0: Évi 60 millió forintig tudnak majd eghúzni a profilabdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellen súlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök, kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszky. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO-bázist és atomfegyver telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Kormányzati megrendelésekre és amerikai szövetségi szerződésekre spekulálva, a kisbefektetők megrohamozták a tőzsdén lévő biovédelmi és vakcinagyártó vállalatok részvényeit. Miután az Irkutszki távol-keleti Pestis Kutatóintézet laboratóriumának egyik technikusa eddig tisztázatlan körülmények között meghalt, az orosz hatóságok több tucat embert karanténba helyeztek és járványellenes intézkedések sorozatát vezették be. A haláleset kiváltóka hivatalosan egyelőre nem ismert, a vizsgálatok folynak. A hetedik legszárazabb volt a szeptember, és most volt a legszárazabb a január-szeptember közötti időszak, írta a Hungromet ZRT a Facebook oldalán. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén. Az adatokat 1901-től lehet igazolni hivatalos mérésekkel. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Az álmaimban mindig hittem, akkor is, ha fájt, hogy néha egy-egy átkozott nap szíven talált. Mindig volt egy dallam, ami meggyógyított, mikor úgy éreztem a szerencsém végleg elhagyott. Bármilyen sötét az éj, a zene új reggelt ígér. Bármilyen nehéz a csend, a zene hangokat teremt. Lehet bármilyen sötét az éj, a zene új reggelt ígér. Lehet bármilyen nehéz a csend,

ez a csend, a zene hangokat teremt. Lehet bármilyen sötét az ég, a zene új reggelt ígér. Lehet bármilyen nehéz a csend,

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A Paks 2 atomerőmű története 18-19 évvel ezelőtt kezdődött az előkészítő vizsgálatokkal. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A kezdetekről, a jelenről és az erőmű jövőjéről beszélgetünk dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel.
2: 2007-2008 magasságában, ugye a bajnai gyurcsány időszakban már született egy elvi megállapodás arról, hogy szükség lesz a Paks 2 atomerőműre. Az akkori előrejelzések is olyan jövőképet vetítettek előre, hogy jelentősen fog nőni a villamosenergia fogyasztás. Ugye lehetett látni akkor, hogy mik az Európai Unió fő irányai, hogy egyre inkább a klímasemlegesség elérése lesz egy kitűzött cél, és ugye azt lehetett látni, hogy ennek a legköltségkímélőbb módja az, hogyha minél hamarabb a villamosenergia szektort dekarbonizáljuk, tehát széndioxid kibocsátás mentessé tesszük, és ezen keresztül a közlekedésben és a épületekhez köthető energiafelhasználásban is egyre nagyobb szerepet kap a villamosáram, és így tulajdonképpen egy ilyen zöld áram alapú zöldítés vár majd az EU tagállamokra. Ezért ez egy fontos döntés volt, egy elvi alapot képzett afelé, hogy a mindenkori következő kormányok mindig tolják előre ezt a problémát, olyan értem, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, kezdjék meg ennek a jogi, meg a műszaki alapjainak a megteremtését kigondolni, készüljenek tervek, készüljenek megvalósíthatósági tanulmányok, hogy induljon el ilyen irányba a munka. Tehát ezen 2007-2008-ban volt. Ugye a rendszerváltás után ekkor már az országnak megvolt a maga első klímastratégiája is 2008-ban, amiben fontos szerepet játszott ugye a mindenkori magyar atomerőművi kapacitásnak a dekarbonizált volta, tehát elindult egy ilyen építkezés ebbe az irányba. Aztán a következő lendület az akkor jött, amikor az országgyűlés 2011 novemberében elfogadta az akkori nemzeti energiastratégiát, ami 2030-ig adott útirányt a magyar energetikai fejlesztéseknek, és kitekintéssel 2040-2050-re ugye a klíma semlegesség miatt ugye már akkor szükség volt bizonyos dolgokban még előrébb gondolkodni. És így jött képbe tulajdonképpen a Paks 2 beruházás, ugyanis itt mindenképpen felhatalmazást adott az akkor hivatalban lévő második Orbán kormánynak, ugye 2010 utánról beszélünk, hogy kezdje meg az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, kezdje meg ennek az előkészítő munkáit, és ebben az energiastratégiában már volt a Paks 2 beruházással kapcsolatban sok javaslat, meg egy ütemterv, hogy épüljön fel. Mindenképpen már akkor az volt a terv, hogy ugye a négy paksi atomreaktor, most is működő atomreaktor mellé két nagyobb teljesítményű épüljön. Ugye most 500 megawattosak a mostani paksi blokkok, ebből van négy darab, és akkor olyan 1000 megawattos, hogy a méretgazdaságosságnak is megfeleljen, 1000 megawatt vagy a fölötti blokkok jöttek szóba. Egyáltalán nem volt lezsírozva, hogy orosz lesz a folytatás. Akkor még nagyon jó pozícióban voltak a dél-koreai ajánlatok. Az orosz Rosatom után a sorban következik a dél-koreai reaktorépítési potenciál, hiszen mindössze csak 30%-kal drágább, mint az orosz tervezésű atomreaktorok. Azt tudni kell, hogy az amerikai, a Westinghouse az 55%-kal drágább jelenlegi árakon, és ha mai árakat nézzük, francia meg 80%-kal, még ezek az opciók jöttek komolyan szóba akkor. Egyrészt tudni kell, hogyha a kormány nem a legolcsóbb mellett dönt, amikor a műszaki tartalom rendben van minden ajánlatnál, hanem valami drágább megoldást talál, akkor abban az időben ez nagyon komolyan véve, hogy az állami vagyon hűtlen kezelésének számít, ha egy drágább opciót választunk. Tehát azért ez eléggé megszabta a folytatást.
1: A Rosatom volt a legolcsóbb lehetőség,
2: ajánlattétel? Így van, már akkor is. Az igazság, én a mostani árakon néztem meg, hogyha most, hát gyakorlatilag ez vonatkozik Paks 2-re, hiszen Paks 2 most épül. Tehát most 30%-kal jobb ajánlata van, mint a második legjobbnak. Tehát egyharmadával olcsóbb a Rosatom által értített atomerőmű, mint a második legolcsóbb a dél-koreai. Kína is szóba jöhetne, a kínai atomtechnológia, ami nagyon erősen épül az oroszra, de ott az oroszok és a kínaiak közt van egy olyan megállapodás, hogy az oroszok átadták nyilván pénzére a szabadalmaikat, a know-how-t a kínai atomerőmű, saját atomerőmű építkezésekhez úgy, hogy mondjam, a harmadik országbeli bizniszt, azt az oroszok csinálják. Kína el van magával, hát évente 6-8 atomerőmű blokkot épít és ad át. Elképesztő tempóban haladnak itt is. Tehát Kína megkapta az oroszoktól a know-how-t, a jogokat. Természetesen ez már nem az eredeti orosz technológia, amit ők építenek, hanem ők ezt továbbfejlesztették, és más gyártói tapasztalatokat is, amerikai, francia, kanadai gyártói tapasztalatokat is behoztak, újításokat. Ez nem egy az egyben már az orosz technológia, de azért annak fontos szerepe volt benne, és ők maguk építik, hiszen minden évben 6-8 reaktort építenek föl, és ezért az oroszokkal azt a megállapodást kötötték, hogy viszont külföldön ezt a technológiát az oroszok árulják, tehát így.
1: Az Európai Unió vizsgálta az állami támogatást és a közvetlen megbízást.
2: Akkor még vizsgálta, ez jó pár évvel ezelőtt kezdődött ez a Herceg-Hóca, legalább öt, hogy osztrák, magyar civil, tehát energiaklub, levegő munkacsoport. Igen, köszönöm szépen. Tehát ekkor kezdődött ez a történet, csak hogy azóta Nyugat-Európa is felébredt, miután láttuk a orosz-ukrán háború miatti európai energiaválságnak a kibontakozását, és azért hál' Istennek a tagállamok egy nagyon jelentős része azt szűrt el, hogy bizony az atomenergiára nagy szükség van. De arra is rájöttek, hogy képtelenség kizárólag a piacgazdasági alapon fölépíteni egy atomerőművet, ugyanis annyi közreműködő partner van, annyi stakeholder, annyi érdekelt fél, hogy azt nem tudja a piaci cégek, mert nincs fölöttük egy hierarchia, tehát nincs fölöttük egy szervező elv. A piaci cégek tárgyalnak egymással, de ha 30 piaci cég vesz részt egy beruházásba, ott már kell fölé egy szervezet, ami megszervezés becsatornázza ezeknek a cégeknek az érdekeit, tehát egyszer ez. Másrészt rájöttek, ez például most az angol példát mondom, a demokráciának meg a szabadpiacnak az őshazája, ahol kellett csinálni egy ernyőszervezetet, ott is ugye háromszorosára tervezik bővíteni az atomerőmű kapacitást, kellett csinálni egy ernyőszervezetet, hogy összefogja az összes érdekelt felet. Ami társadalmi szervezetektől, civilektől kezdve a legkeményebb mérnöki cégekig, beruházókig, bankokig, biztosítótársaságokig, villamosenergia, rendszerszabályozóig, mindenki benne ül ezekbe a szervezetekbe. Én elhiszem, hogy mindenki jó szándékú, mert mindenki jót akar egy ilyen óriási konzorciumban, de ezt össze kell szervezni. Ezt össze kell hangolni, kell valami szervezet. Azért, mert ez egy majdnem egy állami esernyő az atomenergetikai beruházás előtt Angliából. Ez a példa angol. És azért folyik épp a franciák is, ahol ugye tudjuk, hogy hatalmas új elképzelések vannak, hogy hány új blokk fog épülni, stb., hogy náluk még a mindig piaci szinten veszküdnek a beruházásokkal. Azt javasolták a francia szakemberek a francia kormánynak, és ebből majdnem megint csak kormányválság lett, hogy kövessék le, amit az angolok csinálnak, hogy csinálják meg ezt a nagy szervezetet, és vállaljon az állam garanciát a beruházásra, valamilyen szinten köteleződjön el. Ugye az atomerőmű ahhoz képest, hogy mennyi munka van vele, ahhoz képest hamar felépül, és nagyon sok pénz. Tehát valami fajta garanciavállalás szükség van. És ugye ez már megint mire hajaz? Egy picit azokra, amit ugye Magyarországot ugye ezért kérdőre vonták, de gyakorlatilag a többi nagy atomenergiában érdekelt ország is ebbe az irányba halad. Tehát kell az állami garancia, és kell egy ilyen kormány által felügyelt szervezet, mert itt akkora pénzekről van szó, hogy ezt nem lehet csak úgy elvesztegetni, és nem lehet csak úgy 10 éveket késni. Tehát mindenképp kell ebbe az irányba indultak.
1: Felfoghatatlan pénz ömlik, vagy ömlött a PAX 2-be.
2: Igen, ez ugye 5000 milliárd forintba kerül a teljes PAX 2 beruházás, mindenestől, tehát kulcsra készen, hogy onnantól csak benyomjuk a slusszkulcsot, és megy a történet. A kérdés mindig az, hogy mihez képest drága Paks. Paks 60-70 évig Paks 2 áramot fog termelni. Képes lesz arra, sokkal modernebb ilyen szempontból természetesen, mint a Paks, most is dolgozó paksi atomerőművünk, ezt már lehet szabályozni, ezt tud menetrendet követni, ez képes alkalmazkodni a naperőművekhez, szélerőművekhez valamilyen szintet, tehát nem tökéletesen, hiszen azért nem lehet másodpercenként megváltoztatni a teljesítményét, de sokkal jobban, mint a paksi atomerőmű. A hűtésében is biztonságosabb, olyan szinten biztonságos, hogy több egymástól független technológiával is hűtik, tehát képes lesz arra, hogy a saját áramával óriási ventilátoros csatornákon, levegőszűrő csatornákon keresztül víztől függetlenül is hűtse önmagát, tehát víztől függetlenül, a Duna vizétől függetlenül is, és ki tudja még milyen meglepetés. Tehát a Paks 2 beruházás azért tanult a múltból, ugye egy modernebb megoldású atomerőmű lesz. Ugye beszéltünk arról, hogy 5000 milliárd forint, 12,5 milliárd dollárról beszélünk, 5000 milliárd forint. Na most, hogyha csak azt a 4 gigawattnyi szélerőműről beszélünk, ami megépül most a Tisza kormány elképzelései szerint, ott a beruházás összege olyan 2800-3500 milliárd forint, tehát olcsóbb, mint Paks. Igen ám, csak itt az a baj, hogy ezek nem szabályozhatóan termelnek, hanem időjárás függően. Ezért ahhoz, hogy egy kicsit is szabályozott legyen a termelésük, tehát mondjuk egy napközbeni termelést át tudjunk vinni 6 órára, ami csak 6 óra, hogy a esti villamosenergia termelési csúcsot elérjük, és ugye ahhoz, hogy másnap reggelig is rendelkezés, az 16 óra. Akkor a akkumulátoros, ipari energiatároló kapacitást kell építeni, aminek az ára több, mint maga a 4 gigawatt szélerőmű. Tehát körülbelül ott tartunk, hogy ha nagyon alsó hangon vesszük, az egy 5000 milliárd forintos beruházás, az az ipari akkumulátor mennyiség, ami ahhoz kell, hogy másnap reggelig egy előző nap megtermelt nap- és szélenergiát át tudjunk vinni a következő napra. És ez csak egy nap. És ez még sehol nincs ahhoz képest, hogy ugye Paks 7 nap, 24 óra annyit termel, amennyit akar a rendszerjelenlétű. Tehát Paks 2 által nyújtott ellátásbiztonságot ez még mindig meg se közelíti, de ez így már együtt körülbelül 8000 milliárd forint. Ez lassan kétszer annyi kezd lenni, mint a Paks 2 beruházás. Nem akarok a szélerőművek ellen beszélni, mert egy jó működő rendszerben, hogyha rendesen ki van egyensúlyozva, ha vannak rugalmas kapacitások, ami tudja kezelni ezeket a helyzeteket, ez rendben van, belefér. Minél több lábon állunk, annál jobb. De Paks 2 a nap végére olcsóbb lesz jóval, mint egy ugyanekkora szélerőművi kapacitás a tárolási szükségletével együtt, és ugye mindig fogjuk tudni, hogy a következő órában hány megawattot fog termelni. És ugye, ahogy mondtam, itt már a hűtés is úgy van megoldva, hogy sokkal nagyobb arányba lehessen egy biztonsági hűtőrendszerre alapítani az erőmű működését. Ez az egyik. A másik, hogy nyilván a szakembereknek azért ez egy lecke volt mindenképpen a mostani nagyon kicsi vízállás, hogy erre föl kell készülni, és egy fenékküszöb meg 2 uszály elsüllyesztésétől azért egy stabilabb megoldással kell ezt megoldani. Én szükségesnek tartanám, hogy vagy Heller-forgó hűtőtornyokat kell beépíteni, és azzal az erőműből kijövő meleg hűtővizet úgy visszahűteni, hogy a Duna élővilágát ne tudja veszélyeztetni egy kicsit se, a másik pedig, hogy a vízellátást jobban meg kell oldani, mint ahogy eddig van, föl kell készülni az ilyen alacsony vízállásokra is.
1: Említettük, hogy sokba kerül, sok-sok pénzbe kerül a Paks 2, de felmerül a kérdés, hogy mennyibe kerülne akkor, ha nem épülne meg.
2: Egy példa a mostani eseményeknek a margójára, hogy ha nem lenne most Paks, azt tudni kell, hogy ma már az időjárás függő áramtermelés miatt az árak is időjárás függnek, és ez természetesen függ a V4-es országoknak a rendelkezésre álló exportáltó árammennyiségétől is, hogy éppen mi az ár. Van, amikor egy napon belül 17 forint per kilovattóráról estére fölmegy 107-re. Az átlagár az 64. Most gondoljuk meg, 64 forint per kilovattóra, ez a napi átlagár. Na de ez 17-től 107-ig tart egy napon belül. Este 107, este többszörösébe kerül az esti ára, mert nincs naperőművi termelésünk. A naperőművek sokat bepótolnak, és valóban olcsóbbá teszik az áramot, de este nem termelnek, és egyelőre nincs tárolási kapacitásunk. Gondoljuk meg, hogy hat azt az import áramot, amit akkor veszünk este, ha nem lenne Paks, azt mindet venni kéne. A jelenleginél 6-7-szer magasabb áron. Ugye Paks az 14-18 forint per kilovattórán termel áramot. Ennyiért adja el, és ez már a kereskedelmi ár, tehát ennyiért adja el a Mavirnak a magyar rendszerirányító. Na ehhez képest a naperőmű az 45 forint per kilovattórát kap, tehát nem háromszor, 2,5-szer annyit kapnak az áramért, és ugye a piaci ár az vagy alatta van, vagy felette, tehát támogatással működik. De ezt azért nem vehetjük alapul annyira, mert ez a paksi erőmű már régen megtermelte a beruházási költséget. Tehát ő már tud olcsón termelni. Valószínűleg azért nem ilyen egyértelmű lesz Paks 2-nél a helyzet. Olcsóbb lesz lényegesen, mint a támogatott ár, de azért amíg vissza nem termeli a beruházási költséget, azt ugye vissza kell adnunk, addig valószínűleg drágább lesz, mint a mostani paksi erőmű. De biztos, hogy nem lesz annyi, mint a naperőmű. Tehát igazából Pakssal jól járunk, Paks 2-vel jól járunk, nagyon fontos lenne, hiszen az áramfogyasztásunk nagyon sokat fog nőni. Szinte havonta jönnek a bejelentések az új áramfogyasztási csúcsunkról, stb. Ez majd még télen folyamatosan is nagyon gyorsan növekszik. 2030-ra már egy 30%-os áramfogyasztási növekedést jósol a legkonzervatívabb szakértői csapat is. Tehát 30%, ami azt jelenti, hogy 2040-re már egy 50-60%-kal fog nőni az áramfogyasztásunk, elképesztő, és 2050-re megduplázódik. Tehát Paks 2 nem hogy kell, de Paks 3 is kéne, az az igazság.
1: Tulajdonképpen elindult a kivitelezés. Most hol állunk?
2: Mindig az elején nagyon sokat ártott az egész projektnek. Maga a 2008-as gazdasági válság, emlékszünk, hogy akkor a nyugati világban egy nagyon mély recesszió indult. Ez nálunk, itt Magyarországon 2013-ig eltartott, tehát 13-14. Akkor kezdett lábra kapni újból a magyar gazdaság, és akkor kezdtünk kijönni ebből a recesszióból. Akkor senki nem azon gondolkodott, hogy építsünk még atomerőművet, mindenki örült, hogy végre kijöttünk abból a bajból. Akkor ugye abból kijöttünk, utána jött a Covid, amikor minden leállt, jött az európai energiaválság. Ezek a dolgok mind arra hatnak, hogy ilyenkor a beruházók meg a döntéshozók elkezdnek óvatosak lenni teljesen jogosan, és elkezdenek kívánni, hogy merre dől majd a mérleg nyelve. Tehát ezek mind a Covid, mind az európai energiaválság, mind a orosz-ukrán háborúk, aztán a szankciók, ezek mind. Így erről nem sokat beszéltünk, de a szankciók azok nagyon keményen érintették már most a paksi atomerőművet, hiszen nem lehetett vasúton szállítani a fűtőelemkazettákat, sem a használtakat vissza Oroszországba, se az újakat a paksi atomerőműve. Lát a háború miatt a vasúti közlekedés, meg az egy túl veszélyes lett volna akkor már vasúton, és akkor repülővel szállították ugyanezeket a dolgokat. A szankciók már érintették ezt a történetet, már eddig is. Ez az egyik. A másik dolog, ami inkább már emberi, valahogy az oroszok máig nem hiszik el, hogy az Európai Unióban kötelesek vagyunk minden szempontból európai szabványokat betartani. Szerintem jártak már így, hiszen Finnországba is építkeztek az oroszok, építkeztek a cseheknél, építkeztek a szlovákoknál, Bulgáriában. Tehát tudják, hogy az Európai Unió is tud nagyon kekeckedni, hogyha a papírmunkáról van szó. És ezek az engedélyeztetési folyamatok, meg ezek a megfelelő szabványon való tervrajzkészítések, meg engedélyeztetések, ezek, hogy nagyon őszinték legyünk, nem az oroszok erősségei. És ebben ugye Magyarország kis országként kisebb súllyal tudott erre olajozó szerepet betölteni, tehát nem nagyon mentek előre az ügyek. Ugye ebbe tudjuk jól, hogy próbálkozunk. Voltak személycserék is ezen a területen, Süli János miniszter úr próbálkozott a maga jó rendőr mentalitásával, hogy kiválóan beszél oroszul, nagyon jól ismeri az oroszokat, toleráns, udvarias módszerei sem hozták meg az áttörést, ugye ennek az atomerőműnek már a 2011-es energiastratégia szerint már működnie kellett volna most. Tehát 2026-27-ben Paks 2-nek már pöfögni kellett volna. Ehhez képest nincs így.
1: A dokumentumok szerint 2034 végére lesz kész.
2: Igen, most már 2030-as évek elejéről beszélünk. A 34 az már az elejének is a vége, úgyhogy még itt is tolódott. Mert az oroszoknak megvan a maga tempója, de még itt azt kell látni, hogy az oroszok körülbelül 30-35 atomerőmű blokkot építenek a világba, tehát a világ erőmű építésének a 60-70%-a, ami nem Kína, az az ő kezükben van. Az összes többiek valahol ő mögöttük kullognak. És ugye náluk az is szempont, és ez teljesen érthető, hogy ha felépítenek egy blokkot, meg egy erőművet valahol, annak mi a marketing értéke, mi a piaci értéke. Ha Indiába felépítenek egy atomerőművet, ahol még 20-at rendelnek, akkor azt tolják meg, ha úgy látják, hogy az európai piac a rossz atom bezárult, már pedig nagyon e felé tartunk, akkor a magyar projekt érték az ő szemükben hátrasorolódik, hiszen semmifajta piaci meg marketing nem lesz majd belőle egy referencia üzem Európára nézve. Arra lehet referencia üzem, hogy más orosz reaktorokat venni kívánó ország megnézze, hogy európai viszonyok között hogy működik egy orosz atomreaktor vagy atomerőmű, de már az elsődleges érték az oroszok szempontjából piaci érték azért hátraesett. Emiatt, hogy ugye be akarják zárni ezt a kaput is, hát évvégével már tudjuk, hogy olyan szankciók készülnek, hogy 2027 évvégével az orosz technológiai atomerőművek tiltva lesznek. Hát lehet, hogy tulajdonképpen most már erre zajlik egy ilyen felkészülés. Én, ahogy látom a politikai fejleményeket, egy olyan diplomáciai vagy politikai helyzetet akar előidézni, amiben ne is legyen kérdéses, hogy Paks 2-t ne az oroszok építsék. Paks 2 valószínűleg akkor is lesz, mert ez az áram kell, és nem akkor, amikor süt a nap, meg fúj a szél, hanem mindig, tehát rengeteg áram kell, tehát az egész világ erre halad. Ugye látjuk, hogy Elon Musk-tól Bill Gates-ig, Joe Bezos, meg a többiek, ezek mind ebbe a kis modulális reaktorokba rengeteg pénzt tolnak bele.
1: A beszélgetést zárhatjuk azzal, Paks 2 fontos, szükségszerű.
2: Paks 2 nélkül és Paks 1, hiszen legutóbb még ez még úgy van papíron, erre törvényrendelet van, hogy Paks 1 az a 50-es évek elejéig megy, lesz még egy felújítási kör. Észak-Amerikában simán úgy működnek az atomerőművek, hogy két felújítási kört engedélyeznek nekik. Tehát egyszer meg felújítják, amikor eljött egy üzemidő, és még egyszer. És akkor onnantól majd vége lesz. Tehát az 50-es évek elejéig fut, addig együtt termel majd ugye Paks 2-től, ami akkor véhetően 2034-ben már szintén üzemelni fog. Enélkül nincs magyar ellátásbiztonság, enélkül nincs, tudnunk kell, hogy a fűtőelemek ára ugyanannyi. A kereskedelmi szintre dúsított urán ára nem függ a Hormuzi szorostól. Nem függ attól, hogy milyen embargó van, meg hogy mennyibe kerül a kőolaj, meg az LNG. Nem nagyon mozog a politikusok hisztizéseire, nagyjából a fűtőelemek. Mozognak egy kicsit, de nem annyira, mindig elérhetők, mert sokféle országban van. Sokféle politikai berendezkedésű. Minden táboron belül van egy uránt bányászó ország. Úgyhogy biztonsággal beszerezhetők. Ha kell, több évre be tudunk tartalékolni belőle, hogy nem kell venni semmit sehonnan. Úgyhogy az ellátás biztonság garanciája Paks. Paks 1 és Paks 2. És remélem, hogy sok kis moduláris reaktor is lesz majd. Az is belefér a magyar villamos energiamixbe.
1: Kedves hallgatóink, dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzővel beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról a lélek szavában. Az Ószövetség családképét próbáljuk megérteni, és mostanában a keresztény bibliai lexikon alapján a Calvin kiadónak a kiadványa alapján. Az elmúlt alkalommal azzal fejeztük be, hogy a más népekből hozott házastás mennyire veszélyes volt a választott nép életében. Most azzal próbáljuk folytatni, hogy vajon anyajogú volt-e az ószövetségi házasság. A bibliai lexikon arról próbál gondolkodni, hogy sok olyan esemény történik, amikor a férj a feleség családjához költözik, például Jákob, például Mózes. De megjegyzi a lexikon, hogy ők menekültek voltak, s mihelyt hazatértek, mentek velük asszonyaik is. Még talán külön precedens Sámsonnak a története, aki filiszteus nővel házasodott, de ez csak kivétel. Az ószövetségi szokás, törvény, hogy a hölgyek követik férjük otthonába a férjüket, és a család ott teljesedik ki. A család feje tehát a férfi. Teremtés könyvének 3. fejezetének 16. verse. A lánynak a fogadalmát az apa, az asszonyét a férj érvénytelenné teheti, jegyzi meg a lexikon. Mindez azonban, mármint hogy a család feje a férfi, nem szolgai alávetettség, hanem inkább a feladatoknak a megoszlása. A férfi hordozza a döntés felelősségét. Ábrahám mondja ki a döntést, de Sára kívánsága érvényesül, például Hágár elűzésekor. Teremtés könyvének 21. versének 9. 13. verse, amikor Sára vetélytársat lát Hágárban, akkor arra kéri férjét, hogy űzze ki, aki Istennel megbeszélve teszi ezt meg. Jákob történetével kapcsolatban is azt mondja, hogy Jákob tervez és dönt, de megbeszéli feleségeivel, hogy hazatérnek, ott hagyják az anyai házat, és az ígéret földjére vonulnak vissza. Szintén Teremtés könyvének 31. versének első 16 verse. A Példabeszédek könyvének 31. fejezetének 10. 31. verse a derékasszonyt mutatja be, aki nem csak házi munkát végez, hanem kereskedik, rendelkezést ad szolgálóinak, sőt, mezőt vásárol, szőlőt telepít. Megjegyzi a Példabeszédek könyve, férje megbízik benne. Ebben az is benne van, hogy jóváhagyásával tesz mindent. Az a háttér, amit a felesége biztosít, lehetővé teszi a férj számára a közéleti szerepet. Magyarul, azt a férjet ismerik el, az a férj beszélhet a város kapuban, bizonyára összejöveteli hely, akinek erényes, és jó felesége van. Együtt illeti a tisztelet a férfit és a nőt, hangsúlyozza a kivonulás könyve 20. fejezetének 12. verse, és még több más hely. Aki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakuljon, mondja a kivonulás könyvének 21. fejezet 17. verse. Vagy szintén a 3. Mózes könyve 20. fejezetének 9. verse. Ugyanúgy az is halállal rakoljon, aki megveri apját vagy anyját. Kivonulás könyve 21. fejezet 15. vers. Azt javasolja a Mózes 5. könyve 21. fejezet 18. versétől 21. verse, hogyha valakinek engedetlen gonosz fia van, aki sem az apjára, sem az anyjára nem hallgat, azt a figyelmeztetés után vigyék a vénekhez a kapuba, és ha nem változik, kövezzék meg. Szintén ugyanez a könyv a 27. vers 16. versében azt mondja, hogy a 12 átokmondás között ott szerepel az, hogy aki gyalázza apját vagy anyját, az átkot von magára. Megjegyzi a keresztény lexikon, hogy a tanításban is mindketten részesítik a gyermekeiket, amit azoknak mindkettőtől tisztelettel kell elfogadnia. Példabeszédek könyvének 1. fejezet 8. verse és még sok helyütt. A házasság a következő pontja a lexikonnak, a nemi életnek és az utódok felnevelésének a helye. A szaporodás áldását már az Éden kertjében adta az Isten, ott elfogulatlanul mezítelenek voltak egymás előtt. Helytelen az a fölfogás, jegyzi meg és hangsúlyozza a lexikon, hogy a bűnbeesés a nemi élet fölfedezése lett volna. Bár a házasság előkészítését a családfők végzik, mégis szokásban volt a mátka pénz fizetése, Teremtés könyvének 34. versének 12. verse, vagy Kivonulás könyve 22. fejezetének 16. verse. De megjegyzi a lexikon, hogy a házasság nem alkú és vásár dolga. Köze van hozzá a szerelemnek is. Ismeretes Jákob története, aki szerelmes Ráhelben, és ez a szerelem kölcsönös. Vagy ismeretes Elkána gyöngesége Annához, 1. Sámuel könyve, 1. fejezet 8. verse, aki Sámuel próféta édesanyja lesz. Az énekek éneke pedig a szerelmi költészet. A törvény is számításba veszi, hogyha valaki, egy rabszolga, annyira megszereti feleségét és gyermekeit és urát, hogy vállalja értük az örökös rabszolgaságot is. A paráznaság ellen, a következő pontja a lexikonnak, sok törvény védi a házasságot. A példabeszédek könyve a halál útjának nevezi a parázna asszony házába vezető utat. 2. fejezet, 18. vers és a következők. Ugyanitt az ifjúkor társának nevezi a házastársat, és Isten előtt kötött szövetségnek a házasságot. Miközben a paráznaságtól óv, a házasságon belüli erotikáról felejthetetlenül szép képekben beszél a példabeszédek könyve 5. fejezet 15. versétől 23. verséig. A paráznaság elkerülésére mindenkinek legyen saját házastársa, tanítja majd az új szövetség, de erre majd visszatérünk. A család célja a szaporodás, a sok gyermek, amelyet Isten ajándékának tekintettek, a gyermekáldás elmaradását pedig szégyennek és büntetésnek. Megjegyzem, hogy a katolikus fölfogása a házasság szentségéről magában foglalja a gyermek vállalását és a gyermek nevelését. Erről majd valószínűleg még lesz alkalmunk beszélni. Természetesen az Ószövetségben elsősorban fiúra vágytak, mert a lányok férjhez menetelükkel kiléptek a családból. Megjegyzi a lexikon, hogy a család érzelmi közösség is. Elképzelhetetlen, hogy az apa és az anya elhagyja gyermekét. 27. Zsoltár, 10. vers. Ugye milyen szomorú a mai helyzet? Sok esetben sajnos. Az apa nem csak fegyelmez, folytatja a lexikon, hanem irgalmas is. Persze a fegyelmezés akkor helyes, ha a gyermek érdekében történik, és szeretetlenségnek nevezi a Szentírás azt, ha valaki elhagyja a fegyelmezést. Az anya viszont vigasztalni is tud. Izaiás könyvének 66. fejezetének 13. vers. A keresztény házi rendek a gyermeket a szüleik tiszteletére figyelmeztetik. Megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy erre majd az új szövetség tárgyalásánál visszatérünk. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János megyés püspök áldott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak, már a prófétáknak is voltak iskoláik, ahol tanítványokat neveltek. Jézus pedig három éven át szinte más sem tesz, mint tanítványokat oktat, gyűjt, alakítja és formálja a szívüket, egy kis hittudományi főiskolát működtet, fogalmazott. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakoztunk először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd ekhózni a profilabdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. Kiírta a 2026-27-es tanévi útra való ösztöndíjprogram pályázatait a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok benyújtási határideje november 2-a. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO-bázist és atomfegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagjait hallják, majd Varga Kamil Ferences emlékezik meg az aradi vértanúkról és néhány velük kapcsolatos egyházi szeméről. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció a II. Világháború utáni időszak legnagyobb szabású és legkomplexebb magyar kutatóútja volt 1987 és 88-ban. A kutatóutat gróf Teleki Sámuel történelmi expedíciójának 100. évfordulója alkalmából szervezték. A 12 fős kutatócsoport Gábris Gyula geomorfológus vezetésével fél évet töltött Tanzániában, Kenyában, Ruandában, Burundiban és Zairében. 5 ország, több mint 20 000 kilométer és 180 mozgalmas és kalandos kelet-afrikai napot hagytak maguk után a kutatók a vállalkozás végére. Végigjárták a teleki égtaposta ösvényeket Zanzibártól a Stefániatóig. Jártak a pokoltornácán működő tűzhányok krátereiben, úsztak vízilovak és krokodilok között a nagy hasadékvölgy tavaiban, többször is elakadtak a kongói őserdőben és feljutottak Afrika tetejére, a Kilimandzsáró jégvilágába is. Felkerestek továbbá 40 nemzeti parkot, az állatvilág utolsó menedékeit, karnyújtásnyi távolságból tanulmányozhatták a nagyvadak életét, meglátogatták az emberiség bölcsőjét, a világhírű régészeti lelőhelyeket, és találkoztak napjainkban is törzsi szervezetben élő népcsoportokkal, és közben mindenütt folyt a gyűjtés, a térképezés, a fotózás, a filmezés és a beszélgetés az emberekkel. A tagok közül Gábris Gyulával, Kubasek Jánossal és Lerner Jánossal már korábban hallhattak egy beszélgetést, sőt Vojnics András az expedícióról szóló könyvét meg is osztottuk hallgatóinkkal. Az egykori tagok azóta habár kissé megfogyatkozva, de minden évben összegyűlnek, mert az út igazi barátokká kovácsolta őket. Az idei találkozó a Nógrád vármegyei Kemencén volt. Ott beszélgettem az expedíció néhány tagjával. Közülük elsőként Sárkány Mihály néprajzkutatót hallják.
2: Éppen életem egyik mélypontján voltam. Szerettem volna elmenni kutatóútra 2 évre Indiába, és már megvolt a indulási időpontom is, és aztán néhány nappal az indulás előtt feleségemnek szóltak a művelődési minisztériumból, hogy az indiai félnek az a kérése, hogy hát most ezt halasszuk el. Hát ilyenkor azért az ember nem boldog, szóval az ember, hogy el akar menni ennyi időre, sok mindent rendbe tesz maga körül, és ezek után, mint egy 2 hónappal utána megszólal a telefon, és Gábris Gyula, akit nem is ismertem korábban, fölhívott telefonon, bemutatkozott, hogy ő földrajzkutató és hol dolgozik az ELTE-n, és hát hallott rólam, és ezért megkérdezi, hogy volna kedvem elmenni egy expedícióval, amely Teleki Sámuel nyomain halad végig. Hát természetesen mondtam, hogy hogyne, de ez egy teljesen váratlan dolog volt. Szóval én semmit se tudtam korábban, hogy ilyen szerveződés folyik egyet. Akkor gyűjtötte össze a gyuszi azokat, akikről úgy gondolta, hogy alkalmasak volnának egy ilyen vállalkozásra, és hát ezek utána a 85-86-os, sőt a 87-es év is leginkább a fölkészülésről szólt. És mint hogy nem nagyon ismertük egymást korábban, de akkor a fölkészülés keretében természetesen többször összejöttünk és sok mindent tárgyaltunk meg, tehát lassanként így elméletileg megismertük egymást, de gyakorlatilag is megismerjük, ezért 86-ban elmentünk Bulgáriába, azzal, hogy hát a Pirin nevű hegynek egy viszonylag magas részére elmegyünk már a hóhatár fölé kicsit hegyet mászni, mert ilyen körülmények között csak jobban megismeri az ember a másikat, hogy
3: ki összeszoknak.
2: Igen, mire lehet számítani, milyen reakciói vannak. Úgyhogy az egy néhány hetes út volt, mert filmeztünk is közben még Erdélybe, és aztán lassan eljutottunk a Pirinbe, és aztán ott valóban ott voltunk, egy olyan helyen volt a szállásunk, ahol még májusban már volt hó, jéghideg vízbe lehetett reggelente mostani, de voltak természetesen jó vastag gyapjú takarók, úgyhogy fázni nem fáztunk, sőt, mikor az ember kiment, és ahova másztott föl a hegyre, és tűzött a nap, akkor még melege is tudott lenni. Na hát, ha így indultunk el az egész expedícióra, most én afrikanistának készültem. Voltak is publikációim, de addig nem sikerült soha eljutnom, volt úgy, hogy elnyertem ösztöndíjat, de nem lehetett kiutazni vele valahogy. Ezek az életnek a nehezen megfejthető apróságai, hogy vajon ki tudja miért. Minden esetre ez egy elég fura dolog volt, hogy mert miközben Afrikában nem tudtam elmenni, Cambridge-be kaptam ösztöndíjat 5 hónapra, úgyhogy én 1979-80-ban ott voltam, de nem azért, hogy Afrikát kutassak, ott a brit szociálantropológia tanulmányozására voltam. Minden esetre ez azért egy nagy felszabadulás volt ezután, a fiaskó után, mert mondom, 2 év az komoly dolog. De hát Kelet-Afrikával korábban is már foglalkoztam, tanítottam is azt az egyetemen, tehát ezért benne voltam az irodalmában annak is.
1: Füsinek Géza volt az ön társa, igen. Néprajzos társa az expedíción.
2: Ő nyelvész volt alapvetően, de természetesen néprajzot is tanult, és tájékozott volt az afrikai etnográfiában. Csak ezt azért mondom, hogy nyelvész volt, mert ő az egyetemen alapvetően a szuahéli nyelvtanítással kezdte, és hát kitűnően tudott szuahéliül. Ő tanult afrikanisztikát kint valaha Leningrádba.
1: Akkor megfért 2 dudás egy csárdába.
2: Hát olyannyira, hogy amikor kezdett összejönni a csapat, akkor én ajánlottam, hogy őt is hívják meg. Tekintettel arra, hogy fölkészült ember volt. És azért Kelet-Afrika nagy, van azon mit tanulmányozni bőven. Több földrajzkutató volt ott, meg több geológus, hát így 2 néprajzkutató is megfért, de mondom, itt az ő nyelvtudása az sok mindenen segített.
1: És mi az, amire ráálltak gyűjtés szempontjából?
2: Most ez egy érdekes dolog, mert az ember először elképzeli, hogy mit szeretne. És hát most elképzel, hát az egyik oldal ennek az, hogy hát a magyarországi kelet-afrikai gyűjteményekből, amihez képest az ember úgy gondolja, hogy a változásokat rögzíteni tudja. Ez az egyik csoportja ugye a tárgyaknak. De hát amikor az ember úgy benne van a helyszínen, akkor kiderül, sok minden másra inkább kell szinte figyelni, mint erre. És hát azért egy ilyen gyorsan mozgó expedíció esetében leginkább arra lehet figyelni, hol éppen vagyunk, és nem arra, hogy miket képzel el az ember, hogy ő most mit tanulmányozna. Szóval itt azért, ha valahol egy hétig megálltunk, az nekem már paradicsom volt, ahhoz képest, hogy naponta változtatunk helyet. Úgyhogy ennek következtében, amiket publikáltam, azok ezekből a rövid időszakokból voltak, ahol mégis lehetett ülni néhány emberrel, beszélni velük, és nem csak látni valamit, hanem kikérdezni róla őket, hogy mit is látunk. Ezt azért merem így mondani, mert én azért Magyarországon is kutattam, és azért itt több évig tudtam egy-egy faluba leülni, és aztán később voltam Kelet-Afrikában, kikujuk körében kávétermesztést vizsgálni, és sok minden egyebet, de olyankor több hónapig éltem egy falu keretei között, tehát ez egy nagyon más állapot, mint amikor az ember roham tempóban megy, mert jön a következő hegy, amit meg kell nézni, és hát itt, amikor az elmulóknál voltunk egy hétig, az már nekem egy paradicsom volt.
1: Mennyire volt úgymond egy denaturált vagy modern Afrikának ez a része?
2: Nagyon érdekes dolog. Szóval az ember azt hinné, hogy rettenetesen gyorsan átalakult Afrika. És ez igaz is, hát természetesen vannak modern városok, sok minden, de eközben azért ott nagyon meg lehetett találni, még az egykori, mondjuk így, hogy földművelés és állattartás korai korszakát reprezentáló társadalmaknak a létét is. Sőt, hát voltunk pigmeusoknál is, akik pedig hát még mindig élnek az erdőben, zsákmányoló gazdálkodást folytatva. Nagyon apró foltokba, de megmaradt sok minden a múltból, és hát eközben az ember szembe kell nézen azzal, hogy van egy modern Afrika, és az egyikből a másikba az átmenet, az elsősorban a helybeliek számára egy izgalmas kérdés. Na most erről az embernek nagyon izgalmas benyomásai tudnak támadni, hogyha fél évig járja így ezt a területet, és ez az, amelyik azt kell mondanom, hogy talán a legizgalmasabb tapasztalat, de amit a legkevésbé lehet tudományosan így leírni. Szóval ez egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy az ember ebből valami következtetéssort levonjon, ez nem elég a benyomás. Nagy előnye van annak, aki ott él, és ennek következtében ezeket a változásokat évről évre tudja nyomon követni, ahhoz képest, amikor valaki belecsöppen. De ez a belecsöppenés is rengeteget adott. És mint hogy én tanítottam Afrika néprajzát az egyetemen, ennek következtében ezek az apró részletek is hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak könyvszagúan taníthassam.
1: Van valami a legmaradandóbb emlékeik közül, amit most felidézne?
2: Természetesen, de mondom, én azért leginkább arra igyekeztem törekedni, hogy legyen néhány olyan dolog, amiben valami újat tudok leírni, mondani a világnak. Az egyik tanulmányom az egy tua, azaz pigmeus néptől származó edény volt, amelyiknek olyan díszítése volt, ami a tua kerámia publikációkban nem fordult elő. És minek utána ezt egy piacon meg tudtam vásárolni, megvan a Néprajzi Múzeumban tárgy, tehát ez nyomon követhető, és volt egy nagyon jó tolmácsom. Ruandában zajlott ez a vásárlás, akinek a segítségével kitűnő adatokat tudtam összegyűjteni az egésznek a készítéséről, hogy miért is ilyen, és mindezt össze lehetett vetni egy akkoriban frissen megjelent doktori disszertációval, amit Németországban írt egy férfiú, és nem ismerte ezt a fajta díszítésmódot. Most tehát azért nagyon sok díszítésmódja nincs a toáknak, következésképpen ez egy érdekes jelenség volt, és nem csak az az egy tárgy volt ilyen, amit akkor ott megvásároltam, hanem utána láttuk, hogy ilyeneket visznek az asszonyok a fejükön szépen a piacra, tehát többen is készítik ezeket, és hát ebből az ember nekiállhat és formálhat egy bizonyos írást, amiben értelmezni próbálja ennek a díszítésnek az elemeit. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy eléggé maradandó dolog. Ezt publikáltam más nyelven is, hogy azért tudjanak róla. A másik ilyesmi, az előbb emlegettem az elmulókat, hogy amíg a többiek elmentek a Teleki vulkánhoz a Turkánató végébe, addig én egy osztrák földrajzossal ott maradtam egy hétig az elmulók közelébe, és hát ez ugye Afrika legkisebb népeként számon tartott aprócska nép, és ezzel, hogy ott voltunk, hát minden nap elmehettünk és cseveghettünk. Ott pedig az volt az érdekesség, hogy a róluk szóló megbízható információk, azok meglehetősen régiek voltak. Az 1930-as évekből származott egy alaposabb leírás róluk. Aztán úgy futólag volt egy amerikai hölgy a közelükbe, akinek a nyomait megtaláltam a kenyai egyetemi könyvtárba. Tehát ezeket az ember elolvas, és aztán azt is tudtam, hogy volt egy német expedíció néhány évvel korábban ott, és azoknak is aztán megszereztem a dokumentumait. Tehát volt egy olyan anyag, csoport, amihez képest az ember a megfigyeléseit azt úgy rögzíthette, hogy azt érdemes megírni. Hát ezt természetesen megírtam. Most ezt azért mondom így el, mert ezek számomra, mint aki azért a tudományt szeretné művelni, izgalmasabbak, mint az, hogy most látok oroszlánt, vagy nem látok oroszlánt. Láttam, de azért ez nekem fontosabb volt a továbbiakban az egész Afrika kép alakulása szempontjából. De hát a legfontosabb, amit az ember Afrikából magával hoz, ezt állítom, hogy annyi jó indulat van az emberekbe, annyi kedvesség, segítőkészség, hogy ez lefegyverző. Szóval azért gondoljunk bele, mi megyünk oda, nekünk futja arra, hogy oda menjünk. Hozzájuk képest a puszta ruházatunkkal már magunk vagyunk a gazdagság, és ezek után segítenek nekünk. Szóval ez valami hihetetlen, és mindez társul egy nagy életörömmel, amiben persze benne van, hogy ezek sokkal fiatalabb társadalmak, mint a miénk. Ez egy nagyon lényeges benyomásbeli különbség, annak ellenére, hogy ott is most már nő az átlag életkor, azért ez még messze alatta van a mi európai átlag életkorainknak, és ez a dinamikus, segítőkész magatartás és jó kedve, ez azért az embert nagyon megragadja.
1: Az elhangzott beszélgetésben Sárkány Mihály néprajzkutatót hallották.

0: A következő percekben Juhász Árpád geológus osztja meg önökkel afrikai élményeit.
1: Kereste geológust, ugye, mert ez egy olyan vidék, Kelet-Afrika, ahol egy különleges földtani jelenség játszódik le. Úgy tűnik, hogy egy nagy árokrendszer mentén Afrika tulajdonképpen ketté válik. Ez a keleti és északkeleti része előbb-utóbb le fog hasadni, és így tulajdonképpen majd óceán fogja kitölteni azt az árkot, amelyikbe mi is jártunk. Hát ugye az út alatt gyűjtöttem a különböző kőzettípusokat azért, hogy a múzeumba az egyetemnek a gyűjteményébe is bekerüljenek azok a különleges kőzetek, amelyek ezen a környéken találhatók, beleértve mondjuk a Kilimandzsárót. Számomra nem csak egy hegynek a megmászását jelentette, hanem az is, hogy ott megfelelő kőzettípusokat gyűjtsek. Külön nagy geológiai érdekesség volt az Old Doino Lengai vulkánnak a megmászása, ahova előttem Lerner János és Sáfrán József jutott föl. Én akkor egy rossz bakancsba voltam, amelyek nem volt rizskös talpa, úgyhogy az első alkalommal nem jutottam föl a tetőre, de két nap múlva Pokoli Bélával fogtuk magunkat, és akkor kaptam kölcsön egy bakancsot, és föl tudtam jutni. Ez azért különleges, mert ebben a kráterben ilyen bubos, kemenceszerű alakzatok vannak, amiknek az oldalából egy iszapnak tűnő forró dolog lövel ki. Na most ez azért érdekes, mert szemben a világ vulkánjainak a többségével nem 1000 fokos, mondjuk a Hawaii-ban a vulkánok azok 1100 fokos lávát ugye bocsátanak ki, hanem ez mindössze csak 480-490 Celsius fokos, és a kémiai utólagos elemzésekből kiderül, hogy ez nem sok szilíciumot, hanem inkább karbonátot, tehát kalciumkarbonátot tartalmaz, úgy hívják ezeket, hogy karbonátit lávák. Hát ugye korábban erről magyar kutató nem írt, tehát ez szakmailag egy fontos epizód volt az én utam során. Én a csapatnak a többségével szemben csak egy negyed évet töltöttem ki, mert akkoriban olyan pozícióban voltam, ami mellett nem engedték meg, hogy fél évre távol legyek, de ez a negyed év is elég volt nekem ahhoz, hogy egy átfogó képet kapjak a kelet-afrikai hasadék vulkánokról. Erről természetesen publikációt jelentettem meg, és a mai napig a legnagyobb emlékeim között marad meg ez a tudományos Afrika expedíció.
0: Az elmúlt percekben Juhász Árpád geológust hallották.

0: Galácz András paleontológus is az Afrika expedíció tagjai között volt. Ő váltotta Juhász Árpádot 3 hónap elteltével, s mint mondja, a legkevésbé sem bízott abban, hogy idővel a csapat után utazhat Kenyába.
1: Amikor lejöttek hozzám Gábris Gyuszi és Lerner Jancsi, ugye Lerner Jancsit még tanítottam is, a Gábris Gyuszi az egyel fölöttem járt. Na szóval elmondták ezt az egészet. Hát persze nagyon tetszett nekem, meg is mondtam nekik, de hát azt mondtam, hogy gyerekek, ebből 3 autó van. Akkor még nem volt Toyota, csak 3 terepjáró. Meg hát az egész 6 hónap, meg mit tudom én. Úgyhogy tényleg nem hittem benne. De tényleg nagyon nem hittem benne, annyira nem, hogy ők már elmentek. Emlékszem, ott voltam december 17-én, azt hiszem, akkor indultak el. Ugye kint voltam a repülőtéren, földrajzi tanszék titkárnőjével, integettünk nekik, aztán, na mondom, ennyi, nekem eddig tartott az expedíció. Már csak azért is problémás volt, mert nem volt nekem minden vízumom, mert hát ugye nem lehetett olyat csinálni, hogy kérek egy vízumot 3 hónappal későbbre. Úgyhogy már nem tudom, hogy hogy volt, de elég bonyolult dolog volt, nem lehetett minden vízumot Budapesten beszerezni, volt, amit csak Bécsben lehet. Hát szóval ez maga az egész elég bonyolult volt, de aztán a végén csak megérkeztem.
0: Hol csatlakozott hozzájuk?
1: Nairobiban, tehát Kenyában. Nairobiban megérkeztem a repülőtérre, a csomagomból egyedül a cigarettákat lopták el, akkor még dohányoztam. Azt hiszem, hogy ketten voltunk az expedícióban, akik dohányoztunk. Na szóval megérkeztem, hát a többiek még nem voltak ott. A többiek aznap éppen jöttek vissza a Rudolf tótól, úgyhogy én befészkeltem magam a Nairobi törzshelyünkre, a YMCA kollégium épületébe, ott volt egy ilyen nagy közös szoba, a dormitori, és akkor ott vártam őket, amikor egyszer csak megjöttek. Úgyhogy örültek nekem, hát persze, klassz dolog.
0: És mi volt a legnagyobb élmény, ami azóta is nekem megmaradt?
1: A gorillák.
0: Ruandában?
1: Ruandában, az tényleg fantasztikus volt. Az biztos, hogy valamiképpen olyan állatok voltak, akik elviselték az emberi jelenlétet. De akkor is gorillák voltak, ugye? Ha úgy veszem, mi sem voltunk tipikus emberek, akik ott voltunk velük együtt, mert mire a gorillákhoz értünk, addigra mi már egy kicsit afrikanizálódtunk. Ők egy kicsit humanizálódtak, mi meg egy kicsit afrikanizálódtunk. Én ugyan nem bújtam a gorilla hóna alá, mint David Attenborough, de közel voltam hozzájuk, és emberszaguk volt. Máig az egyik élményem volt, hogy nem csak a nézésük, ahogy a válla mögött hátra nézett ránk az a ezüst hátú óriási nagy hímgorilla, az a tekintet, hát mondjuk, mikor az ember a, nem tudom én, a műpában van, és valaki hosszasan köhög, és akkor hátra néznek, ilyen volt. És ember szaga volt, tehát olyan szaga volt, mint a lefutott 3 kört a Népstadionban. Szóval nekem ez volt a legnagyobb. És hát legalább ekkora élmény volt az a barátság, ami kialakult közöttünk.
0: 3 hónapot töltött ott a 6-ból a többiekkel együtt. Hogy látja, hogy félig van a pohár, vagy félig üres?
1: Hát nekem tele volt a pohár, akármennyi víz volt benne, vagy akárminek mondjuk. Ez nekem is életem egyik legnagyobb élménye. Hát az ilyen utazás jellegű dolgokat tekintve biztos, hogy ez volt a legnagyobb élményem. És ez nem független attól, hogy milyen társaságban születtek ezek az élmények, emlékek. Ez legalább akkora dolog. Hát most itt együtt vagyunk, ugye? Mint ahogy minden évben legalább egyszer együtt vagyunk. És amúgy is, szóval előfordul, hogy ketten, vagy mit tudom, házaspárok itt-ott összejövünk. Hát a másik dolog az, hogy tényleg egy olyan helyzetben jártunk Afrikában. Ugye már Széchenyi azt írta, hogy egy kizsigerelt, ahogy mondta, denaturált Afrikában járt a 60-as évek eleje, közepe táján. Hát ezt ő azért mondhatta, mert ő járt már a 30-as években is Afrikában. Mi meg azt láttuk, amit láttunk, és ami azóta van. Szerintem egészen kivételes dolog, hogy megjártunk több országot, de nem láttunk olyan nyomorúságot, nyomort, amilyet néha mostanában lehet látni. Jó, nem voltunk Szomáliában, nem voltunk Eritreában, de akkor is nem láttunk ilyen törzsi vagy népek közötti csatározást. Ugye, amikor Ruandában történtek egy pár évvel azután, hogy ott jártunk, ha azt az ember végig gondolja, hogy akkor is lehetett volna, mert olyan dolog volt, ami bármikor lappangóba előtöri. Szóval ez is egy nagy dolog volt, hogy egy nyugodt Afrikában jártunk. Néha voltak ilyen apró kalandok, amik a rendőrséggel megestek, meg minden, de nem ütköztünk semmilyen komolyabb hivatalos gátba. Tehát amit akartunk csinálni, azt megcsináltuk. Találkoztunk igen kiváló emberekkel, és az, hogy ezekkel az emberekkel ott megismerkedtünk, az nagy rész annak volt köszönhető, hogy ez az expedíció, nem tudom, mások is mondták-e, pedig kell mondani, egy abszolút önálló vállalkozás volt. Jó, ugye szponzorok adták össze a pénzt, amivel mentünk, de Afrikában senkitől nem kellett semmilyen anyagi segítséget kérnünk vagy elfogadnunk. Kaptunk baráti segítséget. Ugye itt van az a barátunk, aki akkor a Nairobiban a kereskedelmi képviselő volt, egyúttal majdnem, hogy egy követ, Liptai Wagner Sándor, aki rengeteget segített nekünk azzal, hogy az ő házának a kertjében, meg a garázsában tudtuk a holminkat tartani. Ezek többet jelentettek, mint hogy valaki hozzánk vágott volna valami készpénzt. De ez egy nagy dolog volt. Nem voltunk nagyon jól eleresztve pénzzel, és a Lerner János, aki a pénztáros volt, hát az aztán megfogta a pénzt. Elmesélem akkor. Mehet?
0: Igen.
1: Mikor megérkeztünk, mikor én megérkeztem, hát a többiek ottan elmentek, lefürödtek, átöltöztek, szétrakták a holmiakat, stb. A Gábris Gyula, jó is, hogy most róla beszélek, mert most nincs itt, ő nem tud mesélni. Szóval a Gábris Gyuszi odaült mellém az ágyra, ilyen emeletes ágyak voltak ebben a dormitoriban, és azt mondja, hogy óvatosan elkezdi nekem mondani, hogy hát tudod, azt mondja, hát a Jancsi annyira kevés pénzt, zseppénzt ad nekünk, és hát az Árpival mi együtt, ugye egy autóban is utaztunk mindig, de hát ő most ugye hazament, de amíg együtt voltunk itt, azt mondja, én meg az Árpi minden alkalommal, amikor Jancsi adott zseppénzt, akkor abból vettünk egy üveg viszkit, és akkor azt úgy apránként megiszogattuk este, vagy a vacsora után, hogy kettesbe. És úgy rám nézett, hogy vajon én most be fogom-e tölteni ugyanezt a szerepet, amit a Juhász Árpi ebben a kettős játékban betöltött, és ezt megnyugtattam, hogy természetesen. Ami már itt kialakult ebben az expedícióban, azt én nem fogom megbontani. Úgyhogy ketten bírtunk egy üveg viszkit venni, mondjuk két hetente. Így nézett ki a zseppénzünk. Jó volt, szép volt, igen.
0: Az elhangzott riportban beszélgetőtársam Galácz András paleontológus volt.

0: Pokoli Béla térképész nem a Magyar Tudományos Afrika Expedíción szerezte első afrikai élményeit, mert a gyermekkorai részét a kontinens nyugati részén, Nigériában töltötte. Most őt hallják.
1: Nagyon nagy élmény és tapasztalat volt annak idején 15 éves koromban kimenni. A családdal édesapám dolgozott ott Nigériában. Annak idején 2 évet Észak-Nigériában is. Kicsit olyan volt, mint egy 2 évi vakáció.
0: Nem volt iskola?
1: Azért volt, és nem volt különösebben magas színvonalú, de angolul lehetett, aki akart tanulni. Persze a környező világ az csodálatos volt, aki érdeklődik ilyesmi iránt. Máig eszembe jut, hogy mi ott a város szélén laktunk, és furujáztak a fuláni pásztorok. Esténként ezt hallgattuk, nem a közlekedés zaját. Csodálatos visszaemlékezni ilyesmikre. És hát annak ellenére, hogy akkor éppen háború folytott délen, Nigériában, mi ebben nem éreztünk tulajdonképpen semmit. Szóval a helyi viszonyokban ez egyáltalán nem tükröződött. És ott a helyi életben inkább a hagyományos törzsi főnökség, meg a központi kormányzatnak a együttes fellépését lehetett figyelni. Tehát például volt a emírnek külön rendőrsége, emlékszem, érdekes volt ezt is megfigyelni. Annak ellenére, hogy saját rendőrség is volt, de hát a emírnek a fesztiváljaira, a Mohamedán fesztiválokra kinézni, ez is felejtetetlen élmény volt számunkra. Amikor Nyugat-Afrikába voltam 2 évet, tehát Nigériába konkrétan, akkor hát még diákként voltam ott. De apám tulajdonképpen ilyen mérnöki, tehát a általános mértőki feladatokat látta el, a út felújításokat végezték a meglévő szilárd burkolatú és a földutakon, a hidaknak a karbantartását is végezték. Kevés volt, hogy akkoriban a szakember, azért kértek különböző szocialista országokban, ez ugye 60-as évek közepéről beszélünk, szakértőket Nigériába, de hát közismert Algériába sokan voltak, Irakba, Maliban, Gíneában.
0: Mennyivel volt másabb Kelet-Afrika később, mint Nyugat-Afrika korábban?
1: Igen, nagyon sok különbség van tulajdonképpen. Vannak persze hasonlóságok, ugye éghajlatban bizonyos mértékig, geológiában is, de azért az emberek kultúrájában elég sok a különbség. Tulajdonképpen ugye mind a két vidéken az iszlám hatás érvényesül, de más formában, ugye Nyugat-Afrikában a rabszolgasság intézménye az sokkal súlyosabban érvényesült, de ez megvolt persze Kelet-Afrikában is, de valahogy a mértéke az Nyugat-Afrikában egyes helyeken sokkal súlyosabb volt. Akkor az élővilág ugye az sokkal változatosabb Kelet-Afrikában, és hát ez a bizonyos kelet-afrikai árokrendszer, ami egészen egyedülálló, ennek ugye nyoma sincs Nyugat-Afrikában, ez meghatározó a maga tó rendszerével együtt. Mit is lehetne még érdekességként felhozni?
0: Például azt, hogy igen, térképek voltak egyáltalán?
1: Térképek, hát voltak, de a mai értelemben vett légi és űrfelvételek segítségével pontosított térképekről azért még nem lehetett beszélni. A térképeket folyamatosan ma is mindig pontosítani kell, mert egyre több ember alkotta részletet, szükséges feltüntetni rajta, tehát a infrastruktúrának az elemeit, az emberi építményeket, a kultúra építményeit, jegyeit fel kell tüntetni. Hát ezek változnak, és a újabb térképeken még akár a régmúlt emlékekből is, amikről nem volt tudomás az embernek, azt is a korszerű technikák segítségével fel lehet vinni újabb térképekre.
0: Mi volt az a konkrét kaland, mondjuk úgy, vagy élmény, amire emlékszik, amit kiemelne a fél év során történtek közül?
1: Az egyik csúcspontja mindenképpen a Rudolf-tónak a meglátogatása volt, és hogy 100 évre, pontosan 100 évvel később ott állhattunk mi is, mint ahogy Feleki Sámulék éppen odaértek 100 évvel korábban ott a tó partjára. Ez felemelő élmény volt, hogy nem csak mi a expedíció tagjai, hanem az osztrák kollégák, illetve diplomáciától a kenyai nagykövet is részt vett ott, illetve Ausztriából is eljöttek, hiszen ugye Teleki Sámuel társát, Ludwig Hönert osztráknak könyvelik el, aki a Teleki expedíció krónikása volt. Tehát ez volt az egyik nagy élmény, hogy ott lehettünk éppen 100 évvel később, tehát mindenképpen nagy dolog volt fentről lenézni a Kilimandzsáró tetejéről, 5600 méter magasra látni a környező hegyeket, a Kilimandzsáró többi hegycsúcsait, de hát a Kelet-Afrika nagy tavai is mind nagy élményt jelentettek, de mindenképpen kellett előre óvatosnak lenni, hogy azért csak úgy fejes ne ugorjunk a vízbe, hiszen a Turkánatóban, korábbi Rudolftóban nagyon sok krokodil van, erre a helybeli kísérünk is felhívta a figyelmet, de máshol a Viktóriatóban a bilharzia veszély áll fenn, úgyhogy ott sem tanácsos fürdeni, de emlékszem, hogy a Tanganyika tóba néhány nagyon kellemes fejest ugrottunk, ott állítólag nincsen ilyen veszély. Ott Burundiba, ott kényszerűen néhány órát kellett töltenünk, mert az egyik autó elromlott, és fárakoztunk, még megjavítják.
0: Afrikai élményeit Pogoli Béla térképész idézte fel.

0: Az 1987-88. Évi Magyar Tudományos Afrika Expedícióról 6x30 perces ismeretterjesztő tévésorozat is készült, melynek operatőre Sáfrány József volt. A tagok közül most ő szólal meg.
1: Életemben először voltam fél évre valahogy olyan forgatáson, ami tényleg majdnem minden nap volt munka, és elhasználtam 40 ezer méter filmet, amiből egy 7 részes filmsorozat készült. A dokumentációt, ahogy mondjam, azt inkább a többiek csinálták, mert ők végezték a maguk tudományos munkáját. Én egy kolonc voltam inkább csak a nyakukon, mert ugye a filmfővétel érdekében néhányszor mondjuk meg kellett ismételniük azt, amit éppen csináltak, és ennek nem örültek egy csöppet se. De hát ezzel nem csodálkozom.
0: Az ön cucca volt a legnehezebb?
1: Mondhatni, igen, igen, mert rengeteg film, mondom, 40 ezer méter film az igen komoly mennyiség, kamerák, állványok, mikrofonok, magnetofon, szóval volt rengeteg holmim.
0: És mindez csak egy ember nem volt segédoperatőr hangmérnök?
1: Nem, előtte, hogy mondjam, a hangmérnök fölkészített, hogy hogy kell használni ezt a kis nagramagnót, ami akkor vadi új volt, és még a Magyar Televízió összesen 2 volt belőle, és hát megtanultam, hogy hogy kell azzal úgy hangot csinálni, hogy az alfilmezéshez megfelelő minőségű legyen.
0: Nagy bizalom volt önben, hogyha 2-ből egyet odaadtak Afrikába?
1: Nem én bennem, hanem maga az expedíció volt olyan fontos, hogy a pasas, aki filmet csinál róla, az azért, ha lehet, mindennel föl legyen szerelve, és engem föl is szereltek mindennel. Tehát nem volt olyan, hogy kérek valamit, és az nincs, minden, amit kértem, megkaptam. És ezzel aztán boldogítottam ugye a kollégákat, mert főleg a orvosunk, Varga József doktor, hát szóval ő volt a segédoperatőr, aki az állványt cipelte, meg ilyesmi, és mellette ültem fél évig az autóba, ő vezetett végig kiválóan, és ugye az orvosokra jellemző, amikor van egy percnyi szabad ideje, abban a pillanatban el tud aludni, mondta, hogy több éves alvásrestanciát kell neki bepótolnia, és ahogy megálltunk valahol, rögtön föltötte a lábát a volánra, és elaludt.
0: Mi volt a legnagyobb kihívás? Gondolom a pára, az útapor, ez mind nem tett jót a kamerának, a filmnek.
1: Olyan kamerát vittem, egy Ariflexet, amit annak idején a németek háborús célokra fejlesztettek ki, azzal lehet verekedni, diót törni, és még filmet is képes csinálni. Volt olyan, hogy egy rossz mozdulat miatt belesett a patakba, elázott, kitettem a napra, fél óra múlva újból lehetett használni. Tehát a felszerelés az akkori kornak megfelelő volt, és erre az expedíciózásra azóta se találtak ki jobbat.
0: Ez még akkor nem a videó technika volt.
1: Ez 16 mm-es filmre készült ez a sorozat, de az olyan minőségű, hogy most föl lehet javítani, és amikor kiadták, olyan HD minőségben láttam, hogy én magam se hittem volna, hogy ezt én fényképeztem, olyan minőség volt.
0: Mi volt a legnagyobb kaland vagy élmény a 6 hónap során?
1: Általában mindig ilyeneket kérdeznek, amit meg tudok érteni, de hogy nem tudok úgy kiemelni. A legnehezebb megbászni a Kilimandzsárót volt, de sokkal veszélyesebb volt az Oldonyolengáj vulkánt megbászni, mert az éppen működött. De hát ilyenkor, amikor az ember a kamera mögött van, akkor ezek úgy eltűnnek, ezek a bizonyos veszélyek. Olyasmi fordult elő, mondanak, hogy kaland, meg hogy veszélybe voltam, hogy ültem a kocsinknak a tetején, ott volt az állvány felállítva, és kifutott épp a film a kamerából, és elkezdtem átfűzni, hogy a friss filmet befűzzem, és közben érzem, hogy beindul alattam az autó, és elkezdtem dörömbölni, hogy hé, gyerekek, hát még nem vagyok kész, várjatok már, de ők elindultak. Aztán, mikor leszálltam, és éppen kerestem a keresetlen szavakat, hogy csúnyákat mondjak nekik, mikor mondták, te figyelj, csak az az elefánt éppen nyúlt felét, hogy le akart szedni onnan a tetőről. Én ezt nem konstatáltam, az ő elbeszélésükből tudom.
0: És nem loptak el semmit a felszerelésből?
1: Nem, volt, amit elhagytam, de aztán mákon volt, mert az meg is lett. Képzeld el, hogy amikor a kamerának leesik a keresője, amiben bele kell ugye nézni. És már elgyalogoltam attól a helytől, ahol leesett, jó messzire, mire észrevettem. És mondtam, na most itt a világ vége, itt vagyunk a Teleki vulkánon, és elhagytam a glupét, a keresőt. Más megoldás nem volt, elindultam vissza, vagy meg lesz, vagy pedig nem csinálok filmet. És visszamentem, és a fölkelő nap éppen, ez hajnalban volt, a fölkelő nap éppen rávilágított arra, és a szemembe tükröződ, meg lett az objektív. Tehát a szigetelő szalaga olyan erősen oda közt, hogy soha többet ne essen le, de ez volt, ami engem a legjobban megviselt, mert amíg gyalogoltam vissza, hogy keresem azt a elveszett alkatrészt, az járt a fejembe, hogy akkor most mi a francnak vagyok itt.
0: És a labormunkák már itt voltak Pesten?
1: Persze. Többször volt az, hogy találkoztunk magyarokkal, akik éppen mentek hazafelé, és azokkal mindig küldtem haza az anyagot, hiszen ez nehezen bírja a meleget, és ugye, mint tudjuk, Afrikában meleg van. Találkoztam például Juhász Előddel, a zenei szerkesztővel, aki biztos nem örült neki, de legalább 10 kg filmet haza kellett vinni. Aztán Juhász Árpi fél időben elment haza, akkor ő is elvitte a maradékot, közben Galácz András megérkezett, ez meghozta a frisset, úgyhogy filmmel jól el voltam látva. Ha nem sikerül a film, akkor baj lett volna, mert tényleg az összes lehetőséget megkaptam. Az induláskor a főnököm azt mondta, hogy te most lemész a boltba, megveszed a legdrágább pezsgőt, berakjuk itt a hűtőbe, ha hazajött és nem hozol jó mozit, akkor megisszuk egymással a pezsgőt szépen, hogy kellemesen búcsúzzunk el egymástól. Na most engem ez a fél év alatt ez megállás nélkül ez inspirált, hogy én ezt a pezsgőt rohadtul nem akarom meginni. Szerencsére mire hazajöttünk, a kollégák már rég kiitták a hűtőszekrényből, de lett egy olyan film, ami életem első nagy nemzetközi filmdíját is hozta, Trentói Ezüstenciánt, ami ráadásul komoly pénzzel is járt, úgyhogy nekem ez egy mák volt. Én az egészben úgy kerültem bele, hogy az expedíció elkezdett keresni valakit, aki a filmet csinálja. Rockenbauer párra gondoltak ugye először, de hát a Pali életében kezében nem vette a kamerát, tehát ő neki kellett volna operatőr, viszont csak egy ember tudtak elvinni. Akkor lett kész szépen a Kőrösi Csoma Sándor útjáról készült filmem, amivel végigjártam a Kőrösi Csomának az útját többekkel. Ez úgy épp akkor díjat nyert Miskolci Filmfesztivál, és akkor mondták, hogy talán ez a figura jó lesz. Ehhez talán hozzájárult az is, hogy Lerner Jancsival együtt jártunk a Radnóti Gimnáziumban, ugye évvel alattam, úgyhogy tudta úgy nagyjából, hogy én ki vagyok.
0: Álmodott az elmúlt 38 év, 39 év alatt?
1: 39.
0: Afrikával?
1: Én nem álmodom Afrikában, nem oda megyek. Minden pénzemet, minden időmet és minden lehetőségemet arra költöm, hogy Afrikába menjek. Egyszerűen nem bírok ennélkül élni. Biztos lehet élni nélkülem, majd megöregszem annyira, hogy már nem fog tudni menni, de ameddig a lábam bírom, addig biztos, hogy én minden évben legalább egyszer el akarok menni Afrikába. Azóta is minden évben elmentem legalább egyszer, de volt, amikor háromszor. A legtöbbször dolgozni, mióta nyugdíjban vagyok, azóta inkább a saját útjaimra megyek a feleségemmel, aki ezeket kiválóan meg tudja szervezni.
0: A Magyar Tudományos Afrika Expedíció operatőrével, Sáfrány Józseffel beszélgettem.

0: Műsorunk hátra lévő részében Varga Kamil Ferences olvassa fel saját írását.
1: Az aradi 13-akon túl. A szabadságharc elfelejtett vértanúi és hősz lelkészei. 1849. október 6-án Aradon és Pesten vette kezdetét a magyar történelem egyik legsötétebb bosszú hadjárata. Bár a nemzet emlékezett elsősorban a 13 honvéd tábornokra és Batthyány Lajosra fókuszál, a császári megtorlás gépezete papokat, civileket és elszánt szabadságharcosokat is halálba küldött. Szeretném most bemutatni a megtorlásnak egyes megrázó részleteit, megemlékezni a hősökről, az aradiak utolsó siralomházi szavait, valamint két rendkívüli egyházi személy, a gyóntató Sujánszki Euszták és a kései vértanú Gasparics Márk Kirit életáldozatát, elfelejtett életáldozatát és sorsát felidézni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil Ferences testvér vagyok, jelenleg a pesti Ferences Kolostorban lakom, itt készítem el mai adásomat. Október 6-án Aradon kivégezték a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét, vagyis tábornokát. Aulich Lajost, Damjanics Jánost, Dezsőfi Arisztidet, Kis Ernőt, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Lázár Virmost, Leininger Westerburn Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Poltenberg Ernőt, Schweider Józsefet, Török Ignácot és Vécsei Károlyt. Budapesten, vagyis hát Pesten kivégezték Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét, akit jeltelen sírba szerettek volna eltemetni. De Dank Agáp, a pesti Ferences Kolostor házfőnöke titokban beszentelte és eltemette templomunk kriptájában. Egyébként az első aradi vértanú Ormai Norbert honvéd ezredes volt, akit augusztus 22-én végeztek ki. Kazinczy Lajost, Kazinczy Ferenc nyelvésznek a fiát, október 25-én lőtték főbe. Az utolsó aradi vértanú Ludwig Hauk alezredes volt, aki Bem József tábornok bécsi származású hadsegédje volt, akit 1850-ben végeztek.

Atyám, hiszen az ingyen utazás a mennyországba a legszebb, amit az ember kívánhat. Ugyancsak neki fennmaradt egy imádsága is. Istenem, te mindent tudsz, és mindent látsz. Te tudod, hogy én az igazat, jót és szépet akartam. Te megáldottad honvédeinket, adj nekik erőt a jövőben is. Most hozzád költözöm. Bocsásd meg bűneimet, fogadd be lelkemet. Istenem, áld meg a magyar nemzetet. Sulyánszky Euszták, az aradi vértanúk gyóntatója. A trencsényi származású Sulyánszky család nemesi levelét 1631. április 29-én kapták meg harmadik Ferdinándtól. Nevükben az elfejedett Sulyán település nevet őrzik. 1700-as évek végén telepedtek meg Gyöngyösen. A szülei Sulyánszky Mátyás és felesége Hrányi Mária voltak. Iker gyermekük született 1831. április 11-én Anna és György, a későbbi Euszták. Gyöngyösen és Egerben járt iskolába, ahol 1828. november 9-én belépett a ferences rendbe. 1831. április 19-én tette le szerzetesi fogadalmát, majd 1834. április 19-én Pirker László érsek pappá szentelte. A rend különböző iskoláiban tanított, úgy mint Lugos, Nagybánya, Kánta, Arad, volt, ahol igazgatónak is kinevezték. Lelkészi szolgálatot is ellátott Kántán, Nagyanyelen, Nyíregyházán és Aradon is. 1849. október 5-én Hovinger tábornok felszólítására Bardóth Sándor, Pléva Balázs, Winkler Bruno rendtársaival együtt az aradi vértanúk gyóntatója lett. Eredetileg 10 vértanú volt katolikus, de az éjszaka folyamán Damjanich János katolikussá lett. Ezt követően Euszták Imregre vonult vissza, ahol a ferenceseknek Szent Ferenc sebeiről nevezett templomuk és kolostoruk volt, melyet Barkóc Imre báró épített 1755-ben. A hatóságok zaklatása elől itt él titokban, elrejtőzve 1867-ig. A kiegyezés után valamelyest megszűnt a zaklatás. 1875. december 7-én hunyt el. Szószéktől a Bitófáig. Gasparics Márk Kilit rendtársam tartozik ide. Amikor a zalaegerszegi kolostorba megérkeztem, és láttam, hogy a kolostor Gasparics Márk utcában van, meg is voltam lepődve, hogy vajon ki lehet ő. Márk néven született 1810. április 2-án a Zala vármegyei Cikovján. Miután tanulmányait elvégezte a nagykanizsai piaristáknál, 1827-ben belépett a ferences rendbe, és 1833-ban szentelték pappá. Szolgált Szent Antalon, Türjén, Pesten. Itt részt vett az 1838-as árvízi mentésben is. Innen került tovább aztán Székesfehérvárra, Szombathelyre és Németújvárra. Lelkesen csatlakozott a szabadságharc mozgalmához. Tábori lelkészként szolgált. Többek között részt vett a Pákozdi csatában, Percel Mór hadtestében. Kiváló szónok volt. Faluról falura járva hirdette a jobbágy felszabadítást, toborzott, de szolgált Gulyon Richard hadtestében is, hadsegédként. A szabadságharc leverése után illegalitásban élt, 1850-től a császárfürdőben lakott, és álnéven cikkeket írt a Pesti Naplóba. Kapcsolatba került Mak József és Jubál Károly által szervezett függetlenségi mozgalommal. 1852. februárjában elfogták, és kötél általi halálra ítélték. Pozsonyban végezték ki 1853. szeptember 2-án. A megtorlás évei mély sebeket hagytak a nemzet emlékezetében, de a hősök áldozata nem volt hiába való. Október 6-án a nemzeti gyásznapon ezért nem csak a 13 aradi tábornokra és Batthyány Lajosra emlékezünk.
Főhajtással tartozunk a név.

0: reménytelen honvédeknek, a hazáért életüket adó civileknek és az olyan elszánt lelkeknek is, mint Sulyászki Euszták vagy Gasparics Márkilit. Az ő hitük és töretlen hűségük emlékeztet minket arra, hogy a szabadságért hozott áldozat örökké él a nemzet szívében.
1: Az elmúlt percekben saját írását Varga Kamil Ferences olvasta fel, és ezzel mai műsorunk véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindannyiuknak szép napot, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd ekhózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumer Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellen súlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök, kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenei összeállításunkban Jisoo és a One Republic felvételei közül válogat a zenei szerkesztő Dudás Anna. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Jisoo és a One Republic felvételei közül válogatott zenei szerkesztőnk Dudás Anna. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. október 7-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Az éjszakás technikai segítséget Birincsik Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
0: A nap imája.

Szükségem van rád, Uram, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzés fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 ezer kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd ekhózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A Külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumán Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellen súlyozására. Erről beszélt az ukrán elnök, kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetése után. Ukrajna válaszolni fog, szögezte le Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya a párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában, kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja a 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelen valóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED, Love Forever, ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leópápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekjéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkás negyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat, törékenyen és szenten, mint cserép edények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet, és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant d'amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János megyés püspök áldott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak, már a prófétáknak is voltak iskoláik, ahol tanítványokat neveltek. Jézus pedig 3 éven át szinte más sem tesz, mint tanítványokat oktat, gyűjt, alakítja és formálja a szívüket, egy kis hittudományi főiskolát működtet, fogalmazott. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakoztunk először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kata adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd eghózni a profilabdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezése való jelentkezésnek. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Amália, Bekény, Engelbert és Gerold nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Amália germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való védelem. A Bekény magyar férfi név a beke származéka. Más feltevés szerint ótörök eredetű név és a jelentése terméketlen ember. Az Engelbert germán eredetű férfi név jelentése híres az angolok között. A Gerold germán eredetű név jelentése dárda, hatalom. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1959-ben először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet. Az első kép 63.500 kilométerről készült. Összesen 29 képet csináltak, melyek igen kis felbontásúak voltak, de a képződmények közül sok azonosítható volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túlsó oldala másmilyen, mint a látható. Elsősorban a sötét tengerek hiánya feltűnő. 1912-ben megszületett Tátrai Vilmos, Kossuth-díjas hegedűművész. A hegedűművész és pedagógus, a világhírű Tátrai Vonós Négyes és a Magyar Kamarazenekar megalapítójaként, az Állami Hangversenyzenekar legendás hírű koncertmestere és a Budapesti Zeneakadémia professzora is volt egy személyben. 1952 és 1972-ben Liszt Ferenc díjat, 1958-ban Kossuth díjat, 1966-ban érdemes művész, 1970-ben pedig kiváló művész, 1985-ben Bartók Pásztori díjjal ismerték el munkásságát. 1922-ben megszületett dr. Polcz Elen, pszichológus, írónő, a Magyar Hospice mozgalom elindítója. A tanatológia a halál és gyász kutatásának magyarországi úttörője. A Magyar Hospice mozgalom majd alapítvány életre hívója. Mészöly Miklós Kossuth díjas magyar író felesége. 1942-ben megszületett Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Érdemes művész. Pályafutását 1964-ben a Pécsi Nemzeti Színháznál kezdte, 1965 óta a Víg Színház tagja. A Bojtorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett gyermekeknek, amelyből 8 aranylemez készült. 1801-ben megszületett Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. Brünnben végezte zenei tanulmányait. 1823-tól Bécsben élt, ahol dalok, zongoradarabok komponálásáról áttért a könnyebb műfajokra. 1825 és 1884 között operákhoz, daljátékokhoz, paródiákhoz, operettekhez, melodrámákhoz, összesen tehát 640 színműhöz írt zenét. Színpadi zenéje nem csak Bécsben volt népszerű, de Pest-Budai Német Társulat is játszotta darabjait. 1956-ban meghalt Clarence Birdseye, amerikai üzletember, aki az ételek mélyhűtésével foglalkozott. 69 éves korában halt meg. Bizonyítása szerint minél gyorsabban fagy meg az étel mínusz 40 Fahrenheit alatti hőmérsékleten, annál kevesebb az esély, hogy szerkezetében nagy jégkristályok keletkezzenek, amelyek szétroncsolják a szöveteket, hiányosságokat hagyva a sejtek falán, ahol eltávozik az étel íze és nedvesség tartalma. Ehhez nem egyszerűen csak hideg, hanem mélyen 0 fok alatti hőmérséklet kell. 1967-ben megszületett Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő. Jellegzetes mély kontraalt hangjáról ismert. 6 Grammy-díjat kapott, és világszerte több mint 40 millió albuma kelt el. 1968-ban meghalt Hatvani Lili bárónő, Amerikában élő író. Más források szerint a halálának napja 1962. november 12. A színház élet kritikusaként működött az 1920-as években. Az 1930-as évek végén Amerikába ment. New Yorkban telepedett le. Többnyire a gazdagok életének ábrázolója, és bár hősei túlnyomóan a nemzetközi élet figurái,

Mario Molina, kémiai Nobel-díjas mexikói tudós, aki az ózonjukat és a klímaváltozást kutatta. 1995-ben kapott kémiai Nobel-díjat megosztva. Témája a légkör kémiája volt, különös tekintettel az ózon keletkezésére és lebomlására. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János megyés püspök áldott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak, már a prófétáknak is voltak iskoláik, ahol tanítványokat neveltek. Jézus pedig 3 éven át szinte más sem tesz, mint tanítványokat oktat, gyűjt, alakítja és formálja a szívüket, egy kis hittudományi főiskolát működtet, fogalmazott. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakoztunk először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőadásban közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Emellett a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről is döntés született, tudatta a miniszterelnök. A Fidesz semmilyen adóemelést nem támogat, közölt az ellenzéki párt. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akik 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek. A szakmai egyeztetések után széles körben elérhetővé teszik újra a katát, amely több mint 100 000 kisvállalkozásnak nyújt majd egyszerű és kiszámítható adózást. Évi 60 millió forintig tudnak majd ekhózni a profi labdarúgók és egyéb sportolók, mint más érintett szakmában dolgozók. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, jelentette első becslés alapján a KSH. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az adatra a miniszterelnök is felhívta a figyelmet a Facebook oldalán. Eközben nőtt a lakossági és az üzleti bizalom is, írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy jelenleg már olcsóbban finanszírozzuk az államadósságot, mint Lengyelország. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben kereken 5, az üzemanyagok esetében 3,1%-kal bővült az értékesítés. Az előző havitól 0,7%-kal elmaradt a forgalom. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki. Ezt mondta el a miniszterelnök Gyulán az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldali, hanem a teljes magyar nemzeti, fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő arról is beszélt, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az első tájékozódási folyamat semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és még nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. Kiírta a 2026-27-es tanévi útra való ösztöndíjprogram pályázatait a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok benyújtási határideje november 2-a. A külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. Olyan programok létrejöttét támogatják, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben. Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. Iliana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumer Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. A vilniuszi parlament szavazott arról, hogy eltörölnék az atomfegyverek telepítésére vonatkozó tiltást az alkotmányból. A nemzetközi feszültség további fokozódást jelentené, ha NATO bázist és atomfegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni, reagált Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. október 7-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek szentéletű emberek című műsorunkban a Rózsafűzér királynőjéről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a reflexológiáról beszélget Tóth Barbara természetgyógyásszal Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Mennyire kommunikál egyébként a talpunk? Mennyire érzed azt valakinek a talpán, hogy szorong, feszült, különböző lelki tüneteket mennyire érzette magad?
1: Hát lehet mondani, hogy 100%-osan. Mert nyilván egy feszültebb, idegesebb vendégnek a talpa is ugyanolyan feszült és ideges lesz. Nyilván vannak olyan pontok is, amivel ezeket így könnyebben meg is lehet állapítani, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy feszült vendég is kipihenten és frissen és elégedetten szokott felkelni a masszázságyról.
0: Fontos, hogy ez a talpmasszázs is egy rendszeres tevékenység legyen? Tehát akkor hat igazán, hogyha valaki rendszeresen jelentkezik nálad, és aztán, ahogy telik az idő, beszámol arra, hogy oldódik a feszültség, oldódik a szorongás?
1: Igen, mindenképpen itt mindig kezelés sorozatról beszélünk. Nyilván vannak frissítő wellness kezelések, amiket igénybe lehet venni egy-egy alkalommal, de egy probléma esetén általában az a 10 kezelés, ami egy kezelés sorozatot kitesz, és ez alatt azért folyamatosan várom a visszajelzéseket, illetve érezni is a talpon is a visszajelzéseket, és hát természetesen itt azért komplex kezelés van, tehát általában nem csak a talpreflexológia, hanem általában fitoterápiás ajánlások, egyéb életmód faktorjavaslatokat is teszek, amelyet, hogyha követ a vendég, akkor tényleg nagyon szuper eredményeket lehet elérni.
0: Tulajdonképpen egy kicsit át is léptünk a másik témánkba, a mezítlábjárást követően, mert hogy a szorongásról, illetve a stresszoldásról beszélgethetünk olyan értelemben is, hogy hogyan tudsz te természetgyógyászként ezeken segíteni a gyógynövények erejével, vagy azoknak a kombinációival?
1: Igen, ugye hál' Istennek fitoterapeuta és aromaterapeuta is vagyok egy személyben, úgyhogy akár ezzel, akár azzal, akár mindkettővel kombinálva nagyon szuper illóolajaink vannak, nagyon szuper keverékeink vannak, gyógytákból is nagyon jó keverékeket lehet alkotni. Ilyenkor, amikor a stresszoldás vagy nyugtatás, akkor mindenkinek először a levendula jut eszébe, de nem mindenkinek a levendula lesz az olaja, hiszen azért van jó néhány olyan ember, aki nem szereti a levendulát, vagy akire a levendula nem hat jótékonyan. Sőt, a levendula bizonyos összetételére, vagy összetevőjére akár allergia is alakulhat ki, tehát a levendulán túl is tudunk akár illóolajokat, akár gyógynövényeket alkalmazni, például egy citromfüvet, egy édes narancsot, ezeket akár egy diffúzorba téve, illatolva, egy szaglóüvegbe, egy parfümként, testápolóba, tusfürdőbe, tehát ilyenkor tényleg több oldalról megtámogatva a szervezetet tudjuk használni ezeket az anyagokat. Akkor, amikor ugye van egy probléma is, akkor próbálok egy általában keveréket készítek. Ott azért megbeszéljük a vendéggel, hogy hát azért legyen finom illata, hogy tudja használni, hogy szeretné használni, hogyan tudja beépíteni a mindennapjaiba a használatot, és akkor nyilván úgy készítem el a keveréket. És hát ugye azért illóolajat nem helyettesítünk, mert ugye itt a hatóanyagok összetétele miatt nem nagyon szeretjük, de azért van egy-két olyan olaj, amivel nyilván lehet pótolni egy-egy hatóanyagot, és úgy állítom össze azért, hogy a vendég ezt szeresse is. Mert nyilván, hogyha olyan az illat, amit ő nem szeret, vagy olyan anyag van benne, amit ő nem szeret, akkor azt nem fogja használni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a reflexológiáról beszélgetett Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák. A 32-es és a 37-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és leállósáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásáros-Namény felé sem le, sem felhajtani nem lehet. Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt szabad. Aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál is. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál a főváros felé vezető oldalon útszűkület van érvényben, a csomópont lehajtó ágát azonban már visszaadták a forgalomnak. A 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyet a Vásáros-Namény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, Máji felé a külső sávot lezárták. A 23-as főúton Pétervására belterületén a 23-as kilométernél a járdát újítják fel, ezért útszűkület van érvényben. A 25-ös főúton Kerecsen térségében burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozásra, illetve jelzőrös irányításra kell készülni a 3-as és a 4-es kilométer között. Szintén a 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a Székesegyház és az Álmos utca között 300 méter hosszan útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 33-as főúton Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es és a 108-as kilométer között útépítés, illetve szélesítési munkák miatt útszűkületre, alkalmanként sávzárásra kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra készülhetünk az előttünk álló napokban. Ma még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől északnyugatira forduló szelet, északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakába nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen eshet, délután már csak néhol. Felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szél élénk, erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börzsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége a meleg utónyári időnek, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet. Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, kevés helyen kisebb eső, zápor is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. A kora reggeli 1 és 12 fokról délutára 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős időben lehet részünk. Kevés helyen előfordulhat kisebb eső vagy zápor. Élénk lesz a nyugati szél, a minimum 3 és 13, a csúcsérték 16 és 22 fok között alakulhat. Véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka. A parlagfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen. A pollen koncentráció a következő időszakban lassan csökken, fokozatosan mérséklődnek a tünetek. A parlagfű szezon csúcsidőszaka során felhalmozódott pollenszemek miatt azonban beltérben még magasabb lehet a pollen koncentráció. Így javasolják az allergiásoknak, hogy nedves takarítással, a lakás textilek mosásával távolítsák el a belterekben felhalmozódott pollent. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben a perzsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm, az útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, továbbá a rézgyom és a szerbtövis pollen szemei is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, nagyon magas, az epikokkumi közepes szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
2: A napverse.

0: Nemes nagy Ágnes, madár. Egy madár ül a vállamon, ki együtt született velem. Már oly nagy, már olyan nehéz, hogy minden léptem gyötrelem. Súly, súly, súly rajtam bénaság, ellökném, rám akaszkodik. Mint egy tölgyfa a gyökerét, vállamba válja karmait. Hallom, fülemnél ott dobog irtózatos madár szíve. Ha elröpülne egy napon, most már eldőlnék nélküle.
1: Nemes Nagy Ágnes, Madár című versét Havas Judit előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Írószövetségbe. Később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mint egy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló író-irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 1958 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írt a versciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában, kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkás negyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szent Atya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat, törékenyen és szenten, mint cserép edények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet, és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant d'amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

pedig láttak tőle rendkívüli dolgokat. Egyetlen dolgot kérnek, taníts meg minket imádkozni. Miért? Mert látják, hogy Jézus erejének forrása az imádság, mégpedig nem a szavak, hanem az a kapcsolat, ami az Atyával összeköti őt. Jézus nem egy hosszú, ünnepélyes, nehézkes szöveget mond nekik, hanem néhány mondatot, egyszerűt, lényegre törőt. A mi Atyánk minden szavával nem egy távoli Istent szólítunk meg, hanem azt, akit Atyánknak tekinthetünk. Sokan azt hiszik, hogy az imádkozás egy szép szöveg elmondása, de valójában lelki találkozás Istennel, olykor szavakkal, máskor sóhaj, hallgatás, figyelem formájában. Az ima nem teljesítmény, hanem nyitottság Isten felé. Nem a szöveg hosszán múlik az értéke, hanem hogy jelen vagyok-e benne. Modern világunkban az imádság gyakran kiszorul a napirendből, pedig ima nélkül lelkileg kiszáradunk, mint egy növény víz nélkül. Nem azért imádkozunk, hogy Istent informáljuk aktuális élethelyzetünkről vagy gondjainkról, hanem hogy ne felejtsük el, kik vagyunk és kire bízhatjuk magunkat. Az imádság életforma. Imádkozni olyan, mint lélegezni. Természetes, egyszerű, nélkülözhetetlen tevékenység. Lépjünk be az ima világába.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 174-es, a Szent Vagy Uram 137-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 242-es számú énekének 10. és 12. verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent Vagy Uram 174-es, a Szent Vagy Uram 137-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 242-es számú énekének 10. és 12. verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Ragány Péter édesapáért szeretném felajánlani halálának az évfordulóján, a feleségért, Grunda Anna édesanyáért is. Ezen a szentmisén a boldogságos Szűz Mária, a Szent Olvasó, Rózsafüzér király néjának az ünnepét ünnepeljük, és ezt az ünnepet Szent 5. Pius pápa rendelte el a Lepantónál kivívott tengeri győzelem emlékére 1571-ben, amelyet a rózsafüzér imádkozása révén az Isten szülő segítségének tulajdonítottak. A mai nap megünneplése mindenkit Krisztus titkainak átelmélkedésére késztet a boldogságos Szűz Mária vezetésével, aki egyedülálló módon részese volt Isten fia születésének, szenvedésének és dicsőséges feltámadásának. A Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására, ösd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ön kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, meghívásom után 14 évre Barnabással együtt ismét visszatértem Jeruzsálembe, és Tituszt is magammal vittem. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem, és megbeszéltem az apostolokkal a pogányok között végzett evangélium hirdetés ügyét. Külön tárgyaltam a tekintélyesebbekkel is, hogy ne legyen hiába való az eddigi fáradozásom és a most folyó munkám. Ellenkezés nélkül elismerték, hogy én éppen úgy megbízást kaptam az evangélium hirdetésére a pogányok között, mint ahogy Péter a zsidók körében. Aki ugyanis hatékonnyá tette Péter apostoli munkáját a zsidóknál, az enyémet is hatékonnyá tette a pogányoknál. Amikor Jakab, Péter és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, az egyetértés jeléül jobbjukat nyújtották nekem és Barnabásnak. Mi apostolkodjunk a pogányok között, ők pedig a zsidók között. Csak gondunk legyen a szegényekre. Törekedtem is arra, hogy ezt megtegyem. Amikor azonban Péter Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mert okot adott rá. Mielőtt ugyanis a Jakab környezetéből való testvérek Antiókiába jöttek volna, együtt étkezett a pogányokkal. Amikor viszont azok megérkeztek, visszahúzódott és tartózkodott a pogányságból megtért testvérektől, mert tartott a zsidóságból megtért keresztények véleményétől. Ehhez a viselkedéséhez aztán többen is csatlakoztak, még Barnabást is beresodorták a kétszínűségbe. Amikor tehát láttam, hogy nem az evangélium igazságához híven viselkednek, mindnyájuk előtt kijelentettem Péternek, ha te zsidó származásod ellenére sem ragaszkodsz a mózesi törvény előírásához, milyen alapon kényszeríthetett pogány származású testvéreinket, ahogy aszerint éljenek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: És testvérek, a mely evangéliumi szakaszban Lukács evangéliumából az Úr imádságának egy rövidebb változatát hallottunk, a hosszabbat Máté evangélium közli. Alapvetően az első dolog, ami eszembe jutott, amikor ezt az evangéliumi szakaszt hallottam az imádsággal kapcsolatban, hogy itt a tanítványuk az egyik tanítvány kéri Jézus Krisztustól azt, hogy tanítsa meg őket imádkozni. És hogy mennyire megadottnak adjuk ezt a cselekedetet sokszor. Hányszor találkozunk olyan emberekkel, akik talán nem is szoktak járni templomba, de mondják, hogy én szoktam imádkozni. Az imádság az nem egy olyan dolog, amellyel születünk. Olyan dolog, ami meg kell tanulni. És nem elég, hogy mondjam, a hittanórákon megtanulni, nem elég kívülről tudni nagyon sok imádságot. Nem mondhatjuk azt, hogy az imádság egyszerűen egy külső szövegnek vagy egy megtanult szövegnek az elmondása, hanem az igazi imádság az, amely szívből jön. És hát erre gondoltam, amikor hallottam ezt az evangéliumi szakaszt, hogy végül is hány ember odakint, mondhatjuk, hogy itt legalább Magyarországon mindenki ismeri a mi atyánk imádságot, csak nem mindenki szívből tudja ezt imádkozni. És talán egy házi feladat minnyájunknak, ugye ezzel az imádsággal kicsit többet ismerkedni, vagy többet jobban elmélyíteni ezt az imádságot, próbálni megérteni minden egyes kérést benne, mondatot, és érteni, hogy valójában mit is imádkozunk, és igyekezni mind a hányszor ezt az imádságot, vagy bármilyen más imádságot imádkozunk, azt szívből elmondani. Nem úgy elmondani, hogy közben másra gondolunk, hanem tényleg erre fokuszálni. És Szűz Máriának a közben járására a mai napon kérjük ezt a kegyelmet. Ő az, aki talán legjobban tudott imádkozni, sőt, merem azt mondani, hogy ő az, aki igazából tudott szívből imádkozni, akinek szíve nagyon szorosan összekapcsolódott a fiával, Jézus Krisztussal, hát az, aki legjobban tudott imádkozni, és akihez tudunk kérni segítséget, hogy tanítson minket minden napjainkban, akár hol vagyunk, munkahelyünkön, az utcán, otthon, buszmegállón, tanítson meg bennünket imádkozni. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyárat rendeltet egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet hallgass meg, Urunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek, hallgass meg, Urunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon, hallgass meg, Urunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös, hallgass meg, Urunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, engedd, hogy méltóképpen mutassuk be ezeket az áldozati adományokat, és úgy ünnepeljük egyszülött fiad életének titkait, hogy elnyerhessük ígéreteit, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerinti békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram.

0: Könyörögjünk, kérünk Istenünk segítsen népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak. Kérünk Istenünk, hogy akik a szentségben fiad halálát és feltámadását hirdetjük, miután az ő szenvedésének társai lettünk, az ő vigasztalásában is dicsőségében is részesedjünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk,
1: lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra.
0: Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged,
1: a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenczi Tamás volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd az eseményt. A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profilabdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, jövő januártól vezetik be az 1%-os vagyonadót 1 milliárd forint felett. 100 milliárd forint fölötti vagyon után 1,5%-os adót kell fizetni. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások pedig nem csak magánszemélyeknek, de cégeknek is számlázhatnak. Az adó havi 100 ezer forint lesz, a mellékállásúaknak 50 ezer forintot kell majd fizetni. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot. Ez az országgyűlési képviselőket, a politikai vezetőket és a közigazgatási államtitkárokat érinti. Mintegy 105 milliárd forintot takarít meg az állam az M6-os autópálya üzemeltetésén az új szerződéssel, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról számolt be, a megbízás 44 milliárd forintért az autópályát korábban megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. 21 milliárd forintot követel vissza a sportállamtitkárság a 2022 és 26 közötti TAO elszámolások után jogosulatlan felhasználás miatt. Az érintett 6 látványcsapat sportág mintegy 500 milliárd forint támogatást kapott, csak nem 2500 sportszervezeten keresztül. Nem lesz népszavazás december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról, mert nem gyűlt össze elegendő aláírás ehhez. Ugyanakkor Szenteste napja valószínűleg így is munkaszüneti nap lehet, már az idén, miután a Tisza párt képviselői az országgyűlésben kezdeményezték ezt. Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István elmondta azt is, tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumán Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. A feszültség további fokozódását jelentené, ha NATO bázist és nukleáris fegyvereket telepítenének Litvániába, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, ebben az esetben Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket saját biztonsága érdekében. Litvániában alkotmánymódosítás készül ez ügyben. Több tízezer francia középiskolás tüntetett mintegy 30 városban a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. Az állami középiskolák több mint negyedében 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A vidéki demonstrációkon tegnap délelőtt mintegy 86 ezeren vettek részt, a megmozdulásokat tanárok és szakszervezetek is támogatják. Donald Trump amerikai elnök a bevándorlást és az iszlámot tette felelőssé a francia diák tüntetésekért. Végül az időjárásról, döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A csúcsomérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: rózsafűzér királynője. E szép ünnepet 5. Szent Pius pápa rendelte el 1573-ban annak a nagy győzelemnek emlékére, amelyet a keresztény seregek 1571-ben a lepantói tengeri ütközetben vívtak ki a pogány törökök fölött. Ettől kezdve a török birodalom hanyatlásnak indult. A racionalisták mosolyognak, vélekedik Lacordaire, a híres francia szónok, ha rózsafűzérüket pergető és ugyanazokat a szavakat ismétlő embereket látnak. De az, folytatja a nagy szónok, akit magasabb fény tölt be, megérti, hogy a szeretetnek csak egy szava van, és ha ezt a szót százszor mondjuk is el, sohasem ismételjük. 6. Pál pápának a szavait is idézem. Elődeink példája nyomán mi is ajánljuk a családi rózsafűzér imádságot. A 2. vatikáni zsinat külön is hangsúlyozta, hogy a család a társadalom legkisebb sejtje, ahol a családtagokat a közös szeretet és a közös ima köti össze. Az ilyen család házi szentélyé válik. Szentély, ahol mindenki megmarad saját feladatkörében, de együtt keresik az igazságot, együtt gyakorolják a szeretett tetteit, együtt szolgálják testvéreiket. Részt vesznek a helyi keresztény közösség apostolkodásában és liturgikus életében, és együtt imádkoznak. Ha mindez hiányoznék, hol lenne a keresztény család? Jó volna a családi közös imát újra fölfedezni, írta 6. Pál pápa Marialis kultusz kezdetű apostoli buzdításában. Ezen a nagy ünnepen, szép Mária ünnepen, rózsafűzér királynőjének az ünnepén, az érsekség nevében, a katolikus rádió nevében köszönetet mondunk mindenkinek, aki imádkozza a rózsafűzért, hiszen ezzel az imával gazdagodik mindenkinek a lelke. Mindenki növekszik a Jézus és Mária iránti szeretetben, és Isten sok-sok ajándékát nyerhetik el a rózsafűzért imádkozó testvéreink. Köszönet az élő rózsafűzért társulati tagoknak, akik havonta váltják a titkokat, és az buzgón imádkozzák. Végül köszönet azoknak, akik a katolikus rádióban vezetik a rózsafűzér imát. Így a katolikus rádió Egerből sugározza egyenes adásban ezt a nagyon szép, értékes imádságot. Sok-sok idős, magányos testvérünknek nagy örömére, és azok örömére is, akik az októberi estéken nem tudnak elmenni a templomokba, hogy ott imádkozzák együtt a rózsafűzért. Egy csodálatos imádkozó közösség alakul így ki egyházmegyénkben. Adja Isten, hogy minél többen kapcsolódjanak ebbe a közös imádkozásba. Befejezésül Prohászka püspök úrnak nagyon szép gondolatait idézem. Az Úr Jézus a hitből való imának csodaerőt ígért. Gyönyörű, egyszerű szavak ezek, ha hitetek olyan lesz, mint a mustármag, s azt mondjátok az eperfának, mozdulj, dobd magad a tengerbe, meg lesz. A hitben erős ima a szentek fegyvere, lelkük erőssége, kihatásaik titka. Ó, ha tudnánk hitből imádkozni. Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. Ezt tesszük a szentolvasóban, melynek legfőbb kelléke, hogy elmondása közben az illető hittitkokkal foglalkozunk. Krisztus személye, élete, halála, a benne megnyilatkozó szeretet és fájdalom, az ő küzdelme és győzelme lebeg szemeink előtt. Ez az alázatos szemléletünk szívünket puhítja, alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi. Csoda-e, ha szíves örömest foglalkozunk a titkokkal, ha náluk időzünk, ha reményünket rajtuk élesztjük, ha érzelmeinkkel, vágyainkkal, örömeinkkel alattuk megpihenünk. A hit e képekkel álmodik, rajtuk vigasztalódik. Egyre azt hajtogatja, hogy az Isten ember lett, köztünk élt és szenvedett, s hogy megújította a világot, és föltámadásában legyőzött minden rosszat. Nézi, mély alázatos, szelíd és édes az Úr, majd megdermed, mikor szenvedni látja, s egyre csak azt adogja, Krisztus értem, értem szenved, megyek én is vele. A rózsafűzért imádkozó megfordul Istenével, Jézusával, istállóban és názáreti házban, templomban, hegyen, völgyön, kertben, éjben, ostorok, tövisek közt, sírját húsvéti fényben látja, és elviszi a glóriát haza, és a mennybe menet aranyporával hinti be a levegőt. Az imádkozó lélekbe Krisztus képe nyomódik bele. Tízszer gondolom el, mi alatt egy tizedet elmondok, hogy hogyan is volt az, hogy mit is gondolt, mit is érzett az a szentszűz, aki Istent foganta, hordozta és szülte, lelkem, el ne felejtsd őt soha. Rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk. Ezen az ünnepen, a szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Szükségem van rád, Uram, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzés fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a szavadat. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Október 8-a és 18-a között rendezik meg a Design Eger 2026 elnevezésű programot. A Design Eger a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében bemutatja Eger és Heves megye kreatív vállalkozásait, alkotóit és közösségeit, workshopokkal, kiállításokkal, szakmai és közösségi programokkal. Október 8-án csütörtökön Kerámiák a műhelyből címmel kiállítást láthatnak. 16 órától mozgókép és animáció készítő műhely, nyitott foglalkozás gyerekeknek az Egri Kulturális és Művészeti Központ forrásban. 16 órakor kezdődik a Sejemfestés titkai című program, ahol megalkothatják saját elegáns kendőjüket. Október 9-én pénteken folytatódnak a programok, 9 órától hajfonás workshop kezdőknek, ahol elsajátíthatják a holland fonás technikáját. 16 órakor sejemfestés, 16 óra 30 perckor Pinterestből otthon lakberendezési moodboard workshop lesz. 17 órakor pedig élménykerámia Egerben, alkotás, kikapcsolódás, közös élmények. Október 10-én 10 órától nyílt bemutató terminapok lesznek a Réka Interior Design stúdióban. 13 órakor Léleklenyomat címmel a Kontrolltól a Kíváncsiságig nevű programon vehetnek részt. 14 óra 30 perctől szépségápolás természetesen, kézműves kozmetikumok a gyógynövények erejével. Október 11-én vasárnap 10 órakor a kerámia születése és mázazása. Két alkalmas workshop, október 11-e az első nap és 17-e a második. A további programokról és részletekről a Design Eger Facebook oldalán tájékozódhatnak. Október 8-án 17 órai kezdettel címkézet múlt borvidéki palack címkék a Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményéből. Tárlatvezetéssel egybekötött kiállítás nyílik borvidéki palack címkékből a Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményének anyagából. A tárlatvezetéssel egybekötött kiállítást a központi könyvtár emeletén a Bródi szalomban találják. A kiállítást Tarsoly József hegybíró nyitja meg. A tárlatvezetést Turai Zoltán helyismereti könyvtáros tartja. Mindenkit szeretettel várnak. Csodára várva címmel kiállítást láthatnak október 9-től a Gárdonyi Géza Színházban. Tenk László Munkácsi Mihály díjas festőművész kiállítása lesz. A tárlat ingyenesen megtekinthető minden hétköznap 9 és 17 óra között, november 19-éig. A kiállítással a Magyar Festészet napját is ünneplik, csatlakozva az országos programhoz. 24. alkalommal rendezik meg a Tiszta Élvezet drogprevenciós napot, a regionális drogügyi konferenciát. A konferencia időpontja október 9-e, helyszíne pedig az Uránia IFI pont és közösségi tér. 9 órakor Kohári Szilvia, az Egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, Főegyházmegyei Karitász Központ Rívszenvedélybeteg Segítő Szolgálat munkatársa nyitja meg, valamint Gál Judit, az Egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke, Eger megyei jogúváros önkormányzata, szociális és köznevelési sportügyekért felelős alpolgármestere. 9 óra 15 perckor kezdődik az iskola védőháló vagy rizikófaktor, az iskolai kötődés szerepe a serdülőkori szerhasználatban címmel. Suha Tamás, szociális munkás, okleveles szociológus, a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat munkatársa.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, jövő januártól vezetik be az 1%-os vagyonadót 1 milliárd forint felett, 100 milliárd forint fölötti vagyon után 1,5%-os adót kell fizetni. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások pedig nem csak magánszemélyeknek, de cégeknek is számlázhatnak. Az adó havi 100 ezer forint lesz, a mellékállásúaknak 50 ezer forintot kell majd fizetni. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot.

0: Ez az országgyűlési képviselőket, a politikai vezetőket és a közigazgatási államtitkárokat érinti. Mintegy 105 milliárd forintot takarít meg az állam az M6-os autópálya üzemeltetésén az új szerződéssel, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról számolt be, a megbízás 44 milliárd forintért az autópályát korábban megépítő és két évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. 21 milliárd forintot követel vissza a sportállamtitkárság a 2022 és 26 közötti TAO elszámolások után jogosulatlan felhasználás miatt. Az érintett 6 látványcsapat sportág mintegy 500 milliárd forint támogatást kapott, csaknem 2500 sportszervezeten keresztül. A kormány átalakítaná, megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését. A benyújtott törvényjavaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jönne létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősödnek a felügyelőbizottság ellenőrzési funkciói, illetve változnak a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai. A Budapestéhoz hasonló pénzügyi támogatást kér a 25 megyei jogú város a kormánytól. A Megyei Jogú Városok Szövetsége azt szeretné, hogy a közösségi közlekedése és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére is arányosan kapjanak támogatást. A Tiszapárt frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat az elejtett afrikai vadállatokkal pózoló Kaprinyák Tibor képviselő ügyéről, közölte a kormányfő. Magyar Péter szerint egyértelművé kell tenni, mi elfogadható a politikai közösségükben, és mi nem. Két évvel 2029. januárjáig halasztaná a jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény hatályba lépését az igazságügyi miniszter benyújtott javaslata. A tavaly elfogadott jogszabály célja a cég nyilvántartás, valamint a civil és egyéb szervezetek nyilvántartásának egyesítése. Nem lesz népszavazás december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról, mert nem gyűlt össze elegendő aláírás ehhez. Ugyanakkor Szenteste napja valószínűleg így is munkaszüneti nap lehet, már az idén, miután a Tiszapárt képviselői az országgyűlésben kezdeményezték ezt. Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zalata-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István elmondta azt is, tovább növellék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumen Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás feltartóztatására, közölt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közlése szerint friss hírszerzési információk alapján Oroszország jelentős támadásra készül. A feszültség további fokozódását jelentené, ha NATO bázist és nukleáris fegyvereket telepítenének Litvániába, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, ebben az esetben Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket saját biztonsága érdekében. Litvániában alkotmánymódosítás készül ez ügyben. Több tízezer francia középiskolás tüntetett mintegy 30 városban a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. Az állami középiskolák több mint negyedében 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A vidéki demonstrációkon tegnap délelőtt mintegy 86 ezeren vettek részt, a megmozdulásokat tanárok és szakszervezetek is támogatják. Donald Trump amerikai elnök a bevándorlást és az iszlámot tette felelőssé a francia diák tüntetésekért. Végül az időjárásról, döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A csúcsomérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kap saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
3: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
5: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. október 7-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel ismét egy sétára invitáljuk hallgatóinkat. Ez alkalommal a szüret, a szőlő és a bor téma körében járjuk végig Eger nevezetességeit. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről Dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
8: Bizonyos szempontból félve ülök be a moziba, leginkább azért, mert én nem vagyok egy nagy Christopher Nolan rajongó, lehet, hogy ezzel most elvágtam magamat itt a beszélgetés kezdetén a hallgatók egy részénél. Kedvelem általában a filmjeit, de voltak olyan filmjei, amikkel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és általában azt tanultam meg a Nolan filmek kapcsán, hogy nagyon kell figyelni ahhoz, hogy az ember értse, hogy mi történik.
7: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban elsőként a Magyar Tudományos Afrika Expedíció 1987 és 1988 közötti tagjai szólalnak meg, majd Varga Kamil Ferences emlékezik meg az aradi vértanúkról és néhány velük kapcsolatos egyházi személyről. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunk kezdődik, melyben ez alkalommal az idén 30 éves Sajó Bábonyi Holland Kert idősek otthon a születésnapi ünnepségére látogatunk, a műsor szerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a jeles nap apropóján a kezdetekről, az ünnepségről és szakmájáról is kérdezi az intézmény tulajdonosát és orvosát, dr. Kerekes Ferencet. Következzen most rövid ajánlónk.
9: Egy évvel ezelőtt halt meg egy lakónk, aki 24 évig lakott nálunk. 24 évig, és ő többször mondta még, amikor egészséges volt, vagy relatív egészséges, hogy neki ilyen jó élete még soha nem volt életében, mint ami itt volt. Ilyen is volt. Aztán volt még egy nagyon emlékezetes eset, amikor egyszer egy néni azt mondta, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy levette a terhet a fiamról. Tehát nem az önző öregemben, hanem a hálás öregemben, hogy neki tudta, hogy ő teher a fiának, és levettük a terhet róla. Ezt nagyon ritkán hangsúlyozza ki egy idős ember, mert az idős ember sajnos önző.
7: 10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Ezt követi a Lélek szava, melyben Kormos Csaba porosztói plébános elmélkedését hallják. 11 órakor hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben a sütőtökös ételek receptjeit ismerhetik meg. Rövid bejátszásunkban Süje Károlynét hallják.
10: Én készítettem sütőtökösre barbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rebarbaráson is csináltam a sütőtököset meg, levendulával és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész.
7: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Nemes Nagy Ágnes Madár című versét Havas Judit előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően a Rózsafűzér királynőjéről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd kezdődik Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunk, melyben az aradi vértanúkról emlékezik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen is, és köszönöm Gabikának, hogy eljött hozzánk, Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető, akivel már többször sétáltunk Eger városában, most pedig úgy gondoltam, hogy egy szüreti sétára invitáljuk a kedves hallgatókat, hiszen Eger a szőlő és a bor városa, nagyjából ezt a témakört fogjuk körüljárni. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Köszönöm a meghívást, és valóban az aktualitásért hálás vagyok, mert az ide érkezőknek amellett, hogy tudjuk, hogy Eger milyen történelmi és épített örökséggel rendelkezik. Mindig szeretek valami újat és mást is információként átadni, vagy a sétát erre felfűzni, és most az ősz, a szüret ezt adja magát. Arra szoktam fölhívni a figyelmet, hogy ugye, amikor érkeztek Egerbe, látták az Eget hegyünket, és mert hát azt is mondhatnánk, hogy valójában ez a hegy Eger hegye is lehetne, illetve az is egyre jobban birtokba és gondozásba vesszük. Azt kell tudni, hogy itt az Eger környékén már a honfoglalás óta tulajdonképpen virágzik a szőlőültetvény, és az egri nép fáradozásának a jutalma, hogy királyaink jó termés idején rendes dézsma alá vetették az új bort. No most, hát, és hol is termett ez a szőlő? Hát az Egethegy oldalán, amihez ugye egy legenda fűződik. Szent Egyet a kegyetlen pogányoktól halt véltanú halált, és a szentnek piros vére szivárgott le a hegy lejtőin, attól terem ez a máig is oly tüzes bor, mint a jámbor remete vére, amely ezt a földet meglocsolta. Hát ez a krónikáknak ugye nem egészen teljesen hiteles története, de én úgy gondolom, hogy szükség van történetekre és legendákra.
0: Ezekkel meg szoktad ismertetni az ide látogatókat, gondolom?
1: Igen. Föltétlenül. És így lesz maradandó. Mert azt mondom, hogy az évszámok azok részben fontosak, de ha sokat mondunk, akkor elveszik a számok tengerébe, és akkor azt mondja, hogy ezt se tudom, azt se tudom, erre se emlékszem, de a történetekre mindenképpen. És hát ha nem is időrendet követek, de akkor azt kell mondani, hogy általában ugye a sétánk az érseki turisztikai látogatóközpontba megy, az érseki palotába, az alatta lévő pincerendszer, az mindenféleképpen, hisz annyira különleges, mert a városunk ugye egy tufából megálmodott mesevilág, alattunk körülbelül 140 kilométer hosszú pincerendszer, amely részben a bor tárolására szolgált, részben a megbúvó víz, illetve a vár alatti alagutak is. Na most, ha elmegyünk, és mindenképpen, aki nem járt, tegye meg, hogy menjen el ebbe a pincerendszerbe, mert ott az a 7x7-es csodálatos kockaként kivágott tufa pince a bor tárolását szolgálta az egyháznak, és az is meg volt rendre szabályozva, hogy hol vannak az évjáratok, hol vannak a fehérborok, hol vannak a vörösborok, egy társzekér belefért, és hát egy ilyen különleges föld alatti világba érkezünk. És nem beszélve arról, hogy a nemes bor, hát szolgálja ugyanaz egészséget, de azt is kell tudni, hogy volt olyan, aki elfogyasztván az egri bort soha többé el nem kívánkozott, mint a derék Courbier Péter cár követe, akiről azt tudjuk, hogy 1708-ban Egerben járván annyit talált inni az egethegyi vörösborból, hogy itt tartózkodása harmadik napján Szent Mihály lovára kellett ültetniük a szíves vendéglátóknak. Tehát, ha lefordítom, halálra itta magát, egyszerűsítve a történetet. De ugye ez is egy fontos része az életünknek, és ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a városban több helyütt találkozunk a szőlő motívumával.
0: Például hol találkozhatunk? Hát, ha már így egriként is szerintem nagyon keveset tudunk ezekről, említetted a pincerendszert is. Hát azért, hogyha belegondolunk ebbe, hogy hol találhatóak bizonyos szobraink, vagy hol vannak ezek a szőlőmotívumok, nem biztos, hogy mindenki tudja.
1: Hát egy klasszikus az van, hál' Istennek, mert Fazola Henrik, aki 1758-ban ide érkezett Egerbe, és ezzel a kemény anyaggal csodákat művelt, az egyik kapu az úgynevezett szőlőfürtös kapu, amelynek ugye a középső megfogalmazása egy kehely, vagy egy kupa, sokféle néven nevezhetjük, ahová nemes nedű kerül. És azt szoktam mondani, hogy mi megesszük a szőlő szemét, megisszuk a levét, de amit például nem nézünk meg, a szőlő virága. És ezen a kapun Fazola megnézte, és az ott kipattanó szőlő bimbók azok a szőlő virágai, és a kupák két oldalán pedig a venyige kötegek vannak, és a maga által megálmodott szőlőből készült koronával zárja le. Hát ilyen tisztelet Eger szőlőinek és borának azt hiszem kevés helyen van a világban. De ez még mind nem elég, mert ha a Hibai Károly utcán sétálunk, ott is van egy lakóház, amelynek az ablak fölötti része, az mind-mind apró kis szőlő motivummal van díszítve. A kapuján már némi változtatás történt, de ez nem véletlen. De nem csak ilyen tradíciókkal találkozunk Egerbe, hanem például utcanevek is őrzik. A Kapás utca. Hát ez azért érdekes, mert hogy valamikor azt lehet mondani, hogy ez a kapásság, ez egy egység volt, és e szerint mérték a földeket. És ez egy különleges dolga a városnak. A másik pedig, hogy a munkák azok tavasztól késő őszig zajlottak. És hát ezért volt, akinek nagy tekintélye volt Egerbe. Lehet, hogy most ilyen csapongónak tűnik ez a történet, de úgy gondolom, hogy a szőlőt meg is kell művelni ahhoz, hogy mindezen értékekkel találkozzunk. És bizony, hát a felügyeletet a Vincellérek látták el. Megint Vincellér utcánk van, ugye? És azt is feljegyezte a korabeli krónika, hogy a Vincellérnek szüret idején a felügyeletén járt a cibarka. A cibarka az a szivar volt. Tehát ez is egy fizetési eszköz volt. De ugyanakkor, ha elmegyünk a Felsővárosba, Vallon utcát találunk. Hát a Vallonok hozták, ők telepítették először itt a szőlőket, utca őrzi a nevüket. Tehát a város tel is tele van tulajdonképpen a szőlővel kapcsolatos utcanevekkel, díszítésekkel, de valahogy ez számunkra annyira természetes.

0: Eszembe is jutott, hogy most emlegetted az utcaneveket, hogy megyünk a Lajosváros felé, ott a Szénatéren, ugye van nekünk a madárka, ami szőlőfürtöt tart a csőrében.
1: Igen, igen. Úgyhogy sajnos a szőlőfürtökből már a szőlőszemeket vidám gyerekek, gondolom, begyűjtötték, sajnos ez is van. És hát nem véletlen ez a sok dolog, mert a városnak a bor egy nagyon meghatározó jövedelemforrása volt, mint erre már ugye tettem némi említést, és akik aztán még nagyobb fordulatot hoznak, azok a rácok lesznek. Ők ugye délről, a török elől menekülnek, és szőlővel, borral kereskednek, gyönyörű templomuk van, anno a városfalon kívül építették fel, és ők voltak azok, akik új szőlőtelepítéssel gazdagították itt a szőlődombokat, kiszorították a fehér bort, ugyanis ők hozták be először a kék szőlőt, amiből a veres bor készül. És a szerb telepesek nevéhez ez fűződik, sőt azt is tudni kell, hogy a gyönyörű ikonosztázuk, ami ugye fából faragva van, szőlőlevelek, szőlőindák és szőlőfürtökkel van díszítve. Tehát oda is szoktunk látogatni, ezt is megnézzük, és ugye ez megint egy érdekes kapcsolat. De hát azt is tudjuk tulajdonképpen, hogy a Biblia az egy fantasztikus tárháza a bornak, nem véletlen, ugye az Ószövetségben 212 alkalommal esik szó a borról. Talán azt lehet mondani, hogy ugye a szőlő az növény, és a Biblia legtöbbször ilyettébb formában említi. Ha belegondolunk, ugye Noéval kapcsolatban esik először szó a borról, az ember a bort már a vízözön előtt ismerte, és a hagyomány szerint Noénak tulajdonítják a szőlőművelést, sőt egyes teológusok szerint Noé jelentése nyugalom, vigasztal, erre utal, hogy mit ad nekünk a bor, ha elfogyasztjuk. A Szentírásban aztán még a Teremtés könyvében is előfordul, és azért érdekes, mert a zsidóság a Biblia szellemében élt a bor fogyasztásának lehetőségével, és Palesztina híres volt szőlőskertjéről. És az is nagyon érdekes, hogy amíg nem jelent meg az iszlám hit kialakulása, Palesztinában és környékén is a bor a nép itala volt. Tehát, hogy mennyire velünk él a szőlő és annak a leve. Tehát ez is egy furcsa történet. És hát tovább is mehetnénk, de én úgy gondolom, hogy a Bibliát vegyük elő, olvasgassuk, és akkor több ismeretre teszünk szert. Viszont, ha visszatérünk, hogy itt vannak a rácok, meg az egyház, meg ez a történet, akkor azt kell tudni, hogy a legnagyobb fordulatot, ha időrendet akarok folytatni a rácokat követően, a Thököly és a Rákóczi szabadságharc idején élénkül meg a városunkban. Újabb betelepítések történnek, és Barkóczi püspök által adományozott területeken megjelenik egyre nagyobb terjedelemben a szőlőtőke. És ugye kezdetben a birtokokat, amire már utaltam, a kapások írták össze, és az úgy volt az összeírás, hogy egy kapás az 204 szögöl. Hát akinek erre füle van, az úgy el tudja képzelni, hogy milyen terület ez. És azt kell mondani, hogy 1773-tól egészen 1970-ig a katasztrális holdba, jelenleg pedig hektárban tartják nyilván a szőlőket. Hát kérem szépen, azért fontos, mert az Egedhegyről beszélünk, de a Cigliédet, a Sikhegyet is emlegetni szoktuk, ahová turistákat a gyönyörű látványért, egy borkóstolásért kivisszük. Tehát annélkül nem szabad elmenni Eger városából, hogy egy kortybor le ne csúszson az emberek torkán. Azt szoktam mondani, étkezés előtt 40 csepp, utána ki mennyit bír. Ugye? Tehát ez egy fontos dolog. És több korszakot él meg így a város, és hát amerre sétálunk, hát sajnos nagyon sok helyütt nagyon kedves emlékként ki voltak állítva a hatalmas pirések, a sutuk, ma már ezek tönkrementek, viszont most a várban nyílt egy kiállítás, amire mindenkinek szeretném a figyelmét fölhívni, egészen jövő év tavaszáig lesz látogatható, és valójában Eger szülő kultúráját mutatja be mindenféle eszközökkel, hozzákapcsolódó történetekkel, tárgyakkal, illatozással, kóstolással, tehát egy elválaszthatatlan, ugye Eger, mint ahogy kezdted is a bevezetőben, a bor városa, és nem beszélve arról, hogy két jeles borunkról sose feledkezzünk meg, a vörös bor, az egri bikavér, és ennek a fehér párja az egri csillag, ugye a bikavér pedig hungarikumnak is számít.
0: Mit gondolsz, Gabika, hogy hogyan tudott ennyire megragadni? Tehát, hogy egyszerűen nem is tudott kikopni, ami mindennapjainkból, a köznapokból a bornak a jelentősége, a szőlőnek a jelentősége itt Egerben.
1: Hát ugye, ha azt veszem, hogy Eger 1004-től püspökség, 1804-től érseki központ, ugye a szertartási rész elválaszthatatlan a bortól, az átváltozástól és az ostjától, tehát eleve adja magát, hogy szőlőt termelünk és bort készítünk ebből. Valamikor a városban 33 templom és imahely volt, ma csak 18, és ebből 5 az, ami nem római katolikus. Tehát ez fontos, fontos része. Tehát ez, ami az egyházi liturgiához tartozó rész, a másik pedig én úgy azt gondolom, hogy a mindennapi étkezés és szokás mellett, ha nem is minden nap, de az ünnepi asztalok, amikor kell, az étel, a gasztronómia kiegészíthetetlen kelléke a bor. Tehát ízeket ad, ízeket hoz ki, és mindenben jót tesz. Hát nyilván mértékkel kell fogyasztani, és akkor az embernek jó hangulata van tőle.

0: Nagyot fordult a világ azért itt az elmúlt 30-40 évben is, hogyha arra gondolunk, hogy nagyon sok pince mesél tanúskodik arról, hogy mennyien foglalkoztak a szőlőtermesztéssel, aztán a bor készítéssel is. Ez azért már kikopott. Megmaradtak a pincék, de az a nagy szőlőtermelés és mondjuk borkészítés már nem úgy van, mint régen.
1: Igen, hogy is mondjam, egy picit modernizálódott, tehát ugye valamikor hordóba érlelték, taposták a szőlőt, illetve hát ha azt mondjuk, van egy egri találmány, a daráló, ami ledarálta a szőlőt, és ez annak idején ugye újításnak számított, és nem taposni kellett a szőlő szemeket, hogy először must legyen belőle, aztán ezt követően erjedve majd az új borhűz, majd közeleg Márton napja is, és most pedig már ilyen krómacéltartályokban van, kicsit iparosítva, és hát ezáltal kevesebb emberi kézzel és több technológiával készül. Ez az én privát meglátásom, és hát ugyanakkor pedig azt is mondani kellene, hogy bizony a szüret az valamikor az egész családnak, a barátoknak, a rokonoknak, hát az egy hatalmas esemény volt.
0: Egy mulatság.
1: Mulatság is volt, és ha esett, ha fújt, amikor a születi nap ki volt tűzve, akkor mentünk, és lehet, hogy mindenünk vizes volt, de a szőlőt le kellett szedni. Én emlékszem rá, nekem is nagyon kedves családbarátunk volt, és mindig mentünk szüretelni. És hát utána pedig hát az a bizonyos szüretet záró születi felvonulás, amit ugye hát most élezgetünk, aztán hol megfújjuk azt a tüzet, és picit lángra lobban, hol csak izzik. Tehát ez pedig valójában a városnak egy hagyományaként kellene, hogy megjelenjen, mert hát ugye a vigasság jegyében folyt azokban az időkben a szüret, és annak a lezárása is. Úgyhogy, és vígénekeket daloltak, hatalmas szőlőkoszorúkat készítettek, tehát ez nélkülözhetett. És azért érdekes, mert itt most, ha egy merész váltást csinálok, akkor két dolgot hozok össze. Az egyik az, hogy Hanvas Béla a Borfilozófia című könyvében a következőt írta. Az ivásnak ugyanaz a törvénye, ami a szerelemnek. Bármikor, bárhogy, bármikor. De itt is, ott is minden körülmény fontos. A bor természetéhez meg kell választani az évszakot és a napszakot. Van henyélő bor, kacérbor, mesélő bor, tragikus bor. A legnagyobb érzéketlenségre val például kedélyes családi ebéden drámai bort inni. Ugyanilyen ízléstelenség hivatalos lakomán parázna bort inni. Ha egyedül vagy és kint mindig keres távlatot, a bor szereti a magasságot, a kilátást és szeret felülről nézni. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes összekapcsolódása az ember mindennapi kapcsolatával, és hogy a bor ezt hogy tudja segíteni, és egyáltalán mit tesz velünk ez a bor. Tehát ez nagyon fontos. A másik, hogy hát ugye, ha mértékletesség az egy fontos dolog lenne, mert hát a bortól el lehet kábulni, mámorodni, magyarul be lehet rúgni. Tehát ugye ne legyünk álszentek ebben a történetben, viszont ott én úgy gondolom, hogy azért napjainkban már óvatosabbak ezzel az emberek, de ebben az esetben az ivótársnak, aki kicsit józanabb, kell mértékletet tartani, és nem leitatni a barátot. De ugyanakkor megvan a szertartása a bornak. Ugye visszatérve Egerre, amikor jön december, Szent János napja, és ugye megszentelik a bort a bazilikába, és utána iszogatnak belőle, mert már túl vagyunk ugye az első kóstoláson, és hát a János áldásról kell beszélni. Ugye a magyar borospincék, gyakran találkozunk egyébként ezzel a kifejezéssel, hogy ígyuk meg a Szent János áldást, vagy áldását, ürítsük az utolsó poharat Szent János tiszteletére. És valójában azt kell mondani, hogy december 27-e ez az ünnep, amely a középkor végétől a borászok körében vált népszerűvé, és a premontrei szerzetesek köszönhetjük. Azt kell tudni, ugye, hogy ez azért van, mert János poharába ugye mérget tettek, de ő ezt megitta, és ugye a hite megtartotta. És a mi kedves, hogy ígyunk meg még a Szent János áldását, amikor útra eresztjük a barátainkat, a vendégeinket, az utolsó pohárbort mi is így ígyuk meg együtt, hogy ő szívesen látott vendég volt, semmi méreg nem értette, és akkor találkozhatunk újra egymással.

0: És hát azt hiszem, hogy érdemes megemlíteni azokat a borünnepeket, amiket azért megtartunk egy évben itt Egerben, és ez egyre több volt ugye az elmúlt években, de úgy más néven mindig visszatértek. Bikavérünnep, egri borünnepe, vínókóstoló ünnep, tehát azért foglalkozunk a borral, hogy megünnepeljük ezt magunknak, és ez rengeteg turistát vonz, de ezt te nyilván jobban látod.
1: Valóban így van, tavasszal kezdődik a egri csillag fellövésével, bemutatásával, és utána egymást érik. Vannak, akik ezt, hogy mondjam, kicsit zokon veszik. Pedig, ha azt mondom, hogy Tokaj után azért Eger az a borvidék, ami ikonikussá teszi a várost. És amikor napjainkban gasztrokultúráról beszélünk, mert ugye ezért is szoktunk elmenni, hogy finom falatokat együnk, mellé a bor társul. És igen, itt most már megint valamikor a kezdeti bikavérnapok fantasztikusak voltak, mert ugye étel és ital párosítás volt, aztán ez egy kicsit elment egymás mellett, de most ez újra visszatér. És azt kell tudni, hogy most már ott vannak a borászok, prezentálják és beszélnek a boraikról. Mindenféle hogyan születelik, hány holdja van, a tannin tartalmáról is, minden egyébről, és nyitottak rá az emberek. Tehát nehogy azt higgyük, hogy csak megveszek egy palackbort, aztán megiszogatom. Kíváncsi, hogy hogyan készül. És mi is tartunk ilyen sétákat különböző állomásokkal, és oda hívjuk a borászokat. Most is lesz ilyen a bikavér kapcsán, két hétvégén is, és ők most ugye a bikavérről fognak a sajátjukról mesélni, mi pedig a hely adott szellemét próbáljuk összepárosítani. Nagyon sokan jönnek erre a meghirdetett programra, és hát mellé pedig hát minden egyéb, hogy könnyedebb szórakozás is jár. Mert hát egy bor mellett, ha ma már nem is a cigány húzza és nem úgy mulatunk, de ott van mellette egy zenei kínálat is, vagy bármi ilyen. Tehát így tudjuk azt, hogy a városba érkezők akkor maradjanak itt, mert aki bort jön inni, az nem ülhet autóba, ugye? Tehát már is egy vendég éjszakát itt fog tölteni. Én mindig azt mondom, hogy mindennek próbáljuk megnézni a jó oldalát, és azt szerint értékelni. Nagyon nehéz napjainkban a turizmus helyzete, ezt azért több helyen halljuk, és ez nem egri jelenség, hanem azt tudom mondani, hogy ugye most a Magyar Turizmus Ügynökség is próbálja majd az észrevételeket egy csokorban értékelni, és új irányzatot venni, illetve ami jó, megtartani, és hát megszólítani az embereket a vendégfogadásnak a mikéntjére, és a programoknak az összeállítására. Nagyon nehéz, nem könnyű, mert egy vendéglátóhely is, aki étel borkínálattal van. Ugye azt kell mondani, hogy nem szólunk bele egymás üzletpolitikájába, mert milyen alapon tenném? Nyilván ő érzi, hogy mire jön be a vendég, vagy hogy tudja a kínálatát eljuttatni hozzá. Ugyanez a helyzet például Egerben a Szépasszony völgy kapcsán is. Ugye ott a számozott számtalan pince. Mindenki más bort jobbnál jobb minőségben kínál, kitalálja meg, hogy jut el hozzá, az egy van Eger, és a Szépasszonyvölgy, és a bor. De én nem sorolhatom föl mind a 48 vagy 51 borászatot, hanem egyéni ízlés szerint lehet kiválasztani. Tehát ezek nagyon nehéz történések. A Szépasszonyvölgynek egy gondja van, ugyan a kis vonatok járnak, de ugye télen nem fognak, ugye a megközelítése a városból. Igazából nem nagy a távolság, de sajnos tudomásul kell venni, hogy ma annyira el vannak kényelmesedve az emberek, mind a mellett, hogy imádnak utazni, de A-ból B pontba, vagy egy nagyobb távolságot nagyon nehezen tesznek meg gyalog. Tehát Eger pedig egy szerencsés helyzet, mert minden a belvárosban van, tehát itt mi sétában megnézünk, de hogy már le kell menni a Szépasszony völgybe.
2: Föl és le.
1: Hát ez hát És akkor mivel lehet oda menni? Hát ugye kis vonattal lehet oda menni, hál' Istennek ez működik, de ugye ez is meghatározott időbe. És nem biztos, hogy egész nap vagy délután megyek, a mulatság, meg a naplezárás az az esti órákban történik. No, ott már megint nem tudunk hova vagy hogyan lemenni, ezek okoznak gondot és problémát. Voltak próbálkozások a buszbeállítással, aztán ez valahogy leállt. Tehát ez pedig egy fontos történése lenne, mert akkor jó, lemegyünk, akkor egy ember ne igyon, ugye? Vagy beülünk egy taxiba oda-vissza, az meg már azt mondja, hogy költségnövelő tényező. Tehát ugye, hogy mennyire összetett a borvilága?
0: Pedig milyen szép esték voltak ott azért évekkel korábban, tele volt a szép asszony, vagy nem csak nyáron, hanem akár még tavasszal, ősszel is.
1: Igen, nekem még van egy ilyen veszőparipám, és ezt próbáltam elmondani, de nem is adom föl, hogy amíg például lent délen egy Olaszországba elmegyünk, automatikusan legtöbb helyen, nyilván vendéglátó helye válogatja, a vacsora mellé már is oda kiraknak egy flaska bort. Hogy mi is ezt megtehetnénk, hogy igen, tehát vannak olyan úgymond, biztos nem jó kifejezést használok, de olyan semleges bor, hogy bármit fogyaszt, azt el tudja mellé inni, tehát az ételre gondolok, és mellé el tudná fogyasztani a bort. És ezt bele lehetne kalkulálni az étek árába, és akkor mint egy gesztus jelenne meg. Biztos, hogy híre menne, és még nagyobb forgalmat vagy vendéglátást tudnánk generálni.
0: Emlékszem, hogy érte az a kritika ezt, amit a műsor elején mondtam, ez a szőlő és a bor városa, hogy hát nem csak szőlő és bor vagyunk mi itt Egerben, és valóban nem ezek vagyunk, de hát, hogy azt gondolom, hogy meg kell ragadni ezeket a vonzerőket, jól látom-e?
1: Föltétlenül, mert visszatérő vendégek vannak, és ennek legyünk hálásak, és ez ugye nem az a klasszikus korfüggő, hogy háromszor gyere Egerbe diákként, szerelmesként, meg nagyszülőként, vagy, és emlékezz vissza rá, hanem mert jó éreztem magamat, tényleg megismertem a város épített értékeit, vagy az egri várat, de egy jó program van, mert ez a legfontosabb. Tehát, ha van olyan esemény, akkor eljönnek. Ha már eljön, étkezik. Ha eszik, akkor mellé iszik is. És ettől kerek a történet. Tehát ez együtt jár. És ugye mindig az a gond, és mindig visszatérünk ide, hogy mennyire nem tudjuk Egernek a sok-sok értékét szétválasztani, de nem is kell. Én mindig azt mondom, hogy Eger a hívó szó. A barokkal, a borokkal, a gyógyvizével, a borával és a történelmi múltjával. Ez kerek, ez a mi városunk.
0: Igen, igen, tulajdonképpen minden összefonódik, ahogy te is említetted itt a műsorban, hogy mennyi minden utal arra, hogy nekünk a szerves részünk a bor is, a szőlő is, maga a barokkor, és hát a vallás hogyan kapcsolódik össze ezzel az egész történettel. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hoztál egy kis színfoltot itt a mai reggelünkbe. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

0: elhangzott reggeli műsorunkban Badacsonyiné Bohós Gabriella idegenvezetővel, ez alkalommal a szüret, a szülő és a bor téma körében jártuk végig Eger nevezetességeit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is.
1: Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Nem lesz népszavazás december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról, mert nem gyűlt össze elegendő aláírás ehhez. Ugyanakkor Szenteste napja valószínűleg így is munkaszüneti nap lehet már idén, miután a Tisza képviselői az országgyűlésben ezt kezdeményezték. Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, közölt a gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István elmondta azt is, tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást. A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profilabdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, jövő januártól vezetik be az 1%-os vagyonadót 1 milliárd forint felett, 100 milliárd forint feletti vagyon után 1,5%-os adót kell fizetni. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások pedig nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek is számlázhatnak majd újra. Az adó havi 100 000 forintra növekszik, a mellékállású

0: állásoknak havonta 50 ezer forintot kell fizetni. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot. A szigorítás az országgyűlési képviselőket, a politikai vezetőket és a közigazgatási államtitkárokat érinti. A Tiszapárt frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat az elejtett afrikai vadállatokkal pózoló Kaprinyák Tibor képviselő ügyéről, közölte a kormányfő. Magyar Péter szerint egyértelművé kell tenni, mi elfogadható a politikai közösségükben, és mi nem. Az Európai Bizottság nem akarja, hogy a következő bővítési hullámmal újabb Orbán Viktor kerüljön az unió vezetői közé, így fogalmazott Marta Kos a The Guardiannek adott interjúban. Az Európai Bizottság bővítését felelős tagjának javaslata szerint minden új tagállamnak 15 éves próbaidőt kellene kiállnia, amely alatt elveszíthetné szavazati jogát vagy uniós forrásait, ha megsérti a demokratikus alapértékeket vagy a tagállamok közötti lojális együttműködés elvét. Több Orbán Viktort nem akarunk, hangsúlyozta a brüsszeli politikus. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bulgár miniszterelnök. Rumen Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás tegnap a Fekete-tengeren, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Lengyelország Patriot légvédelmi rakétákat telepít az Ukrajnával határos területeire, írta meg a Kiev Independent. A lengyel védelmi miniszter azt mondta, a rakéták a helyi lakosság megnyugtatását, valamint a lublini repülőtér és légiforgalmának védelmét szolgálják. A feszültség további fokozódását jelentené, ha NATO-bázist és nukleáris fegyvereket telepítenének Litvániába, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, ebben az esetben Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket saját biztonsága érdekében. A balti állam alkotmánymódosítást készít elő, hogy a NATO nagyobb szerepet kaphasson az országban. A német külügyminiszter szerint Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató ambíciói lehetnek, amelyek Grúziára, Moldovára és a balti államokra is kiterjedhetnek. Johann Vadepul úgy vélte, Vlagyimir Putyin a Szovjetunió összeomlásának visszafordítására törekedhet. Justina Siraka-Pulát választotta meg Koszovó új elnökének a pristinai parlament éjjel, közvetlenül az alkotmányos határidő lejárt előtt. A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban létrejött megállapodásával sikerült elkerülni az újabb előrehozott parlamenti választást. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtérre érkező és onnan induló menetrend szerinti járatok mintegy 40%-át törli pénteken a Brüsszel Airlines. Az országos szakszervezeti sztrájk miatt más légitársaságok is járataik törlésére kényszerülhetnek. Több tízezer francia középiskolás tüntetett mintegy 30 városban a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt tegnap is. Az állami középiskolák több mint negyedében 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A vidéki demonstrációkon tegnap délelőtt mintegy 86 ezeren vettek részt, a megmozdulásokat tanárok és szakszervezetek is támogatják. Donald Trump amerikai elnök a bevándorlást és az iszlámot tette felelőssé a franciaországi diák tüntetésekért. Az Európai Unióban kötelezően digitális jelölést épít az OpenAI a nyelvi modelljeibe, amivel azonosíthatóak lesznek a ChatGPT által generált tartalmak, szövegek. A cég hangsúlyozza, a láthatatlan vízjel nem tartalmaz semmilyen személyes adatot, tehát nem azonosítható vele a konkrét felhasználó. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiú kórusban.
5: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Az idei év extra mega hollywoodi filmprodukciója a Homérosz eposza alapján készült Odüsszeia volt, ugye ez még júliusban került a mozikba. Én még akkor láttam, és a kedves beszélgető partnerem akkor is láttad, meg tudom, hogy te azóta is megnézted, de hogy ez a Christopher Nolan féle csúcs kategóriás film, hogy mit hozott a mozikba a nézőknek, és hogy ezzel kapcsolatban egy ókortörténész milyen konzekvenciákat volna, erről fogunk a mai adásban beszélgetni dr. Bajnok Dániellel, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanára, de még minden mellette klasszika filológia szakos is voltál, azt is elvégezted, latin, ógörög, tehát hogy ha valaki igazán autentikus a témában, akkor tényleg te vagy. Úgyhogy én nagyon vártam ezt a beszélgetést, mi ezt még nyáron megbeszéltük, hogyha megnézzük, akkor erről legyen szó, úgyhogy végre most itt vagy, hiszen szeptemberben elkezdődött a tanítás, úgyhogy köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, üdvözöllek a stúdióban, Dani.
2: Szervusz Bea, és én is köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Amikor te azzal a tényleg mély ókortörténeti tudással meghalod azt, hogy itt kezdődik egy tényleg egy filmgéniusz, egy Christopher Nolan féle odüsszeia, akinek azért olyan filmek vannak a tarsójában, mint az Eredet, az Oppenheimer, amire ugye megkapta az Oscar-díjat, meg hát én nem is tudom, tehát nagyon sok minden, Batman, stb. És akkor azok után ő tovább viszi ezt a fajta vonalat, és most egy odüsszeia történetben dolgozza fel. Erre mennyire félve űzte be a moziba, hogy ajaj, mit kapok én itt ettől a hollywoodi filmipartól?
2: Bizonyos szempontból félve ülök be a moziba, leginkább azért, mert én nem vagyok egy nagy Christopher Nolan rajongó, lehet, hogy ezzel most elvágtam magamat itt a beszélgetés kezdetén a hallgatók egy részénél. Kedvelem általában a filmjeit, de voltak olyan filmjei, amikkel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és általában azt tanultam meg a Nolan filmek kapcsán, hogy nagyon kell figyelni ahhoz, hogy az ember értse, hogy mi történik. És nekem akár az Interstellar esetében, azt talán nem említetted, az is egy Nolan film volt, szerintem Csillagok között, vagy Csillagok valami között, ilyesmi volt a magyar címe. Akár az Eredet különösen egy olyan film volt, ami nagyon is próbára tette a szellemi képességeimet, hogy megértsem, hogy miről van szó, és ezért nem mondanám magamat igazi Nolan rajongónak. Ehhez képest az Odüsszeiát kiválóan tudtam követni, de ez lehet, hogy azért is van, mert azért szerencsére Nolan nagyon sokban épít a homéroszi alapokra, és ezért a történet számomra a film ezáltal a korábbi Nolan művekhez képest könnyen követhető volt. De volt bennem is persze egy aggodalom, különösen, mert már nagy zsivaj vette körül ezt a filmet akkor, amikor én ezt először láttam, aztán meg még egyszer láttam, és azt hallottam, hogy hát sokan nagyon kritizálják, mások meg nagyon nagyra tartják, és hát ezt természetesen ilyenkor eleve ez egy must see, azt hiszem minden kultúra kedvelő ember számára, de aki viszont történészként vagy ókorászként foglalkozik Homérosszal vagy az ókorral, akkor annak aztán végképp ez egy kihagyhatatlan dolog, úgyhogy ezért is megnéztem, és összességében azt kell mondanom, hogy nekem inkább tetszett, sőt, némely részei nagyon tetszettek. Más részei előtt persze vagy értetlenkedve állok, vagy mondhatom azt, hogy igazából annyira nagyon nem, de nagyon hálás vagyok neki. Tehát azt kell mondanom, hogy ilyen elképesztő figyelmet irányítani az ókorra, és az ókoron belül a görög irodalomra, a bronzkorra és az archaikus korra, hát szerintem ez időtlen idők óta senkinek nem sikerült, és ezért megemelem a kalapom Christopher Nolan előtt, és hálás vagyok neki.
1: Igen, amit említettél, hogy milyen hype-nak nevezzük, vagy bárminek, tehát nem véletlenül, hogy ennek az évnek, a 2026-os évnek a nagyon várt filmje, mert olyan sok szempontból egyedülálló volt, legvolt, ez az elsőtől az utolsó filmkockáig, ezen az IMAX technológiával készített, hogy ez a nagy széles vásznú film, amit mondjuk a valakinek volt lehetősége, mondjuk például a fiam, ő, hát most Egerben ezt nem nagyon lehet, de mondjuk Pesten nem tudom, hogy te az Aréna Plázában tudtad-e megnézni, mert hogy ott van ilyen lehetőség. Ez nem tudom, hogy mennyivel adott plusz élmény, de teljesen mindegy, mert Nolannél én nem említetted a nem kedvelt filmjei között az Oppenheimert, ami mondjuk talán történelmileg egy kicsit közelebb állhat olyan szempontból hozzá, hogy mondjuk inkább történelmi téma, mint az eredet, ami egy kicsit olyan megfoghatatlanabb, de nyilván, hogyha bárki, tehát nem csak ő, bárki korábbi filmekhez, nem olyan rég olvastam azt is, hogy a Trója című filmnek az eredeti rendezője ő lett volna.
2: Wolfgang Petersen, a 2004-es vagy hányas Trójára
1: gondolsz? Hát a Brad Pitt-es, így van, de az eredeti Petersen rendezője ő lett volna, azt is hallottam. Tehát hogy az a lényeg, hogy úgy olyan érdekes, szerintem akkor lehet, hogy ebben volt egy ilyen keserű vonal, mert például Achilleust ugye egyáltalán nem tette bele a történetbe, itt pedig azért lett volna akár szerepe, vagy nem tudom, hogy valóban volt-e szerepe az eredeti Trójánál, de nem akarok ennyire elmenni, de az, hogy tényleg Nolan, amit én látok rajta, most szeretjük, nem szeretjük, én a zsenialitását nem vonom kétségbe, nekem tetszik, ahogy ő ábrázol, ez az én véleményem, mindenki azt gondol, amit akar. Nekem nagyon tetszett az, hogy nem tett bele annyi extrát, olyan értelemben, hogy tehát ahol mondjuk muszáj volt, nyilván egy küklopszot nem lehet úgy megjeleníteni, hogy mondjuk kimaszkírozunk egy embert, ahhoz kellettek nyilván olyan digitális eszközök, de nem vitte túlzásba. Nekem ez például nagyon tetszett, és az, ahogy számos beszélgetést hallgattam, podcastet, cikkeket néztem, tehát tényleg ezt mi beszéltük korábban még ugye, hogy készültünk erre a beszélgetésre, hogy azért ő az elején tényleg lefektette azt, hogy Homérosz alapján, de ez nem azt jelenti, hogy a konkrét Odüsszei a történet le lesz zugva a torkunkon. Én ezt így gondolom.
2: Nem is lett volna egyszerű 24 éneket megjeleníteni egy filmben, még akkor is, hogyha ez...
1: Ez egy három órás film, bizony.
2: Lehet, hogy valamivel több is, nem tudom. Tehát nagyjából 3 órás film, abban nem lehet, szerintem még az egy negyedét sem lehetne felolvasni sem a homéroszi alapműnek, de hát az meg aztán végképp nézhetetlen lenne.

0: prokat és kontrákat beszéljünk meg azzal kapcsolatban, hogy igen, ez a 24 ének, ez nem tudom, most nagy hirtelen hány oldalas, de tényleg azért ez egy hosszú történet, hogy mennyire voltak indokoltak az összevonások, mert például ugye Kalipszó, meg a Lótuszszevők szigete, meg ugye a Hókarunauszika, tehát hogy itt ezek összelettek vonva, most ezek tényleg az, hogy csökkentsük az adásidőt, vagy úgy gondolta, hogy ezeket lehet így egybe rakni. Tehát,
1: hogy nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy bizonyos dolgokat össze lehet vonni, és bizonyos dolgokat pedig össze kell vonni azért, hogy a 3 órába beleférjen. Nagyon sokak által kritizált mozzanat az, hogy kihagyja a faják történetet.
0: A faják történet, igen.
1: Tehát ha homéroszi odüsszeiáról beszélünk, akkor ez fontos, hogy annak a narratív szerkezete nagyon érdekesen és sok szálon futóan alakul. Egyébként ebben azt gondolom, hogy Nolan nagyon ügyesen követi. Tehát ahogyan az odüsszeiában is több szálon fut a cselekmény, és időben ugrálva bomlik ki előttünk az egész, ugyanúgy ezt teszi velünk Nolan is, tehát nem egy lineáris történetvezetés van. Trójába is többször visszatérünk flashbackek formájában.
0: És az utolsó visszamenés az, ami tulajdonképpen az egésznek úgy a lényegi eszenciáját megadja, igen, hogy akkor itt most miért jött rá arra, hogy ő mit tett.
1: Igen, na és az odüsszeiában pedig, mármint a homéroszi odüsszeiában, ezt mindig hozzá kell tenni, hogy melyikről beszélek, a homéroszi odüsszeiában, tehát előkerül a Trója pusztulásának a története, és ezt maga Odysseus meséli el a faják király udvarában. Tehát, hogy itt ő maga a mesélő, és tulajdonképpen a történet, amit Odysseus bolyongásaként ismer, vagy kevésbé ismer a mai moziba járó, benne a Küklópszal, benne Kirké történetével, benne a Lajsztrigónokkal és egyebekkel.
0: Ők a emberevő óriások?
1: Hát igen, emberevő és borzalmasan erőteljes óriások, bár embert nem esznek itt a filmben,
0: csak támadnak,
1: filmben, csak támadnak, mint ilyen szörnyűséges nagy terminátorok. De mindezeket a történet elemeket, ezeket a faják király udvarában Odysseus maga meséli el, és ez adja ki az egész 24 éneknek egy jelentős részét, hogy Odysseus meséli a saját történetét, és aztán visszatérünk az eredeti történetbe, ami ugye alapvetően arról szól, hogy Odysseus a végén mégis hazajut. És az, hogy ezt a faják sztorit ki lehet-e hagyni, sokan azt kritizálták ebben, hogy hát ezt itt nem lehet büntetlenül kihagyni. Én megkockáztatom, hogy meg lehet ezt csinálni, mert mégis megtörténik a történet elmesélése. Ehhez azt kell tenni, amit megtett Nolan, hogy Kalipszóhoz delegálja ennek a történet elmesélésnek a nagy részét, és Kalipszó alakját viszont teljesen átalakítja. Bevallom őszintén, ez nekem sem tetszik, mint ahogyan sokan ezt kritizálták. Kalipszóból egy vonzó, csábító és Odysseus minden értelemben magához láncoló nőből, istennőből. Itt, ahogy azt hallhattuk már máshol, egy pszichológus csinál, akinek az a dolga, hogy kiszedje Odysseusból a korábbi történetek okozta traumákat, és ezzel a feldolgozást elkezdje vele.
0: Igen, csak hogy ez azért olyan faramuci történet, mert közben ugye azért éveken keresztül a film alapján Lótusszal eteti, hogy ugye felejtse el az otthont, igaz? Tehát, hogy tulajdonképpen...
1: Ezért ez furcsa, és ez indokolatlan. Tehát, hogy miért eteti sokáig Lótusszal, hogyha utána pedig ő kéri meg, hogy emlékezzen vissza.
0: De ott már nem az volt a történetben, de ugye 2 hónapja láttam, tehát én azért tényleg nagyon próbálok fókuszálni, hogy szóval végülis az, hogy már abba hagyott a Kalipszó Odysseusszal a lótuszetetést, ott az volt, hogy az istenek jeleztek, hogy na jó, akkor most már hazatérhetsz, ez még mindig a film.
1: A film, de a filmben nem jeleznek az istenek.
0: Ha már az istenekről beszélünk, ugye itt azért az isteneknek nagyon nagy szerepe van a filmben is, meg hát az eposzban is gondolom.
1: Az eposzban különösen.
0: Igen.
1: Az eposzban különösen a film az hát nagyon jellegzetes módon, vagy hát modern módon visszaszorítja az isteneknek a jelenlétét az események tekintetében, mert hogy az eredeti eposzban az istenek nélkül ezt nem is lehetne elmesélni. Mindent az istenek akarata mozgat. Tehát az, hogy Odysseus nem jut haza sima úton, mert Polüfémoszt, a Küklópszot megvakítja, ezzel megsérti Poszeidont.
0: Akinek a
1: Poszeidón
0: fia...
1: haragja okozza azt, hogy Odysseus nem fog simán hazajutni, hanem hosszú időn keresztül szenvednie és várakoznia kell. Aztán Zeus az, aki az első énekben úgy dönt, Odüsszeia első énekében, hogy jó, most már elég, most már hazamehet, és elküldi Hermészt Kalipszóhoz, hogy mondd meg a nimfának, hogy tessék elengedni. Tehát ez is az istenek döntése, hogy most akkor tessék már őt hazaengedni, Kalipszó ezt rettenetesen nehezen veszi tudomásul, és utána is Athéné hadhatós segítségére van szükség, hogy minden simán megyen. Athéné már Télemakhosznak egy segítője lesz.
0: Odüsszeusz fiának,
1: és aztán a szigetre, Ithaka szigetére fajákoktól aztán már gyorsan visszatérő Odüsszeusznak is a támogatója. Hát, hogy más nem mondjak, Athéné van vele, amikor legyilkolja a kérőket.
0: Így van, tehát te most ugye te az eposzról beszélsz.
1: Az eposz, igen, most végig az eposzról beszéltem is. És ehhez képest az isteneknek a szerepe az tulajdonképpen nagyrészt azt mondhatom, hogy visszaszorul egy Zendaya által játszott látomásszerű Athéné figurára. Aki nem is nagyon látható, azt hiszem más számára, csak Zeus számára.
0: Igen, tehát mintha vizionálná.
1: És olyan, mintha ez egy látomás, olyan, mintha ez egy ilyen belső lelki hang lenne.
0: És azt is megértjük a végén, hogy miért, hiszen ugye ő is a trójai mészárlás áldozataként, tehát tulajdonképpen már csak egy vízió.
1: Ez egy szerintem egy érvényes és érdekes művészi fogás részéről, hogy ez az Athéné, ez megjelenik, mint Odüsszeusz segítője, és egyben megjelenik, mint a trójai pusztulás egyik elszenvedője, és így aztán hát legalábbis kettős szerepe van.

0: De most eszembe jutott egy dolog, amit mi még korábban beszéltünk, hogy egyáltalán az is kérdéses, hogyha most tényleg Homéroszról beszélünk, hogy létezett Homérosz egyáltalán, vagy az, ami nem feltétlenül bizonyos, hogy Homérosz írta az Odüsszeiát.
1: Semmi sem bizonyos.
0: Semmi sem bizonyos.
1: Na, a legjobb, hogy,
0: ez a legizgalmasabb.
1: Hogy a világon tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy semmi sem bizonyos. Igen, csak az, hogy Homérosz vak volt. De hogy létezette, azt nem tudjuk. De hogy vak volt, az biztos. Ezt, nem tudom már, hol hallottam ezt a jó mondást, de a lényeg, hogy két eposz áll a görög irodalom kezdőpontjánál, origójánál, az Iliász és az Odüsszeia. És ezt a két eposzt Homérosz nevéhez, egy Homérosz nevű költő nevéhez kapcsolja a hagyomány. Ennek a Homérosz nevű költőnek a későbbi görög irodalom korszakában életrajzai is ránk maradtak, és mindenféle dolgokat írnak róla, hogy ő Szmürnában született, Kis-Ázsiában, illetve hogy Kioszon élte az élete nagy részét. Semmi sem támasztja alá, hogy ez tényleg így volt, vagy nem így volt. A modern irodalomtudomány általában nagyon komolyan veszi az úgynevezett homéroszi kérdést, hogy vajon tényleg Homérosz írhatta, egy személy írhatta-e az Iliászt és az Odüsszeiát, és hát ebben nyilván nincs teljes egyetértés, de nagyon meggyőző érvek szólnak amellett, hogy ez a két mű, ez annyira eltérő értékszemléletű és társadalomszemléletű, hogy valószínűtlen, hogy ez egyetlen költőnek az alkotása lett volna. Uh-huh. Tehát itt most tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a Nolan-féle Odüsszeia az Iliász történetéből is akarna valamit mutatni, mert az emberek azt hiszik, hogy az Iliász az Trója pusztulásáról szól, meg az Odüsszeiából is, ami Odüsszeusz hazatéréséről szól. Valójában nem, tehát az Iliászból voltak éppen semmi nincs benne, mert az Iliász az eposz, az a trójai háború történetének csak egy néhány hetes periódusát mutatja be, mégpedig onnantól kezdve, hogy Achilleus megharagszik, odáig, hogy ezt a haragot végül is hát szublimálja azok után, hogy meggyilkolta Hektort. De nem történik meg az Iliász eposzi történetében a Trója városának bevétele. Tehát, hogy ez annak nem része. Itt természetesen megjelenik Trója pusztulása hangsúlyosan.
0: Tehát ugye mi azt tudjuk, hogy igen, itt a szép Helena, ő érte folytatott harc, ugye Párizs herceg beleszeretett, de a valódi ok az valóban az volt, hogy Agamemnonnak fájt a foga a trójai gazdagsága?
1: Hát a csuda tudja, hogy ez felveti azt a kérdést, hogy mennyire hiteles ez az egész történet, és mit tudunk a trójai háborúról magáról. És ez is egy olyan kérdés, ami régóta foglalkoztatja a régészeket, a történészeket, és tuti biztos válasz erre nincsen. Az a helyzet, hogy régészetileg megragadható az, hogy létezett bronzkori, tehát a Krisztus előtti második évezredbeli Trója, amely egy gazdag bronzkori kereskedő város volt az anatóliai félsziget észak-nyugati részén, ezt mai Hiszárlik dombon azonosították.
0: Törökország
1: területén van, igen. És az 1870-es évtől kezdődően vannak ott ásatások, egy bizonyos Schliemann. Heinrich Schliemann kezdte ezt el, és óriási lelkesedéssel látott neki. És az, hogy Trója létezett, az legkésőbb azóta nem lehet kétséges, bár egyébként a helyi béliek számára korábban sem volt az, hogy Schliemannnak mennyire kellett megtalálni a Tróját, vagy nem, ez most messzire vezetne, nem ez az érdekes, hanem az, hogy természetesen Trója megvan. És Trója rétegei is régészetileg elkülöníthetők egymástól. 10 réteget szoktak a régészek elkülöníteni a trójai ásatásokon. A Krisztus előtti harmadik évezredtől kezdődően, ami még a bronzkor előtti időszak, egészen a késő antik korokig, tehát a Krisztus utáni 5., 6., 7. századig.
0: Ezt a gyakorlatban úgy képzeljük el, hogy mint egy emeletes ház.
1: Valóban, ezt így képzeljük el. Tudnélik, itt a vár és a város rétegei az egyes pusztulások után nem lettek eltakarítva, hanem ráépült a következő. Uh-huh. És ezáltal egy mesterséges domb emelte magasabbra az egyébként is természetesen meglévő dombot. Ezt nevezik tellnek a régészetben, egy ilyen mesterséges domb, ami azáltal lesz egyre nagyobb, hogy a sok évszázad évezred alatt egyre több épület rom halmozódik egymásra, és a régészek ezt szépen fel tudják tárni rétegenként, és Schliemann kezdte ezt el, ő különítette el ezt a 10 réteget, és a kérdés az, hogy ha volt trójai háború, erre majd mindjárt visszatérünk, akkor vajon melyik réteg volt az, amelyiket azonosítani tudunk a trójai háborúnak a pusztításával, és ebben egyáltalán nincs egyetértés, tehát ebben na nem tudjuk azt mondani, hogy akkor a Trója 7A az biztosan az, ami van, aki így gondolja, és van, aki azt gondolja, hogy nem ez az, hanem egy másik réteg. A datálása sem biztos. Tehát itt évszázadok is eltérnek egymástól abban, hogy az egyes rétegeket konkrétan melyik korszakhoz kapcsolja egy-egy kutató. Az biztos, hogy egy bronzkori város volt, tehát a Krisztus előtti második évezredben Trója egy jelentős kereskedőváros volt, és az is biztos, hogy több alkalommal is volt, hogy ezt megtámadták, és erőszakos pusztítás nyomai a régészeti anyagban megmutathatók. De az, hogy ez most 1200 körül volt, vagy 1300 körül volt, vagy 1100 körül volt, ezt nem tudjuk biztosan. És Homérosz pedig erre nem egy szilárd fogódzó. Most Homérosz alatt az eposzok szöveges anyagát értem, és akkor nem térünk vissza arra, hogy egyébként volt-e Homérosz, egy ember volt, több ember volt, hogyan keletkezett. Abban az irodalom történészek nagyjából egyetértenek, hogy ez a 8. esetleg 7. században keletkezett mű, amely valószínűleg egy tehát nagyon, nagyon tudatos szerkesztés nyomait mutatja. Tehát ez nem egy egyszerű népköltészet, hogy mesélték, és sokszor sokféleképpen mesélték, és akkor ez így kialakult. Nem, ez egy nagyon tudatosan megszerkesztett mű, mind az Iliász, de most elsősorban az Odüsszeiáról beszélünk, és ezt aztán nyilván sokszor mesélt, tehát hogy nyilván szóbeli előadásra készült, a szóbeliség nagyon erősen benne van, és az írásbeliség teljesen hiányzik a homéroszi eposzok világából. Ez még az írásbeliség előtti kor, amikor ez kialakul.
0: Magyarul ez egy ilyen szájhagyomány.
1: Ez egy szájhagyományban születik meg. Vagy legalábbis a szájhagyomány és az írásbeliség közötti határon születik meg, amikor még, ha valaki mesélni akar a régi időkről, mint ahogyan úgy tűnik, hogy Homérosz mesélni akar a régi legendás dolgokról, akkor még az írásbeliség oda nem való. Uh-huh. És ezért nem is kerül elő. Tehát szó se esik arról, hogy az Odüsszeiában valaki levelet írjon, vagy valamilyen írásos följegyzést készítsen. Itt minden a szóbeliségben van jelen, és valószínűleg ez egy szóbeli előadásban is élő szövegtest volt, amit a későbbiekben leírtak. De ez a leírás sem úgy történt, hogy egyszer valaki leírt az íróasztalhoz, és akkor leírta a 24 éneket, hanem különböző változatok lehettek, amelyeket aztán a hellenisztikus kori filológusok, az alexandriai filológusok próbáltak egységesíteni. És tulajdonképpen az a szöveg, amit mi ma a kezünkbe vehetünk, ha egy ógörög nyelvű Odüsszeia kiadást kinyitunk, akkor az már egy sok évszázados filológusi munkának az eredménye, hogy ezeket a biztosan eltérő variánsokban létező szövegeket, ezeket így megpróbálták egységesíteni, és így letisztítani. Amiből biztosak vagyunk abban, hogy ez az egész Odüsszeia szövegtest, amit Devecseri Gábor csodálatosan lefordított, és magyarul nagyon szépen olvasható és élvezhető.
0: Ez a hexameteres, ugye?
1: Ez a hexameteres szöveg, ez nem egy egységes szöveg formájában született meg a 8.-7. században, az a papiruszleleteknek a bizonysága. Tudnélik, amit mi ma modern kiadásban, nyomtatásban olvasott Odüsszeiaként ógörögül kézbe tudunk venni, az egy hosszú kézirati hagyománynak a végén áll, amely kódexekben maradt ránk az ókortól, középkoron át, másolva az újkorig. De előkerülnek ókori papiruszleletek is Egyiptom homokjából nagyrészt, és előkerülnek Odüsszeia töredékek is. És egy csomó olyan Odüsszeia töredék van az ókorból, amit keressük, és nézzük, hogy hát igen, itt stimmel, hogy itt éppen a faják udvarba megérkezik Odüsszeusz, de szó szerint nem stimmel azzal a szöveggel, mint ami a kinyomtatott szövegünkben van, mert egy csomó minden máshogy van benne. És akkor kiderül, hogy hát ezek eltérő variánsok voltak az ókorban is, amik lelettek tisztítva.

0: Ugye említettem az elején, hogy te ógörögül is beszélsz, tanítasz is, hogy jól
1: beszélek,
0: tudom.
1: Ógörögül, de
0: bocsánat, igen, igen, igen, igen, mert írott, igen, ez egy holt nyelv, oké. Okay.
1: Van, aki tud beszélni. Én nem vagyok eléggé profi abban, hogy beszéljek ógörögül.
0: A lényeg az, vagy illetve a kérdésem arra irányul a te ógörög tudásoddal kapcsolatban, hogy ugye te ógörögül is feltételezem olvastad az Odüsszeiát. Másabb az ógörög eredeti szövege az Odüsszeiának, mint mondjuk egy devecseri féle fordítás, vagy mondjuk akár, gondolom, angolul is olvastad, hiszen tudom, hogy angolul is beszélsz, angol szakos is vagy.
1: Igen, hiszen a nyelvek eltérők. És amennyire a nyelvek eltérők, annyira eltérők a fordítások is. Az az érdekes, hogy a ógörög nyelv az ismerte a hosszú és rövid szótakok ütemes változását, amit az angol nyelv nem. Nem ismert. Tehát az angol nyelvben nem tudunk igazából borzasztóan nehézkesen, és mondhatni nem nagyon lehet egy daktilikus hexametert, ebben íródott ugyanis az Odüsszeia is, meg az Iliász is, jól lefordítani. Tehát amikor úgy kezdődik a devecseri féle fordítás, hogy férfiúról szólj nékem múzs, aki sok fele bolygott. Tátiti, tátiti, tátiti, tátiti, tátiti, tátá. Tehát ezek hat versláb, és a nagy része az tátiti. Ezt a tátitit hívják daktilusnak a ritmikában. Na most az ógörög eredeti meg úgy van, hogy andramoj ennepe múszápol ütropon oszmalápollá, és folytatódik a másik sor.
0: De körülbelül nagyjából ugyanezt jelenti?
1: Nagyjából. Minden műfordítás egyben kicsit ferdítés is.
0: Abszolút.
1: De igen, nagyjából ezt jelenti, ennél jobban, ahogyan Devecseri lefordította, én se, és szerintem más se nagyon tudná. De a lényeg, hogy az ógörög daktilikus hexameter, az magyarul nagyon jól visszaadható. Angolul meg nem. Tehát az, hogyha Emily Wilson, akinek most az új fordításáról sok szó esik, mert ezt használta Nolan is, vagy más lefordítja angolra a daktilikus ógörög hexametert, akkor nem tudja ezt a daktilikus lüktetést, ezt a tamtiti, tamtiti, tamtiti, ezt beletenni. Tehát, hogy próbálkoznak ezzel, és valamennyire megy, és van, akinek ez egy kicsit jobban, kicsit kevésbé, de az angol nyelv erre alkalmatlan, mert alapvetően az angol nyelv költészeti hagyománya az hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok változásáról szól, és nem annyira a hosszú és rövid szótagokról. Mondjuk a jambikus lüktetést az angol költészet sokkal jobban vissza tudja adni, mint ezt a daktilikust. Tehát a ti-tá-ti-tá-ti-tá az megy, de a tá-ti-ti-tá-ti-ti az nem annyira megy. És a magyarban meg megy, és ezért nagyon büszkék lehetünk magunkra, meg a nyelvünkre, meg Devecseri Gáborra, hogy
0: mondjuk egy ilyen antik művet milyen jól vissza lehet adni.
1: Le tud fordítani, igen.
0: Ahogy most elkezdted nekem mondani az Odüsszeia első énekének első sorát, atya ég, 15 éves voltam én, mint mindenki más, akinek olvasni. Hát nem tudom, hogy a mai középiskolákban, 9. osztályban kell-e, mert én már hallottam olyanról saját gyerekeimnél, hogy bizonyos regényeknek van ilyen rövidített változata, azt is elfogadják kötelező olvasmánynak. Nekünk még el kellett olvasni. És hogy én 15 évesen, hát ez már 1 millió évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy én nem szerettem olvasni. Uh-huh. Nem tudom, ezzel most lehet, hogy én vágom el magam előtted, és hallgatunk előtt, mint ahogy te rögtön az elején leszögezted, hogy nem vagy mondjuk egy nagy Nolan film rajongó, de ez nyilván mindenkinek az egyéni ízlése. Szóval, hogy azért 15 évesen teljesen másképp értelmezi az ember a kötelező olvasmányként el kellett olvasni művet, mint mondjuk az, hogy én most beültem a moziba, mondom, megnézem már, mert hú, ez egy nagy durranás ez a film. Nyilván nem az eredeti eposzt kaptam vissza, de teljesen másképp értelmeztem. Lehet, hogy azért, mert Nolan másképp akarta velem értelmeztetni, ebben majd segíts, mert ugye mit olvasunk erről? Az Oppenheimer egyenes folytatása, egy ilyen szenvedéstörténet, vagy egy ilyen vezekléstörténet, inkább ezt a szót használjam rá, de akkor is azt gondolom, hogy a mindenféle mitikus szörnyek és egyebek, akikkel neki küzdeni kellett, és ugye 10 év háború után még plusz 10 évig bolyongani, és az, hogy ő hazajött, és akkor utána hogy volt, mint volt, nyilván nem így volt a történetben, hogy utána Penelope-val, a feleségével még tovább állnak, de hogy akkor is nyilván én ezt a fajta Nolan-i Odüsszeiát valahogy jobban megszerettem, mint amire mondjuk 15 évesen emlékszem. Amit mondjuk nekem tényleg el kellett olvasni. Nem tudom, hogy te például, aki ezzel foglalkozol, meg ezt tanultad, te 15 évesen, amikor először elolvastad ezt a eposzt, onnantól fogva tudtad, hogy ez lesz az életed?
1: De hogy is nem, hát az ember nem így születik. És
0: hát nem így születik, de mert valakinek lehet, hogy akkor eldöntetett,
1: nekem
0: hogy
1: nagyszerű irodalomtanárom volt, nagyon szerettem az irodalmat középiskolában, és emlékszem, hogy nem kellett az egészet elolvasni, viszont egy csomó olyan ének volt, amit együtt olvastunk el az órán, és ott magyarázta nekünk a tanárnő. És én nekem már akkor ez nagyon tetszett. Tetszett a ritmusa, a hangzása, és egy csomó történet, mert nyilván nem a legnehezebben olvasható, vagy legszárazabb részekre koncentrál a középiskolai irodalomoktatás, hogyha jó a tanár, hanem a legszínesebb sztorikra, és én ezt szerettem. A görög mitológiát amúgy is kisgyerekkorom óta szerettem. És nem kellett ezáltal végigolvasni az Odüsszeiát. Tehát szerintem az egy hiba, hogyha a középiskolában egy tanár azt mondja, hogy na gyerekek, olvassátok el 2 hét múlvára az Odüsszeiát, és akkor ezt el kell olvasni. Nem, azt hiszem, hogy az ilyen hosszúságú olvasmányok középiskolában eleve nem feladhatók, és az pedig hát egy sajátos probléma, hogy 15 évesen amúgy az Odüsszeia a maga komplexitásában valószínűleg nem megérthető. A Küklóp sztori az igen.
0: Mert az érdekes, az igen, az érdekes egy gyereknek.
1: Igen, de hogyha a társadalmi vetületét akarjuk nézni, vagy akár az erkölcsi vetületét akarjuk nézni, amik szerintem nagyon érdekesek az Odüsszeiának.

0: Nézzük meg, hogy Odysseus, ez is egy ilyen leegyszerűsített kritika lehet vele szemben, sok helyütt olvastam, hogy tulajdonképpen hazaútja során minden szembe jövő nővel lefekszik. Ami nem teljesen igaz, de a többséggel igen. A filmben egyáltalán nem.
1: Igen, tehát ez egy aszexuális...
0: Ez egy teljesen aszex film, de a homéroszi eposzban ő számára Kirké és Kalipszó az egy tartós szexuális kapcsolatot is jelent. És ez semmiféle szinten erkölcsi dimenzióval nem rendelkezik. Tehát az, hogy egyébként neki odahaza Pénelope őt várja, és hogy ilyen, hogy férfiúi hűség, ez föl sem merül. És erről mondjuk 15 évesen nem biztos, hogy érdemes beszélni az órán. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt kellene előhozni. Vagy azt, hogy Odysseus lefesthető úgyis, mint egy notórius hazudozó, aki állandóan hazudik. De tényleg a homéroszi szöveg az hol okkal, hol ok nélkül tartalmaz azokat a jeleneteket, amikor hol okkal, hol ok nélkül Odysseus hazudozik. Még akár Pénelopénak is hazudozik, vagy a saját apjának a 24. énekben, amikor már mindenki fölismerte őt, már mindenki tudja, hogy hazaért Odysseus. Külön sztori, hogy az apja az nem jelenik meg a filmben, de az eposzban ott van az apja, és először az apjával találkozva is letagadja, hogy én a te fiad vagyok, és csak később ismeri be neki. Miért? Ott már semmi értelme nincsen. De így szinte hozzászokik, hogyha megkérdezik tőle, hogy te ki vagy, akkor valami cirkalmas nagy hazugsággal felel. Tehát egy ilyen notórius hazudozó ez az Odysseus a homéroszi eposzokban. Erről se hiszem, hogy 15 éves korban ezt kellene kiemelni az Odüsszeiából. De lehet még ilyen társadalmi jelenségeket mutatni.
1: Nyilván a kronológiaiság miatt valamivel el kellett kezdeni még, ugye? Hát ugye most már teljesen mással vannak. Uh-huh. Én még azért 90-ben, amikor első osztályos, vagy ma nevezzük 9-es voltam, azért gyakorlatilag ezekkel az antik művekkel kezdtünk, mert nekünk azért az Antigóné is ott volt. De hogy nyilvánvalóan szerintem akkor az akkori, nem tudom, pedagógiai rendszer az diktálta, hogy ez mondjuk egy érdekes lett, ez egy ilyen kalandtörténet. Semmiképp nem az eredeti, a lényegi mondani valóját veszi le, meg nem is az volt a cél szerintem, hogy mondjuk azt vegyük le az egész történetből, hanem hogy ez egy érdekes kalandozás, nem? Tehát valahogy innen, vagy ezt
0: a részét. És erre végső soron jó.
1: Erre alkalmas, csak a nyelvezetét utáltuk szerintem akkor. 15 évesen nem szereti ezt az ember.
0: Lehetséges, pedig azóta még 15 évvel lett régiesebb Devecseri Gábornak a fordítása, ami eredeti formájában azt hiszem, hogy az 50-es években készült, de lehet, hogy még a 40-es évek végén, most ezt nem tudom biztosan. Tehát ez is már egyre korosabb, egyre régiesebb, és tudom, hogy nem könnyű. Tehát a saját gyerekeimen is látom, akiknek szintén nem kell végigolvasni az Odüsszeiát, nem csak, hogy én nem kérem tőlük, hogy olvassák végig, de a tanárok se. Viszont azért részleteket kell, és szerencsére azért át lehet adni egy-egy részletnek az olvasásával az egésznek a szépségét, legalábbis úgy látom, hogy sikerült. De biztos, hogy önmagában a terjedelem az egy olyan dolog, tehát hogy a terjedelemhez való viszonyunk, az radikálisan megváltozott a 20. század második felében. Tehát az, hogy milyen terjedelmi szövegeket tudunk befogadni. Ez messzire vezetne, meg ez modern társadalom
1: generációs különbség. De nem de az, hogy mi, hanem a már de, mondjuk de a gyerekeink.
0: Mi is egyre inkább, tehát azért ismerjük be, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt mennyi hosszú terjedelmi szöveget, regényt olvastunk. Én is azt látom magamon, hogy sokkal-sokkal kevesebb ilyen nagy terjedelmű, nagy lélegzetű művet olvasok el, mint akár 10-20 évvel ezelőtt. Tehát egyszerűen mindnyájunkra hat az, hogy a minket körülvevő írásos világ az egyre inkább emotikonos világ is egyben, de a szövegek nagyon rövidek.
1: Igen.
0: És ehhez vagyunk hozzászokva, hogy rövid szövegeket olvasunk. És akkor miért várjuk el, hogy az ebben felnövő 10 éves nemzedék az képes legyen 24 éneket végigolvasni, vagy akár 12-t?

A mai adásban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumáradev hangsúlyozta, a tegnapi incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, az egyik első ilyet legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Lengyelország Patriot légvédelmi rakétákat telepít az Ukrajnával határos területeire, írta meg a Kijev Independent. A lengyel védelmi miniszter azt mondta, a rakéták a helyi lakosság megnyugtatását, valamint a lublini repülőtér és légiforgalmának védelmét szolgálják. A feszültség további fokozódását jelenteni, ha NATO bázist és nukleáris fegyvereket telepítenének Litvániába, jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, ebben az esetben Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket saját biztonsága érdekében. Arra reagált, hogy a balti állam alkotmánymódosítást készít elő, hogy a NATO nagyobb szerepet kaphasson az országban. A német külügyminiszter szerint Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató ambíciói lehetnek, amelyek Grúziára, Moldovára és a balti államokra is kiterjedhetnek. Johan Vadepul úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szovjetunió összeomlásának visszafordítására törekedhet. Ha a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profilabdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, jövő januártól vezetik be az 1%-os vagyonadót 1 milliárd forint felett, 100 milliárd forint feletti vagyon után 1,5%-os adót kell majd fizetni. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások pedig nem csak magánszemélyeknek, de cégeknek is számlázhatnak majd újra. Az adó havi 100 ezer forintra emelkedik, a mellékállásúaknak havonta 50 ezer forintot kell fizetni. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása

0: miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel járhatnak a vonatok Vámos, Györk és Gyöngyös Halász között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. Ma, holnap, aztán október 13-án és 15-én kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár. Ezeken a napokon kora délután és este fél 10 között a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatása lehet számítani, többek között Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Tiszafüred térségében is. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén, között a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az MT-vel. 56 strandolót kellett a vízből kimenteni, a technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Justina Sirokapulát választotta meg Koszovó új elnökének a pristinai parlament éjjel, közvetlenül az alkotmányos határidő lejárt előtt. A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban létrejött megállapodásával sikerült elkerülni az újabb előrehozott parlamenti választást. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtérre érkező és onnan induló menetrend szerinti járatainak mintegy 40%-át törli a Brüsszel Airlines pénteken. Az országos szakszervezeti sztrájk miatt más légitársaságok is brüsszeli járataik törlésére kényszerülhetnek. Több tízezer francia középiskolás tüntetett mintegy 30 városban a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt tegnap is. Az állami középiskolák több mint negyedében, 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A vidéki demonstrációkon tegnap délelőtt mintegy 86 ezeren vettek részt. A megmozdulásokat tanárok és szakszervezetek is támogatják. Az Európai Unióban kötelezően digitális jelölést épít az OpenAI a nyelvi modelljeibe, amivel azonosíthatóak lesznek a ChatGPT által generált tartalmak szövegek. A cég hangsúlyozza, a láthatatlan vízjel nem tartalmaz semmilyen személyes adatot. Végül az időjárásról. Döntően derült az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem hullik, sokfelé élénk a szél. A csúcsőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: A Magyar Zeneháza 5 éve kezdte meg működését, szervesen beleilleszkedett a Városligetbe, és vonzerőt jelent mind a hazai, mind a külföldi közönség számára. Az intézmény idei programjairól, a tervekről sajtótájékoztatón számoltak be a ház vezetői. Horn Márton intézményigazgató a sokszínű programok mellett arra is büszke, hogy az itt elhangzó zeneművek az utókornak is megmaradhatnak.
1: Van egy nagyon szuper stúdiónk, ahol hangot és képet is tudunk magas minőségben rögzíteni, és nagyon sok koncertfelvétel születik. Ezekből egyrészt lesznek a hardcopik, tehát maguk a lemezek és a különböző könyvek, egyéb kiadványok, és ennek van egy online oldala, amikor ezeket fel tudjuk tölteni, be tudjuk mutatni. Erre indítottuk el most a úgynevezett onstage platformunkat, ahol koncertfelvételeket lehet egyelőre ingyenesen megtekinteni. És hát ugyanúgy a lemezeket ma már ugye nem csak viszonylag kevés bakelitet lehet eladni, ezért ugyanezeket külföldi partnerrel közösen, disztribútorral megjelenítjük a Spotify-tól kezdve a legtöbb zenemegosztó felületen. Úgyhogy ez az egyik, mondjuk azt, hogy a kilépünk a házból résznek az egyik fontos eleme, a másik pedig az, hogy a zenepedagógiát azért próbáljuk minél több helyre zeneismertesztést eljuttatni. Egyrészt iskolákban van egy utazóprogramunk, egy évben 35 iskolában megyünk el, elsősorban hátrányos helyzetű területekre, és nem csak egy-egy alkalommal, hanem ez egy kidolgozott zenepedagógiai program. Emellett most már a pedagógusok felé is nyitunk ugyanebben a koncepcióval, tehát nekik is szeretnénk eszközöket, lehetőséget nyújtani, hogy az óráikon tudjanak újfajta kísérleteket, vagy azt mondjuk azt, hogy tartalmakat adni a diákoknak, kicsit rájuk szabva, és ebben azért van egy nemzetközi tapasztalata a pedagógus, zenepedagógus csapatunknak, akik itt dolgoznak a házba, sőt, most már külföldi partnereink is vannak, tehát dolgozunk együtt külföldi intézményekkel, erre a MES, tudnám, ez a Music Edutainment Showcase, amit elindítottunk, ez egy most már harmadik alkalommal fogjuk megrendezni, ez egy nemzetközi konferencia, ahol külföldi és hazai zenepedagógiával foglalkozó legjobb tapasztalatokat mutatjuk be a színpadon több napon keresztül. Úgyhogy nagyon sok olyan eszközzel próbálunk nyitni, ami nem csak a házban van, hanem valahol máshol is. Talán még egy utolsót érdemes megemlíteni, sőt, két utolsót fogok megemlíteni, már sok van, de akkor nem tudok kettő alá menni, de az egyik az a Világfalu utazóprogramunk, ami itt pont ebben a térben jött létre. Az itt élő külföldi zenészeket kértük meg, hogy hozzanak létre egy workshopot, és mutassák meg a saját zenei kultúrájukat. És ez olyan workshop legyen, ahol van közös zenélés, együtt a fellépőkkel hozzák létre magát a zenét, és megismerjük azt az adott zenei kultúrát. Itt tényleg Kubától Marokkon keresztül, Közel-Keleten át, Kárpát-medencéig mindenféle fellépőre kell gondolni, de ezek nem nagy szabású koncertek, hanem inkább ilyen elmélyülős, ismeretterjesztő események, és ezt most kinyitjuk, és egy felhívást fogunk közé tenni, ahol szorványtelepülésektől kezdve bárki jelentkezhet, hogy ő szeretné egy ilyet bemutatni, és mi ezt akkor oda visszük és utaztatjuk. Kicsit azzal a logikával, hogy nagyon jó lenne, ha ezekben a kis településeken is megjelenne ez a fajta kultúra és zene, mert azt gondolom, hogy viszonylag ritkán jut el egy marokkói vagy egy kubai zenekar mondjuk egy kis faluba, úgyhogy ez lenne ennek az alapvető koncepciója. A másik dolog az pedig az, hogy kilépünk a fesztiválokra is, tehát ezt már eddig is csináltuk, de ezt folytatni fogjuk, tehát megjelenünk a Colorado Fesztivál, a Művészetek Völgye, vagy az Ördögkatlanon, ezt azt gondoljuk, hogy jó, ha ott jelen vagyunk, mert egy másfajta közönséggel találkozunk, mint itt a házban.
2: Hogyan képzeli el a Zeneháza jövőjét? Hogyan néz ki az elkövetkező időszak?
1: Hát nagyjából most vázoltam ennek egy részét, azt gondolom, az elkövetkező, a rövid távú részét azt szerintem vázoltam. A hosszú távút azt meg nem tudom még megmondani, de azért azt gondolom, hogy egyrészt mi eléggé dolgozunk azon, hogy nemzetközi jelenlétünk minél nagyobb legyen, tehát elég jó kapcsolataink vannak most már külföldi társintézményekkel, a kollégák nyilván a szakmai program kialakítása miatt amúgy is kapcsolatban vannak, nagyon sok promóterrel, vagy más intézménnyel, vagy fellépőkkel, stb. Egyrészt, másrészt meg ugye létrejön itt olyan, egy csomó olyan tartalom a zeneházába, amit kár lenne nem megmutatni máshol is. És ennek egy része nyilván az, hogyha ez tud a akkor utazzon vidékre. A másik része pedig az, hogy ne csak vidékre, hanem akár külföldre is, és például elég biztató tárgyalásaink vannak a mostani nagy időszaki kiállításunk, a Freddie Mercury kiállításnak az utaztatására. Tehát ez most úgy néz ki, hogy egy-két, sőt lehet, hogy 10-15 lesz a vége, de nem akarom elkiabálni. Külföldi nagyobb intézményben is megjelenik majd ez a kiállítás. És én ezt látom most a következő nagy lépésnek és nagy feladatnak, hogy egy biztonságosan üzemeltetett ház, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy azért elég, hogy mondjam, erőt kívánó az, hogy 1100 programot lebonyolítson a csapat ebben a házban, mellette még egy csomó mindent, úgy, hogy azért jó esetben ezt a látogatók nem annyira érzékelik, mert hogy ők bejönnek, meghallgatják a koncertet, észlelnek a program, és hazamennek. És ez így is van rendjén, de közben úgy kell a háttérben ezt mind leszervezni, hogy mindenki elégedetten távozzon a házból. Ez önmagában egy elég nagy falat, és emellett kell folyamatosan újabb és újabb dolgokat végigvinni. Úgyhogy én azt szeretném magunknak kívánni, hogy a következő időben ez egy stabil, jól működő intézmény legyen azokkal a koncertszámokkal, amik így eddig is voltak, és mellette időszakra legyen egy-egy olyan nagyobb projektünk, amikkel tudunk fejleszteni.
0: Tar Ferenc a zenei ismeretterjesztésért felel a Magyar Zeneházában. Mint mondta, fontos feladatuk, hogy széles körben megmutassák, milyen élményt jelent a zene.
3: Ahogy mondjuk a múzeumi kultúra létezik a világban, és a legtöbben tudják, hogy mit jelent az, hogy az ember elmegy egy kiállítást megnézni, vagy ahogy koncertszervezésnek megvannak maga a kultúrája világon szerte széjjel, úgy a zenei ismeretterjesztés nem büszkélkedhet ilyen nagy hagyománya, vagy ilyen bejáratott móddal, úgyhogy egy kicsit azzal küzdünk idézőjelben, hogy mindig el is kell egy picit magyarázzuk azt, hogy mit is jelent ez a zenei ismeretterjesztés, amivel mi foglalkozunk. És alapvetően azért ezt a kifejezést választottuk magyarul, noha a valósághoz közelebb áll a zene közvetítés kifejezés, mert talán a legtöbben így mégis tudnak asszociálni valamire, hogy ez mit is jelent. De a legfontosabb gondolat az mindenképpen az, hogy a zene élményszerűségét, a közösség kovácsoló erejét, azt megmutassuk az embereknek, remélhetőleg élményeken, tapasztalatokon keresztül. Tehát ugye manapság a zenének nagyon, a legtöbb zene az hallgatott zene, az ember fejhallgatón vagy otthon rádióban hallgatja a zenét. Régen ez egyáltalán nem így volt, ugye az emberek közösségben hallgattak zenét, és kicsit ennek a gyökeréhez szeretnénk visszatérni.
4: Hogyan valósul meg ez a hétköznapokban, vagy hogyan működik ez a gyakorlatban?
3: Alapvetően két lába van a mi tevékenységünknek, az egyik az kifejezetten egy pedagógiai láb, ami azt jelenti, hogy foglalkozásokat tartunk itt a házon belül, óvodás korosztálytól kezdve egészen a középiskolás korosztályig. Van egy utazózenepedagógiai programunk, amikor hátrányos helyzetű térségekbe megyünk el, és ottani harmadikos, illetve negyedikes gyerekekkel írunk közösen dalt. Úgyhogy ez a közösségi zeneírás a dalamiénk programban így meg tud valósulni. És van egy másik lába, amit mi ismeretterjesztésnek hívunk. Ez azt jelenti, hogy családoknak, gyerekeknek szervezünk koncerteket, foglalkozásokat, de ugyanígy felnőtteknek is. Tehát vannak szabad egyetemi előadásaink, élményzenélésen alapuló workshopok, mindenféle klubesemény, ahol a felnőttek is megtapasztalhatják azt, hogy mit is jelent zenélni, anélkül, hogy egyáltalán hangszeres tudással bírnának.
4: Milyen tapasztalat, milyen a fogadókészség?
3: Egyre jobb, hál' Istennek, tehát ahogy egy úttörő munkánál ez lenni szokott, eleinte ez egy kicsit nehezebben indul el, de azt látjuk, hogy borzasztó nagy a nyitottság erre, és azok az emberek, akik eljönnek, nagyon élvezik és hálásak sok esetben azért, hogy eljönnek egy koncertre, de annak a koncertnek mondjuk része az is, hogy őket megénekeltetjük, vagy hogy egy nagyon egyszerű ritmusjátékban részt vesznek, és sokakban van érthetően egy feszengés emiatt, de aztán amikor megérzik azt, hogy ők is tulajdonképpen hozzáadtak valamit a koncerthez, a részeseivé váltak, befogadóból előadók lettek ők is, ha még csak egy rövid játék erejéig is, az egy olyan élményt ad, ami az egész koncertnek az élményét elmélyíti, és egy olyan tapasztalással távoznak, ami más, ami nem csak egy, most idézelben mondom, csak, tehát nem csak egy koncertbefogadó élmény, hanem valami több annál.
4: Nyilván a kapacitások korlátosak, a kitelepülések, a kimozdulás tekintetében. Hogyan választják ki a helyszíneket?
3: az utazó zenepedagógiai programban. Ide pályázat útján várjuk az iskolák jelentkezését. Van egy kitétel, hogy az iskolának egy bizonyos százalékának legalább hátrányos helyzetű háttérrel kell bírnia. Csúnya szóval mondva így szűrjük ki azt, hogy igény volna arra, hogy nagyon sok iskolába menjünk, de mi tényleg kifejezetten azokba az iskolákba szeretnénk eljutni, ahol a legnagyobb a szükség. És ennek van egy olyan nehézsége is, hogy ezek az igazán hátrányos helyzetű iskolák általában nagyon pici falvakban vagy településeken vannak, ahol nagyon kicsi az osztálylétszám. Tehát tulajdonképpen nem jutunk el sok gyerekhez, de hisszük azt, hogy annál fontosabb azoknak a gyerekeknek, akik végül részt tudnak venni ebben a programban.
4: Gyermekek részéről milyen a visszajelzés?
3: Nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy nagy öröm az, hogy most az idei évben, tanévben először tudjuk elindítani ezt az utazóprogramot már negyedik évfolyamosoknak is. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek, aki harmadikban már részt vett ebben a programban, tudja folytatni, és ezért nagyon-nagyon hálásak, nagyon-nagyon élvezik. De ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy azt látjuk, hogy az osztályokat is nagyon összekovácsolja, illetve hogy elindul egy olyan fajta kreatív gondolkodás, ami teljesen független a zenétől, de az, hogy elgondolkodnak a gyerekek azon, hogy ők miben vannak, azt, hogy tudják kreatívan feldolgozni egy szöveg formájában, egy dal formájában, a zene formájában, ez valami olyat ad, ami bárhogy is lesz az ő életük a későbbiekben, ez a fajta kreatív gondolkodást ezt mindenképp magukkal viszik.
4: Elméletileg, sőt, hát gyakorlatilag is a tananyagban és a tanrendben is szerepelnek az énekórák, mégis mintha ezek nem töltenék be talán azt a szerepet, amit próbál itt pótolni a Magyar Zeneháza a különleges programokon keresztül.
3: Ez sajnos így van, vagy legalábbis mi is így látjuk. Ugye egy nagyon nehéz helyzetben van a hazai zeneoktatás, hiszen van egy csodálatos örökségünk, a Kodály módszer, ami viszont egy nagyon magasan edukált tanári réteget kíván, illetve azt is fontos hozzátenni, hogy Kodály Zoltán a 60-as években, amikor ennek a virágkora volt, vagy elindult, akkor azért ő sokkal magasabb énekóra számmal kalkulált. Tehát az, hogy most hetente egy énekórával kalkulálhat a legtöbb iskola, esetenként kettővel, az eleve nehézé teszi azt, hogy mondjuk a Kodály módszer szerinti zeneoktatást tudjon megvalósulni. Ezért próbálunk mi egy alternatívát mutatni, amit mi leginkább élménypedagógiai módszertannak hívnunk, ami nem annyira a szolfés központú, nem annyira a kottaolvasást helyezi középpontba, hanem sokkal inkább a zenének ezt az élményszerű oldalát.
4: A mai zenék, és nem előítéletesen, de kicsit másfajta minőséget, másfajta jelleget képviselnek, mint amik mondjuk a klasszikus értékek. Hogyan sikerül ezt azért átcsöpögtetni a gyerekekbe?
3: Ez abszolút így van, és van egy másik nagyon fontos eleme is, hogy nagyjából 10 év óta van az az egészen új helyzet, hogy gyakorlatilag minden gyereknek ott van a zsebében az egész zeneirodalom. Tehát bárki, bármikor, bármilyen zenét meg tud hallgatni az okostelefonoknak, a Spotify-nak, a közösségi zenehallgatási platformoknak köszönhetően. Tehát már az a fajta elmélyült zenehallgatás sincs feltétlenül jelen, ami mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt még jellemző volt, hogy az ember hazament, egy CD-t rakott be, egy előadótól hallgatott egy albumot, és annak az albumnak volt egy koncepciója. Tehát azt hiszem, az egész világ küzd azzal, hogy a fiataloknak a figyelmi ideje az egyre rövidül, egyre kevesebb ideig tudnak koncentrálni, egyre kevésbé tudnak elmélyülni valamiben, és a mi tevékenységünknek is ez az egyik fő célja, hogy megmutassuk azokat az eszközöket, ami ezt lehetővé teszi, mire érdemes egy zenénél figyelni, hiszen a zenél hallgatás az végső soron arról, hogy az ember a saját érzéseit reagál valamilyen módon, ez a saját érzéseit éli meg, és ez a mi egész megközelítésünk vagy gondolkodásmódunk az igazából ezt veszi célba.
4: És ugye, mint minden területen, a zenében is megjelenik a mesterséges intelligencia. Erre hogyan lehet, hogyan kell reagálni?
3: Hát azt hiszem, az egész zeneipar keresi, hogy merre van az előre ebben a kérdésben. Egyrészt ugye itt borzasztó szabályozatlanság van jelen pillanatban még, ami szerintem egy átmeneti állapot, és remélhetőleg ez előbb-utóbb szabályozva lesz, hiszen rengeteg ember szellemi termékét használja föl a mesterséges intelligencia a zene létrehozása kapcsán. De ami egy érdekesebb kérdés az, hogy ez milyen irányba viszi a zenehallgatást, meg a zene szerepét az életünkben. Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül, sőt, tulajdonképpen már jelen is van valamennyire az, hogy az ember megadja mondjuk azt, hogy milyen hangulatomban vagyok, és én most milyen zenét szeretnék hallgatni, és ezt szolgálja ki a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen ott abban a pillanatban teljesen személyre szabott zenét tud létrehozni. Ami nyilván nagyon kecsegtető, de pont a zenének azt a közösség kovácsoló erejét, hogy mi ketten, sokan, többen feloldodunk, ugyanabban a zenében együtt vagyunk jelen valamiben, ezt viszont teljesen kinyírja ez a fajta módja a mesterséges intelligencia által létrehozott zenének, úgyhogy azt hiszem a mi feladatunk többek között abban is benne van, hogy az élő zenének a szerepére fölhívjuk a figyelmet, hogy nagyon más élőben zenét hallgatni, közösségben zenét hallgatni, mintha az ember otthon mondjuk egy AI generált zenét hallgat.
4: Egy rádióriportban vagyunk, egy rádiónak milyen szerepe lehet a zenei ízlésformálásban, edukálásban, hogyha ezt a divatos szót használjuk?
3: Szerintem óriási szerepe van a rádióknak, éppen azért, mert annyira sok lehetőség közül tud az ember választani, nem csak a zenében, hanem az élet minden területén. Hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy egyre nagyobb igény van az emberekben arra, hogy iránymutatást kapjanak arra, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami jó. És egy rádió is ebben tud iránymutató lenni, hogy rámutat azokra a zenei folyamatokra vagy zenészekre, amik értéket képviselnek, és ezzel tulajdonképpen nem hozza a hallgatót abba a helyzetbe, hogy ezt neki kelljen eldönteni. Tehát ilyen szempontból az, hogy minőségi zenék hangozzanak el a rádiókba, vagy legalábbis szempontot adjon ahhoz, hogy ez miért számít egy jó zenének, szerintem ebben óriási felelőssége van a rádióknak, hiszen a legtöbb embernek már sem energiája, sem ideje nincs arra, hogy ezeket a széles spektrumokat végighallgassa, és saját maga hozza meg a saját maga ítéletét.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Zeneháza programjairól szóltunk az elmúlt percekben.

0: A magyarok több mint 80%-a európai polgárnak vallja magát, de kevesen ismerik az Európai Unió működését, rendszerét. Az aktuális ügyekről, folyamatokról szól következő beszélgetésünk.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban Zubkó Gábort, az Európai Unió magyarországi képviselet vezetőjét, és támasztan állunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
1: Én tudom a kérdésemre a választ, de azt megkérdezem, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy mi hozta Egerbe, hogy került ön most Egerbe.
2: Én az Európai Bizottság magyarországi képviseletét vezetem, ami sok minden mellett azt a célt is maga közé elé tűzte, hogy közelebb hozza az Európai Uniót a polgárokhoz, hiszen az Európai Unió egy érték és érdekközösség, ami melyik mindannyiunk érdekét szolgálja, de sokan még nem tudják, hogy hogyan is működik ez. Szeretnénk arról beszélni, hogy mit jelent ez a polgárok számára, mit jelent ez a mindennapi életben, milyen előnyöket szolgál, hogyan tudunk az Európa által, vagy Európa előtt lévő kihívásoknak jobban megfelelni úgy, hogy összefogunk, európai országok, és mit jelent ez a mindennapokban, mit jelent ez a polgárok számára, és az Európai Unió az nem valahol távol van, az nem egy brüsszeli intézmény, az Európa mi magunk vagyunk, mindannyian európai polgárok vagyunk, minden tagországban választunk Európai Uniós képviselőket, a kormányzati szereplők részt vesznek az európai döntésekben is ez. Tehát ez egy közösség, ami közös értékeket vall, és a döntéseket is közösen hozzunk, de sokan nem sokat tudnak róla, vagy még nem keveset tudnak róla, ezért szívesen fogadok el meghívásokat különböző civil szervezetektől, iskoláktól, kluboktól, ahol az Európai Unió előtt lévő kihívásokról beszélgettünk, és azokról a válaszokról, és ide most a Lokál Patrióta Egyesület, illetve az Egyetem hívott meg, hogy az egyetemen lesz egy beszélgetés az oda meghívottaknak, az egyesület tagjainak, illetve az egyetem polgárainak egy rendezvény arról, hogy is milyen válaszokat próbál az Európai Unió adni az Európa előtt álló kihívásokra.
1: De azért fedjük fel azt is, hogy könnyen ide talált Eger városába.
2: Én Egerben nőttem föl, itt voltam diák, itt ugye a régi ötös iskolába jártam, ami ugye nem messze van innen a Szent István rádió stúdiójától, a szomszédba éppen a sarkon, aztán pedig a Gárdonyi gimnáziumba, úgyhogy nagyon szép emlékeket őrzök a városról.
1: És akkor most kanyarodjunk az Európai Unió ügyeihez. Kicsit általánosnak tűnik a kérdés, de talán kiinduló pontnak fontos, hogy ön hogyan látja az Európai Unió helyzetét globálisan?
2: Nagyon izgalmas kérdés. Mindannyian érzékeljük, látjuk a globalizáció hatásait. Megváltozott a világ. A technológiai fejlődésnek köszönhetően, vagy annak az okán mindenki mindenkivel versenyez. Korábban ugye a technológiai fejlődésben ezt a közlekedést jelentett, hogy minden áru mindenhova el tudott jutni. És aztán ugye átvette a helyét a digitalizáció. Most már nem csak az áruk tudnak könnyen eljutni az egyik pontból a másikba, hanem a szellemi termékek is, és így módon nem csak a termékek, a termelés versenyez mindenkivel, hanem a szellemi munka is versenyez mindenütt a világon, tehát ma már egy fordító vagy egy mérnök, aki elvégzi a szellemi munkát, azt praktikusan a világ másik pontján is elvégezheti azt, tehát már mindenki mindenkivel versenyez. Ezen kívül a geopolitikai környezetünkben is fontos kihívások vannak és feszültségek, tehát elég komplexé vált körülöttünk a világ. Jól láthatóan, amikor európai szolgáltatásokról beszélünk, vagy európai digitális termékekről beszélünk, szoftverekről beszélünk, ez mindenkivel versenyez, tehát ami Kínában történik, amit Kínában gyártanak, vagy Kínában állítanak elő, legyen az termék, vagy szolgáltatás verseny az európaival, verseny az Egyesült Államokkal, és eközben a közvetlen környezetünkben pedig olyan biztonsági hívások vannak, mint például Oroszország agressziója Ukrajnával szemben. De a igazi üzenetem az, hogy egyenként az európai országok ezekkel a kihívásokkal vagy nem, vagy nehezen tudnának megbirkózni. Úgy, hogyha viszont összefognak azokban a kérdésekben, amiben együtt hatékonyabban, eredményesebben tudnak fellépni, és közös álláspontot képviselnek nemzetközi és globális kérdésekben, közös válaszokat találnak arra, hogy lehet megerősíteni Európa biztonságát, hogy lehet megerősíteni a versenyképességét, akkor Európa sokkal befolyásosabb lesz, és sokkal könnyebben tud mind a gazdasági szempontból, mind pedig politikai szempontból befolyásos lenni és maradni. Tehát igazából egy közel félmilliárdos közösség, hogyha együtt dönt, egy irányba húz, akkor azt gondolom, hogy versenyképes és befolyásos tud maradni, ez pedig kihat a mi biztonságunkra is, hiszen ez a közösség védelmet is ad. Nyilvánvalóan a NATO-val együttműköd meg másik közösség, ami biztosítja az Észak-Atlanti térség és Európa biztonságát. Ezek az együttműködések a biztonságot is jelentik, a gazdasági befolyást is jelentik, biztonságot, jólétet és az európai életformának a fenntartását biztosítják egyúttal. Tehát végül is kihatnak a mindennapi életünkre, ha azt pedig a polgár szempontjából nézzük, akkor egy biztonságosabb környezetben, ahol könnyebb munkához jutni, ahol a közszolgáltatások jobbak lehetnek, hiszen ahhoz is van támogatás, szabad a munkavállalás Európában, több lehetőséget nyújt a polgárok számára, a gazdák által megtermelt jó minőségű termények eljuthatnak az európai piacra, és olyan befektetések is érkeznek például Magyarországra, ami biztonságos, magas színvonalú munkahelyeket teremthet az itt élőknek.
1: Hogyan lehet a versenyképességet megőrizni, ahogy mondta, illetve jövő időben is fogalmazott, hogy versenyképesebbé tenni? Ennek mi a kulcsa, és a mindennapokban ez mit jelent?
2: Ugye a versenyképesség sok esetben adaptációt jelent, hiszen a technológia változik. A versenyképességet azt jelenti, hogy megvannak hozzá a sok minden jelenti, de azt jelenti részben, hogy ott vannak a képzett szakemberek, olyan a környezet, ami ösztönzi a befektetéseket, és rendelkezésre áll a megfelelő tőke is, hogyha egy jó gondolat vagy jó befektetési ötlet megjelenik, akkor annak a megvalósítására is lehetőség van, mind technológiai szempontból, mind finanszírozási szempontból. Hogy járulhat hozzá ehhez az Európai Unió? Azokban a térségekben, és Magyarország több régi is ide is tartozik, amelyek nem érték még el az európai átlagos fejlettséget, attól még kissé vagy jelentősebben le vannak maradva, a kohéziós támogatások támogatást adnak, segítik a felzárkózást, hiszen hova megy szívesen a befektetés? Ahol van képzett munkaerő, tehát támogatást lehet kapni oktatási létesítmények fejlesztéséhez, ahova oda megy az út, ahova oda megy a vasút, ahol megfelelő az energiaellátás, az európai közös támogatások segítik nem csak az európai országok összeköttetését, hogy meglegyenek úgynevezett interkonnektorok, hanem a hazai alternatív nem fosszilis energia termelésnek a támogatását, és majd a hálózatok összeköttetését is segíti, és ahol képzett munkaerő van, ahova el lehet jutni, az már befektetésbarát. De nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások, illetve az innovatív vállalkozások is fejlődjenek. Egy fontos kezdeményezés az európai tőkepiac megerősítése, hogyha valakinek itt van jó gondolat és meg akarja valósítani, a finanszírozási lehetőséget itt megtalálja hozzá, ne vigye el mondjuk egy másik régióba, vagy az Egyesült Államba, itt legyen hozzá meg az a kockázatvállási tőke, és ami ezt elősegítheti. De hogy egy kicsit közelebb is hozzuk ezt a dolgot, hogy hol volt ilyen típusú fejlesztés, amiben benne jelent az Európai Uniós támogatás, hát az M25 gyorsolgalmi út jelentős támogatást kapott európai forrásokból, az EGRI szennyvízcsatorna hálózatnak a fejlesztése, az EGRI turizmus fejlesztés, az EGRI várnak a rekonstrukció, vagy a Budapest 60 vasútvonal, Füzesabony-Zöldváros, Tarnamenti kerékpárút, de Szent István rádióban vagyunk, megyei egyháziskolák is, köztük a Andrássy György Katolikus Közgazdaság Középiskola is kapott fejlesztési támogatást. Ezek mind hozzájárulhatnak az, hogy jobb színvonalú képzés, versenyképesebb környezet, hogy az európai gazdaság is versenyképesek legyen. az itteni gazdaság is európai gazdaság, és Európa akkor versenyképes, ha minden régiója hozzá tud járulni ehhez az európai gazdasági sikerhez vagy fejlődéshez.

0: Hát egy globális szemmel nézve ez így érthető és világos. Nézzük meg mondjuk egy, mondjuk a sarki kisbolt esetében, mit jelent a versenyképesség, hogyha ő európai szinten versenyképességben gondolkodik, egy ilyen teljesen mikroszinten, hogyan tud ebbe a gondolkodásba bekapcsolódni, vagy ebbe a rendszerbe egy fogaskerék lenni?
1: Hát nagyon fontos az is, hogy a helyi értékek is megmaradjanak. Ugye nyilván egy városon belül, ezt nehezebb értelem, hogy a verseny igazából jelen van, de az rendkívül fontos, ez egy új programja az Európai Uniónak, hogy a helyben maradás lehetősége és támogatása, hiszen van, ahol a sarki kisbolt az egyetlen bolt, mert egy olyan településről beszélünk, és a agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak az egyik fontos eleme a helyben maradás segítése, az, hogy a vidéki életforma az továbbra is vonzó legyen, és ezért az Európai Uniós költségvetésnek, ha nem is a legnagyobb, de egy tradicionális jelentős eleme az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak a megvalósítása, és egy új eleme ennek az úgymond, nem jó a magyar fordítás, de úgymond a helyben maradás joga, hogy azok a szolgáltatások, amelyek a jólétet jelentik, azok a kis településeken, a vidéki környezetben is megmaradjanak, megjelenjenek. Ne kelljen feltétlenül, hogy mondjam, messzire utazni, vagy a fiatalnak ne legyen az az automatikus gondolata, hogy nekem innen el kell költöznöm. Miért is valósulhat ez meg, és miért is jelenhet meg ez a fajta új gondolkodás? Pontosan azért, mert vannak olyan korszerű munkakörök, amik a digitalizáció révén bárhonnan elvégezhetők, ha pedig a megfelelő alapszolgáltatások és a biztonságos szolgáltatásokkal ellátott környezet azon a vidéki településen is megvan, abban a vidéki környezetben is megvan, akkor el fog gondolkodni róla, hogy nem is az a egyébként pezsgő, izgalmas, de lehet, hogy stresszesebb környezet jó a számára, hanem az ő munkáját, feladatát, azt inkább onnan szeretné elvégezni, ha egyébként megvan a kisbolt, megvan az orvosi szolgáltatás, tehát ez egy olyan új program, aminek a megfelelő támogatási eleme is megvan az európai költségvetésben.
0: Hogy egy ilyen programnak széles társadalmi támogatottsága legyen, ahhoz nagyon fontos, hogy információja legyen az embereknek erről. Ezügyben mit tesz az Európai Unió, hogy ezek az információk egyáltalán eljussanak, ezek a lehetőségek közismerté váljanak?
1: Hát sok mindent próbálunk tenni, de hát nyilvánvalóan nagy a környezeti zaj, de igyekszünk ennek érdekében tenni. Hát természetesen maga az európai, hát az európai intézmények közben, az Európai Bizottságnak is vannak úgymond központi információs forrásai és helyi információs forrásai. Itt most hirtelen kettőt említenék meg. Egyiket könnyű megjegyezni, itt a Magyarországi Képviseletnek a honlapja az eu.hu, aki kíváncsi rá, az rá is kereshet, de nekünk vannak olyan kampányaink, amik azokat is elérik, akik nem keresnek ránk, tehát vannak információs kampányok, folyamatosan a közösség médiában is jelen vagyunk, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, de hogy ne legyünk távol, ezért a legtöbb megyében van egy információs iroda, és Heves megyésében is van egy Europe Direct információs iroda, a Heves megyei önkormányzattal partnerség van, egy rendszeresen szervez információs alkalmakat, kitelepüléseket, de közvetlenül fizikailag is megkereshető, Europe Direct Heves megyei irodaként rendelkezésre áll. Tehát próbálunk aktívan is tájékoztatást adni, eljönni személyes találkozási lehetőségekkel, közösségi médián, sajtóba, Szent István rádióba és más rádiókba beszélni róla, de elérhetőik is vagyunk. Ha valaki konkrét kérdéssel akar megkeresni minket, elérhetőségünket ezen az eu.hu honlapon keresztül is megtalálja. Tehát próbálunk több csatornán keresztül, központi, helyi, lokális csatornán keresztül aktívan vagy elérhetőséggel passzívan segíteni abban, hogy minél több információ eljusson, hiszen az Európai Unió még egyszer nem valami messzi intézmény, az Európai Unió mi vagyunk, az európai polgároknak szeretnénk, hogyha információt kapnának arról, hogy mit tesz értük az Unió, milyen kezdeményezései vannak, hogy tudnak beleszólni akár aktívan, és egyébként milyen jogokat teremtnek számukra, amelyek azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, mert az Európai Unió jelenti a szabadságokat, a lehetőségeket, az utazás szabadságát, a munkavállalás szabadságát, az emberi jogokat, a védelmet és a biztonságot, amiről az előbb beszéltünk.
0: Itt a vételkörzetünkben nagyon fontos a szőlő és a bor ágazat, akár önmagában is, de összefüggésben a turizmussal, idegenforgalommal. Az Európai Uniós tagság mondjuk mit jelent ennek a területnek, és hogyha azt is belevesszük, hogy az Európai Unión belül is van konkurencia, más országok is foglalkoznak szőlőbor termeléssel, ez hogyan működik, hogyan lehet ebben paritásosan eljárni az Európai Uniónak?
1: Tehát egyrészt ugye az Európai Unió, az Európai Unióban szereplő vagy résztvevő országok egyrészt hisznek a demokratikus alapértékekben, másrészt a szociális piacgazdaságban. Tehát a verseny az nem eleve rossz dolog, tehát valóban van egy egészséges verseny ezekben az ágazatokban is. De ahogy említettem, maga a szőlészetborászat is több rétű kérdés. Az agrártámogatások ezen a területén is jelentkeznek, abnak megvannak az egységes szabályai, és részesülhetnek belőle a magyar bortermelők is. Másrészt ennek a kérdésnek van egy helyben tartó szerepe is, tehát hogy a vidékfejlesztési támogatáson keresztül megmaradjanak ezek a gazdálkodó szervezetek, szőlészek és borászok a szakmájuknál, és van egy turisztikai értéke is, és ahogy említettem, Eger is kap ilyen típusú turisztikai támogatásokat, ami egy másik ipar vagy szolgáltatási ágazaton keresztül is hozzájárul ennek az ágazatnak a fennmaradásához, és a következő 7 éves költségvetési keretben is az agrár és vidékfejlesztési támogatások a tervezet szerint egy jelentős összeget fognak kitenni, és hát ennek most folyik a vitája, és hát a magyar agrárszervezetek is lobbiznak annak érdekében, hogy a támogatások szintje az ne jelentősen csökkenjen, vagy a legalábbis az eredményessége, hatékonysága megmaradjon.
0: 2004-ben népszavazási támogatottsággal lett az Európai Unió tagja Magyarország. Mit lehet tudni manapság, milyen a támogatottsága a magyar társadalom körében az Európai Uniónak, az Európai Uniós tagságnak, az európai ügyeknek? Van ebben változás, van-e elmozdulás?
1: Itt egy kicsit messzire megyek, és itt kiesek a tisztviselői szerepből. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a rádió névadója, a Szent István egy nyugati orientációra helyezte rá Magyarországot. Tehát itt szinte, hogy mondjam, hagyomány, vagy genetikailag van az európai együttműködés támogatása. Mert a számok azt mutatják, hogy itt lehettek a kommunikációs térben különböző kampányok, lehettek esetleg viták intézményekkel, más tagországokkal, de összességében az a felismerés, hogy Magyarország Európához tartozik, és az európai partnerekkel való együttműködés hosszú távon előnyös Magyarország számára, ezt a legtöbb magyar polgár osztja. Tehát voltak benne hullámok, az Európai Uniós intézmények bevetett bizalom mondjuk valamennyire csökkent, aztán megint növekedett, de mindig az Európai Uniós átlag fölött volt. De amit ennél fontosnak tartok, hiszen ez nem intézményekről szól, mondtam Európa, arra a kérdésre, hogy európai polgárnak tartja-e magát. De nem kizárva, hogy egyben attól még magyar polgár, de hogy európai polgárnak tartja-e magát, arra több mint 80% felelt igennel, hogy európai polgárként gondolkodik saját magáról, ami azt mondom, sok mindent elmond, és e fölött még volt egy néhány százalék, aki azt mondta, hogy valamennyire. Tehát igazából összességében 90% körüli az, aki európai polgárként gondolkodik magáról, ami azt hiszem válasz is a kérdésre. Hiszen a európainak lenni az valamiféle értékítélet is az európai kultúráról, a polgárok közötti együttműködésről, a szolidaritásról, tehát egy elkötelezettség, egy érték és érdekközösség mellett. Nem csak önmagában annak a, hogy mondjam, jól megfontolt, közvetlen geopolitikai, gazdasági érdekei mellett, hanem egy értékítélet amellett is, hogy hogy gondolkodunk a világról, megkülönböztetve, hogyha meg is kell, meg kell különböztetni, hogy mondjuk Észak-Amerikában hogy gondolkodnak róla, vagy akár Ázsiában hogy gondolnak róla. Én azt gondolom, hogy ebben benne van az egyfajta szolidaritás, a közfeladatok iránti elkötelezettség, azok minősége iránti igény, az elesettek támogatása, a még nem fejlett régiók melletti kiállás és szolidaritás, és azoknak a támogatása, és az európai kulturális sokszínűségnek a megőrzése és annak a tisztelete is.
0: Végezetül még egy kérdés, az európai értékek között számon tartják-e vajon a kereszténységet, mint európai értéket, hiszen annak idején ez egyfajta kohéziós erőt adott az államok közösségének.
1: Azt gondolom, amit előbb elmondtam, az igenis jellemző rá, valóban. Európának érdeke, hogy nem éljenek a különbség a gazdag és a szegényebb régiók között, a nagyvárosi vagy a vidéki térségek között, például a kohéziós politikának célja és a régiók közötti gazdasági és szociális különbségeknek a csökkentése, segítségnyújtás azoknak, akik bármi szempontból természeti katasztrófát szenvedtek, egészségügyi válsághelyzet esetén segítség és szolidaritás, az elesetteknek a támogatása, akár energiállátási problémák segítése. Azt gondolom, hogy ez a fajta szolidaritás, ez a keresztény hagyományokból táplálkozik, és Európának egy fontos alapköve.
2: Kedves hallgatóink, Zubkó Gáborral, az Európai Unió Magyarországi Képviseletének vezetőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította: barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Máté evangéliumának 22. fejezetének 11. és 12. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A mennyegzőről, a házasságkötésről, a nászról és az azt követő lakodalomról az Ószövetségben és az Új Szövetségben is hallunk. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy azon túl, hogy egy mennyegzőről való híradásnak önmagában az adott korban is meg lehet a saját értelme, tehát az ember élet egyik legemelkedettebb, legboldogabb eseménye az, amikor két fiatal, egy férfi és egy nő végérvényesen összeköti az életét Isten előtt, és örömükben osztoznak a családtagok, rokonok, barátok is. A mennyegző, a lakoma különleges élményként, meghatározó közösségi alkalomként marad meg mindenki emlékezetében. Természetesen a mennyegző akár a prófétai tanításban, akár az Úr Jézus ajkáról kinyilatkoztatásként hangzik el, vagyis önmagán jóval túlmutató tanításként azt különösen is fontosnak vesszük, illetve ezt részesítjük előnyben. Ennek a jelképes értelemnek van elsőbsége, az imént említett adott korbeli jelentéssel szemben. A mennyegző Isten és ember együttlétét, sőt, egyesülését jelképezi. A mennyegző talán a legszemléletesebb, legtalálóbb bemutatása annak, hogy Isten országa, szeretetének uralma minden földi értéket, mértéket, érzést és gondolatot felülmúló boldogság. Mi is történik egy lakodalomban? Különösen egy igazi, nagy számú násznépet számláló mennyegzőn. Két ember egyévállás egyesülése a házasságban, különösen a szentségi házasságban való lelkitesti egyesülése Istennel és egymással, az egész ünneplő közösségre kiárad. A házasságkötés egy nász azt fejezi ki egészen megrendítő módon, hogy milyen végtelenül szereti az Isten az embert. A mennyasszony és a vőlegény az Úrban, a legmagasabb szinten, az Isten szeretetének magasságában egyesülnek, vagyis nem pusztán emberi érzelmekkel, hanem Isten jóságával szeretik egymást, és válnak egy testé, egy emberré. Amikor két ember egymásnak teljesen átadja magát, az életét az Ószövetségben az Úr áldásával, az Új Szövetségben és most az egyház korszakában, magában az Istenben, az ő szentségében és tisztaságában, valamint hűségében részesülnek. Tisztelt rádióhallgatók, úgy vélem, mindnyájan egyetértünk abban, hogyha valamilyen ünnepre hívnak meg minket, legyen az esküvő, lakodalom, keresztelés, keresztelő, mint egyházünnepek, vagy polgári események, családi együttlétek, név, illetve születésnap, házassági évforduló megülése, aztán polgári alkalmak, történelmi ünnepeinkről való megemlékezés, diplomaosztó, és hála Istennek még hosszan folytathatnánk a sort, megtiszteltetésként és boldogan fogadjuk a meghívást, és ezt igyekszünk is kifejezni, többféleképpen is. A legalapvetőbb, ünnepi ruhát öltünk az ünnepre, már az öltözetünkkel, az ápoltságunkkal, tisztasságunkkal, esetleg kifejezetten az alkalomra vásárolt szép ruhánkkal megmutatjuk a tiszteletünket a meghívóink felé. A ruha, mely testünket fedi, a lelkünkben lévő örömet és a megbecsülést hivatott kifejezni azoknak, akik gondoltak ránk, nem feledkeztek meg rólunk sem. Tisztelt rádióhallgatók, noha meg kell adni a módját egy ünnepi eseményen való részvételnek, amikor az evangéliumban a királyi mennyegzőről való példabeszéd fontos részét hallottuk, igazságtalanságnak tűnhet számunkra, miért várják el az útszéről behívott embertől, hogy legyen rajta mennyegzős ruha. Erre azért megvannak a különféle magyarázatok. Például több szentírási szakértő értelmezése szerint
A keleti kényurak a vendégeknek ruhát küldtek ajándékba, és abban kellett megjelenniük a kihallgatáson vagy a lokomán. Eszerint példabeszédünk királya megküldte volna a menyegzős ruhát is, de az egyik meghívott nem törődömségből vagy megvetésből nem vette magára. Más avatott szakértők arra hivatkoztak, hogy nem külön ruhát kellett rajta érteni, hanem a rendes ruhát, amelyet előbb kimostak és kitisztítottak. Ebben az esetben is a meghívott tiszteletlen volt a meghívóval szemben, mert nem készült fel a lakomára. Akárhogyan is történt, a példabeszédből kitűnik, hogy a megszólítottnak nincs semmiféle mentsége, és ezért csak hallgat a barátom megszólítást követően. Tisztelt rádióhallgatók! Hogyan is összegezhetnénk az iménti gondolatokat? A példabeszéd azt tanítja, hogy nem elég a meghívás, sem annak elfogadása, hanem a meghívott magatartása, viszonyulása bír kiemelt jelentőséggel. Egy menyegzőre, de bármilyen ünnepre való meghívást hálás szívvel, megtiszteltetésként és örömmel kell fogadni. Mivel pedig ember voltunk, a test és a lélek egységén alapul, a külsőnk és a belső világunk összhangjának kell megnyilvánulnia, kifejeződnie egyértelműen és kézzelfoghatóan az embertársaink felé. Megemlíthetjük azt is, hogy sokszor elhangzik az az érvelés viselkedésünk igazolására, hogy én jót akartam. Ismerjük ugyanakkor a mondást, a pokol felé vezető út is jó akarattal van kikövezve. Mi következik ebből? Az, hogy az én sokszor önző, sőt, önelégült, beképzelt természetemen és cselekedeteimen változtassak. És itt most már alapvetően a keresztény életben, sőt katolikus egyházunk szentségi valóságában vagyunk, ahol a menyegzős ruha vagy köntös kifejezetten a megfelelő lelki felkészültséget, az Isten szeretetét és a megszentelő kegyelmet jelenti. Mi a célunk és életünk értelme? Az Istennel, a végtelen szeretettel való egyesülés. Erre emberi erővel képtelenek lennénk, ezért ő maga siet segítségünkre, a kegyelmével, mennyei átalakító erejével, a megszentelő kegyelemmel. E megszentelő kegyelmet először a keresztség szentségében kapjuk meg, majd életünk különböző mérföldköveinél, életfordulóinál, a különböző szentségekben részesülünk. Ami azonban a legfontosabb, az oltári szentség, az eukarisztia, a központ, amelyben Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Minden más szentség az eukarisztia megünnepléséből, a szentmiséből meríti erejét és hatékonyságát. Az Úr szentséges testét és vérét viszont csak úgy és akkor vehetjük magunkhoz, ha megtisztulunk a bűneinktől. A bűnbocsánat a kiengesztelődés szentségének gyakori ünneplése, vagyis a szentgyónásokhoz való rendszeres járulás az érett lelki élet egyik fokmérője. Nem élek Krisztussal, nem akarok

ezt a nagy csodát. Testvérem, vágyolt egyáltalán arra, hogy Jézus Krisztussal együtt legyél? Hogy vele minden áldott nap egyesülj? Hiszed-e, hogy a legszebb ruhád az a mennyegzős köntös, amely akkor ragyog a legszebben, amikor isteni vőlegényedet, Jézus Krisztust a szívedbe, az életedbe fogadod?

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Szeptemberben gyorsult az infláció, a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők ennél is magasabb 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak. Az éves maginfláció az augusztusi 2%-osról 1,9%-osra mérséklődött, a nyugdíjas fogyasztói kosára számolt éves áremelkedés 0,9-ről 1,1%-osra nőtt. Az élelmiszerek ára egy év alatt 1,3%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,6%-kal csökkent. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt, írja az Index. A hírportál cikke arról szól, Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. Életének 88. évében, hosszú betegség után, családtagjai körében, otthonában tegnap elhunyt Pongrácz András, korvinközi szabadságharcos, a Mi Hazánk mozgalom alapítója, közölte a párt alelnöke, országgyűlési képviselője a Facebook oldalán. Novák Előd azt írta, a 9 Pongrácz gyermek közül 6 fiú testvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen, 1956-ban a szabadságért, a budapesti korvinközben, közülük András hunyt el utolsóként. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Duna medrében olyan munkát végeztek, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenékküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel járhatnak a vonatok Vámos, Györk és Gyöngyös Halász között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. Ma és holnap, aztán október 13-án és 15-én kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár. Ezeken a napokon kora délután és este fél 10 között a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, többek között Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Tiszafüred térségében is. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek

0: A 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek, a lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bulgár miniszterelnök. Rumen Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért tegnap dróntámadás a Fekete-tengeren, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Lengyelország Patriot légvédelmi rakétákat telepít az Ukrajnával határos területeire, írta meg a Kiev Independent. A lengyel védelmi miniszter azt mondta, a rakéták a helyi lakosság megnyugtatását, valamint a lublini repülőtér és légiforgalmának védelmét szolgálják. A feszültség további fokozódását jelenteni, ha NATO bázist és nukleáris fegyvereket telepítenének Litvániába, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő. Dmitrij Peszkov közölte, ebben az esetben Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket saját biztonsága érdekében. A balti állam alkotmánymódosítást készít elő, hogy a NATO nagyobb szerepet kaphasson az országban. Több tízezer francia középiskolás tüntetett tegnap is, mintegy 30 városban a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A délelőtti demonstrációkon mintegy 86 ezeren vettek részt, a megmozdulásokat tanárok és szakszervezetek is támogatják. Végül az időjárásról, döntően derült az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem hullik, sokfelé élénk a szél, a csúcsomérséklet 24-25 fok körül alakul. Holnap egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól növekvő eséllyel fordulhat elő eső. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
6: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
7: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A sütőtök túl azon, hogy finom, egészséges is. Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből. A sütőtök őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik. Kedvező illatani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarási kúráltak vele különböző betegségeket. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás élettani értékei miatt. A II. Világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa, mint azt sárga színe is mutatja, igen gazdag karotinoidokban, C és B vitaminokban. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patiszon, görögdínye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90%-a víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési helye szerint legismertebb hazai változatai a nagydabosi, a kiszombori és az óvári sütőtök. A sütőt kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2 és B6 vitaminok, valamint folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra is, serkenti a máj működését, segít a szív- és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prostatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Azonban nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen a tökmag is gyógyító hatással bír. Vértisztító hatása miatt a köszvény kitűnő ellenszere, eszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását. A legtöbben azt szoktuk meg, hogy megszórjuk cukorral és alacsony lángon addig sütjük, amíg a húsa megpuhol, a felülete karamellizálódik. Pedig a tök természetes édessége sokkal jobban megy a zöld fűszerekhez, olajokhoz, mint a cukorhoz. Süje Károlyné Klárikát hallják.
1: Én 2009. november 13-án péntek estére meghívtam a volt kollégáimat, mert 2006-tól már nyugdíjas vagyok, egy tök jó estére. A menüsort tökös ételekből állítottam össze, amit étlap formájába rajzosan a vendégeim elé tettem. Persze a meghívó is sütőtököket ábrázolt egy kicsit hangulatos szöveggel, tehát a tök jó este menüsora így szól, és akkor majd sorra veszem a recepteket is. Köszöntő ital ágyas boros pálinka volt, pikáns tökmagos pogácsával. Hát miért boros pálinka? Hát én Boros Klára vagyok. Tehát ezért idézőjelben volt a boros benne, és ezt szóakálóból édesapámtól kaptam ezt a pálinkát, aki szintén boros, ugye. Előétel pedig, hát pulykakakas here, amit tökének is mondanak pejoratívan, pörkölt volt tökös tócsnival és tök salátával, ami nem éppen tökből, hanem az egyik fajtájából, cukkiniből készült, a tzatziki nyomán körülbelül. A leves tejszínes sütőtök krémleves kakas mellel dúsítva. A főfogás pedig pácolt sült oldalas sütőtökkel és sütőtökös burgonyapürével. A desszert pedig sütőtökös piskótatekercs és tökös mákos rétes volt. A vendégeim érkezésekor már jó hangulat keletkezett, ahogy sorra vették elő az ajándékokat, mondanom sem kell, hogy mindenkitől tököt kaptam. És az egyszerű férfi kollégámtól saját termelésű egy hatalmas gugonülő nagy töknek a felét hozta el. Az egyik pártól pedig díszkakast is kaptam, ami másnap reggel peszkesen sétált a kertbe, kiröpült a tyúkolból, aztán szomszédnál landolt, úgyhogy hamarosan le kellett vágni, mert állandóan csavargott. A tök jó hangulat garantált volt, a felszolgált ágyas pálinka is besegített. Tehát a pálinkába én raktam a szalaggyümölcsöket, már jó néhány hónappal azelőtt, egy kis mézet is, és ezt szolgáltam fel. A pikás tökmagos pogácsa pedig a hozzávalókat mondanám el. Egy negyed kiló BL55-ös liszt, egy negyed kiló kukoricaliszt, 25 deka margarin, egy csomag sütőpor, kés kávéskanál só, 20 deka pirított héj nélküli tökmag összeaprítva, 5 deka szezámmag, 5 deka lemmag, egy kávéskanál fehérbors, 1 deci étolaj és 1 deci fehérbor. Az elkészítése pedig, a margarint elmozsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a magvakat, a sütőport, a sót, borsot, olajat és a bort, összegyúrjuk, ez elég nehezen áll össze, de ha puha margarint használunk, akkor kellemesebb, gyorsabban össze tudjuk gyúrni, és legalább egy óra hosszára a hűtőszekrénybe pihentetjük. majd 1 cm vastagra nyújtjuk, és apró pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és hát mint majdnem minden sütemény, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és 200 fokon megsütjük. Ez sokáig el is áll ez a pogácsa, és nagyon kellemes volt a tökmag ízétől, meg ha megpirítjuk ezt a tökmagot, akkor még inkább. A pikánságát pedig a bor és a bors adta meg még pluszba. Előételként ez pulykakakas here pörkölt volt. Az étrendünkben ez igen ritkán fordul elő. Az ínyence készítik leggyakrabban, egyrészt azért, mert elég magas az ára ennek, de elég ritka a hozzáférési lehetőség is, mert bizonyos szakboltokba lehet esetleg kapni, hát nem bemegyek egy hentes üzletbe, nem biztos, hogy találok. Hát ehhez egy 1/4 kiló pulykahere, 15 deka zsír, egy nagy fej vörös hagyma volt, 2 kávéskanál piros paprika, só, bors. Ezt a pulykaherét meg kell abálni, forró vízbe ledobjuk, és leszedjük róla a külső hártyáját. A hagymát úgy készítjük elő, mint a pörköltet készítenénk, finomra aprítjuk, a zsírba megpároljuk, kevés vizet teszünk alá, még azzal főzünk egy keveset, hogy minél hamarabb szétfőjön a hagyma, és akkor tesszük hozzá az őrölt paprikát, a borsot, és óvatosan beleforgatjuk az előkészített pulykaherét, összerottyantjuk, és már tálalhatjuk is. Az íze a velőjéhez hasonló, nagyon kellemes íze van egyébként. A tökös, vagy cukkinis tócsni, ehhez a hozzávalók, 2 közepes burgonya, a sárga a legjobb, mert az nem barnul meg, egy kisebb cukkini vagy tök, 2 darab tojás, egy púpos kanál étkezési keményítő, 2-3 kanál liszt, só, bors és olajasütéshez. Tehát a burgonyát, a cukkinit meghámozzuk, lereszeljük a sajtreszelőn, egy tálba belerakjuk, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, a lisztet és a keményítőt is belekavarjuk. A forró olajba pedig evőkanállal rakjuk a masszát, és elsimítjuk ilyen tenyérnyire, mindkét oldalát pirosra megsütjük, és papírtörlőre szedjük. Hát ezt készítettem el legkésőbb, mert minden mást elő lehetett készíteni, de hogy ez frissen legyen, mert ha ez sokáig áll, akkor egy kicsit megereszkedik, nem olyan a élvezeti oldala már, mint az előtt volt. A tök saláta, vagy cukkini saláta, tzatziki, ez egy közepes nagyságú gyenge cukkini, héjával együtt, ezt már almareszelőre szeljük le, kissébe sózzuk az öntetet, amit elkészítünk, tejfölbe elkeverjük a fehér borsot, kevés sót, 2-3 gerezzúzott fokhagymát, a cukkinit, ahogy besóztuk, kicsit kinyomkodjuk, összekeverjük az öntettel, és a tetejét koktélparadicsommal, metélő petrezselyemmel, vagy snitlinggel díszíthetjük. Nagy sikere volt ennek, elmondanám, mert volt, aki még soha életében nem evett ilyet. Hát én se sűrűn, azt is elmondanám, azóta sem csináltam ilyet.

0: A tejszínes sütőtök leves kakas mellel dúsítva, ehhez a hozzávalók egy fél kiló kakas vagy ércemell, tehát csirkemell, a hangzás kedvéért került így megnevezésre, egy kiló sütőtök, egy fél liter főzőtejszín, két csapott tevőkanál étkezési keményítő, só, fehér bors és kakukkfű a fűszerezése. Elkészítésre a kakas mellett apró kockára, körülbelül 1 centisekre vágjuk, 2 liter vízbe feltesszük főni, főzés közben a habját leszedjük, mert ez gyorsan föladja. A sütőtököt meghámozzuk, magházát kiszedjük, 5 centis kockákra vágjuk, és sütőzacskóba tesszük és megsütjük. Ha ez készen van, botmixerrel pürésítjük egy kevés tejszínnel, és a többi tejszínnel utána elkeverjük a keményítőt, óvatosan összeöntjük a húslevessel, a tökpürét és a tejszínes habarást, néhány ág kakukkfűvet teszünk hozzá, és az egészet összeforraljuk. Dúsíthatjuk még pirított héj nélküli tökmaggal is, forrón tálaljuk, ha lehet csészébe. Nagyon elegáns úgy. A fő ételünk pedig, ez nagyon sokszor készítettem már, és nagyon szereti a családom, a pácolt oldalas sütőtökkel. Ez már előző nap el kell készíteni, a hús be kell pácolni. Hát most 4 személyre mondom az adagot, természetes, hogy akkor többen voltunk, akkor többből készítettem. 1 kiló sertés oldalas, 1 jó nagy fej vörös hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 2 evőkanál ketchup, 2 evőkanál mustár, 1 evőkanál paprikakrém. Ezek mind, amit most felsoroltam a húson kívül, ez a pácoláshoz szükséges. És 80 deka, vagy 1 kiló sütőtök, 1 kávéskanál kakukkfű, vagy néhány ág kakukkfű, 1 kávéskanál majoranna, vagy friss majoranna is lehet, bors és alufólia kell hozzá. Előkészítésnél a húst megmossuk, szárazra töröljük, darabokra vágjuk, nyilván a csont mentén. A fokhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, apróra összevágjuk, vagy összeaprítjuk az aprítógéppel. Én azzal szoktam, mert akkor finomabb és jobban lehet vele dolgozni a önt vagy elkészítésekor. Majd összekeverjük a hagymát két evőkanál olajjal, a ketchuppal, mustárral, paprikakrémmel, sóval, borssal, és ebbe a pácba beleforgatjuk az oldalast. Hát mondjuk estétől reggelig álljon így, de minimum egy 5 óra hosszára szükség van, hogy jó meg bepácolódjon. Elkészítésénél a sütőt 180 fokra előmelegítjük, a pácolt hús tepsébe tesszük, lefagyjuk alufóliával, és mintegy 45 percig pároljuk. A sütőtököt vékonyan meghámozzuk, kiszedjük a magját, kis hasábokra vágjuk, és gyengén megsózzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majorannával. Levesszük a húsról az alufóliát, és a sütőtököt a hús mellé rakjuk, vagy a tetejére. Összekeverjük a sült levével, és megcsepegtetjük még 2 evőkanál olajjal, és visszatesszük a sütőbe. És még egy olyan 25-30 percig együtt pirítjuk, majd forrón tálaljuk. Ez azért jó, ez a vendégváráskor is nagyon jó, mert mindent előre el lehet készíteni, és amikor megérkeznek a vendégek, akkor csak a tököt kell hozzátenni, és az alatt elfogyasztják a levest, és már is forrón tudjuk utána tálalni. Én ehhez tökös burgonyapürét készítettem, amihez 1 kiló burgonyát, fél kiló sütőtököt, 5 deka vajat, másfél deci tejet, sót és fehér borsot használtam. A burgonyát, a sütőtököt meghámozzuk, kockára vágjuk. Először a burgonyát tesszük fel sós vízbe főni, forralás után 10 perc múlva adjuk hozzá a tököt, mert a tök az gyorsabban megfő, mint a burgonya, és hamar megpuhulnak, akkor leszűrjük róla a vizet, összetörjük. Én mindig a krumplipürét az elektromos haberővel szoktam, és akkor tényleg egy olyan habos krumpli lesz. Hozzáadjuk a felforrósított tejet, amiben a vajat is megolvasztottuk, és az egészet kihabosítjuk. Közben szórunk hozzá egy kis fehér borsot is. Ezt a pürét is elkészíthetjük korábban is, akkor egy erős nejlonzacskóba szedjük, és sütőpapírral bélelt tepsibe halmokat nyomunk belőle. A tetejére szórhatunk egy kis sajtot, és az előmelegített sütőbe 10 percig felmelegítjük. Tehát ott az összesen egy 30 perc a töknek a tökös oldalas elkészítésének a végében, meg ezzel 30-35 perc alatt készen van. A tetejére petrezselyen bóbitát vagy piros paprika kockákat tehetünk díszítésképpen. Hát amikor fogyasztottuk, ezelőtt az egyik férfi tag a vendégek közül azt mondta, hogy hát ő már nem kér neki, mert elég volt a tökösi tökökből, és amikor mondtam, hogy a tök alatt hús van, akkor felcsillant a szeme, és ő is nagyon jó ízzel fogyasztotta. Hát ugye ehhez a menüsorhoz mindenképpen valamilyen sütőtökös desszertet szerettem volna készíteni, és sütőtökös piskóta tekercset csináltam. A hozzávalók 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, és 2 evőkanál keményítő, és 10 deka reszelt sütőtök, ezért kellett a keményítő hozzá, hogy ellensúlyozza, és 5 deka vaj. A 6 tojásból vizes piskótát készítünk, ahogy az előzőt is mondtam, és amikor a tojás sárgáját kikeverjük, adunk hozzá 10 deka finomra gyarult és kinyomkodott sütőtököt, és az 5 deka olvasztott vajat. Ezután kerül a 6 evőkanál liszt és a 2 evőkanál étkezési keményítő, és a vízzel felvert tojásfehérjét, hol a lisztes keveréket, hol a tojásfehérjével óvatosan összekeverjük a sárgájához, hozzárakjuk, és akkor sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, megsütjük. Ahhoz, hogy készen van-e már, tűpróbával ellenőrizzük, hogy nem ragad már a piskótánk, egy nagyobb ív sütőpapírra ráborítjuk, és óvatosan feltekerjük. Hát ezt régen fehér konyharuhát alkalmaztam, de most az utóbbi időben már sütőpapírra rakom, és tökéletes, és nem kell mosni a konyharuhát, külön ugye, mert csak ráragad néha a piskótából. És ha már langyos, akkor kihajtjuk, és megkenjük egy gyümölcs dzsemmel. Én készítettem sütőtökös rabarbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rabarbaráson is csináltam a sütőtököset, meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész. Na, tökös mákos rétes. Ezt nagyon kevesen ismerték, de nekem az összes rétes közül ez a kedvencem az almás mellett. Hát ehhez azt megmondom, hogy én nem tudok rétes tésztát. Tésztát még el tudnám készíteni, de kinyújtani nem tudom. Ahhoz olyan gyakorlat, rutin kell, a mi vidékünkön nem nyújtottak rétest, anyósom egyetlen egyszer készített, de az alatt nem tudtam elsajátítani, mert hát ezt együtt kellett volna csinálni ahhoz, hogy megtanuljam, de hát lehet venni készen rétes lapot is, és én általában HS tisztából szoktam készíteni a réteseket is. Kell hozzá a tölteléknek egy 1/4 kiló darátmák, egy 1/4 kiló reszelt sütőtök, 5 deka vaj, cukor és fahéj. A mákot, a sütőtököt azt összefőzzük a cukorral és a fahéjjal. Máskor, hogyha olyat készítünk, akkor tejjel is szoktuk egy kicsit a mákot megfőzni, de most nem kell tej, mert a sütőtök enged levet, és tulajdonképpen ezáltal megduzzad benne a darátmák is, és így tökéletes lesz ez a krémünk, hogyha rákenjük. A réteslapokat olvasztott vajjal megkenjük, egymásra helyezzük, megtöltjük a tökös mákos krémmel, és megsütjük. Amikor már kihűl, akkor rizsutosan szeleteljük, meghűntjük porcukorral, és tálcára rendezzük. Hát ehhez a tökös ételekhez én tök jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hát legyen sikerük.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
1: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
0: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leópápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkás negyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
2: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat, törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
2: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Nemes nagy Ágnes, madár. Egy madár ül a vállamon, ki együtt született velem. Már oly nagy, már olyan nehéz, hogy minden léptem gyötrelem. Súly, súly, súly rajtam bénaság, ellökném, rámakaszkodik, mint egy tölgyfa a gyökerét, vállamba válja karmait. Hallom, fülemnél ott dobog irtózatos madár szíve. Ha elröpülne egy napon, most már eldőlnék nélküle.
1: Nemes Nagy Ágnes, Madár című versét Havas Judit előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Írószövetségbe. Később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mint egy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló író-irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 1958 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
2: A nap imája.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk először 2018-ban csatlakozott. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszentmiklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőadásban közvetíti majd ezt. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára. A Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen, Felsővadászon, október 2-án tartottak emléknapot, amelynek a helyi görögkatolikus templom adott otthont. A családi vagyont megalapozó dédapa, Rákóczi Zsigmond a 16. században vásárolta meg a falu birtokát, a család tagjai ettől kezdve viselték a felsővadászi előnevet. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben is többször megszállt a településen. A fejedelem életnagyságú portréjával is ékesített egykori családi kastély ma a felsővadászi II. Rákóczi Ferenc általános iskolának ad otthont. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották meg. A helyszínválasztás elsőre szokatlannak tűnhet, de II. Rákóczi Ferenc életét meghatározó vallásosságára tekintve már nem az, írja Magyar Kurír. Ennek egyik tárgyi emléke az

0: A puha szarvasbőrből készült, arany és ezüstszállal hímzett miseruha, amelyet 1707-ben adományozott a helyi római katolikus plébániának. A megemlékezésen felszólaló előadó Kisrákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. Buka Gábor felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője úgy fogalmazott, a fejedelem példája ma is irányt mutat, alázatos ember volt, akinek egész életét áthatott az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése. Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök beszédében azt a hipotézist támasztotta alá, mely szerint a Rákóczik évszázadát különösen is megáldotta a szűzanya könnyeivel, jelenlétével és imádságával. Hajagoson, eredeti nevén Klokocson, ma szlovákiai búcsújáróhelyen, néhány évvel Rákóczi Ferenc születés előtt könnyezettek egy kép. Ezt a képet nagyanyja Bátori Zsófia Munkácsra vitette. Édesanyja Zrínyi Ilona, amikor Munkácsvárát hősiesen védelmezte, a klokocsói kegykép közelségével és tiszteletével töltekezett tudta a nagy harcot megvívni. A pócsi könnyező kegykép Bécsbe szállításával kapcsolatban II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt, Centum Gravamina, száz sérelem, 90. pontjában úgy fogalmaz, jogtalanság a pócsi kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozzatala. A kegykép további története jól ismert, 1715-ben a másolata is könnyezett Mária Pócson. Bizton feltételezhetjük, hogy Rákóczi életében az Isten szülőhöz fűződő tisztelet és lelki kapcsolat mindvégig megmaradt, fogalmazott Orosz Atanáz püspök, majd felolvasta a Rákóczi Ferenc egyik latin nyelven írt alázatos bűnbánó imádságát. Tóbiás Krisztina történelem szakos tanár részletesen bemutatta Rákóczi Ferenc életét és korát, valamint mindazokat az okokat és következményeket, amelyek az akkori politikai döntéseket befolyásolták. Pacsai János kerületi esperes előadásában hangsúlyosan megjelent a fejedelem keresztény hite és a kudarcokhoz való viszonya. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc bukása után sem mondott le elveiről, a száműzetésben is fegyelmezett, szorgalmas és imádságos életet élt. Pacsai János arra is elmutatott, hogy a rákócziak története a térség görögkatolikus múltjával is összekapcsolódik, a távolabbi Rákóczi birtokokról, a mai kárpátaljai területekről érkező ruszin családok új közösségeket alapítottak a vidéken, templomokat építettek, és magukkal hozták hitüket, hagyományaikat is, több mai görögkatolikus parókiának fellelhetők ilyen gyökerei. A rendezvény zárásaként Várhelyi Krisztina a falu szülötte egy jövőbeni felsővadászi történelmi emlékhely kialakításának elképzeléseit tárta a hallgatóság elé. Az emléknapon az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium Technikum és Szakgimnázium diákjainak előadásában elhangzó históriás énekek méltó módon egészítették ki az előadásokat. A rendezvény a településen már jól ismert Rákóczi emlékkiállítás megtekintésével zárult. Októberi programokat tartanak az Egri Lajosvárosi templomban és plébánián. Október 1-től már minden nap 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér imádság zajlik a templomban. Október 10-én szombaton majd Mátra Szent Imre fallós kúti buszos zarándoklat következik. Október 13-án kedden fatimai engesztelő imádság záró estéje. Délután 17:30 rózsafüzér imádság, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton majd több generációs tea est lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korz együttes. És október 24-én szombaton a Lajosvárosi Közösségi Kirándulás következik majd Felsőtárkány Stimec házhoz, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása tehát október 13-a kedd, az Egri Lajosvárosi templomban 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándor szentségimádás lesz Kerecsenden a Szűz Mária világkirálynője templomában, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, este 6-tól pedig szentségimádás. Az imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki úgy érkezzen a templomba, ahogy ideje engedi. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakás téri templomban. Az előző hétvégén két esemény már megvolt, és jönnek az újabbak. Október 8-a csütörtök 19 óra, Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék. Fabók Mancsi Bábszínháza egy különleges előadást készül bemutatni a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szenténekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgy, hogy a szentséges történetben a humor is felfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. Október 17-én szombaton este 7 órától pedig német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze ő, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert. Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után Budapestre is megérkezik. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Október 10-én 15 és 19 óra között lesz Gyöngyösön, a Szent Bertalan templomban a Tűz találkozó, a cím Főtér 17. Az esemény mottója Lukács evangéliumából, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. Írják a szervezők. A délután programja evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés tanúságtételek közbenjárás, majd este 6-tól szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én 15 órától Gyöngyösön a Főtér 17 szám alatt a Szent Bertalan templomban. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny jelentkezési határideje november 9-e, maga a megmérettetés pedig november 27-én pénteken következik majd. 10 órakor lesz az érkezés és regisztráció az iskola aulájában, aztán a verseny előtt 11 órától a csapatok megtekintik a líceumban a Főegyházmegyei Könyvtár kiállítását a KD évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, majd ezt követően képfelismerő feladat lesz, és a készített kép bemutatása. Bár előre kérik a csapatokat, hogy regisztráljanak a Redmentán. Az előzetes feladatok a mottóval kapcsolatban, Káldi 400, készíteni kell egy képet plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljuttatni az iskola címére elektronikus formában, és ugyancsak a Káldi 400-zal kapcsolatban egy szabadon választott jelenetet meg kell filmesíteni, ennek terjedelme maximum 5 perc lehet. Az előzetes feladatokat beküldeni november 13-áig lehet. Béres Gyula tanár úrnál van több információ, a telefonszám 30-as 937-75-19-es, illetve az e-mail cím beres.gyula@andrassy-eger.hu. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu. Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt: amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vígy minket kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Uram, taníts meg minket imádkozni! Az Úr Jézus, aki oly sokszor biztatta tanítványait, hogy kérjenek Istentől, most megtanítja őket arra a kérő imádságra, amely mindent magában foglal, és az egy szükségesre mutat, s amelyet ő maga imádkozott elő az utolsó vacsorán, a Getszemáni kertben, illetve keresztjét hordozva. Simon Well írja a Mi Atyánkról szóló elmélkedése végén, hogy akinek csak akár egyetlen egyszer is sikerül ezt az imádságot szívből, teljes figyelemmel elmondania, érzékelhetően megváltozik az élete. Szükség van akkor egyáltalán mai kérő imádságra Mi Atyánkon kívül? Annak, aki képes szüntelenül az egy szükségesre figyelni, annak talán nincs, de nekünk, akik sok mindennel törődünk, s akiket sok minden nyugtalanít, fontos lehet, hogy kéréseinket megfogalmazzuk, és az Atya elé terjesszük. A kérő imádság arra való, hogy először is szembesítsen vágyainkkal. Melyek ezek közül a valóban fontosak, és melyek csak pillanatnyi szeszélyünk szülöttei. Ha 2-3 nap elteltével merőben új igényekkel állunk elő, elárultuk, hogy amit kértünk, nem volt igazán fontos számunkra. Egy koreai lelkipásztor azt tanítja, hogy pontosan körül kell írnunk, amit szeretnénk, ha azt akarjuk, hogy Isten meghallgassa kérésünket. Saját tapasztalatként írja, hogy mindaddig hiába kért Istentől egy új íróasztalt, amely munkájához elengedhetetlenül szükséges volt, míg részletekbe menően meg nem határozta, milyen legyen a színe, mérete, anyaga. Amikor aztán sikerült pontos leírást adnia, erősen erre koncentrálva kérte az Urat, és nem sokára teljesült is a kérése, s megérkezett hozzá egy pontosan olyan íróasztal, amilyenről álmodott. Veszélyes volna, ha túlságosan komolyan vennénk ezt a példát, s úgy gondolnánk, Isten azt várja, adjuk le neki a rendelést, meghatározva a kívánt dolog paramétereit, és akkor már is teljesíti kívánságunkat. Különben is, kéréseink nem mindig, sőt, többnyire nem anyagi természetűek. Van azonban egy fontos tanulsága a történetnek. Csak azért imádkozhatunk kitartóan, amit igazán akarunk. Ahhoz pedig, hogy igazán akarjunk valamit, szükséges, hogy ne csak általánosságban legyen róla fogalmunk, hanem konkrét részleteiben is foglalkoztasson. Csak ezután hangozhat el ajkunkról hitelesen a szó, mely az ügyet Istenre bízza, beemelve a Mi Atyánk világába. Legyen meg a te akaratod.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Pane, nauč nás modliť sa. Raz sa Ježiš na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Pélas pe vikáver szavaton enge gyésza, kana vojandék hangéli zsalasz hajszi tjárlasz. Szaszkothék manus, kaszko vász súkosszasz. Leiszkiri maszke zsanára, haj le farizeusa paleleši nas palaleste, haj kam sastjar lavarekon savatones, hajatunči kris šaj keren peleste. Baboj žan lasko dolengo gindo, pendas le šuke vaste skireske, ašo prehaj avangle, kodo pretordilas haj kotegelas. Atunči pendas lenge o Jezuši, Vares opušavtu mendar, slobodoj sabatone lašimo te keren vajnasul. Otrajo te inkren vajte hasaren les. Krujaldik laspe sakoneste, pendas le manušeske, lunžara avritjo vast. Kodo pale avri lunžar las les, haj pekadi lesko vast kasavo sa stokerdi las, sar sa svarekana. Kodol pale perdile bigodjatar, haj vorbi nasmaškar pende, sošaj keren le Jézusesa.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jeden, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Rózsafűzér királynője. E szép ünnepet 5. Szent Pius pápa rendelte el 1573-ban annak a nagy győzelemnek emlékére, amelyet a keresztény seregek 1571-ben a lepantói tengeri ütközetben vívtak ki a pogány törökök fölött. Ettől kezdve a török birodalom hanyatlásnak indult. A racionalisták mosolyognak, vélekedik Lacordaire, a híres francia szónok, ha rózsafűzérüket pergető és ugyanazokat a szavakat ismétlő embereket látnak. De az, folytatja a nagy szónok, akit magasabb fény tölt be, megérti, hogy a szeretetnek csak egy szava van, és ha ezt a szót százszor mondjuk is el, sohasem ismételjük. 6. Pál pápának a szavait is idézem. Elődeink példája nyomán mi is ajánljuk a családi rózsafűzér imádságot. A II. Vatikáni zsinat külön is hangsúlyozta, hogy a család a társadalom legkisebb sejtje, ahol a családtagokat a közös szeretet és a közös ima köti össze. Az ilyen család házi szentélyé válik. Szentély, ahol mindenki megmarad saját feladatkörében, de együtt keresik az igazságot, együtt gyakorolják a szeretet tetteit, együtt szolgálják testvéreiket. Részt vesznek a helyi keresztény közösség apostolkodásában és liturgikus életében, és együtt imádkoznak. Ha mindez hiányoznék, hol lenne a keresztény család? Jó volna a családi közös imát újra fölfedezni, írta 6. Pál pápa Marialis Cultus kezdetű apostoli buzdításában. Ezen a nagy ünnepen, szép Mária ünnepen, rózsafűzér királynőjének az ünnepén, az érsekség nevében, a Katolikus Rádió nevében köszönetet mondunk mindenkinek, aki imádkozza a rózsafűzért, hiszen ezzel az imával gazdagodik mindenkinek a lelke. Mindenki növekszik a Jézus és Mária iránti szeretetben, és Isten sok-sok ajándékát nyerhetik el a rózsafűzért imádkozó testvéreink. Köszönet az élő rózsafűzért társulati tagoknak, akik havonta váltják a titkokat, s az buzgón imádkozzák. Végül köszönet azoknak, akik a Katolikus Rádióban vezetik a rózsafűzér imát. Így a Katolikus Rádió Egerből sugározza egyenes adásban ezt a nagyon szép, értékes imádságot. Sok-sok idős, magányos testvérünknek nagy örömére, és azok örömére is, akik az októberi estéken nem tudnak elmenni a templomokba, hogy ott imádkozzák együtt a rózsafűzért. Egy csodálatos imádkozó közösség alakul így ki egyházmegyénkben. Adja Isten, hogy minél többen kapcsolódjanak ebbe a közös imádkozásba. Befejezésül Prohászka püspök úrnak nagyon szép gondolatait idézem. Az Úr Jézus a hitből való imának csodaerőt ígért. Gyönyörű, egyszerű szavak ezek, ha hitetek olyan lesz, mint a mustármag, s azt mondjátok az eperfának, mozdulj, dobd magad a tengerbe, meg lesz. A hitben erős ima a szentek fegyvere, lelkük erőssége, kihatásaik titka. Ó, ha tudnánk hitből imádkozni. Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. Ezt tesszük a szentolvasóban, melynek legfőbb kelléke, hogy elmondása közben az illető hit titkokkal foglalkozunk. Krisztus személye, élete, halála, a benne megnyilatkozó szeretet és fájdalom, az ő küzdelme és győzelme lebeg szemeink előtt. Ez az alázatos szemléletünk szívünket puhítja, alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi. Csoda-e, ha szíves örömest foglalkozunk a titkokkal, ha náluk időzünk, ha reményünket rajtuk élesztjük, ha érzelmeinkkel, vágyainkkal, örömeinkkel alattuk megpihenünk. A hit e képekkel álmodik, rajtuk vigasztalódik. Egyre azt hajtogatja, hogy az Isten ember lett, köztünk élt és szenvedett, s hogy megújította a világot, és föltámadásában legyőzött minden rosszat. Nézi, mi alázatos, szelíd és édes az Úr, majd megdermed, mikor szenvedni látja, s egyre csak azt adogja, Krisztus értem, értem szenved, megyek én is vele. A rózsafűzért imádkozó megfordul Istenével, Jézusával, Istállóban és Názáreti házban, templomban, hegyen, völgyön, kertben, éjben, ostorok, tövisek közt, sírját husvéti fényben látja, és elviszi a glóriát haza, és a mennybe menet aranyporával hinti be a levegőt. Az imádkozó lélekbe Krisztus képe nyomódik bele. Tízszer gondolom el, mi alatt egy tizedet elmondok, hogy hogyan is volt az, hogy mit is gondolt, mit is érzett az a szentszűz, aki Istent fogantta, hordozta és szülte, lelkem, el ne felejtsd őt soha. Rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk. Ezen az ünnepen, a szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Amália, Bekény, Engelbert és Gerold nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Amália, germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való védelem. A Bekény magyar férfi név a Beke származéka. Más feltevés szerint ótörök eredetű név és a jelentése terméketlen ember. Az Engelbert germán eredetű férfi név jelentése híres az angolok között. A Gerold germán eredetű név jelentése dárda, hatalom. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1959-ben először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet. Az első kép 63.500 kilométerről készült. Összesen 29 képet csináltak, melyek igen kis felbontásúak voltak, de a képződmények közül sok azonosítható volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túlsó oldala másmilyen, mint a látható. Elsősorban a sötét tengerek hiánya feltűnő. 1912-ben megszületett Tátrai Vilmos, Kossuth-díjas hegedűművész. A hegedűművész és pedagógus, a világhírű Tátrai Vonós négyes és a Magyar Kamara Zenekar megalapítójaként, az Állami Hangversenyzenekar legendás hírű koncertmestere és a Budapesti Zeneakadémia professzora is volt egy személyben. 1952 és 1972-ben Liszt Ferenc díjat, 1958-ban Kossuth díjat, 1966-ban érdemes művész, 1970-ben pedig kiváló művész, 1985-ben Bartók Pásztori díjjal ismerték el munkásságát. 1922-ben megszületett dr. Polc Elen, pszichológus, írónő, a Magyar Hospice mozgalom elindítója. A tanatológia a halál és gyász kutatásának magyarországi úttörője. A Magyar Hospice mozgalom majd alapítvány életre hívója. Mészöly Miklós Kossuth díjas magyar író felesége. 1942-ben megszületett Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Érdemes művész, pályafutását 1964-ben a Pécsi Nemzeti Színháznál kezdte, 1965 óta a Víg Színház tagja. A Bojtorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett gyermekeknek, amelyből 8 aranylemez készült. 1801-ben megszületett Adolf Müller, magyar származású osztrák zeneszerző, karmester. Brünnben végezte zenei tanulmányait. 1823-tól Bécsben élt, ahol dalok, zongoradarabok komponálásáról áttért a könnyebb műfajokra. 1825 és 1884 között operákhoz, daljátékokhoz, paródiákhoz, operettekhez, melodrámákhoz, összesen tehát 640 színműhöz írt zenét. Színpadi zenéje nem csak Bécsben volt népszerű, de Pest-Budai német társulat is játszotta darabjait. 1956-ban meghalt Clarence Birdseye, amerikai üzletember, aki az ételek mélyhűtésével foglalkozott. 69 éves korában halt meg. Bizonyítása szerint minél gyorsabban fagy meg az étel mínusz 40 Fahrenheit alatti hőmérsékleten, annál kevesebb az esély, hogy szerkezetében nagy jégkristályok keletkezzenek, amelyek szétroncsolják a szöveteket, hiányosságokat hagyva a sejtek falán, ahol eltávozik az étel íze és nedvesség tartalma. Ehhez nem egyszerűen csak hideg, hanem mélyen 0 fok alatti hőmérséklet kell. 1967-ben megszületett Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő. Jellegzetes mély kontraalt hangjáról ismert. 6 Grammy-díjat kapott, és világszerte több mint 40 millió albuma kelt el. 1968-ban meghalt Hatvani Lili bárónő, Amerikában élő író. Más források szerint a halálának napja 1962. november 12. A színházi élet kritikusaként működött az 1920-as években. Az 1930-as évek végén Amerikába ment. New Yorkban telepedett le. Többnyire a gazdagok életének ábrázolója, és bár hősei túlnyomóan a nemzetközi élet figurái, történeteikben mégis a budapesti élet elevenedik meg. Témái, munkái merész hangvételűek, és igen népszerűek voltak. 1937-ben meghalt Komáromi János, író, újságíró, a két világháború közötti magyar irodalom meghatározó alakja. Több mint 30 kötete jelent meg, műveit német, angol, francia és lengyel nyelvre fordították le. Történelmi segédforrásként is alkalmazható a Nagy háború anekdotái című gyűjtése, mely az egykori frontharcosok fontosabb emlékeit tartalmazza. Hazaszeretete, kötődése a szülőföldhöz, könyveinek ízes magyar nyelvezete tette népszerűvé. A műveiben megfogalmazott szülőföld utáni vágyódás 1945 után nem kívánatosnak minősült. 2020-ban meghalt Mario Molina, kémiai Nobel-díjas mexikói tudós, aki az ózonlyukat és a klímaváltozást kutatta. 1995-ben kapott kémiai Nobel-díjat megosztva. Témája a légkör kémiája volt, különös tekintettel az ózon keletkezésére és lebomlására. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Szeptemberben gyorsult az infláció, a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők ennél is magasabb 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek az árak. Az éves maginfláció az augusztusi 2%-osról 1,9%-re mérséklődött, a nyugdíjas fogyasztói kosára számolt éves áremelkedés 0,9%-ről 1,1%-ra nőtt. Az élelmiszerek ára egy év alatt 1,3%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva 4,6%-kal. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt, írja az Index. A hírportál cikke arról szól, Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. Benyújtották a Magyar Rádió és Televízió, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okirataik elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatokat a Tisza párt képviselői az országgyűlésnek. Az indoklás szerint a határozat tervezetek célja nem csupán az alapító okirat formális elfogadása, hanem az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes áttekinthető rendezése is. Életének 88. évében, hosszú betegség után, családtagjai körében, otthonában tegnap elhunyt Pongrácz András, Korvin közi szabadságharcos, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója, közölte a párt alelnöke, országgyűlési képviselője a Facebook oldalán. Novák Előd azt írta, a 9 Pongrácz gyermek közül 6 fiú testvér fegyverrel harcolt, 1956-ban a szovjet megszállók ellen a szabadságért, a budapesti Korvin közben, közülük András hunyt el utolsóként. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölt a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel járhatnak a vonatok Vámos-Györki és Gyöngyös-Halász között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. Ma, holnap, aztán október 13-án és 15-én kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár. Ezeken a napokon kora délután és este 9:30 között a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, egyebek mellett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek, a lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumen Radev hangsúlyozta, a tegnapi incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a

Fekete-tengeren az egyik elsüllyedt legénység eltűnt. Végül az időjárásról. Döntően derült az ég, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem hullik, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Holnap egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól növekvő eséllyel fordulhat elő eső, híreinket hallották.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
1: Az aktuális történelmi eseményhez kapcsolódva az aradi vértanúknak állítanék emléket. Versekből, szemmelvényekből, levelekből, történelmi ismertetőből.

Búcsúlevelek. 1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka és egy főtisztje szenvedett vértanú halált Aradon. Október 6-án hajnali 2 és 3 óra között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta. Török Ignác várépítésről szóló könyvet olvasott. Lachner György fuvoláján játszott. Dezsőfi Arisztid még aludt. Többen utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. E búcsúlevelekből fogok olvasni a következőkben. Arad 1849. október 5-e. Kisernő búcsúlevele lányaihoz. Forrón szeretett gyermekeim. Bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ti tudjátok, mégpedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai háznak, és ilyennek is halok meg, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért, gyermekeim, apátok ártatlanul hal meg, és az a tudat, hogy uralkodójának mindig a legjobb alattvalója volt, erősíteni fogja őt ezen az utolsó úton. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánság a szerencsétlen apátoknak, Ernőnek. Damjanics imája. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben, te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot. Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted, azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Pest, 1849. október 5-e, este 9:30 órakor. Batthyány Lajos gróf búcsúlevele feleségéhez, Zicsi Antóniához. Drága nőm! Hiába reménykedtünk az emberségesség utolsó szikrájában, mikor azt véltük, hogy még egyszer látjuk egymást. Ezt is megtagadták tőled, és ezért ezekben a sorokban ismétlem meg neked mélyen átérzett kifejezését forró hálámnak és tiszta szerelmed minden kincse iránti csodálatomnak, amelyet megérdemelni sohasem tudtam, és oly igaz, mint az, hogy a halál küszöbénél állok, hogy csupán ennek a bűnnek a tudata az, amit a sírba magammal viszek. Istennek még örömet és kárpótlást kell adnia neked, te angyal, és ha akad férfi, aki méltó a te szívedre, ó, akkor az önfeláldozásnak rád oly jellemző túlzásával ne taszítsd el őt magadtól. Elnézéssel és szerelmünk első éveire gondolva emlékezzél rám. A gyermekeket áld meg és csókold meg az én nevemben. Ne szégyeljék, nem kell szégyelniük atyukat. Az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza,
akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam, ugyan ki hiszi el ezt most. És ezért halok meg. A törvény a király esküje volt vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról nem hagytam, hogy visszaéljenek velem. A magam útját jártam, ezért ölnek meg engem. Ennyit a gyalázatos politikáról, a te vigasztalásodra, ám bár erre nincs szükséged, hiszen egyedül csak te voltál az, aki mindig bízott bennem. Hagyd el ezt az országot a gyerekek kedvéért. Az ő jövőjük csírájában volna megfertőzve. A te vagyonod elég lesz nekik, jobb egy szegény sors, mint alamizsna azoknak a kezéből, akik őket árvákká tették. Az én szeretett szegény jó nővérem, menj mindjárt hozzá, kölcsönösen szükségetek lesz egymásra, és bizonnyal támogatjátok egymást. Szegény kis Jancsimat figyelmedbe ajánlom, feltétlenül gondoskodjál róla, megszolgálja ő azt körülöttem. Azt a gonosz gyalázatot, melyet ezek nekem szántak, remélem elkerülöm. Erre a célra már régóta egy mentőeszközt hordok magamnál. És még egyszer egy búcsúcsókot. Isten veled! Így halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben, a te neved az ajkamon. Viszontlátásra, Lajosod. Ady Endre, október 6-a. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserve, egy-egy könyv eszentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyogott a napsugára, oda hull az őszi rózsa hulló levél búcsúcsókja, bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye tűzre áll fényes égre, bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet, sugáridon szellem járjon, az keressen fel küzdelmünkben az aradi 13.

Arad, 1849. október 6-a, Vécsei Károly búcsúlevele feleségéhez, Diffót Karolinához. Drága imádott Linám, szeretett erényes legkedvesebb feleségem, látom, ez életem utolsó pillanata, meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben, utolsó leheletem, Lina, hogy odaállt, egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek! És bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak, csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát. Isten veled, október 6-án, reggel 6 órakor, szerencsétlen Károlyod. Az aradi foglyok még reménykedtek abban, hogy október 4-e az uralkodó névnapja, és lehet, hogy amnesztiát hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert amnesztia helyett Hajnaú végzése érkezett meg. Másnap reggel 7 órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, és kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték a tábornokokat, majd visszavezették őket a cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot. Október 6-án hajnali 2 és 3 óra között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta, Török Ignác egy várépítésről szóló könyvet bújt, Láner György fuvoláján játszott, Dezsőfi Arisztid még aludt. Többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. Itt most részleteket hallhatunk. 17:30 először a golyó általi halálra ítélteket, Svejdel Józsefet, Kisernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost vezették a kirendelt katonasság közé. 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, majd midőn parancsnokuk kardjával intett, a lövések eldördültek, Kis Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kis Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért 3 katona közvetlenül elé állt, és leadták a halálos lövést Kis Ernőre közvetlen közelről. Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben. Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János és Vécsei Károly. Pöltenberg Ernő csak ennyit mondott, amikor elindultak vesztőhelyük felé. Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. Damjanics törött lába még nem forrt össze, ezért szekérre ültették, amin derűs nyugalommal szivarozott. Régen nem voltam már friss levegőn, szólt Leiningen-Westerburg Károlya mellette haladó papnak. Elsőként Pöltenberg Ernőt vezették a bitófához. Balóbéni református lelkész így emlékezett vissza erre a pillanatra. A hóhér a kötelet a nyakára teszi, s vasszögre ráhurkolja. Egyik pribék kikapja a zsámolt Pöltenberg alól, a másik kettő teljes erővel húzza lefelé két karját, és rákapaszkodik, hogy kinyújtsák a felakasztott testet. A hóhér erőlködik, hogy az áldozat nyakát kitörje, azonban Pöltenbergnek igen izmos bikanyaka volt, s a hóhér sokáig vesződött, míg célt ért vele. A vértanú haláltusája hosszú és szörnyű volt, Stihiőr nagy kárörömmel nézte az első akasztást. Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhír végezhetett volna vele. Láner Györgynek aznap volt az 54. születésnapja. Nagy Sándor József az utolsó pillanatig szivarozott. Leiningen-Westerburg Károly a hesseni nagyhercegség leszármazottja volt. Távoli rokonai között az angol uralkodóház egyes tagjai is szerepeltek. Mivel nagyon magas ember volt, sokat szenvedett, mire kimúlt. Mégsem ő szenvedett a legtöbbet, hanem Damjanics, akinek a maga 190 centiével földig ért a lába. A hóhér nem is tudta eltörni a nyakcsigolyáját, hanem meg kellett folytania. A legtöbb bosszúságot Damjanics okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Hajnaú személyes bosszúja
ezt is fölülírta. Kisernő dúsgazdag milliómos volt, korábban még Hajnaónak is adott kölcsön, aki azonban adósa maradt. Nagy Sándor József búcsúlevelében így köszönt el menyasszonyától. Szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez a csak ugyan minden tekintetben tökéletes mennyei teremtmény, lelkem mélyéből azért imádkozom bensőséges hívvel, hogy Isten adjon neki sok szerencsét. Arája később Klauzál Gábor felesége lett. Vécsei Károly apja a császár mellett szolgáló magyar nemesi testőrség utolsó parancsnoka volt, és külön levélben kérte Ferenc Józsefet, hogy fia büntetését súlyosbítsák. Ezt meg is tették, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseinek már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanics holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanics kezét. Karl Ernst, törzshadbíró, aki a halálos ítéleteket meghozta 1867-ben, tehát a kiegyezés esztendejében lovagi rangot kapott Ferenc Józseftől. A kivégzést követően az elítélteket elrettentésül közszemlére tették ki, majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték hol a bitófa elé, hol mögé, majd melléjük döntötték az akasztófa oszlopokat is. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további 3 honvédtisztet végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, őt szokás a 15. aradi vértanúnak nevezni, és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkel János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

A feleség átka beteljesült. 13 aradi vértanú, 13 csapás. A 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzése után országszerte nagy titokban köröztek egy írást. Ebben Batthyány gróf felesége, Zichy Antónia megátkozta Ferenc Józsefet. Szavait egy babonás jövendőléssel egészítette ki, tudja meg Ferenc József császár is, mi az a fájdalom. Ne halljon meg addig, amíg saját családjában 13-szoros gyász nem éri. Az átok megfogant. A császár családjában 13-an haltak meg időnek előtte. 1. Első leánya Zsófia 27 hónapos korában elhunyt. 2. 1867-ben három tragédia érte a császári házat. Charlotte mexikói császárné, Ferenc József sógornője megőrült, még 50 évig élő halottként tengette életét. 3. Június 6-án hosszú kínok után halt meg Matild főhercegnő. Saját cigarettája gyújtotta meg a függönyét, a tűz ruhájába kapott, égési sebei menthetetlenek voltak. 4. Június 19-én Mexikóban kivégezték Miksa mexikói császárt, Ferenc József öccsét. 5. 1889. január 30-án megölte magát Rudolf trónörökös, a császár egyetlen fia. 6. 1891-ben feltehetően hajótörésben eltűnt János Szalvator főherceg, Rudolf barátja. Közvetve a császár okozta a halálát azzal, hogy azonnali lemondását követelve hirtelen vágott neki a tengeri útnak. 7. Vilmos Ferenc Károly főherceg, a magyar szabadságharc ellen küzdő parancsnok, 1894. júliusában Bádenben lebukott a lováról és szörnyet halt. 8. 1895-ben Pesten vérmérgezésben elhunyt László főherceg. Egy vadászaton fegyvere elsült, önmagát sebesítve meg. 9. Zsófia Erzsébet királyné húga 1897-ben Párizsban egy tűzvészben odaveszett. 10. 1898. szeptember 10-én egy anarchista Genfben meggyilkolta a császárnét. 11. Klotild főhercegnő 1903-ban Alcsúton 19 évesen mérgezés következtében meghal. 12-13. Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Zsófia hercegnőt 1914 nyarán Szarajevóban meggyilkolták. Tóth Kálmán, mikor az akasztófákat faragták. Mit faragsz, Ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Pöltenberg függ majd ezen, oly gyanútlan, oly vidám, olyan deli, olyan ép, s holnap ezen folytja meg a nyomorú söpredék. Mit faragsz, Ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, holnap török függ majd ezen. Nagy tudomány, mostan is olvas egész éjjel át, s holnap ezen köti föl a tudatlan butaság. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, Láner György függ majd ezen. Maga volt a becsület, mely erényit elfödi, s holnap itt a szemtelen bestelenség felköti. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, holnap Knézics függ majd ezen. Tiszta szent volt, harc előtt imádkozott mindenütt, s fölfeszítik reggelők, kiknek nincsen istenük. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Nagy Sándor függ majd ezen, honszerelmes nagy vitéz, a hazáért halni kész, jaj, hogy itten öli meg a hazátlan gyülevész. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Lejningen függ majd ezen, fejedelmi sarjadék, büszke, nemes, lovagi, s nyírkos kézzel folytja meg holnap a sehonnai.
Mit faragsz, Ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Holnap aulig függ ezen. Csupa ember szeretet, szíve olyan fendobog, s virradóra megölik embertelen zsarnokok. Mit faragsz, Ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok. Damjanics függ majd ezen. Minden lépte diadal, babérokban járt övig, s a gyávák, kik szaladtak, holnap a hőst felkötik. Mit faragsz, Ács, mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, Vécsei függ majd ezen. Nagy lelkű, ki nem tiport földre sújtott ellenén, mostan kézre ő jutott, s meghal hóhír kötelén. Az Úristen verje meg, ne bocsásson meg nekik, kik velem itt e 9 akasztófát ültetik. S azoknak, kik hajnalon itten vesztik életük, mindörökkön örökké áldva legyen szent nevük.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Paja Bea Lélegzett című lemezéről készült összeállításunkat hallják. Paja Bea a magyar zenei szintér egyik meghatározó alakja, elismert dalszerző, énekes, előadó és tréner. Zenei anyanyelve a magyar népzene, de művészetére nagy hatással voltak a cigány, a bolgár, a szefárd, az indiai és az afrikai zene mellett olyan kortárs dalírói egyéniségek munkássága is, mint Leonard Cohen, Johnny Mitchell vagy épp Aretha Franklin. Személyes világzene, amit Bea csinál. A különböző ősi népek zenéi inspirálják, mégis leginkább saját szerzeményeit énekli, önmagát dalokba gyúrva halad egy belső úton. Folyamatosan játszik hagyománnyal és modern témákkal, újat építve ezáltal a tradíció talaján. Bea mindannyiunkról énekel, miközben önmagának teszi föl a legfontosabb kérdéseket. Női dalszerzőként emberi témákról ír dalokat, melyek érintenek nőket, férfiakat, embereket. Éppen ezért a dalok témái, a megfogalmazott élethelyzetek és érzések ismerősen csenghetnek bárki számára. Szövegei szókimondóak, sokszor fájóan őszinték, ugyanakkor felemelőek, táncra perdítenek, és még a humort sem nélkülözik. Kedves hallgatóink, összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Paja Bea Lélegzett című lemezéről hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Túri Sarolta volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délután és Csáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Somogyi Márton és Csompos Péter. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk a délutáni programkínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Polc Ellen úti naplóját, a Leány regény című művét ismerhetik meg, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadás. Szól. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a 25 éves Kárpát Egyesület Eger elnökével Tice Nándorral beszélget Tikovics Ernő, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kishaver című könyvének 14. részét hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként a Magyar Tudományos Afrika Expedíció 1987 és 88 közötti tagjai szólalnak meg, majd Varga Kamil Ferences emlékezik meg az aradi vértanukról és néhány velük kapcsolatos egyházi személyekről. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát, majd fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Szent Orsolyai életpéldájáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Bemutatunk egy gyógynövényekkel, teakeverékekkel kereskedő kistermelőt, a turizmus radarról és a TDM fejlesztéséről kérdeztünk egy szakértőt. A vállalkozás hatékonyságának növeléséről is hallanak egy lean szakértőt. Ajánlunkban Nagy Mónika, a Visontai Harmonitea ügyvezetője nyilatkozik arról, hogy mely gyógynövényt érdemes az őszi időszakban fogyasztanunk.
3: A bátorság gyógynövénye a kakukkfű különben, és ez is már ott van a kis nevében, tehát a jelentésében ez már magába hordozza, hogy mindenütt szükségünk van rá. Amikor egy babát hazaviszünk a kórházból, akkor ebbe a finom kakukkfűes vízbe, ha megfürdetjük, akkor csodálatos energiákat, meg erőt, meg fertőtlenítést, meg minden olyan jó dolgot adunk neki, ami az ő kis indulásához itt a világban nagyon fontos lenne. A szobánk levegőjét át tudjuk vele fertőtleníteni.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Ezt követően meghallgathatják Homa János hétvégi levelét. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban előbb a Magyar Állatvédelmi Eledelbank alapítvány munkáját mutatjuk be. A beszélgetés második egyben befejező részét hozzuk el, majd az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozatáról, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár programjairól szól mai adásunk. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján az aradi vértanukról hallhatnak egy emlékműsort. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján Rákosi Zsuzsa, a kórházi egészségfejlesztési program szakmai vezetője beszél az egészségügyi dolgozók jólétéről, majd Krisztina és Adrien nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival Pap Ildikó beszélget. A 20 órai sávban elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 16. része következik, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt!

10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Szeptemberben gyorsult az infláció, a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők ennél is magasabb 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek az árak. Az éves maginfláció az augusztusi 2%-osról 1,9%-re mérséklődött, a nyugdíjas fogyasztói kosára számolt éves áremelkedés 0,9%-ről 1,1%-ra nőtt. Az élelmiszerek ára egy év alatt 1,3%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva 4,6%-kal. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt, írja az Index. A hírportál cikke arról szól, Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. Benyújtották a Magyar Rádió és Televízió, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okirataik elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatokat a Tisza párt képviselői az országgyűlésnek. Az indoklás szerint a határozat tervezetek célja nem csupán az alapító okirat formális elfogadása, hanem az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes áttekinthető rendezése is. Életének 88. évében, hosszú betegség után, családtagjai körében, otthonában tegnap elhunyt Pongrácz András, Korvin közi szabadságharcos, a Mi Hazánk mozgalom alapítója, közölte a párt alelnöke, országgyűlési képviselője a Facebook oldalán. Novák Előd azt írta, a 9 Pongrácz gyermek közül 6 fiú testvér fegyverrel harcolt, 1956-ban a szovjet megszállók ellen a szabadságért, a budapesti Korvin közben, közülük András hunyt el utolsóként. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel járhatnak a vonatok Vámos-Györki és Gyöngyös-Halász között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. Ma, holnap, aztán október 13-án és 15-én kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár. Ezeken a napokon kora délután és este 9:30 között a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, egyebek mellett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. 221 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek, a lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumen Radev hangsúlyozta, a tegnapi incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, az egyik elsüllyedt legénység eltűnt. Végül az időjárásról. Holnap egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sok

0: élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
1: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
6: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Polcelen, Leányregény című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek!

0: Megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy nagyon örültem akkor, amikor a témát javasoltad, mert én a te ajánlásod után kezdtem el olvasni Polcelentől az Asszony a frontont, és még nem fejeztem, mert azért egy elég nehéz olvasmány volt, vagy én azt gondolom, hogy ha bár azt egy este alatt el lehet amúgy olvasni, de azért nehéz olvasmány. És még most tartok a végén, és nagyon örültem, hogy ismét az ő írását hozod. És olyan volt, mintha személy szerint szinte nekem hoznád. Miért ez jutott most eszedbe, és melyik írását?
1: Most Polcelennek a Leányregény című kis regényét, naplóját, erről majd még beszélünk, hogy végül is mely kategóriába is soroljuk ezt a kötetet. Hogy miért ezt választottam? Igazából azért, mert hát egy korábbi adásban már beszéltünk Polcelen munkásságáról, akkor pont egy halottak napja kapcsán, hiszen ugye Polcelen egy pszichológus volt, gyászfeldolgozással foglalkozó szakember, akinek a munkásságának az egyik főműve a magyar hospice mozgalomnak így az elindítója, illetve gyerekpszichológiával foglalkozott, gyermekeknek a lelki világával, főleg haldokló gyermekekkel, és akkor az ő munkásságát főleg ebből a szemszögből ismertük meg, hogy a gyászkultusz, halál, haldoklók, betegségek, stb. És neki van egy másik arca is, ha lehet így mondani, mégpedig az írónő. Bár ő nem tartotta magát soha írónak, hiszen ugye neki a férje egy valóságos író volt, ugye Mészöly Miklós, és Mészöly Miklós munkássága mellett az ő munkássága elenyésző, viszont nagyon sokat tanult szerintem a férjétől, hiszen olvasta az ő írásait, és ez őt is arra ösztönözte, hogy nem csak szakmai könyveket írjon, hanem ilyen mondjuk az, hogy könnyedebb visszaemlékezéseket, memoárokat, útleírásokat, tehát lényegében a saját élményeiről. Ő általában nem fikciókat írt, hanem a saját életéből merítette az eseményeket, és itt is néhány napnak a történéseit olvashatjuk egy valóban kis regényben, és szoktunk arról beszélni, hogy mennyire hosszú, mennyire rövid egy könyv, ez egy 143 oldalas kötet, tehát egy viszonylag elég gyorsan elolvasható könyvről van szó. Most úgy gondoltam, hogy egy ilyen könnyedebb témáról, egy ilyen rövidebb könyvecskét hozok.
0: Nagy öröm számomra, hogy Polcelenről nem úgy beszélgetünk, mint Mészöly Miklós felesége, hanem mint Polcelen, az önálló szuverén írónő, mondhatjuk azért, mert hát nagyszerű írásai jelentek meg. Aztán persze te már fel is hoztad, hogy azért felvet egy kérdést a műfajiság. A legutóbbi adásunkban is egy olyan könyvet hoztál, egy olyan művet, amely az irodalom és a tudósítás határmesdjéjén mozgott, és aztán letettük a voksunkat ugyanúgy, ahogy a Nobel társaság, akik ugye meg határozzák, hogy kié legyen az irodalmi Nobel-díj, hogy az egy irodalmi mű volt. Ez is egy irodalmi mű, viszont mondtad, hogy ez is ilyen két műfaj határán mozog. Tehát, hogy erről sem tudjuk első blikre eldönteni, hogy akkor most napló vagy kisregény.
1: Ha már így mondod, akkor erre azt tudnám mondani, hogy ez egy napló is, meg nem is, meg útleírás is, meg nem is. Tehát lényegében ez néhány napnak az eseményeiről szól, ez az ő nyaralásáról, olyan nagy titkot nem árulunk el vele, hogyha elmondjuk azt, hogy a történet Romániában játszódik, a Fekete-tenger partján, a 70-es években, amikor is Polcelen elment oda néhány napra így kikapcsolódni, pihenni, túl sok volt neki a munka, és az öccse meghívására elment oda Konstanciába, ami a Ceausescu időszakban egy nagyon jól kiépített üdülő negyednek számított, és lényegében egy luxus szállodában lakott ezekben a napokban, és az ő utazási élményeiről, az ő megfigyeléseiről, az ő személyes tapasztalatairól szól ez az egész, mégpedig úgy, hogy két nő történetét emeli be így a középpontba, amellett, hogy leírja azt, hogy milyen hatások érték őt az utazás során.
0: Kicsit helyezzük el azért a hallgatók kedvéért, hogy mikor élt az írónő, illetve mi a köze Erdélyhez, Romániához.
1: Polcelennek a születésének tavaly volt a 100. évfordulója, ugye 1922-ben született Kolozsváron, viszont életének a jó néhány évét, nagyon meghatározó éveit a Kolozsvártól nem olyan messze található Vízaknán töltötte, és az ő vízaknai élményei, illetve a kolozsvári élményei határozták meg az ő életének a további sorsát, és ugye Kolozsváron élt akkor is, amikor kitört a II. Világháború, és ugye ott ment férjhez először, és az ottani eseményekkel kezdődik az asszony a fronton is, és utána a háború után elvált a férjétől, és utána hozzáment Mésző Miklóshoz, és utána Budapesten éltek, és ő Budapesten elvégezte a pszichológiát, és utána pedig kórházakban dolgozott, tehát lényegében az életének a jelentős részét a mai Magyarországon töltötte, de a fiatalkori élményei azok mind Erdélyhez, illetve Romániához kötődnek, függetlenül attól most azért mondom így, hogy nem csak az erdélyi területekre, mert ugye nyilván Bukarest is nem Erdély, hanem abszolút Románia volt mindig. És ő nagyon szerette azt az országot is, nagyon sok szép és kevésbé szép emléke fűzte hozzá, és szeretett oda visszajárni. Több művében is az ottani élményekről ír, majd lehet, hogy egyszer fogunk beszélni egy másik kötetéről, és a karácsonyi utazásról, az is szintén arról szól, hogy ilyen naplószerűen elmeséli szintén néhány napnak az eseményeit, csak akkor éppen egy családi rendezvényre, egészen pontosan egy temetésre mennek, és itt pedig ő pihenni ment, és ő felismerte azt, hogy az, hogy ő oda elmegy, az nem az átlagos romániai állampolgárnak így a mindennapjait tükrözi, hanem ugye ő Magyarországról, ami onnan nézve nyugatnak számított, onnan utazott oda, és nagyon érdekes tapasztalatai voltak, függetlenül attól, hogy sokszor ugye mi is azt gondoljuk, hogy Magyarország Kelet-Európa volt, viszont Románia, illetve Kelet-Románia sokkal jobban Kelet-Európa volt, és ezt az ő írásaiból nagyon jól, még jobban láthatjuk, hogy hol húzódott ez a határ Kelet és Nyugat között.
0: Ugye kiemelendő az is még az élettörténetével kapcsolatban, hogy ugye gyerekekkel foglalkozott, haldokló gyerekekkel foglalkozott, ugye te már említetted a hospice mozgalmat, szerintem arról tudnak a legtöbben, de a gyerek kapcsán ugye az is hozzátartozik, hogy neki nem lehetett gyereke. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán azokkal, akikkel találkozott, vagy akikről gondoskodott, vagy akikkel ott volt az utolsó percekben is, mindegyik őket úgy szerette, mintha a saját gyerekei lennének, de kicsit az írás is valahogy ilyen lehetett neki, mert azt szerintem már a korai éveiben is felismerte, hogy jól ír, vagy hát egész jól papírra tudja vetni a gondolatait. Valóban az a korszak, említetted már, hogy a Ceausescu korszakról beszélünk, akkor megy üdülni. Az azért egy jóval keményebb időszaka volt Romániának, mint itt nekünk akkor hazánkban, ugye?
1: Igen. Ebben a kötetben ő nem ezt emeli ki. Nyilván, hogyha a könyvnek az első részéről beszélünk, akkor ott az utazást részletezi, hogy mégis ugye vonattal menj nyilván, és akkor milyen volt a vonatút, milyen volt a vonat, és utána ő Bukarestből hogy tudott eljutni. Tehát itt apró részleteket megoszt, hogy hogy találtak buszt, hogy szálltak át. Ugye a probléma volt azzal is, hogy valutát mennyit vihet magával, honnan lesz neki váltópénze, stb. De ugye a családi kapcsolatainak köszönhetően, tehát lényegében meg kivott vendégként ment oda, és ő ott egy olyan szállodában élt, amit az átlag romániai lakos nem engedhetett meg magának, viszont ott nagyon érdekes emberi kapcsolatokra tett szert az ott dolgozók révén, és a kötet középpontjába két nőnek a története van, az egyik egy igazi székely, aki egy igazi székely öntudatú nő, a másik pedig a pont az ő ellentétje, vagy ellentét párja lehetne, ha így lehet mondani, és mondjuk ezt kicsit, mintha kívülről szemlélni az ottani eseményeket, és így nagyon tárgyalagosan tud írni. Tehát mondtad, hogy felismerte azt, hogy jól tud írni. Az ő írásai azok általában elég tárgyalagosak, nagyon sokszor rövid, akár tő mondatokban ír, nem ragozza túl, például nem használ olyan sok jelzőt, tehát nyilván ő hozzá van ahhoz szokva, hogy egyszerűen el kell tudni mondani, hogy mit szeretne kifejezni, viszont nagyon mély empátia jellemzi őt, hiszen aztán az egész élete azért erről szólt, és a kötet elolvasása után is azt lehet mondani, hogy milyen érzékenyen fordult ehhez a két lányhoz, hogy ő próbál nekik segíteni, adott nekik dolgokat, adott nekik olyan tárgyakat, amik számára egy a sok közül otthonról, viszont nekik az egy nagyon nagy dolog volt itt, hogy mire gondolok például mondjuk egy nyugati rúzsra, vagy egy nyugati fehérneműre, vagy egy harisnyára, hogy az ott élő lányoknak ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen ők nem vehették meg. Ugye a Ceausescu időszakban ez egy olyan időszak volt, amikor is áruhiány volt. Nem lehetett akármihez hozzájutni, és nagyon erős volt ez a cserekkereskedelem. De ott a tengerparton, a kikötővárosban, meg még inkább jelen volt ez, és ő ezt nagyon jól megfigyelte, hogy lehet, hogy kívülről ilyen nagyon szépnek, nagyon modernnek, olyan igazán nyugatiasnak tűnik ez a nyaraló város, mert mondhatjuk azt, hogy nyaraló város, viszont ez csak a látszat. Tehát, hogy a háttérben nem ez volt, hiszen hogyha ő lement a szállodába, és mondjuk reggelizni akart, nem úgy nézett ki egy svédasztalos reggeli, mint akár Budapesten, vagy pedig Nyugat-Európában bárhol. Tehát ő ezt érezte, hogy mit is jelent ott így a mindennapokban, és hogy mennyire meg kell nekik küzdeni azért, hogy túléljenek, és hogy mennyi mindent el kell nekik szenvedni, és meg kell nekik tenni akkor is, hogyha esetleg ez az ő neveltetésükkel ellentétes.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat.
1: Ebben a könyvben tehát akkor Polcelánnal utazhatunk. Ő egy olyan vidékre megy, Erdélyen túl, ugye Romániába, Echte Romániába, oda a Fekete-tengerhez, amit azért gyerekkorából, fiatalkorából ismert, az ottani embereket, a habitust, a mentalitást, mégis egy új nézőpontot láthatunk ebben a könyvben. Mik voltak számára ezek az újdonságok, amik már Magyarországhoz képest érték őt ott, hogy oda megérkezett, és hát ezek azok az emberek, akikkel ő fiatalként találkozhatott is, de mégis azért a kor már más, és ő mint egy nyaraló vendég van ott. Tehát mások a benyomások, mások az érzetek, a pillanatok. Ezek melyek voltak?
2: Igen, nagyon jól mondod, hiszen ő 30 év távlatából ment vissza erre a vidékre, és ő ott nőtt fel, ott élte a fiatalkorát, de közben hosszú évek elteltek távol az ő otthonától, és ő sokkal jobban tudta úgy szemlélni ezeket a dolgokat, hogy úgy elvonatkoztatta egy kicsit magát ettől. Viszont akkor is nagyon jól érzékelte azt, hogy kik a besúgók, kik segítenek a másiknak, kik csak látszólag próbálnak segíteni a másiknak, közben pedig információkhoz szeretnének hozzájutni. Érzékelte azt, hogy mikor túrják át az ő csomagját, mikor nézik azt, hogy ő hol van, hogy mennyire máshogy zajlik ott az élet, mint amit ő itthon megszokott. Hiszen ő a kórházban azért egy burokban élt, ahhoz képest, hogy Magyarországon is azért nagyon sok ember, akár abban a szférában is, hogy élt. Ugye az ő életére ez talán Magyarországon nem volt ennyire hatással. Ott viszont tényleg ilyen mindennapi apró dolgok megmutatták neki azt, hogy milyen is a való élet, és ő ezen meg is lepődött, de talán nem teljesen, hiszen Egon nagyon sokat mesélt neki arról, hogy milyen ott, és neki nagyon sok mindenről voltak elképzelései, és azokat vagy próbálta megcáfolni, vagy pedig próbálta bebizonyítani, hogy igen, neki mégiscsak igaza van, és látta azt a szegénységet, amit úgy szerintem nehezen tudott úgy elképzelni, és ahogy őt olvassuk, olyan, mintha valaki leülne és mesélne nekünk. Tehát, mint hogyha elmesélni, hogy milyen volt az ő utazása. Igazából azért is mondtam azt, hogy nehéz így besorolni, milyen műfaji kategóriába is tennénk ezt a kötetet, hiszen visszaemlékezés, naplószerű, de mégis az utazási élmények, és mégis beemel néhány embert, itt ugye egészen pontosan két nőt, akinek a történetén keresztül megpróbálja bemutatni, hogy a romániai nők egy jelentős része mégis hogy élheti az életét, és milyen problémákkal kell nekik megküzdeni. Talán arról nem beszéltünk, hogy miért az a cím, hogy leányregény, mert nem egy leányregényről szól, hanem inkább úgy mondanám, hogy egy regény lányokról, mert nem egy boldog befejezéssel záruló kötetről van szó, sőt nem is tudjuk, hogy mi a befejezés, ami talán nem is baj, hogy nem tudjuk. Ez valószínűleg szándékosan
1: nyitva marad?
2: Nyitva marad, vagy pedig tényleg nem tudott róla. Mert ő azt írja, hogy próbált még levelezni utána velük, hogy mi lett a további sorsukkal, de nem kapott. Tehát vagy nem érkezett meg az a levél, vagy pedig a válasz különféle okok miatt nem érkezhetett meg. De talán a történetünk szempontjából lényegtelen is, hogy mi történt utána velük.
1: Valóban nekem is rögtön az jutott eszembe, amely mondást mindig szoktuk mondani, hogy ez nem lányregény, vagy ilyesmi, mert ezt a mondást azért szoktuk használni mind a mai napig is. Jó emberismerő volt, ahogyan említett, hogy azonnal kiszúrta ezekből az apró mozdulatokból, beszédekből a másik embert, hogy ki milyen, és ezeket könnyedén papírra tudta vetni. Az jutott még eszembe kapcsán, hogy olyan lehet ez a leírás, mint amikor egy családtagunk elmegy nyaralni, hazajön, szubjektív, persze, amiket mesél, de mégis reális. Mert megélte, vele történtek dolgok, és lehet, hogy valaki így látja ezt az adott várost, vagy a történéseket, valaki meg mondjuk egy év múlva megy teljesen máshogy. Akkor gondolom, hogy vele is valahogy így utazunk, csak ugye visszamegyünk 50 évet mondjuk.
2: Könyv az, azt hiszem 2000-ben jelent meg először. Azt, hogy ő pontosan mikor írta ezt meg, azt nem tudom, de jóval az utazása után. Igen, 2000-ben jelent meg először, de valószínűleg a vázlatot hamarabb megírhatta, mert rá jellemző volt az más regényénél is, hogy a vázlat elkészült, lehet, hogy itt mondjuk nem írja meg, mint a Karácsony utazásba, hogy a terv az volt, hogy készít egy vázlatot, és majd a férje ír belőle egy regényt. Itt ez nem derült ki, hogy mi volt a célja ezzel, lehet, hogy ő ezt csak így tényleg el szerette volna mesélni. Viszont nagyon jó emberismerő volt, azt kell róla mondani, hiszen pszichológus volt neki, ez egy szakmai ártalom is volt, ha lehet így mondani. És hogy ő az embert látta, és mindig kényszert érzett arra, hogy mindenkin próbáljon segíteni, és itt is ez nagyon jól átjön. És például, amikor elmentek, volt egy nap, amikor elmentek Várnába, így szervezett úttal, tehát azt még nem említettük, hogy azért ebben az időszakban azt mondjuk, valaki elmen nyaralni, ez nagyon sokszor egy nagyon zárt, szervezett körben történhetett meg, nem úgy, mint most, manapság, hogy mi szabadon elmegyünk egy városba, és azt nézzünk meg, amit akarunk. Akkor megmondták, hogy mit lehet megnézni, elvitték oda az embereket, és csak ott lehetett mozogni. És például a Várnát is teljesen máshogy mutatja be, mint hogyha ma elmennénk Várnába, és hazajönnénk, és elmesélnénk, hogy milyen élményeink értek minket, hiszen ő úgy mutatja be, hogy ő azt megtapasztalta, ami egy nagyon sajátos nézőpont volt.
1: Azt még érdemes kiemelni, hiszen minden műnél meg szoktad említeni, hogy melyik kiadónál jelent meg maga a kisregény, illetve hogyha egy picit tovább megyünk így a kérdések kapcsán és a könyv bemutatása kapcsán, mitől különleges ez a könyv, hiszen nem régiben, szinte még mostani adásokban volt Szabó Magdának is egy hasonló úti könyve igazándiból. Persze természetesen ez nem úti könyv, mert egy nyaralás története Kelet-Európa egyik szegletének a bemutatása igazándiból. De mitől különleges, hiszen valami miatt mégiscsak remek mű, valami miatt tényleg olvastatja magát. A történetmesélése talán a kulcs.
2: Az első kérdésre válaszoljak, a jelenkor kiadónál jelent meg. A jelenkor kiadó néhány évvel ezelőtt így felkarolta a Polc Ellen életművet, és újra egy ilyen nagyon szép letisztult sorozatban jelentette meg. Nekem is ebben a kiadásban van meg ez a kötet is, illetve más kötetek is, amik szerintem szépek is így egymás mellett, viszont talán a könyv színe is megpróbálja eladni a könyvet, hiszen egy ilyen világos lila pasztel, bézs szín világot képvisel. Szerintem, hogyha valaki bemegy a könyvesboltba és ránéz erre a könyvre, azt látja, hogy leányregény, sokkal könnyebben megveszi, mint hogyha valami hosszabb címe lenne, ami tényleg arra utal, hogy mi van a könyvben. Szerintem ez a könyv, ez van, akinek tetszik, van, akinek nem.
1: Megosztó.
2: Szerintem megosztó, mert aki ismeri Polc Ellennek a munkásságát, nem biztos, hogy ezt várja tőle. Például ebben a könyvben hiányzik az ő visszatérő témája, a halál, a gyászfeldolgozás, stb., mert azért ő burkoltan szereti minden írásába ezt így belevonni. Ebből nekem úgy tűnik, hogy hiányzik, de ami miatt én is szeretem, meg másnak is ajánlom, az maga Polc Ellen. Tehát, hogy szerintem mindegy, hogy mit ír Polc Ellen. Polc Ellent olvasni mindig jó, hiszen Polc Ellennek van egy olyan stílusa, egy olyan közvetlen stílusa, ami úgy magával ragadja az olvasót, mint egy történetet mesél, mint hogyha tényleg egy velünk szemben ülő, vagy akárki ismerős, vagy ismeretlen leül, és meghallgatjuk őt. Tehát ez tényleg olyan, mint hogyha egy beszélgetést, egy történetmesélést hallgatnánk, és nem olyan, mint amit tényleg egy író azzal a céllal ír, hogy na, ez egy tényleg egy regény legyen, vagy egy könyv. Tehát egy sokkal természetesebb stílusa van, mint akár mondjuk Szabó Magdának is, akiről ugye tudjuk, hogy ő ezt egy kötetnek szánt, amire te is utaltál, a Hullámok kergetése című kötetre.
1: Műsorunk vége felé nyissuk ki a könyvet, és egy kicsit akkor az ajánlónkat azzal zárjuk, hogy megízleljük ezt az írást, hogyha mondtad, hogy valóban Polc Ellent olvasni jó, és igazániból ezt a könyvet is azért ajánljuk, mert jó, még hogyha ezt így szubjektív is kimondani, de valóban tényleg engem is magával ragadott az írása, bár tény, hogy az Asszonyom frontont ismertem meg először, és az ember onnantól már elvárásokkal megy bele egy-egy olvasásba. De próbáljuk meg elvárások nélkül a kezünkbe venni, de ne csak Polc Ellen, hanem más műveit is. És akkor nézzük most ezt a leányregényt, hogy mely részletét választottad most ki a hallgatóinknak?
2: Egy olyan részletet választottam, ami nem biztos, hogy legjobban tükrözi a könyvnek a hangulatát, viszont a Polc Ellen életműben egy nagyon fontos gondolat. Itt röviden a történet arról szól, hogy ő beszélget itt az egyik lányal, Izabellával, és nagyon mély bensőséges beszélgetéseket folytattak nagyon sok mindenről, tehát mintha anyáskodott volna fölötte, élettanácsokat próbált neki adni, és azt mondta neki Izabella, hogy én meglepődtem, hogy ön hisz. De akik tanultak, de azok közül kevesen hisznek. És erre Polcelen azt feleli, hogy azt hiszem, én nem tudnék élni, ha nem hinnék. Nagyon nehéz volna a munkám és az életem anélkül. Üresebb lenne az élet. Szerintem ez egy olyan idézet, ami tényleg nem a könyvet mutatja be, hanem inkább az ő életét, hiszen tudjuk, hogy ő mit csinált, ő mivel foglalkozott, és én is azt gondolom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy valaki egész nap, az év szinte minden napján haldoklókat segít, és ez mehetne úgy, hogy az ő élete üres, és hogy nem hisz valamiben. Ő ezzel próbál segíteni Izabellának is, hogy meg kellene találnia az életének azt a vezérfonalát, ami mellett egy jobb útra térhetne, és talán megtalálhatná önmagát, és megtalálhatná azt az életformát, ami számára a helyes út lenne.
1: Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és befejezésül még annyit mondanék egyrészt neked is, és a hallgatóknak is, hogy pontosan 5 évvel ezelőtt indult el a könyvjelző, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hoztál a hallgatóinknak egy szuper olvasmányt. Remélem, hogy folytatjuk a továbbiakban is, és remélem azt is, hogy a hallgatók is, hogyha nem minden könyved, de legalább egyet-egyet a kezükbe vesznek azok közül, amiket ajánlunk. Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Polcelen Leányregény című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Schübler korálok. A közismert címe annak az orgonára írt gyűjteménynek, amelyet Johann Sebastian Bach saját korábbi kantáta tételeinek átiratából állított össze. Az általánosan elterjedt cím a kötet kiadójának nevéből született, hiszen 1747 táján Johann Georg Schübler jelentette meg cellában. Bach saját címadása természetesen a tartalomra világít rá. 6 különféle korál. A gyűjteményről szóló nyitóadásban az első darabról, Wachet auf Ruft uns die Stimme című korál feldolgozásáról, és a 140. kantátáról volt szó, hiszen annak 4. tételét ültette át a komponista orgonára. A sorozat második tagjának eredetiét nem lehet beazonosítani a fennmaradt Bach kantáták egyik tételében sem. A komponistának nagyon sok műve veszett el. A második fia Carl Philipp Emanuel Bach és Johann Friedrich Agricola által megfogalmazott nekrológ alapján arra következtethetünk, hogy csak az egyházi kantátáknak a 2/5 tűnt el. A második darab felirata Wo soll ich fliehen hin oder auf meinen lieben Gott. Tehát 2 korálnak a kezdősorát adta meg Bach, amelyeket Lipcsében ugyanarra a dallamra énekeltek. Az első korál dolgozta fel a komponista az 5. kantátában, amely több szempontból is segítségünkre lesz. Mindenek előtt magát az ének dallamát ismerhetik meg belőle hallgatóim. De annak gondolatköréhez is közele fogunk kerülni, végül pedig nem kevésbé fontos a liturgikus környezet, amelybe a kantáta és vele az ének beágyazódott. Mindezek segíteni fognak az egyébként igen rövid orgonamű jobb megértésében. Az 5. kantátát Bach a Szent Háromság utáni 19. vasárnapra írta, és 1724. október 15-én adták elő Lipcsében. E vasárnap szentleszkéjét Pál apostol Efézusiakhoz írott levelének 4. részéből a 22-től a 28. terjedő versek adják. Az apostol a csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott óember elvetésére és az új ember felöltésére int minket, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtett. A bűnterhe alatt roskadó és a megváltott ember ellentétét látjuk magunk előtt egyfelől. Az evangéliumban azonban ott áll a megváltó, aki a bénának először azt mondja, bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Majd az írástudók vádaskodása után kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza, ahogy Máté evangéliuma 9. részének elején olvashatjuk. A kantáta ismeretlen szövegírója az olvasmányokhoz kapcsolódva Johann Hermann 1630-ban írt 11 strófás Wo soll ich fliehen hin című énekét használta fel. A szövegkönyvben, librettóban az első és utolsó verset szó szerint megőrizte, a közbülsőket átköltötte, hogy a recitatívók és áriák számára alkalmassá váljék. Alfred Dürr a Johann Sebastian Bach kantátái című könyvében így foglalja össze a szövegtartalmát. Akár csak az előző év azonos rendeltetésű kantátájában, itt is Jézusnak a bénához intézett szavai adják a kiinduló pontot, megbocsáttattak bűneid. Felébresztik bűntudatunkat, majd pedig bizakodással töltenek el, hogy Jézus nem csak a bénától, hanem áldozati halálával minden embertől elvette bűneit. Az első 3 tétel tehát a bűnös kilátástalan helyzetéről fokozatosan Jézus engesztelő halálára irányítja a figyelmet. A bizakodó hangra tulajdonképpen a 4. tétel vált át, így a bűnös ember erőre kap, hogy fellázadjon a sátán ellen, 5. tétel, és kéri Istent, hogy Krisztus halála az ő számára is elhozhassa a vágyott megváltást. 6.-7. tétel. Az ó és új ember szembeállítása világosan kirajzolódik tehát a kantátában. Az evangélium gyógyítás, bűnbocsánat, megváltás gondolatköréhez kapcsolva, a szabadon költött szövegben a kulcs szó mindvégig Krisztus vére. A 4.-5. tétel szerint Krisztus vérét fegyverként használhatjuk a sátán elleni harcban. A korál megismeréséhez a kantáta egyszerűen megharmonizált 4 szólamú zárókórusát hallgassák meg, amelyben természetesen a szoprán énekli a dallamot. Szövege Hermann költeményének 11. verse. Szívem úgy emelt fel a te szent lelkeddel, hogy semmilyen kudarcom tőled el ne válasszon. A jó úton haladjak, s mindig veled maradjak.

negyedik tétel a kantáta fordulópontja, a bűnteher nyomásából a megváltásra tekintő bizakodó hit felé, s egyben a mű formai szimmetria tengelye is. Előtte és utána egymást tükrözik a recitatívó ária koráltételek. Zenei megoldása is hangsúlyossá teszi ezt. Az egyébként máskor szabadon előadandó recitatívóba illeszti be Bach az érintetlen, jól felismerhető koráldallamot az oboa előadásában. Hűséges megváltó megvigasztal, az ő sírjába lett elásva minden vétkem. Még ha oly nagy is a törvényszegésem, ő megvált és megszabadít. Ha a hívek nála találják meg menedéküket, a szorongás és kín már nem veszélyezteti őket. Ezek egyszerében eltűnnek. A hívek lelki kincse, legfőbb java Jézus felbecsülhetetlen vére. Ez az ő védelmük az ördög, a halál és a bűnök ellen, és ezzel győznek.

A nyitótétel lényegesen bonyolultabban dolgozza fel a korált. A zenekari szakaszok imitációs témáját az ének dallamának kezdő hangjaiból alakította ki Bach, csak úgy, mint a kórus szakaszokban az altenor basszus szólamok anyagát. Utóbbiak fölött a szoprán énekli a dallamot, cantus firmust, hosszú kitartott hangokon a tolótrombita támogatásával. És e tétellel jutottunk el a második Schubler korál szövegéhez. Hová futhatnék el bűneim terhével? Ezen a nagyvilágon sehol meg nem találom az én segítségemet, mely levenné terhemet.

Az orgonás feldolgozásban Bach a kész szólamai csembalóra írt invencióinak mintájára szerkesztette meg. Az egymást imitáló, utánzó szólamok témáját a koráldallamból fejlesztette ki. Csak hogy ennek ritmusa a koráldallam négyszeresével fut, mintegy a menekülést érzékeltetve. Hamar megjelenik a téma tükörfordítása is, amelyben a dallam rajzolata az ellenkező irányban halad. Bár az énekdallamot lábbal kell játszani, a szerző által megadott regisztrálási utasítás alapján az altfekvésben hangzik fel, mindenféle díszítés és variálás nélkül korálsorokra bontva. Három előadás a mű három arcát mutatja be. Hans Fagius a jobbkész szólamához mixtúra hangszint választott, míg a koráldallamot trombitával játszott.

Bine Katrine Brindorf előadásában a korádallam szintén a trombitával szólal meg, de a basszusként szolgáló balkész szólamban másik nyelvregisztert, a fagottot használja, a jobb kézben pedig principált.

Tom Koopman frissebb tempójú felvételén a manuál szólamokban használja a trombitákat, és a korádallamhoz társítja a mixtúrát.

Sokat sejtető, hogy Bach már 30 évvel korábban, 1708 körül írt egy feldolgozást erre az énekre. Több hasonlóságra ismerhetünk rá. A téma, mintha a Schübler korál motívumának tükörfordítása lenne, a manuál szólamok itt is imitálják egymást, a korádallam ezúttal a bosszusban, de megint hosszú hangokon szólal meg. Ismét Tom Koopman orgonál. Ezzel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottak. Isten áldja Önöket, viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncessziókat és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésére.

0: és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul. A kormány térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os éves inflációt vártak. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az éves maginfláció az augusztusi 2%-osról 1,9%-ra mérséklődött, a nyugdíjas fogyasztói kosára számolt éves áremelkedés 0,9-ről 1,1%-ra nőtt. Az élelmiszerek ára egy év alatt 1,3%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,6%-kal. Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel járhatnak a vonatok Vámos, Györk és Gyöngyös-Halász között, közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. Ma is holnap, aztán október 13-án és 15-én kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár. Ezeken a napokon kora délután és este fél 10 között a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani, többek között Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével Giuseppe Cavo Dragone admirálisral. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről Cavo Dragone egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta az admirális. Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Lasjuk, ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondta, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Harry B. Kagan francia és Soei Kenzo japán kutatók kapják a kémiai Nobel-díjat a nem lineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért az aszimmetrikus szerves szintézisben. Egyes molekulák, például az aminosavak két változatban léteznek, amelyek egymás tükörképei, az élő szervezetekben azonban ezek közül csak az egyik található meg, a másik a természetben csak ritkán fordul elő, ők rájöttek, hogy miért. Végül az időjárásról, holnap egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk meg énekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor, új-zélandi apostoli nuncius, érsek, a beszélgetőtársam, aki 16. Benedek idején a párizsi nunciatúrán dolgozott, és a mostanit megelőző pápalátogatásnak az egyik fő szervezője volt a Szentszék részéről. Most egy újabb pápalátogatást éltünk meg, 4 napig tartott, és hát én követtem a vatikáni tévéadásokon keresztül, és nagyon izgalmas volt, nagyon nagy lelkesedéssel odaadással fogadták a franciák. 800 ezer ember vett részt a hírek szerint a Champs-Élysées-en lévő a Szentmisén, és a különböző beszédei a pápának, a különböző szereplések, amelyek a pápa előtt beszédek elhangzottak, azok is izgalmasak voltak, tehát nagyon lelkes lehet a francia társadalomnak a katolikus része. Hogyan értékeled a látogatást, milyen volt a francia fogadtatás, illetve mi az, ami a pápának a legfőbb célja volt ezzel a látogatással?
2: Hát talán azzal kezdeném, hogy most sokan megláthatták azt, amit én régóta mondok, amióta ott dolgoztam Franciaországban 4 évig, akkor én ezt megtapasztaltam, hogy nincsen okunk arra, hogy a francia katolikus egyházat temessük. Ugye ez nagyon régóta kering Európában, meg sokfelé, hogy hát a francia egyház az már kvázi nem is létezik, az már redukálódott, és hogy ott milyen módon visszaszorult a katolikus egyház működése. Ez nem igaz. Ezt én meg is tapasztaltam, és most ez a 4 napos pápa látogatás bebizonyította és megmutatta a világnak, hogy ez mennyire nem igaz. Én ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy pessimista módon negatív dolgokról beszéljünk. Természetesen a katolikus egyház helyzete nagyon más Franciaországban is, meg általában Nyugat-Európában is, beleérthetjük Magyarországot is. Nagyon más, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, vagy 120 évvel ezelőtt. Az a fajta népegyház valóban nem létezik. De ez nem jelenti azt, hogy az egyház ne élne egy nagyon intenzív és aktív életet. És ezen túl még ehhez hozzá kell tennem, hogy a társadalmi jelenléte az egyháznak rendkívül fontos. Megkockáztatom azt a szót is, hogy a társadalmi befolyása a katolikus egyháznak jóval nagyobb, mint azt a százalékos statisztikákból kikövetkeztetni tudnánk. A benyomásom nagyon pozitív, bár azt meg kell mondjam, hogy az előzetes hírekből és előrejelzésekből ez már érezhető volt, és én egészen biztos voltam benne, hogy ez egy nagyon nagy sikerű pápai út lesz, mert olvastam sok előrejelzést, és abból is kiindulva, hogy Spanyolországban milyen óriási hatása volt 3 hónappal ezelőtt a pápai vizitnek, valami hasonlóra számítottam Franciaországban is, és ez azt gondolom, hogy be is követ. Természetesen teljesen más valóság Spanyolország és más valóság Franciaország az egyház szempontjából is, de Spanyolországban is gyakorlatilag a 6 napos vizit, ahogy a média és az egész társadalom vélte, hogy megváltoztatta tulajdonképpen az a 6 nap Spanyolország életét és a társadalom gondolkodásmódját, ez valamiképpen Franciaországban is bekövetkezett most.
1: Azért érdekes pont ezt a két országot vennünk, mert a két világháború között a 30-as években micsoda öldöklő polgárháború volt Spanyolországban, és micsoda keresztény ellenesség itatta át a társadalmat, másrészt mennyi vértanú lett, oda-vissza gyilkolták egymást a spanyolok, és hát az egyház is ezt igen megszenvedte, illetve az egyházon belül is két olyan egymásnak feszülő irányzat létezett, amely nagyon sokáig jellemezte a spanyol egyházat. Talán most persze Franciaország a fő témánk, de Spanyolországban is egy egészséges elindulást látunk az egységsel talán, ugye?
2: Igen, ezzel nagyon egyetértek valóban. Tehát a spanyol egyház teljesen más, mint sok évtizeddel ezelőtt valóban. Így van, tehát átment egyfajta reformon, talán mondhatjuk így, egyfajta megújuláson, talán ez még helyesebb szó, de egységes, dinamikus, aktív, tehát minden értelemben egy pozitív kisugárzása van. És ez Franciaországban is nagyon igaz. Már amikor én ott voltam 20 évvel ezelőtt, akkor is láthattuk, hogy mennyire megújult és kinyílt, hogy így mondjam. Tehát ez nagyon fontos szó Franciaországban, hiszen hosszú időn keresztül gyakorlatilag a francia forradalomtól elkezdve megpróbálták egy apró kis skatujába begyömöszölni a francia egyházat, hogy ne legyen látható, ne legyen semmiféle befolyása a társadalomra. Ugye ismerjük ezt a kifejezést is, hogy a sekrestyébe akarták bezárni a katolikus egyházat, és hát volt egyfajta félelem mind a papokban, mind a hívekben, sok-sok időn keresztül. És ez az 1990-es években elkezdődött egyfajta változás, egyfajta nyitás, és attól kezdve folyamatosan, mind a mai napig nagyon megváltozott. Tehát ma a francia egyház látható, nagyon jelen van a társadalomban, jelen van a társadalom minden rétegében, és már senki nem beszél arról, sem félelemből, sem szándékból, hogy az egyháznak a sekrestye ajtón belül a helye. Ez hála Istennek, ez a gondolkodás megszűnt.
1: Szigorúan le van szabályozva az állam és az egyház viszonya. Tényleg 1905-től a hívek tartják el az egyházat a szószoros értelemben. Egy pápa látogatásnál ez hogy számít? Mert láttam, hogy micsoda erőfeszítése volt a francia egyháznak a sajton keresztül is, hogy jön a pápa, jelentkezzenek, támogassák. Tehát önerőből valósult meg ez a gyönyörű 4 nap. Anyagi értelemben?
2: Vigyáznunk kell mindig arra, hogy kategorizáljunk, vagy címkézzünk bizonyos helyzeteket, országokat, jelenségeket. Tehát igaz, az 1905-ös híres, vagy inkább azt mondanám hírhet törvény, ami szabályozta az egyháznak a működését. Ez valóban nagyon sokáig befolyásolta az egyházi intézmények működését, például iskolákét is, szemináriumokat és a szerzetes rendeket, és így tovább, plébániákat is többek között. De azért nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nem ilyen kategorikus a dolog, hogy akkor minden fekete és fehér. Tehát ahogy azt mondtad, hogy szétválasztott még erősebben, nem csak ideológiai módon, hanem gyakorlatilag is az egyházat és az államot. Ez igaz, ugye ez a bizonyos híres laicité, amire mindig hivatkoznak Franciaországban, vagyis a laikus állam, aminek semmi köze, hogy így mondjam, nincsen a valláshoz, vagy a vallásokhoz, vagy az egyházi hierarchiához. Ez igaz, és ez tulajdonképpen egy egészséges állapot, ha önmagában nézzük, az, hogy függetleníti az államszerkezetet, az állam működését és az egyháznak a működését. Ez persze nem egészen erről szólt, mert az 1905-ös törvény arról szólt, hogy milyen módon ellenőrzi és redukálja az állam az egyháznak a működését. De ez az évtizedek alatt nagyon sokat változott, nagyon sokat alakult, és ezért mondtam az előbb, hogy teljesen más ma az egyháznak a helyzete. Tehát visszatérve a kérdésedre, hogy miből finanszírozták, valóban szükségesek ehhez magánadományok is, de ez nem csak Franciaországban igaz. Ez nagyon katolikus országokban is igaz, hogy az egyház nem tud minden költséget fizetni, bizonyos helyeken besegítenek különböző alapítványok, vagy éppen a kormányok is. Ez minden országban különböző. Például, amikor én szerveztem 2008-ban a Benedek pápa látogatását, hatalmas nagy lelkűségről tett tanúságot a francia állam és a francia kormány, amin én magam is és nagyon sokan meglepődtünk. Televíziós közvetítéstől a logisztikáig, a különböző helyeknek a biztosítása, az oltárok felépítése, és hát sorolhatnám százával, hogy mi mindenre kell ilyenkor gondolni, vagy éppen a pápa mobilok elszállítása Rómából, például Párizsba, amit annak idején a francia hadsereg repülőgépei végeztek minden ellenszolgáltatás nélkül. Tehát olyan dolgok vannak, amikor kérték a hívek hozzájárulását, ez nyilvánvalóan szükséges volt, mert vannak olyan költségek, ami kimondottan egyházi oldalról kellett, hogy finanszírozzanak, de azt nem mondanám, hogy minden egyes apró dolgot ebből kellett megoldani.
1: Igen, tehát nem volt magára hagyva az egyház ezzel az óriási feladattal.
2: Semmi,
1: hát egyébként
2: semmi.
1: Az egész nemzetnek érdeke is látszott, hogy az elnök több helyen ott volt, meg a társadalmi életnek a szereplői, persze.
2: Még egyszer nagyon-nagyon szeretném aláhozni, mert enélkül ez a francia látogatás nem lenne világos. Nem igaz az, hogy az egyház és a vallás Franciaországban ne játszana nagyon erős szerepet a társadalomban. Mindenféle értelemben, és most ehhez elmondom azt a fontos dolgot is, ami az előbb említettem, ezt a francia szót, a laïcité, tehát ugye ez régebben egy nagyon negatív kifejezés volt, és ebben benne volt az egyház ellenesség tulajdonképpen. Ma ezt a szót sikerült pozitívvá tenni, tehát ma egy pozitív laikusságról beszélnek Franciaországban, ami azt jelenti, hogy kiemelik azt a társadalmi szerepet, ami a vallásosságtól vagy a hittől függetlenül fontos, tehát az egyháznak egy nagyon fontos társadalomformáló szerepe van. És ezt ma már senki nem tagadja, és nem vonja kétségbe. És ez jelent meg most ezen a 4 napos látogatáson is, és azért voltak tömegek jelen, a fiataloktól az öregekig, azért voltak ott a politikusok, a diplomaták, és mindenki, aki, hát hogy így mondjam, számít az országban, mert odafigyelnek az egyházra, odafigyelnek a pápa szavára, és mindarra azokra a témákra, amikről beszélt. Tehát ne gondoljuk azt semmilyen módon, hogy Franciaországban kevésbé lenne fontos, vagy kevésbé játszana szerepet az egyház a társadalom életében, mint nagyon sok más országban.
1: Helyszínek Párizs után Lourdes, és aztán Metz, Lotaringia és Robert Schumann. Az egy különös értéke volt ennek a látogatásnak, amely minket is érint, Európát,
2: igen,
1: a békét, az egységet, a kontinens gyökereit, az is nagyon-nagyon szépen sikerült, azt hiszem.
2: Igen. Hát most a helyszínekről beszélünk, azért még egy fontos dolgot megemlítenék. Párizsban, azon kívül, amiről már beszéltünk, volt egy fontos látogatása a pápának az ENSZ UNESCO szervezeténél. Az UNESCO ugye a kulturális és tudományos ügyekkel foglalkozó nemzetközi szervezet, ami az ENSZ keretében működik. Ebben a Szentszék mindig nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonított ez a szervezet annak, amit a Vatikán, hogy röviden mondjuk, hogy az apostoli Szentszék, a katolikus egyház végez ebben a témában. Tehát tudjuk jól, hogy a tudományos kutatások mind valamiképpen egyházi oldalról indultak sok évszázaddal ezelőtt, és mind a mai napig ez nagyon fontos szerepet játszik a katolikus egyetemeken, katolikus oktatásban, nevelésben, és így tovább. Ezért fontos volt a pápa látogatása, és nagyon fontos volt az ő üzenete egyébként, amit nagyon kiemelnék, hiszen aktuális dolgokról beszélt, mégpedig azt húzta alá, hogy ha sokfélék vagyunk is, sok nemzetben, sok szervezetben dolgozunk, sajnos a mai világban hatalmas megosztottsággal, de pontosan ezért húzta alá azt, hogy egyetlen emberiséghez tartozunk. Tehát itt a globalizáció, amiről beszélünk, ez ezt is jelenti, hogy közelebb hozzuk az embereket egymáshoz, egyetlen emberi családhoz tartozunk, és a technológiai fejlődés, a sokat emlegetett mesterséges intelligencia, az általános globalizáció, ami a politikára és a gazdaságra egyaránt érvényes, ezeknek a legfőbb célja az kell, hogy legyen, hogy az igazságkeresést mélyítsék el, hogy mindaz a fejlődés, amiről beszélünk, ezek etikusak legyenek, és ne függetlenedhessenek az emberi mi volttól, hogy ezt egy testvériségben kell tennünk, közösen kell tennünk. És még egy nagyon fontos dolog, amit itt is kiemelt, és aztán visszatérünk rá majd Metzben az Európai Unióval kapcsolatban, amikor azt mondta a pápa, hogy ne az egymás feletti uralom legyen a cél, nem az egyformaság a cél ezekben a kutató munkákban és a fejlődésben, hanem a különbözőségeket megbecsülő testvériségben kell élnünk. Tehát el kell fogadni azt, hogy nem vagyunk egyformák, és senki ne akarjon bennünket egyformaságba tuszkolni, hanem el kell fogadnunk és tisztelnünk kell, hogy különböző módon élünk és látjuk a világot. Nagyon fontos volt nyilvánvalóan a lurdi látogatás, hiszen Lourdes az valamiképpen egy ilyen, mondjuk így, hogy egy lelki erőmű Franciaországban, egyébként Európában is, mint tudjuk, de Franciaországban különös szerepe van, és nem véletlen az, hogy annak ellenére, hogy a püspökkari konferencia hivatalai, azok Párizsban dolgoznak, de a püspökkari konferencia valódi székhelye az Lourdesban van, és minden püspökkari értekezletet Lourdesban tartanak a püspökök, ahogy most is a pápa jelenlétében ez történt. Tehát egy lelki központ, egy lelki erőmű, ami összefogja valamiképpen a francia egyházat és a híveket és a papokat és a püspököket. Lourdesban a püspököket arra biztatta a pápa, hogy értékeljék azt a hatalmas lelki örökséget, amit ez az ország, ez a nép hord magán, hiszen tudjuk azt, hogy egy ősi elnevezése a francia egyháznak, hogy az egyház legidősebb leánya a francia egyház. Tehát van egy olyan történelmi érték, olyan hagyomány, ami évszázadokon keresztül viszi előre ezt az egyházat. Persze ebben voltak hullámvölgyek és hullámhegyek, de egy olyan örökséget visznek magukkal, amit feltétlenül tovább kell adni, és azt kérte a püspököktől, hogy legyenek bátrak, és legyenek kreatívak, és úgy hirdessék az evangéliumot, félelem nélkül. Nyilván ebben volt egyfajta utalás, ugye a korábbi egyház ellenes állapotra, amiről az előbb beszéltem. Ma már, hála Istennek, a félelem mint olyan nincsen jelen, de ennek ellenére szükség van bátorságra és kreativitásra, hogy még intenzívebb legyen az ige hirdetés.
1: Kreativitás, tehát egyrészt az egyház legidősebb leánya, tehát a történelem folyamán fantasztikus értékeket rakott le a kereszténység oltárán, vagy a kereszténység gyűjtőhelyén. A francia egyház rengetegszer ihletője, termékenyítője volt a francia gondolkodás, meg szerzetes rendek, stb. És hát a 20. században is, meg korunkban is a legtöbb lelkiségi mozgalom, a Bárkától kezdve a Tezéig, stb., mind francia földből. Tehát a francia egyháznak a világra való nyitottsága, meg a kreativitása, azt hiszem, erre számít a pápa továbbra is, és a világegyház is.
2: Pontosan, ez szó szerint így van, és valóban, tehát minden támadás és elnyomatás ellenére a francia egyház mindig megtalálta a helyét a társadalomban, és valóban rengeteg szerzetes rend élt, sőt született francia földön, él mind a mai napig, rengeteg misszionárius. Most ehhez csak megint érdekességként mondom, hogy Óceánia déli részének a teljes misszionálását azt francia szerzetesek kezdték el és folytatták évszázadokon keresztül, férfi és női szerzetes rendek, akik megalapozták ott az egyháznak az életét, iskolákat hoztak létre, és mind a mai napig ezek az iskolák a legjobb iskolák, akár Új-Zélandon, akár a szigeteken.
1: Tehát a mostani működési területed, amin tapasztalod ezt, mert most te
2: így van.
1: Új-Zéland és Csendes-óceáni szigetvilágnak vagy a
2: nuncius. Igen, hát ezt az elején elmondtad, ezért mertem utalni erre. Így van.
1: No, Metz.
2: Metz, ugye sokan föltették a kérdést, hogy miért pont Metzbe jutott el a pápa, vagy miért oda ment, hiszen sok más helyre is mehetett volna. De hát nyilván ugye tudjuk, hogy ennek volt egy nagyon nagy aktualitása éppen Robert Schuman kapcsán, aki az Európai Unió egyik alapítóatya, de ezen túl egy olyan különleges katolikus egyéniség, akinek a hatása az évtizedekre meghatározta nem csak a francia egyháznak a gondolkodását, de a politikai életet is. És hát ugye ezt is hozzátehetjük, hogy elindult az ő boldogávatásának a folyamata is, olyan különleges személyiség. Ezt az alkalmat használta föl a pápa, hogy fölhívja a figyelmet olyan nehézségekre, amik jelenleg jellemzik az Európai Uniót, illetve az európai társadalmakat. Éppen ezért hangsúlyozta a pápa azt, hogy az Európai Unió nem lehet az egyformaságnak a megvalósítója. Tehát nem lehet egy olyan domináns szervezet az Európai Unión belül, ami a különbözőségeket tagadja, hanem az Európai Uniónak a különbözőségek harmóniájára kell törekednie. Tehát tudomásul venni, hogy sokfélék vagyunk. Európa nem a legnagyobb kontinens, sőt egy kicsi kontinens, és ezen belül rengeteg nép és sok ország van benne, de ez pontosan az kell, hogy ez egy harmóniát hozzon létre, miközben tiszteljük a többieket. Tehát nem az egyformaság, nem az uniformitás a cél, hanem a sokféleségnek a tisztelet, és ezt kell harmonizálni. Azt gondolom, hogy ez jelenleg egy rendkívül fontos üzenet abban a kontextusban, amiben él és dolgozik most az Európai Unió.
1: És azt mondta a pápa, hogy több alkalommal is, és azt hiszem a jelmondata is ez volt a látogatásnak, hogy Európáról a keresztény gyökerek említése nélkül nem lehet beszélni, és ma is tulajdonképpen a forrása lehet a kiengesztelődésnek és az egységnek és a békének.
2: Igen, hát a Metzi üzenetében azon túl, amit az előbb elmondtam, végül is a legfontosabb üzenet az volt, ami üzenet Európának is, és üzenet tulajdonképpen az egész nyugati világnak, hogy a bosszú és a megtorlás az nem lehet semmiféle módon eszköze egy új világrend létrehozásának, hanem csak is a megbocsátás és a kiengesztelődés az, ami előbbre visz. Mert nyilván most mindenki arról beszél, ki milyen különböző szándékkal, hogy békét kéne teremteni a világban, akár Európában, akár ugye tudjuk, hogy sok más háborús konfliktus van jelenleg a világban, és valamiképpen mindenkiben ott van a vágy, hogy békét kéne teremteni, és meg kéne találni azt az békés együttérést, ami azért hála Istennek évtizedeken keresztül jellemezte a mi világunkat, és amit elveszítettünk. És a pápa azt mondja, hogy ezt a békét úgy tudjuk megtalálni, ha nem a bosszú és a megtorlás útján megyünk, hanem a megbocsátás és a kiengesztelődés útján. És hát nyilvánvalóan ez arra alapozódik, amit az előbb mondtál, hogy ezek a keresztény értékek, és ezeket a keresztény értékeket adja az egyház, mint mintát, mint lehetőséget, mint példát a világ elé, hogy ha a kereszténységet elfogadjuk közösen, akkor ezeket az értékeket fogjuk élni. És valóban így van, hogy Európáról nem beszélhetünk ezek nélkül, a keresztény értékek nélkül és a keresztény gondolkodás nélkül, habár tudjuk azt, hogy ma sokan szeretnék ezt, és az az ideológiai irány vett erőt tulajdonképpen Európán, ami tagadja, kimondottan tagadja a keresztény értékeket, tagadja a keresztény alapokat Európában, illetve ezt ignorálni szeretné, és szeretné ezt úgy föltüntetni, mintha ezek nem lennének fontosak.
1: És hát ez ellen, ez a pápai látogatás, ez ellen a befolyás ellen egy nagyon egészséges orvosságot ad Európának, tehát...
2: Igen, tehát ad egyfajta tanítást, egyfajta üzenetet, de én azt gondolom, ahogy kezdtem is az elején, hogy ez tulajdonképpen egy példaadás is, illetve egy bemutató arra, hogy ne gondolja azt senki, hogy a kereszténység jelentéktelenné vált Európában. A kereszténység minden értelemben, kulturális értelemben, a civilizáció fészkeként, de vallási módon is, tehát a hitélet, az jelen van Európában. Ne írjuk le, ne gondoljuk azt, hogy itt el lehetne temetni ezt a fajta életmódot és gondolkodásmódot. Az egyház és a keresztény hit, a keresztény kultúra, a keresztény civilizáció itt van Európában, más módon, de jelen van.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt az összefoglalást, kedves Gábor atya.
2: Reméljük a legjobbakat.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettünk a pápa franciaországi 4 napos látogatásáról. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné és Virág kollégium vezető, az EGRI Szentolsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival szentolsolyai életpéldájáról beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Amen.
5: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevednek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
4: Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
5: Bizony, hogy találkozunk még velük.
6: Szobrokban, képeken, amikor templomban vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
5: Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
4: Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
5: Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
6: A falon a képek.
5: A falon, ugye még ők a falon.
4: A könyvben.
5: Az imakönyvben, ugye a szent képeken. Igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
4: A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
5: Berni, neked ki a védőszented?
4: Szent Bernadett.
5: Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
4: Persze.
5: És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzted, hogy közben járt érted?
4: Igen.
5: Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
4: Nekem inkább anyukám.
6: Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
5: Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
4: Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
5: Denisza?
6: Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk, szerintem.
5: Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
6: Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
5: Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aurából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aura és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
4: Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
5: Ugye néha egy egész brandet építenek egy sztár köré.
4: Igen.
5: Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye a mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szent képek, szerintem mindnyáján őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon. Ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes elem ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért voltak olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért. Ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.

0: A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berri, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
1: Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
0: No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
1: Hát szép lehetett. Fiatal.
2: Hűséges, bátor.
0: Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
2: Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
0: Ugye? Hány követője volt?
2: Hát 11 000.
0: 11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
1: Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
0: Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
2: Hogy lemond a házasságról.
0: Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
2: És lemondott a házasságról.
0: Szüzességi fogadalmat
2: igen,
0: tett.
2: Fogadalmat.
0: Igen, igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
1: szent legyen.
0: Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy ahogy Berni mondta, hogy ez az Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol szász területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
2: Hát elérte.
0: A Denisza azt mondja, hogy elérte.
1: El, mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
0: Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő két kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
1: Nem.
0: Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzel fogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, hogy Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún, uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. A hitigassága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető meg a keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők, és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket Szent Orsolya?
1: Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
2: Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
0: Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
2: A Köln városának.
1: Hajósoknak.
2: Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
1: Háború idején.
0: Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
2: Istenünk, a Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világos is meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Néll és Virág kollégiumvezető az EGRI Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncessziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt, írja az Index. A hírportál cikke arról szól, Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. Az első kísérleti szakaszt

0: 0,9%-ről 1,1%-ra nőtt. Az élelmiszerek ára egy év alatt 1,3%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,6%-kal. Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 kilométeres sebességgel járhatnak a vonatok Vámos-György és Gyöngyös-Halász között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. Ma is holnap, aztán október 13-án és 15-én kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár. Ezeken a napokon kora délután és este fél 10 között a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatása lehet számítani, többek között Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével Giuseppe Cavo Dragone admirálisral. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről Cavo Dragone egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta az admirális. Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Lasjuk, ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondta, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Harry B. Kagan francia és Soei Kenzo japán kutatók kapják a kémiai Nobel-díjat a nem lineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért az aszimmetrikus szerves szintézisben. Egyes molekulák, például az aminosavak két változatban léteznek, amelyek egymás tükörképei, az élő szervezetekben azonban ezek közül csak az egyik található meg, a másik a természetben csak ritkán fordul elő, ők rájöttek, hogy miért. Végül az időjárásról, holnap egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Bemutatunk egy gyógynövényekkel, teakeverékekkel kereskedő kistermelőt, a turizmus radarról és a turisztikai desztináció menedzsment fejlesztéséről kérdezünk egy szakértőt. A vállalkozás hatékonyságának növeléséről hallanak egy Lean szakértőt. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Első riportunkban egy visontai kistermelővel beszélgetünk a gyógynövényekről, gyógyteákról. Nagy Mónikát, a Harmonitea ügyvezetőjét kérdezzük.
3: Szabó Gyuri bácsi előadásán ott ültem, és beszippantott ez a világ, és a Gyöngyösi Főiskolán találtam magamat. Elvégeztem a gyógy- és fűszernövénytermesztői szakot és feldolgozóit, és szépen lassan jöttek a termékek, jöttek a növények, egyre többet ismertem meg, és szerettem meg, és így szépen lépcsősen a tényleg a legaljáról egy olyan világból, ahol nem fogyasztottam teát, és 40 évesen teljesen egy olyan új világ ez, amit ha az ember felfedez, és bele tud egy kicsit látni, akkor látja, hogy mekkora csodák vannak benne. És én ezt a csodát, és ezt a finom gyógynövény ízt szerettem volna megismertetni az emberekkel, odaadni nekik, hogy én megkaptam ezt a kincset, hogy ők is megkaphassák.
4: Én nagyon nagy Szabó Gyuri bácsi rajongó vagyok, úgyhogy örömmel hallom, hogy nagyon szeretem a teájét, meg azt a hangulatot, amit ő megteremtett. Adjunk egy kis ízelítőt a hallgatóknak. Most így az őszi szezon kezdetével milyen teákat érdemes fogyasztani?
3: A kakukkfű az első, amit én mondanék. A kakukkfű az végig kíséri az embert egészen pici csecsemőkortól a haláláig. Egy olyan fontos vírusölő gyógynövényünk, egy olyan erőt adó gyógynövényünk. A bátorság gyógynövénye a kakukkfű különben, és ez is már ott van a kis nevében. Tehát a jelentésében ez már magába hordoz, hogy mindenütt szükségünk van rá. Amikor egy babát hazaviszünk a kórházból, akkor ebbe a finom kakukkfűes vízbe, ha megfürdetjük, akkor csodálatos energiákat, meg erőt, meg fertőtlenítést, meg minden olyan jó dolgot adunk neki, ami az ő kis indulásához itt a világban nagyon fontos lenne. A szobánk levegőjét át tudjuk vele fertőtleníteni. Most jönnek a vírusos időszakok, amikor mindenki hazaviszi munkahelyről, óvodából, tömegközlekedésből. Ha egy fazék teját fölteszünk és párologtatunk a lakásban, már egészen más lesz. És ezt a teját este a fürdővízünkbe bele tudjuk tenni. Ha beleülünk bőrön keresztül, nagyon gyorsan bekerül a véráramlatba, és segíti az életünket. Azért nekem mindig általában itt őszi időszakban feltétlenül ez jut eszembe. Aztán ott van a bodza, a hásfa, a megfázásos időszakok két gyógynövénye. Bodza virágot szerintem nagyon jól ismerjük a szörpökből, de tejának fogyasztva nagyon finom az íze. Én nagyon szeretem a rózsát, úgyhogy azért nem hagyom ki, nem az őszvirága, de mégis. De a csipkebogyót elkezdhetjük gyűjteni. Ott van a galagonya virágos ágvég volt tavasszal, most ott van rajta a gyönyörű bogyók. A szívegészségét nagyon szépen támogatja. Ha kimegyünk és lesz egy kis esőnk, akkor a csalán újra be fog indulni, és egy kis csalánt is be tudunk még csempészni. Csalán tele van ásványi anyagokkal, vitaminokkal, az érrendszernek nagyon fontos. Erőt adó gyógynövényünk szintén. A fenyőről nem is beszélve, a fenyőrügyet, amit tavasszal leszettünk, a fenyőrügy szirup most fog előkerülni. kerülni, most fogjuk leszűrni, most kerül üvegekbe, és kis mokkáskanállal a napi C-vitamin mennyiséget be tudjuk vele vinni a szervezetünkbe. De ha betegek vagyunk, akkor a torokgyulladást, mandulagyulladást, köhögést, ezek a felső légút összes problémájára megoldást ad, és nagyon gyors megoldást, mert a nyálkahártyán keresztül szívódik fel. Nem jó az, ha sok. Mindig az a szép, amikor egy növényt megismerünk, és akkor őt teljesen megismerjük, és utána tesszük hozzá a következő gyógynövényt.
4: Hogyan jobb tehát fogyasztani, hogyha sok gyógynövényt összekeverünk, vagy hogyha külön-külön fogyasztjuk őket? Mi a megítélés?
3: Számomra a keverékek sokkal barátságosabbak. Amikor egy keverékre gondolunk, akkor abba beleteszünk 3-5-7 teát, tehát több gyógynövényt fogunk beletenni, és hogy több gyógynövény együttes hatása sokkal szelidebben fog segíteni a szervezetünknek. Amíg például csak magát egy csalánteját iszünk, akkor ott nagyon kell figyelnünk arra is, hogy a csalánteját meddig isszuk folyamatosan. Ez egy keveréknél nem feltétlenül kritérium. Ott, ha benne van a csalán, akkor nyugodtan fogyaszthatjuk 3-4 hét múlva is még a teát. És amikor a gyógynövényekről beszélünk, akkor a pozitív hatások összeadódnak. Tehát egy területre ható gyógynövényeknek a hatása össze fog adódni, míg a negatív hatása, ha esetleg van, mint a csalánnál is, hogy nem figyelnünk kell, hogy meddig íhatjuk, azok meg tompulnak, mert abban az egy csipetben, amit beleteszünk a csészénkbe, abban sokkal kevesebb csalán lesz, és nem fog akkora terhelést adni a vesénknek.
4: Kérem, sorolja fel, hogy mi mindennel készültek, ugyanis nem csak te a keverékek vannak, hanem más izgalmas termékek is. Ebből kérem, hogy soroljunk fel párat.
3: A fenyőrügy szirup, amiről az előbb beszéltem, ő egy nagyon fontos termékünk, mert a gyerekektől az idősebb korosztályig mindenki nagyon szereti. Vannak fűszersóink, van szilvalekvárunk. Igazi szilvalekvár, amit hosszú órákon keresztül, inkább azt mondom, hogy 2 napig főzünk, és nincs benne cukor, csak a saját cukortartalma a szilvának. Bárki fogyaszthatja. Van fekete fokhagymánk, ami azt jelenti, hogy fermentált fokhagyma. Az, aki a fokhagymát nehezen tudja emészteni, a fermentált fokhagymát nagyon jól fogja tudni emészteni, és ami a nagyon nagy kincs benne, hogy a fokhagymának a hatóanyagai sokszorosára emelkednek a fermentálás hatására. Az érrendszernek, meszesedésnek egy igazi takarítója. Vannak sópárnáim, ami a parajdisó, még inkább azt mondanám most már, hogy erdélyi só fog benne lenni, gyógynövénnyel, kakukkfűvel, és a másik pedig levendulával. Most hirtelen ezek a szörpjeink is vannak, de szörpök mindenkinél vannak általában. Nálunk csak gyógynövényes szörpök vannak. Nagyon különleges az erdőfátyó a kis szörpünk, ami bodza, akác és vadrózsaszirmot tartalmaz. Az idei időjárás annyira érdekes volt, hogy egyszerre virágzott ez a 3 növény, és tudtunk belőle egyszerre egy keveréket készíteni. Monoteáink vannak, nagyon-nagyon sokféle teánk van, és ebből próbálunk kicsomagolni, hogy azok, akik maguknak szeretnének egy teakeveréket elkészíteni, ki tudják választani, hogy milyen teát visznek hozzá.
4: Helyileg hol található az a kert, ahol önök dolgoznak?
3: Mi Visontán élünk, Gyöngyös mellett egy kis település, gyógynövényes kertünk ott van, de a Mátra, a Bükk az igazi gyógynövényes kertünk, mert mi nagyon sokat gyűjtünk. A gyűjtött gyógynövényeink nagyobb számban vannak a teakeverékekben, mint a termesztett.
4: Bármi mást szeretne még megosztani?
3: Nagyon finomak. Jöjjenek és kóstolják meg. Mindig hozunk kóstolót.
5: Kökény és kakuk, cintok, pizsmesta, cerkeny, izsó, barzsa, kökény és

0: reggel!
1: Most pedig az Egeres térsége Turisztikai Destináció Menedzsment Egyesület elnökét, a turizmus radarról, továbbá a turisztikai destináció menedzsment fejlesztéséről kérdezzük. Szeretettel köszöntöm Szádeczky Kornéliát a Szent István Rádió mikrofonja előtt. A következő percekben a nyári szezon legkiemelkedőbb pillanatait idézzük fel, és akkor itt rá is térhetünk a turizmus radarra. Konkrétan a turizmus radar az kik számára elérhető, kik azok, akik ezt alkalmazzák, illetve mit tud ez az applikáció?
2: Az applikáció az egy eszköz, maradjunk annyiban, de maga a digitális ökoszisztéma az ettől több. A vállalkozók, attrakciók, tehát akik a turizmus csinálják, maradjunk ennyiben, tehát a B2B, business to business kapcsolatban létezik ez az applikáció, amelynek lényege, hogy a legfrissebb turisztikai trendektől turisztikai szakmai cikkeket, a különböző területekhez szakértői ajánlásokat, akiket meg lehet keresni, a térség programjait megtalálják benne, a vezetői kapcsolatok egymás közötti kapcsolatfelvételre alkalmasak, illetve magát azt mutatják, hogy maga a szervezetünk, ez a turisztikai egyesület mit csinál, milyen kampányokat készít elő, bevonjuk a vállalkozókat abba, hogy kikérjük a véleményüket, hogy egy-egy kampány forgalomnevelő legyen, vagy imázsnövelő legyen, mire van szükség, mit éreznek hasznosabbnak. Nagy örömre szolgál, hogy Szilvásvárad és Bélapátfalva térségében el tudjuk készíteni az első kampányunkat, ami alapvetően a vendégek felé fog majd szólni, és bízom benne, hogy ez az őszben az ottani vállalkozóknak egy forgalomélénkítést is fog hozni. Desztinációs kampány, tehát ez az Eger térségén belül ennek a pici térségnek a hírnevét fogja erősíteni, de természetesen úgy, mint Eger térségek, több ilyen picikek is mikrotérséget alakítottunk ki a vállalkozók miatt, hogy itt sokkal könnyebb mozogni, és sokkal könnyebb a hírt vinni, és bízom benne, hogy emellé a többi kistérségünkből is elkészülnek ezek az anyagok, és utána egy komolyabb térségi márkát fogunk tudni építeni.
1: Akik a TDM-ben részt vesznek, mint TDM szereplői, ők szoktak-e például összeülni szakmai fórum keretében? Lehet-e olyan workshopot tartani, ahol mondjuk rendszeresen leülnek megbeszélni, hogy kinek mi a tapasztalata, vagy mennyiben lehetne fejlődni?
2: Alapvetően az egyesületünk az Egyesületek Egyesülete, tehát egy ernyőszervezet, amelyben az egyesületi elnökök, településvezetők és a kamara, a Heves-megyei Iparkamara, az Egererdő vesz részt. Évente egyszer van a taggyűlésünk, tehát az nem az a fórum, ott nyilván a beszámolóból értesülnek, hogy mi történt a térségünkben. A turisztikai irodák azok, és a Turinform irodák azok, akik aktívan részt vesznek a munkánkban, és mint ahogy most a szezon értékelése is egy kérés volt, hogy mindenki nyilatkozzon arról, hogy mit tapasztalt a térségében, azt az összesítést, amit én ebből a mikrohelyszínekről össze tudtam rakni, természetesen mindenki meg fogja kapni. Ez úgy egy kitekintést is ad arról, hogy másoknál mi a helyzet, tehát hogy így terjed a hír úgymond a turisztikai kis desztinációnkon belül, és gyakran szoktunk az elnökséggel beszélgetni, tehát ez 5-6 főt jelent ebből a térségből, és tervezünk egy nagyobb turisztikai rendezvényt novemberre, amikor már mondhatom azt, hogy a szezon végén vagyunk, amikor pontosan, most ugye az augusztusi adatokat még egész pontosan nem is tudjuk, hiszen azok általában szeptember 15-e után, tehát követő hónap 15-e után jelennek meg, ezért ezeket inkább érzésre tudtuk hozzátenni, tehát akkor tudunk egy igazi szezonzárót csinálni, és akkor tudjuk megfogalmazni azokat a következtetéseket és azokat az elvárásokat magunk felé, amivel akkor a jövő évnek neki tudunk futni.
1: nagy öröm látni ezt, nem csak riporterként, de mondjuk egri lakosként is, hogy mennyire nagy az érdeklődés Eger iránt. Mégis, hogyha ki kellene emelni, mert mindig lehetne hova fejlődni, mindig lehetne mit javítani, akár Egerben, vagy akár a környező kisebb településeken, mi az, amit lehetne javítani, vagy mi az, amivel lehetne színesebbé, még ízletesebbé tenni a TDM-et?
2: A desztinációt? Én úgy gondolom, hogy az egyik dolog, hogyha az alapvendégfogadási feltételek rendben vannak, az már egy jó kiindulási pont. Mit értek ez alatt? Úgy, mint egy szakács, aki elkezd egy szakácskönyvből venni, akkor ugye van egy településünk, ahová vendéget várunk. A vendégek érkezhetnek saját autóval, érkezhetnek vonattal, busszal, sőt, külön járatú autóbusszal. Ha településen nincsen nyilvános WC, vagy egy olyan vendéglátó egység, aminek a mellékhelységeit használni lehet, akkor már kicsit dugába dől az, hogy mit is szeretnénk a turizmus területén elérni. Tehát, hogy van egy olyan beugró alapfeltétel, amit ugye tudni kell teljesíteni, és ehhez következik aztán az, hogy van egy attrakció, amit szeretnénk megmutatni. Ezt az attrakciót jól ki kell táblázni, ott lehetőség szerint a szemetet össze kell szedni, lehetőségnek kell lenni arra, most nem feltétlenül az erdélyi környezetről beszélek, de lehetőségnek kell lenni arra, hogyha valakinél szemét van, akkor el tudja valami behelyezni. A területért felelősnek kötelessége összegyűjteni a szemetet, és amennyiben ez egy bemutatandó helyszín, akkor ahol személyzetet is kell tudni biztosítani. Manapság a többnyelvűséget nagyon könnyű elérni, meg vannak azok az applikációk hozzá, kiírásokkal szintén lehet haladni, és egy bizonyos dolgot muszáj látni, tehát itt Egerben például nagyon problémás ugye a parkolás, és a parkolásnak a terelése, vagy annak az előrejelzése, amikor valaki beérkezik a városba, hogy hol tudja letenni az autóját, hol lesz helye, hol nem lesz helye, ebben még nem vagyunk elég vendégbarátok. Ugyanúgy abban, hogy a nyilvános WC-k hol vannak, meddig vannak nyitva, ez szintén egy nehézkesebb kérdés. Amit látok, hogy a csomagelhelyezésnek, tehát csomagmegőrzésnek már több helyen van létjogosultsága, és szóval örömmel látom, hogy ez akár vállalkozás formában is működik a városban. Tehát, hogy ezek azok az alapok, ami nélkül ne kezdjünk turizmusba. És aztán utána jönnek azok, hogy mik azok a vagy természeti, vagy történeti, vagy építészeti érték, amiköré felépül az a tervezett megközelítési rendszer, amivel akkor a turista elégedett lesz, hogy oda tud menni. Ha most ugye arra az egy dologra gondolok, hogyha olyan testileg sérült emberek érkeznek, akik az egri várat szeretnék látni, akkor nagyon nagy nehézségeket kell nekik leküzdeni, hogy ezt megtehessék. Tehát, hogy vannak területek, amelyek úgymond ebben is vendégbaráttá tudnak válni, és nem biztos, hogy ők nem akarnának azzá válni, csak éppen a feltételrendszert nagyon nehéz hozzá kialakítani. Úgy gondolom, hogy abban a lépésben, amikor fejlesztünk valamilyen turisztikai attrakciót, és hogy megvan, hogy az építészetet igényel, történészt igényel, a szakmákat ne hagyjunk ki egyet sem ahhoz, hogy ez a valami tökéletessé válhasson. A vendég oda találjon, jól érezze magát, ne legyen frusztrációja semmi miatt, és élménnyel tudjon távozni.
1: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni, és köszönöm, hogy vendégem volt itt a stúdióban, és a további munkájához pedig jó egészséget és sok sikert kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szeretném még így utolsó pillanatban megszólítani a kedves rádióhallgatókat, hogy igen, érdemes ebből a térségből elutazni, körülnézni a világban, de itt az őszi időszakban nagyon sok szép attrakcióval, nagyon sok jó programmal várjuk a közelben lakókat és a kicsit távolabb lakókat. Érdemes felkeresni Eger térségének helyszíneit.

0: Műsorunk záró perceiben ellátogatunk a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamarába, ahol rendszeresen tartanak innovációs klubokat, melynek keretein belül a cégek bemutathatják technológiai fejlesztésüket. A folytatásban Hőgye István, a Jászberényi Kiva Innovator Kft. Ügyvezetője előadásából idézünk, melynek címe Lean, hogyan növelheti vállalkozása hatékonyságát a termelésben és a kereskedelemben. A hangfelvételt 2026. február 10-én rögzítettük.
1: A témakör, amit kaptam, hatékonyság növelés, hatékony folyamatok. Most a sors úgy hozza, hogy nekem is hatékonynak kell lennem. A prezentációmmal is nem gondoltam túl, inkább arra készültem, hogy ez át lesz küldve mindenkinek, és egyfajta, az én saját szemszögömből egyfajta dokumentációja a lines tevékenységünknek, illetve ami bemutatásra kerül, talán könnyebben eligazodtak benne. Nem is minden oldalát taglalnám, ezért mindjárt végigpörgetjük és átbeszéljük a lényeges dolgokat. Maga a ruházatom is azt üzeni, hogy alapvetően a gyártásban, a folyamatokban, szolgáltatásban, stb. Ott kell lenni, amikor línezünk, amikor kialakítjuk a lean szemléletet csapatmunkában. Ezt majd számos esetben fogunk taglalni. Első oldalra kiraktam egyfajta gyűjteményt. Hál' Istennek az internet nagy segítségünkre van abban, hogy nagyon összetett, szemléltetett videók, történeti dolgok. Én inkább a sajátosságra fektetném most a hangsúlyt, pláne úgy, hogy kevés az időnk. Maga a lead szemléletről, kultúráról azért mégiscsak egy pár szót szeretnék mondani. Amit én kiemelnék, az a veszteségmentés, a veszteségvadászat. Biztos mindenki szembesül azzal, hogy bizonyos eredményességi mutatók nem úgy sülnek el, a cég nem hozza a várt eredményt, a belső folyamatokban lakadások vannak, és sokszor nem biztos, hogy fókuszt teszünk arra, ami a legfontosabb lenne, a legfontosabb dolgunk lenne, hogy megoldjuk a feladatainkat. Ezért aztán a veszteség vadászat az egy ilyen megszállottság és egy végletekig. Ugye az első előadásban, és szerintem mindegyik előadás érintette azt, hogy csináljuk jól, amit tervezünk csinálni, hatékonyságot is érintettük, de szinte a digitalizációs részét mindenki taglalta. És azt kell látni, hogy a digitalizáció az most már egy szükséges kellék, és most nem feltétlenül az AI-ról beszéltünk BI-ról is, azt is érintettük. Számos olyan digitális megoldás, ami azért van, hogy kiszolgáljanak minket. Kiszolgálják, hogy bizonyos rutin dolgokkal, bizonyos babra munkával ne kelljen időt töltenünk. Babra munkának tekintek egy sok százmilliósoros adatbázisból valami adatkinyerést is. Mert a régi módszereinkkel, mikor Excelbe trükköztünk, sok óránk ráment. Vannak sajnos még olyan cégek, akik még most is Excel táblával próbálnak képbe kerülni, vagy a saját, illetve a vezetői döntéseket előkészíteni. Ez ma már nem korszerű, ezt kimondhatjuk. A kultúra persze az mindenki értelmezi sajátosan, szemléletmód a napi szintű munkánkban meg kell mutatkozzon. Ami nekem nagyon fontos, és azzal minden egyes lean projektben, minden egyes lean szemlélet kialakításában az emberi tényezőt emelném ki. Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a termelésben dolgozó, közvetlenül értéket teremtő emberek vannak a hierarchia alján. Amikor hozzákezdik a munkának, mindig megpróbál őket felemelni. Ha járnak különböző gyárakba csak szétnézni valamilyen rendezvényen, akkor azt láthatják, hogy a mai trend már, és ez jó pár éve elkezdődik, lehet, hogy egy picit hamarabb is kezdtem, nem tudtam, hogy ez lesz a trend. Ha bemegy egy gyárigazgató, egy nagyon felsővezető cég, egyrészt képesek az emberek ma már, a dolgozók, akik értek, minden nap látni a cég első számú vezetőjét. És méghozzá olyan ruházatban, hogy aki nem ismeri, az nem tudja, hogy ő az. De számos nagy céget is említhetnék. Már ott vannak a vezetők, napi szinten ott vannak, részt vesznek a fejlesztési munkákba, a értékelő munkákba, és nem feltétlenül lehet róluk, ő a gyárigazgató, ő az operátor. Mert már ruházatban, viselkedésben, hozzáállásban már nincs különbség. Ez nagyon nagy dolog. Ilyet látni, ilyen projektekben részt venni, ezt elérni egy projekt, nagyon nagy dolog. Szerintem a mai világban. Sok esetben nem így működik, sok esetben nem is értik, hogy 30 éve így csináljuk, én vagyok a főnök, sőt, hogyha a főnök ráadásul tulajdonos is, akkor még nehezebb a dolog. Most bejárok 2 éve egy céghez fejleszteni, digitalizálni, én a legnagyobb vezért nem láttam. Egyik üzemben se, pedig elég sokat ott vagyok, elhihetik, ott vagyok, tehát, és nem láttam. Ők így dolgoznak, semmi baj ezzel, ez az ő cégük, az ő eredményességük, tudásuk, sőt, dicsőségük, hiszen nagy cégről van szó, és eredményesek. De nem korszerű a vállalati kultúra. És ha piacon versenyezniük kell, akkor bizony sok esetben elbuknak, mert nem tudnak olyan áron szolgáltatni, terméket gyártani, stb. Legnagyobb pénzgyelők, ezzel mindenki találkozott, selejt, várakozás, túltermelés, sokan nem értik a túltermelést. Most kezd egy Szegeden egy projektem, tele van az üzem félkész termékkel, és sok százezer euróról beszélünk, hogy ott van. Az, hogy a termelő területet nem termelésre használják, nem értékteremtésre, a drága négyzetmétereket, az egy dolog. De csak azért termelni, mert a dolgozónak nem tud más munkát adni, vagy várni egy másik alkatrész és készterméket nem tud belőle csinálni, az egy nagyon-nagyon komoly veszteség, hiszen a tulajdonosnak benne áll a pénze, és az nem kamatozik, az csak rontja az egészet. Ha másba tenné, abból meg pénzt csinálni. Úgyhogy ezeket mind meg kell érteni, de bent az üzemben ezt nem feltétlenül látják, és pláne az operátoroknak nincs az a nagy kitekintése, amit egy lean szemlélet képes nekik megadni, hogy megértsék, hogy mi miért van, és hogyha saját vállalkozásuk lenne, a saját pénzük lenne benne, akkor lehet, hogy könnyebb lenne, de azért nem tud, meg nem is kell mindenkinek vállalkozónak lenni, hogy olyan szemlélettel végezze a munkáját. Igazából a top 8 pénznyelő folyamatból 5-öt emeltem ki, ezeket majd meglátják. Szintén így beszélnék erről az eszközökről. Erről is gondolom, hogy nem kérdeztem meg, de nagyon bízok benne, hogy 2026-od írunk, valamilyen módon találkoztak, még ha nem is úgy hívjuk, hogy lean módszerek, lean szemlélet. Elhangzott itt gyors átállás, ugye itt éppen SMED-nek hívják, tehát nagyon sok érintettség van. Ami a kedvencem, az az értékáram elemzés. Sokaknak ez kínai, akik már részt vettek akár japánok által tartott workshopokon, akár házon belül bizonyos szakemberek által, az a tapasztalat, hogy még mindig kitapítázzák a tárgyalókat, kis papíron, festinnel írkálják, aminek az a legfőbb oka, azzal érvelnek, hogy akik részt vennek a workshopon, kézzelfoghatóan meg kell értsék, hogy mit miért vizsgálunk, mit miért számolunk, miért úgy ábrázoljuk, és hogyan fogjuk a láthatóvá tenni a láthatatlannak tűnő veszteségeket. Én ma már digitális dolgokra helyezem a hangsúlyt, mégpedig azzal a módszerrel, hogy az informatikára, az adatbázisokra, a riportrendszerekre ne úgy tekintsen senki, hogy nem értek hozzá, és akkor valaki tegye elém, úgy, hogy meg is értsen, meg tudjam használni. Én arra buzdítok mindenkit, hogy most már annyira felhasználó barát minden, és az AI is sokat tud segíteni a megértésben, a kialakításban, hogy bátran el kell kezdeni a riportrendszereket használni, sajnos nem, sajnos Excel-t el kell felejteni, korlátos, iszonyatosan lekorlátozza a lehetőségeket, és iszonyatos energiánkat emészti fel, hogy adatokat feldolgozzunk, és aztán ábrázoljuk saját magunknak, vagy prezentációval, vagy döntéstámogatásra, vagy bármire. Mindenki összönzök a BI használatra, tanuljanak, rengeteg videó van, rengeteg kurzus van, személyesen is részt lehet venni, ingyenes licenc van, lehet gyakorolni, tehát elérhető, meglévő eszközökkel nagyon gyorsan fel lehet jönni egy korszerű szintre. És nem csak vezetői KPI-okra használjuk, hanem adatelemzésekhez, egy sor optimalizáláshoz, folyamatok megértéséhez, a veszteségvadászathoz, szűk keresztmetszetekhez, bármihez tudjuk használni a BI-t, és olyan sok oldalú, hogy bárhonnan adatot tudunk szerezni, ERP rendszerekből, SAP-tól kezdve, de még a maradék Excel-ből is kiszedi, és összegyúrja az egészet. Úgyhogy szenzációs eszköz, nekem ez a kedvencem, és ennek a végletekig való finomítása és kidolgozása kvázi már ilyen megszállottsági hobbi, úgyhogy ezt használom a lean-es eszközöknek a használata során, illetve a megértéséhez is. Egy-két példa itt egyfajta referenciaként kisebb-nagyobb cégek felkérnek bizonyos fejlesztési, valahol annyira jó sikerül a projekt, hogy mint külsős szolgáltató KFT-ként ugye szolgáltatok, ez még annyit a cégről egy pár szót, hogy mi egy családi vállalkozás vagyunk, a párommal szinte a főiskola után kezdetektől multiknál nevelkedtünk, és tapasztaltunk meg dolgokat, és fejlődtünk, ahogy csak tudtuk. Elmúlt 30 évben mára már az a víziónk, hogy nem feltétlenül alkalmazottként részt venni a cég életében is fejlesztéseket, illetve operációs tevékenységet végezni, hanem kisebb jelenléttel, nagyobb hatékonysággal beindítani a cég belső fejlődését, hiszen folyamatosan meg kell tanulni a szervezet összes elemének, hogy hogyan tudtak hatékonyan az új szemlélet, egyébként egy régi szemlélet módon, de versenyképesen hatékonyan akár termelni, akár szolgáltatni.
2: akár kereskedelmi tevékenységet végezni. Visszatérve a Power BI-ra, rengetegszer bebizonyosodik, hogy akár automata gépekről beszélünk, akár csak egyszerű kézi műveletes, csillagos összeszerelő műveletekről, igenis rá lehet tenni a folyamatokra egyszerű adatgyűjtőket, amiket aztán kiértékelünk, és nagyon gyorsan meglátjuk a problémákat. Ciklusidő elemzéstől kezdve a VIP kezelésig, a hatékonytalan folyamatokban az elakadásoknak a ábrázolásához számos esetben nagyon jó. Több esetben volt olyan, hogy megépítettek egy nagyon drága automata berendezést, az volt kikiáltva, hogy az ember nélkül fog menni, aztán kiderült, hogy mégiscsak kell az ember, mégiscsak ide-oda ember kell. Aztán végig az lett, hogy igazából amennyi létszám már kellett hozzá, az automata nélkül egy egyszerű csővázas asztal meg lehetett volna, így körülbelül dupláját ugyanannyi idő. Sajnos beleszaladnak a cégek, de ettől függetlenül azt mondjuk, hogy jó, ez van, most már ezt használni kell, és akkor a fejlesztések során a csapatunkkal rá lehet ébreszteni a szervezetet, hogy igen, ez a gép, ez mehetne egy kicsit gyorsabban, de ne hajtsuk túl, veszteségidőket szedjük ki belőle, sajnos szakmailag bele kell mászni, hogy honnan jön a jel, a robot miért odarakját, miért vár annyit, a termékhordozóknak a kezelése az hogy alakul, tehát igen, ebben sajnos bele kell mászni. Én nekem egy kicsit könnyebb a helyzetem, én automatizási gépészmérnökként végeztem, úgyhogy ha ilyenekbe belebotlok, akkor igyekszem valami politikus módon úgy rávenni a fejlesztő csapatot, aki a gépet építette, hogy egy-két dolgot módosítsunk, támaszkodva a szemléletre, nem én találtam ki, irodalmi anyag és követendő. A másik pedig az emberi oldala. Hajlamosak a cégek, a termelésvezetés emberekre fogni a folyamat hatékonytalanságát. Embereken próbálják behozni, vagy a képességében elmarasztalni az embereket, hogyha ha itt dolgozna már 10 éve is ilyen-olyan fegyelmezet lenne, meg ilyen munkabírású, meg nem hiányozna annyit, akkor sokkal többet tudna teljesíteni. Sajnos elfedjük a folyamat problémákat, és az kibukik elég hamar, hogy a folyamatok megtervezésére és működtetésére nem szánunk elég időt. És aztán az embereken próbáljuk leverni. Én ezeket próbálom mindig a fejeket állítani, az egymásra mutogatásokat megszüntetni, és apró lépéseken rávenni mindenkit, hogy lássa, mi a probléma, és eszközöket próbálok nekik bemutatni, hogy mivel tudják ezt megoldani, és az eredményt fönntartani. Az eredmény fönntartásához megint csak visszamegyek a BI-hoz. Az állapotfelmérésekkor szükség van rengeteg alatta, hogy innen indultunk, és a fejlesztő akcióinknak hozni kell az eredményt. Ha nem hozza, ha nem tudjuk mellé tenni, hogy ilyen volt, ilyen lett, és ez ezért jó is a cégnek, tulajdonosnak ennyi pénzt hoz, akkor nem csináltunk semmit. Ezt mindenkinek érteni kell a mérteket. Szeretünk operálni dashboardokkal, ami gyakorlatilag online-ban mutatja a folyamat elakadásait, számos egyszerű példa van erre, illetve olyanba is beleszaladtam már, hogy évek óta fejlesztettek mesrendszert. Egyszerű ábrán, hogy az általában az ERP és az automata gépek PLC SCADA rendszer között helyezkedik el, és nem sikerült. 8 év alatt nem sikerült eredményt felmutatni. Aztán azt mondtam nekik, hogy a probléma túl nagy, daraboljuk fel kicsikre, és a kicsikkel lépésenként elbírunk. Szintén csapatmunkában körülbelül nekem lassúnak tűnt, de hát az ő tempójukat sajnos nem bírtam megváltoztatni. Egy évbe tellett, mire azt mondták, hogy na hát ilyet akartunk már az elején. Csak mindig elbukott. Nyilván folyamatosan csempésztem be a Lean szemléletet, hogyha valami egyszerűbben meg tudjuk oldani, akkor ne bonyolítsuk. Kiteljen a munkaidőnk, ezért ne ragaszkodjunk dolgokhoz. És a papírmentes gyártásnak a ízlelgetése is most már fontos dolog, mert rengeteg energiát, időt elvesz, és a mai megkívánt tempót hátráltatja. Tehát, hogyha egy gyártási művelet során papírra adminisztrált, utána kocsival elviszem még egy másik telephelyre, ott valaki beüti a rendszerbe, és akkor majd valaki valami riportot 2 hét után mutogat, az már nem korszerű. Tehát ezen változtatni nem könnyű, de megéri, és mire belátják, addigra már mindenki az eredményét fogja látni. Nyilván nem egyszerű rendről és tisztaságról beszélünk, hanem rendszerről beszélünk, és ha az emberek nem értik meg, illetve nincsenek megfelelően motiválva, ugye erre is láttunk, nagyon jó példákat látunk, az embereket motiválni kell arra, hogy maga körül rendet tartson, és ne kelljen fél óráig egy villáskulcsot keresnie, hanem azonnal ott van. Ez éves szinten is pénzben mérhető hatékonyságjavulás.
3: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Vendégeink voltak Nagy Mónika, a Harmonitea ügyvezetője, Szádecki Kornélia, az Eger térsége turisztikai desztináció menedzsment egyesület elnöke, Hőgye István, a Jászberényi Kiva Innovator Kft. Ügyvezetője. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől. Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
3: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Befejeződött a vasúti felújítás Vámosgyörk és Gyöngyös-Halász között. Egerben tartják a vegyipari konferenciát, átadták a Miskolci Egyetem felújított kollégiumát. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 km-es sebességgel járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyös-Halász között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. A Magyar Vegyipari Szövetség ma és holnap rendezi meg a 32. MAVESZ vegyipari konferenciát, az eseménynek Eger ad otthont. A hagyományoknak megfelelően nagy hangsúlyt kapnak a versenyképességi, a környezetvédelmi, valamint a biztonságtechnikai témák. A legnagyobb újdonság a 2025-ben indult Kritikus Vegyi Anyagok Szövetségének munkája, melynek eredményeit a mai konferencián ismertették. Ennek a szövetségnek az európai szintű közgyűlésére holnap kerül sor, több mint 360 tag részvételével, tájékoztatta rádiónkat Szabó Csaba, a Magyar Vegyipari Szövetség igazgatója.
2: A konferenciánk az több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza, ezt most 32. alkalommal rendezi, tehát a 90-es évek közepétől rendezi meg a Magyar Vegyipari Szövetség ezt a konferenciát. Korábban kifejezetten biztonságtechnikai és környezetvédelmi konferenciaként szerveztük, de az idők változásával az elmúlt években a vegyipari versenyképességet, általános gazdasági versenyképességet, képességi témákat, illetve az oktatás szakmai utánpótlás témáját is behoztuk a konferenciánkra. Korábban másfél napos volt, most már 2 napra bővült az utóbbi években a konferencia. Éves szinten körülbelül 170-180 résztvevővel rendezzük meg. Nagyon nagy hangsúlyt

0: stadionok hálózata oda az idei évben léptünk be, és ugye ezek közül a legnagyobb a SZEFIK, az Európai Vegyipari Szövetség, akik több mint 600 tagvállalattal rendelkeznek, több mint 40 országnak a vegyipari szövetségei a tagjai, és jellemzően őket mindig meghívjuk erre a konferenciára, most is a legfelső vezetésből a helyettes ügyvezető igazgató van itt, illetve a ipari szakpolitikáknak az igazgatója. Mindig ahhoz igazítjuk a hívásokat, hogy ők milyen, hogy milyen területek vannak éppen kiemelt szerepben, jellemzően az európai jogalkotási fórumokon.
1: Újabb mérföldkő érkezett a Miskolci Egyetem Green and Smart Campus elnevezésű fejlesztési programja. Ma ünnepélyes keretek között adták át a teljesen megújult Eper-2-es kollégiumot az egyetemvárosban. Az infrastruktúrális beruházás részeként egy modern, saját minikonyhával és zuhanyzóval felszerelt, egy és két ágyas szobákat kínáló diákszállás várja a hallgatókat. A korszerűsítés különlegessége a megújult oldalszárny, amely a jövőben közösségi rendezvénytérként működik majd. Az ünnepélyes avatóünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora mondott köszöntőt.
2: A most tanuló hallgatók egy kicsit jobb körülmények között tudják élvezni az egyetemi hallgató életet, mint amilyenben mondjuk én jártam a 90-es években, és éppen ezért, amikor egy nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztésbe kezdtünk, az nem önmagában volt téglamalter és habarcs, meg ami hozzá tartozik, hanem egy nagyon komolyan végiggondolt egyetemi stratégia mentén kezdtük el az infrastruktúra fejlesztést, hogy újuljon meg az a könyvtár, amelyik 69-től szolgálja az egyetemi polgárok életét, de nagyon rossz állapotban volt, hála Isten megújult. Az, hogy egy olyan sportinfrastruktúra fogadja hallgatókat, kollégákat, idejövő sportolókat, ami nem csak számunkra, hanem mint kiderült 2024-ben az Európa Egyetemi Játékok után a nemzetközi sportrendezvények befogadására is alkalmas, hogy olyan helyen étkezhessenek és szórakozhassanak a hallgatók, ami nem csak Miskolcon, hanem a világban mindenütt megállna a helyét, és végül, de nem utolsó sorban is elértem a mai naphoz, hogy olyan kollégiumokban tudjanak élni és lakni, hogy valóban második otthonuknak tekintsék, ahol a tanulásnak, a szórakozásnak és egyáltalán mindennapi életnek minden körülménye adott legyen. Amióta megkezdtük 2021-ben a kollégiumokat felújítani, kezdtük az 1-es kollégiummal, aztán az 5-ös, 6-ossal, 3-as, 4-essel, végül a 2-essel. Azóta a hallgatónk élvezik, de számtalan olyan hazai és nemzetközi rendezvénynek lehettünk házigazdái, hogy elég komoly visszajelzéseink vannak az itteni színvonalról. Most legutoljára, augusztus második felében egy több mint 300 résztvevővel nemzetközi hungarológiai kongresszust tartottunk, 20 országból voltak résztvevők. Most volt nemrégen a Magyar Gyógytornász Szövetség országos konferenciája nálunk, és mindenütt ilyenkor biztosítjuk a szálláshelyet a vendégeknek. És csak a köszönetet kaptam mindenkitől, és szuperlatívuszokban beszéltek a kollégiumokról. Így köszönöm a mostani esetben az Épkarnak, Pekabaunak és mindenkinek, aki olyan építkezést biztosított a berendezésnek, az Iroda 2000-nek, hogy mindaki jön hozzánk, úgy távozik az egyetemről, hogy azt mondja, ha újra kellene rendezvény helyszínt választani, akkor is a Miskolci Egyetemet válasszák. Mára már a városban egyedüliként tudunk olyan konferenciát, kongresszust megrendezni, ahol biztosítottak a konferenciatermek, ahol biztosított az étkezési lehetőség, ahol biztosított a szállás lehetőség, mindezt egy gyönyörű, élhető 90 hektáros kampuszon. Úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki ehhez hozzájárult. Nem sorolok fel mindenkit, és tényleg mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, hogy egyrészt eljött, munkájában részt vett abban, hogy ma itt lehessünk, és én azt tudom mondani, hogy ha mindent nem is sikerült visszaadni a beszédem elejére utalva a Miskolci Egyetemnek, amit én magam is kaptam, egy picit talán hozzá tudtam én is járulni ahhoz, hogy ma itt ünnepelhetünk egy gyönyörű helyen. Ezzel a kollégium fejlesztési elképzeléseink megvalósultak, mind a 6 kollégiumunk megújult, és hát azt remélem, hogy hamarosan fogunk találkozni egy új 27 apartmanos professzori vendégház átadásán, ami talán ebben az évben, vagy jövő év elején átadásra kerül. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a Miskolci Egyetem a tudás és a közösség kampusza, akkor körülbelül ezt gondoljuk ezen.

0: tudás, ami a hallgatók számára olyan tudást ad, olyan kompetenciákat, hogy meg tudják állni a helyüket a világban. Ugyanakkor egy olyan közösség vagyunk itt, oktatók, nem oktatók, hallgatók együtt, akiknek valóban a Miskolc Egyetem több, mint egy munkahely, több, mint egy felsőoktatási intézmény, ahol tanulni lehet, hanem valóban a selmeci hagyományok szelleme modern korba átültetve is él, úgyhogy én ennek fényébe kívánok mindenkinek jó szerencsét. Köszönöm, hogy meghallgatta, Vivát Akadémia, Vivát Miskolci Egyetem, és még egyszer mindenkinek köszönöm, aki eljött és aki hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szép épületet át tudjuk ünnepélyesen is adni, és a hallgatóknak pedig nagyon jó időtöltést kívánok itt a kollégium szobáiban és közösségi tereiben.
1: A Tokaj hegyaljai szüreti napok egyik régi és különleges hagyománya a szőlő összeadási ceremónia, amelyen a Borvidék települései közösen járulnak hozzá a polgármesterek borának elkészítéséhez. A kezdeményezés egyszerre őrzi a Borvidék évszázados hagyományait és jelképezi a hegyaljai települések összetartozását. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
2: A Tokaj hegyaljai szüreti napok egyik különleges hagyománya a szőlő összeadási ceremónia. A Borvidék 27 településének vezetői ilyenkor saját településük terméséből hoznak egy-egy kosár szőlőt, amelyből elkészül a polgármesterek bora. A több mint két évtizedes kezdeményezés egyszerre őrzi a szőlő és bor kultúra hagyományait, és jelképezi Tokaj hegyalja összetartozását. A rendezvény résztvevőit elsőként Posta György, Tokaj polgármestere köszöntötte.
3: 1932-ben az akkori képviselő Lázár Miklós segítségével létrejött a Tokaj hegyaljai szüreti napok, ami azóta minden évben megrendezésre kerül. 2002-ben ez a hegyaljai közösség megkapta a világörökségi címet a kultúrtáj kategóriában. Akkor volt három olyan személy, úgy döntött, hogy ennek állítanak egy emléket, és ennek az emléknek a fő szimbóluma ez a bor, ami itt van, amit mi úgy neveztünk el, hogy Tokajhegyai polgármesterek bora. Én azt gondolom, hogy ezzel egy olyan összefogást, egy olyan példást statuálunk, ami egyedülálló a világon.
2: Tokajhegyaján azonban az együttműködés gondolata jóval régebbre nyúlik vissza. Már a 16. században közösen szabályozták a Tokajhegyaljai mezővárosok a szőlőtermesztés és a borkészítés legfontosabb kérdéseit. Erre a több évszázados közös örökségre is emlékeztetett dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidékhegy Községi Tanácsának elnöke.
4: A világ első eredetvédett borvidéke, így ahogy most is van történelmileg, az Tokajhegy alja. Tehát ez az első, amely megszerezte ezt a címet, az előgondolkodása, maga a rendtartás megalkotása 1641-re datálható, és 1737-ben született meg az a királyrendelet, amely demarkálta, zárt borvidékét tette Tokajhegyalját.
2: A polgármesterek bora tehát jóval több, mint egy különleges tokai bor. Minden évben a Borvidék településeinek közös munkáját és összetartozását is megjeleníti. A közös beadott szőlő jelképesen azt üzeni, hogy Tokaj hegyalja települései együtt őrzik és építik tovább a Borvidék örökségét. Erről beszélt dr. Farkas Szabolcs Sárospatak polgármestere is.
5: Több mint jelkép, hiszen itt a köszöntők során is elhangzott, hogy a világ egyik első borvidékéről beszélünk, arról nem is beszélve, hogy maga a kezdeményezés egyedülálló a borvidékek körében. Ez az összefogás szimbóluma, azt gondolom, a Tokajhegyei települések polgármestere által összeadott szőlőből készült bornak valamiféle egységet kellene, hogy kimutasson.
1: Végül az időjárásról. Holnap egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. A délies szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban általában 2 és 7 fok között, délutára aztán 25-26 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 7-én szerdán.
6: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Sikeresen lezajlott a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház ellenálló képességi gyakorlata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. A közép- és emelt szintű képzések személyesen és online formában is elérhetők, így a diákok bárhonnan rugalmasan bekapcsolódhatnak a tanulásba. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, naprakész ismeretekkel segítsék a jelentkezőket a minél magasabb felvételi pontszám elérésében. Bár a felvételi eljárásban már nincs központilag meghatározott minimum ponthatár, a jobb eredmények természetesen nagyobb esélyt jelentenek a bekerülésre. Ráadásul a felkészítőn való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem saját felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A részletekről professzor dr. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektorhelyettese adott tájékoztatást.
2: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézmény a felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg, előzőekben inkább egy közvetlenebb pedagógusokkal úgymond összebeszélt, megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már a rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt. A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majd, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk, van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emelt szinten érettségizni, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is. Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizika érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben. Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online. Időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok, például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027. januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
1: Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. A jubileumi rendezvényen az intézmény főigazgatója Kantár Attila arról beszélt, hogy az elmúlt 5 évtizedben az arany generációk számára vált a tanulás, a közösség, a sport, a tehetséggondozás és az értékteremtés meghatározó szinterévé.
3: Minden irányban nyitottak vagyunk. A sport az, ami az elmúlt évben is jelentősen meghatározta iskolánk életét. Most is lehetőséget biztosítunk a sportolóknak, úszóknak, kézilabdázóknak, atlétáknak, egyéb egyéni sportágba tevékenykedőknek, és nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Azt gondolom, hogy ebbe az iskolába egy nagyon jó nevelőtestület van, nagyon jó tanárok vannak, felkészültek, és úgy gondolom, hogy a kor kihívásainak megfelelő tapasztalatokkal, szakmai tudással rendelkeznek, és van egy úszodánk is, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos a gyerekek, a fiatalok számára, hogy a mindennapos testnevelés, mindennapos úszás keretében olyan alapokat tudjanak kapni, ami az egész életüket meghatározza.
1: Jászai Menyhért alpolgármester szerint az arany nem csak egy iskola, hanem egyben egy családias közeg is, amelyhez jó tartozni.
4: Egy emblematikus intézményről van szó. Az elmúlt 50 esztendőben folyamatosan fejlődött az iskola, hiszen időközben gimnáziummá bővült tehetségpont 2024-ben, és bővült az aranyosok családja, hiszen a Szabó Lőrinc, a Szőröskert és a Zaják iskola is ide csatlakozik most már. Nyugodtan mondhatom, hogy generációk már tulajdonképpen unokák is járnak itt az iskolában, nőttek fel ezen a csodálatos helyszínen, és kaptak olyan útravalót, ami egy életre elkíséri őket. Személyesen is érint vagyok, nem tudom nem kimondani, gyermekem nekem is ide járt, úgyhogy amikor jövök, akkor hazajövök. Ez aranyosok nagy családja, különleges hely Nyíregyházán.
1: Az ünnepséget az iskola több olyan korábbi diákja is megtisztelte jelenlétével, aki később jelentős sportkarriert futott be. Rudolf Gergely 28 alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó válogatottban.
5: Magántanulóként végeztem itt az Arany János gimnáziumban. Akkor annó ugye 8. után kikerültem Franciaországba, és ide jártam gimnáziumba, jártam vizsgázni. A tanárokkal egyébként nagyon jó volt a kapcsolat, illetve a diákokkal is. Úgyhogy nekem elsősorban a vizsgák is a... ilyen dolgok jutnak róla eszembe, de nagyon jó érzés ide visszajönni, mert nagyon sok ismerős arccal találkozok, felemelítjük a régi emlékeket tanárnőkkel, diákokkal, akik még ugye már azóta esetleg tanárok lettek, úgyhogy jó érzés ide visszajönni, meg hát igazából én is a környéken nőttem fel, ugye józsefvárosi vagyok, úgyhogy mindig jó szívvel jövök ide vissza.
1: Sikeresen lezajlott a gyöngyösi Bugát Pál Kórház ellenálló képességi gyakorlata. Az intézmény felkészültsége és a munkatársak példaértékű összefogása kulcsfontosságú az ilyen helyzetekben. A gyakorlat igazolta, hogy közösségként képesek az ott dolgozók gyorsan, szervezetten és hatékonyan reagálni. A részletekről dr. Asztanion Már főigazgatót hallják.
6: Ellenálló képességi gyakorlat történt a kórházban, ami azt jelenti, hogy akut helyzetben, hirtelen felmerülő probléma esetén, hogy reagál a kórház személyzete, vagy hogy reagálunk erre az egész történetre. A mai napon imitáltunk egy tűzesetet, ahol a kórház egyik részében tűz ütött ki, és ha megnéztük a kollégák, hogyan reagálnak, hogy itt van egy riasztási láz, hogy ezt betartják, hogy csinálják a beteg biztonságot, a kollégák biztonságát, illetve az egész kórház biztonságát jelentette. Ez ezért fontos. Egyébként a kollégák évente kapnak ilyen oktatást, sok mindenféle munkavédelmi oktatást. Ebben az esetben tűz esetről volt szó. Itt megnézzük, hogy hol reagáltunk jól, hol reagáltunk kevésbé jól, és kritikus szemmel megnézzük az egész történetet, megvizsgáljuk és próbálunk javítani a mi gyakorlatainkon. A kórház második emelet nyugati részében tűz ütött ki, ahol füstöt kreáltunk, és tűz természetesen nem volt, és ott volt kollégáink közül és mások részvételével beteget imitáltak. Volt fekvő és járó beteg, ahol a tűz kezdetekor a főnővér, a kezelőorvos értesítette a tűzoltókat, katasztrófavédelmüket, és már elindította a riasztási láncot, és azonnal ki kellett üríteni az osztályt, és mindenki biztonságáról kellett gondoskodni, majd jöttek a szakemberek, és folytatták ezt a gyakorlatot.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk először 2018-ban csatlakozott. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóujhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd ezt. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára. A Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen, Felsővadászon, október 2-án tartottak emléknapot, amelynek a helyi görögkatolikus templom adott otthont. A családi vagyont megalapozó dédapa, Rákóczi Zsigmond a 16. században vásárolta meg a falu birtokát, a család tagjai ettől kezdve viselték a felsővadászi előnevet. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben is többször megszállt a településen. A fejedelem életnagyságú portréjával is ékesített egykori családi kastély ma a felsővadászi II. Rákóczi Ferenc általános iskolának ad otthont. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották meg. A helyszínválasztás elsőre szokatlannak tűnhet, de II. Rákóczi Ferenc életét meghatározó vallásosságára tekintve már nem az, írja Magyar Kurír. Ennek egyik tárgyi emléke az a puha szarvasbőrből készült, arany és ezüstszállal hímzett miseruha, amelyet 1707-ben adományozott a helyi római katolikus plébániának. A megemlékezésen felszólaló előadó Kis Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. Buka Gábor felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője úgy fogalmazott, a fejedelem példája ma is irányt mutat, alázatos ember volt, akinek egész életét áthatott az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése. Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök beszédében azt a hipotézist támasztotta alá, mely szerint a Rákóczik évszázadát különösen is megáldotta a szűzanya könnyeivel, jelenlétével és imádságával. Hajagoson, eredeti nevén Klokocson, ma szlovákiai búcsújáróhelyen, néhány évvel Rákóczi Ferenc születés előtt könnyezettek egy kép. Ezt a képet nagyanyja Bátori Zsófia Munkácsra vitette. Édesanyja Zrínyi Ilona, amikor Munkácsvárát hősiesen védelmezte, a klokocsói kegykép közelségével és tiszteletével töltekezett tudta a nagy harcot megvívni. A pócsi könnyező kegykép Bécsbe szállításával kapcsolatban II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt, Centum Gravamina, 100 sérelem, 90. pontjában úgy fogalmaz, jogtalanság a pócsi kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozzatala. A kegykép további története jól ismert, 1715-ben a másolata is könnyezett Mária pócson. Bizton feltételezhetjük, hogy Rákóczi életében az Isten szülőhöz fűződő tisztelet és lelki kapcsolat mindvégig megmaradt, fogalmazott Orosz Atanáz püspök, majd felolvasta a Rákóczi Ferenc egyik latin nyelven írt alázatos bűnbánó imádságát. Tóbiás Krisztina történelemszakos tanár részletesen bemutatta Rákóczi Ferenc életét és korát, valamint mindazokat az okokat és következményeket, amelyek az akkori politikai döntéseket befolyásolták. Pacsai János kerületi esperes előadásában hangsúlyosan megjelent a fejedelem keresztény hite és a kudarcokhoz való viszonya. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc bukása után sem mondott le elveiről, a száműzetésben is fegyelmezett, szorgalmas és imádságos életet élt. Pacsai János arra is elmutatott, hogy a rákócziak története a térség görögkatolikus múltjával is összekapcsolódik. A távolabbi rákóczi birtokokról, a mai kárpátaljai területekről érkező ruszin családok új közösségeket alapítottak a vidéken, templomokat építettek, és magukkal hozták hitüket, hagyományaikat is. Több mai görögkatolikus parókiának fellelhetők ilyen gyökerei. A rendezvény zárásaként Várhelyi Krisztina a falu szülötte egy jövőbeni felsővadászi történelmi emlékhely kialakításának elképzeléseit tárta a hallgatóság elé. Az emléknapon az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium technikum és szakgimnázium diákjainak előadásában elhangzó históriás énekek méltó módon egészítették ki az előadásokat. A rendezvény a településen már jól ismert Rákóczi emlékkiállítás megtekintésével zárult. Októberi programokat tartanak az Egri Lajosvárosi templomban és plébánián. Október 1-től már minden nap 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér imádság zajlik a templomban. Október 10-én szombaton majd Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat következik. Október 13-án kedden Fatimai Engesztelő imádság záró estéje. Délután 17:30 rózsafüzér imádság, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton majd több generációs teaest lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korz együttes. És október 24-én szombaton a Lajosvárosi Közösségi Kirándulás következik majd Felsőtárkány Stimecházhoz, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása tehát október 13-a kedd, az Egri Lajosvárosi templomban 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándor szentségimádás lesz Kerecsenden a Szűz Mária világkirálynője templomában, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, este 6-tól pedig szentségimádás. Az imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki úgy érkezzen a templomba, ahogy ideje engedi. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az előző hétvégén két esemény már megvolt, és jönnek az újabbak. Október 8-a csütörtök 19 óra, Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadás készül bemutatni a Bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Isten szülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenléte alakítja az eseményeket, úgy, hogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. Október 17-én szombaton este 7 órától pedig német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje. A Komói tópartján fekvő Varenna székes egyházának orgonaművésze ő, karmester zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert. Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után Budapestre is megérkezik. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Október 10-én 15 és 19 óra között lesz Gyöngyösön, a Szent Bertalan templomban a Tűz találkozó, a cím Főtér 17. Az esemény mottója Lukács evangéliumából, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. Írják a szervezők. A délután programja evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés tanúságtételek közbenjárás, majd este 6-tól szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, Sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én 15 órától Gyöngyösön a főtér 17 szám alatt a Szent Bertalan templomban. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny jelentkezési határideje november 9-e, maga a megmérettetés pedig november 27-én pénteken következik majd. 10 órakor lesz az érkezés és regisztráció az iskola aulájában, aztán a verseny előtt 11 órától a csapatok megtekintik a líceumban a Főegyházmegyei Könyvtár kiállítását a Káldi évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, majd ezt követően képfelismerő feladat lesz és a készített kép bemutatása. Bár előre kérik a csapatokat, hogy regisztráljanak a Redmentán. Az előzetes feladatok: a mottóval kapcsolatban Káldi 400, készíteni kell egy képet plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljuttatni az iskola címére elektronikus formában, és ugyancsak a Káldi 400-zal kapcsolatban egy szabadon választott jelenetet meg kell filmesíteni, ennek terjedelme maximum 5 perc lehet. Az előzetes feladatokat beküldeni november 13-áig lehet. Béres Gyula tanár úrnál van több információ, a telefonszám 30-as 937-75-19-es, illetve az e-mail cím beres.gyula@andrassy-eger.hu. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte 24 órás úszását, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljóújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte a 24 órás úszást, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. A sportesemény nem verseny, a szervezők célja, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást. A medencében többek között a Debreceni Sportcentrum triatlonosai, a Berettyóújfalui hullámlovagok, a Berettyócápák és a kabai úszók is teljesítették a távokat. A programhoz a városi iskolák diákjai, baráti társaságok és családok is csatlakoztak, de határon túlról Érmihály falváról is érkeztek résztvevők. Összesen 218-an úsztak, akik együttesen 270,5 kilométert tettek meg. Az Európai Mobilitás Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A programról Györki Erikát, a rendezvény szervezőjét hallják.
2: Közel százan tekertünk ismét az Európai Mobilitási Hét kapcsán megszervezett bringás programunk a Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Két iskola képviselői már nincsenek velünk, hiszen haza kellett menniük, de nagyon fontos elmondani, hogy a második Rákóczi Ferenc általános iskolából és az Újhelyi Esze Tamás általános iskolából is voltak csapatok. Jövőre találkozunk már, és megbeszéltük azt, hogy tavasszal újra tekerünk, és még többen leszünk.
3: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
2: 5 éve kezdtünk neki ennek a szervezésnek, és jutott eszembe az, hogy milyen szenzációs dolog lenne, hogy mintha közel van a két település, Újhely és Patak, az összes iskolát, akit csak lehet, megmozgósítsunk.
3: Most lehet, hogy a háttérzajokból ugye hallják, hogy itt valami nagy szerveződés van, ugye most van vége a rendezvénynek, most indul vissza az újhelyi csapatok?
2: Igen, az újhelyi csapatok most indulnak vissza, 3 intézményből érkeztek diákok, lelkes tanárok és természetesen pár szülő is, úgyhogy visszatekerünk Újhelybe, és a maradék, a szervezőstábbal érkezünk újra Sárospatak táblától.
3: Az elmúlt 5 évnek mi a tapasztalata, tehát a mostani létszám az nagyjából milyen, az intézményeknek a száma, vagy a résztvevő intézményeknek a száma?
2: Az a helyzet, évről évre nyilván egyre többen tekerünk, ami viszont a mai napot kicsit keresztbe húzta, hogy ma van az Enne világnapja, meg hasonló egyéb programok, matek verseny, egyebek, közel 100-an vagyunk, én azt gondolom, ha sikerül egy olyan időpontot találni, ami semmivel nem ütközik, akkor 150 kötőjel 200 fő fog ezen részt venni, ami nyilván egy komolyabb szervezést igényel majd.
3: És ugye a mai nap egyben egy verseny is volt, eredményt is hirdettek itt a dingázás után.
2: Igen. Jött egy Istentől eredő ötlet, mégpedig az, hogy miután a bukósisak, illetve a kerékpáros sisak használatára szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ez nagyon fontos napjainkban, lévén, hogy nem csak a kerékpárok, hanem az elektromos rollerek is meglehetősen nagy számban futkorásznak az utcákon. Tehát kitaláltuk azt, hogy legyen egy vándor sisak díj, aranysisakot kapott az iskola, amelyik a legtöbb diákot, pedagógus szülőt mozgósította meg, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lett egyébként a győztes, a második díjat, az ezüstsisak díjat a Szent Margit általános iskola nyerte el, az Árpádházi Szent Margit Sátoraljaújhelyből, és a harmadik díjat pedig a Petőfi Református általános iskola, szintén Sátoraljaújhelyből.
1: A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Malasi István városi sportcsarnokban látványos K1-es és ökölvívó mérkőzéseket vívtak az este folyamán. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
4: A Police Fight Challenge számunkra nem csak a küzdelmekről szól, hanem arról, hogy rendőrök, rendvédelmi dolgozók megmérettetik egymást, találkoznak egymásban, és egyben egy közösséget építenek. És ez a közösség most elérkezett ide Ózra.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
0: Ez egy valahogy egy szakmai dolog is, mert szerintem még a fiatalok, akik ugye középiskolából kikerülnek, lehet, hogy éppen rendőrök, katonák, vagy navosok, vagy bármi ilyen fegyveres testület tagjai szeretnék lenni. Ez a második oka. A harmadik oka meg jól látni ezt, hogy most olyan megváltozott minden. Tehát így a fegyveres testületeken belül. Tehát úgy vettem észre, hogy itt nagyobb lett az összetartozás is, mert azért eljönnek ezek a fiúk, lányok, itt vannak, meccselnek, összehozzák egymást ezekkel a célokkal.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
5: Ma ez lesz a legőszintébb és legtisztább hely a világon, hiszen senkit nem érdekel, hogy a ringbelépő milyen autóval érkezett, mi van a zsebében, milyen beosztás van. Mindenki csak az érdekel, hogy milyen lesz a mai teljesítménye. És én akkor leszek büszke a csapatra, ha a gongszó után barátként tudják megölelni egymást.
1: A párosítások során szempont volt, hogy hasonló felkészültséggel rendelkező versenyzők küzdjenek egymással, amely izgalmas pillanatokat eredményezett a sportolók és a nézők számára. Az este főmérkőzéseire már igazán felfokozott volt a hangulat. Közel 30 kőkemény mérkőzést láthattak az érdeklődők. Ószt képviseletében a borsodnádasdi rendőrőrs járőre Bódi Bence lépett kötelek közé.
6: Nagyon jól sikerült a felkészülés. Edzőmmel Sós Lajossal nagyon sokat készültünk rá. Heti 5 edzést hajtottunk végre, úgyhogy remélem, hogy jól fog elsülni a ma este.
1: Az Ózdi Pitbull Team sportolója két mérkőzésre készült, ám az egyikből sérülés miatt visszalépett az ellenfél. Kói Tamással szemben azonban egyhangú pontozással győzni tudott. A gála egyben kvalifikációként is szolgált a bécsi Police Fight Challenge-re. Bóri Bence pedig ezzel kivívta a jogot, hogy ott legyen a nemzetközi megmérettetésen. Világbajnok ökölvívók, olimpikonok is Ózdra látogattak. Erdei Zsolt és Kovács István is tiszteletét tette az eseményen. A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden támogatást igyekszik megadni ahhoz, hogy a küzdősport egy közös nyelvé válhasson a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai számára, mondta Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke.
7: Aki ilyen pályára adja a fejét, tehát rendőr akar lenni, vagy rendvédelmi szervén szeretne dolgozni, abban azért van egyfajta militáris gondolkodásmód. Az valószínűleg a testi erőt azt el tudja képzelni, hogyan kell használni. Onnantól kezdve meg már csak egy lépés az, hogy valamelyik küzdősportágat kipróbálja. Ez lehet a birkózás, a karate, a cselgáncs, na meg persze az ökölvás, és szerintem itt is látszik, hogy egy egészen jól képzett rendőri állománnyal rendelkezünk, és egyébként pedig azokra a rendőrökre, akik még nem találkoztak a küzdősportággal, azért ezek kevesen vannak, rájuk meg ráfér, hogy a küzdősportágon keresztül sok mindent megtanulják saját magukról, a testerejükről. Ha talán esetlegesen valahol használni kell, akkor ez rendelkezésre álljon.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem a pánik, hanem a szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst Fekete Gábor kérdezte.
8: Azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája kétszer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fejér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált, pláne úgy, hogy egyébként amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok, tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és tömj be a lelkeket, különösen azokat,

aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsánat!

bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráját. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és oda menj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vedd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istenünk szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzi rájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrij Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és egyéti országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontás a befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sok felé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa 2026. szeptember 24-én csütörtökön magán audiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a vatikáni apostoli palotában. Az eseménnyel azóta sokszor foglalkozott a sajtó, és bizony megfogalmazta komoly kritikákat is a látogatással kapcsolatban, de minden további szubjektív megállapítás helyett nézzük a tényeket. Íme. Ez volt az új magyar kormányfő első hivatalos vatikáni látogatása. Magyar Péter a fiaival, valamint egy delegáció kíséretében érkezett, amelynek tagja volt többek között Tar Zoltán kulturális miniszter, Velkei György külügyi államtitkár és Ceti István egyházi ügyekért felelős államtitkár helyettes is. A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Magyar Péter az úgynevezett imádságkapu lépett be a bazilikába. A magyar kápolna a bazilika altemplomában Péter apostol és a pápák sírjai közelében van. Szent II. János Pál pápa avatta fel 1980. októberében a Szent István alapította egykori magyar zarándokház örökségeként. A magyarok nagyasszonya kápolnát magyar művészek alkotásai díszítik, magyar szenteket ábrázoló domborművekkel. Az oltárnál Szent István szobrál, kezében a Szent Koronával. A magyar nyelvű szentmisét Eredics Gergő, főegyház megyei irodaigazgató helyettes mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a magyar szentek és boldogok közös vonása, hogy meghallották Isten szavát, és azt tettekre is váltották. Eredics atya a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházi Sára és a 2025-ben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára emlékezett. A koncelebráló Zsódi Viktor, a piarista rend magyar tartomány főnöke, Szent Gellért püspök vértanú ünnepnapjára emlékeztetve a magyar szentek félelem nélküli tanúságtételéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szent Gellért jelszava a ne félj volt. Kedves hallgatóink! A szentmisét követően Magyar Péter néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli palota belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorakozott fel. A kormányfőt Péter Rajics érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és a delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték. A 14. Leó pápával folytatott magánbeszélgetés körülbelül fél órán át tartott. Ezen a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros nem volt jelen, mivel az ENSZ közgyűlésen vett részt ebben az időben. A hivatalos beszámolók szerint a felek érintették az oktatást, a katolikus egyház társadalmi szerepét, valamint a kiszolgáltatott keresztény közösségek nemzetközi védelmét. Magyar Péter a látogatás alkalmával hivatalosan is meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magánaudienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fábio Salerno atyával egyeztetett. Kedves hallgatóink! A látogatás kapcsán a héten a magyar és a külföldi, különösen az olasz lapok kiemelten foglalkoztak azzal, hogy Magyar Péter a pápával való találkozásakor szalutált a katolikus egyházfőnek. A magyar miniszterelnök vatikáni teljesítményétől nem voltak elragadtatva a külföldi újságírók, az olaszok ezt több helyen is megfogalmazták. A megszólalók egyértelműen sértőnek találták, nem csak az olasz lakosokkal, de a keresztény közösséggel szemben is, hogy a magyar miniszterelnök felrúgott egy igen fontos hagyományt. Ugyanis az ilyenkor szokásos meghajlás és a Szentatya halászgyűrűjének megcsókolása helyett szalutálással köszönt el.
1: Kedves hallgatóink, Homo János hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrij Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Minden lehetséges megoldást megvizsgál a pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében, közölte a tárca. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián.

0: Több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néha zivatar, a déli szelet sok felé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
2: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Reklámot hallottak. Indul az iránytű.
4: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
1: Sziasztok!
7: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány munkatársaival, Lajos Bencével, az Eledel Bank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, a szervezet szakmai tanácsadójával, kapcsolattartójával. Majd beszámolunk arról, hogy elkezdődött az Országos Könyvtári Napok idei rendezvénysorozata, melyhez Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Állatvédelmi Eledelbank Alapítvány három tagjával, Hornyik Adriennel, Lajos Bencével és Móricz Tamás Lászlóval. Várjátok akár áruházláncok jelentkezését, akár közeli lejáratú termékek, állateledelek mentésével kapcsolatban is?
1: Természetesen ezeket a felajánlásokat is szívesen fogadjuk. Annyi hátulütője lehet a dolognak, hogy jelenleg nem rendelkezünk még olyan mértékű saját flottával, hogy ezeket az állateledeleket mi begyűjtsük. Úgyhogy elsősorban ezeknek a nagy üzletláncoknak a fő elosztó központjainak a felkeresését várjuk, ahová ezeket

0: ezeket a boltokból már eleve összegyűjtik gyűjtőfuvarral, és egy raktárban általában tárolják ezeket a viszáros termékeket is, és lehetőség szerint ezekből a raktárakból, hogyha ők egy kamionnal el tudják juttatni a székesfehérvári telephelyünkre, akkor természetesen akár közeli lejáratú termékek, vagy nemrég lejár, de egyébként teljesen fogyasztható termékek, tehát csak állati eledelekről beszélünk, és olyan eledelekről, amiknek a további tárolása miatt fontos, hogy csomagolásuk ne legyen sérült.
1: Említettétek, hogy a kereslet már most sokkal nagyobb, mint a lehetőségek, viszont azért, hogy lehet csatlakozni, kiket vártok a kereslet oldalon, tehát bárki jelentkezhet, akinek van egy mondjuk egy menhelye, vagy egy kisebb alapítványa, egyesülete, aki partnerként mondjuk szüksége van ilyen lehetőségekre?
2: Természetesen várjuk a non-profit szervezetek, alapítványok, egyesületek jelentkezését. Több gyepmesteri telep is csatlakozott már a kezdeményezéshez. Itt nyilván többféle konstrukció létezik. A kutyák ellátását is támogatja az önkormányzat, vagy csak a telephelyet adja a kollégáknak, és a rezsit fizeti, tehát végtelen számú variáció létezik. Önkormányzatok jelentkezését is várjuk, illetve szociális intézmények, családsegítők, krízisközpontok jelentkezését. Nyilván, hogyha kerül a látóterükbe olyan család, ahol esetleg anyagilag nehézségekkel küzdenek, emiatt egy állatnak se kelljen bekerülnie az állatvédelem, amúgy is túlterhelt állatvédelem rendszerébe, mert mondjuk egy pár hétig az élelmezésébe be kellene segíteni, illetve hát a már említett állatorvosok jelentkezését is nagy tisztelettel várjuk, illetve amivel még kiegészíteném az elmondottakat, és eddig erről nem nagyon esett szó, már az alapító okiratunkban is vállaltuk célként, hogyha esetleg nehezen mondom ki ezeket a mondatokat, mert nem akarok semmit a falra festeni, de hogyha netalán természeti katasztrófa kapcsán lenne szükség rá, vagy bármilyen krízishelyzet kapcsán, menhelytűz, stb. Segítségre, akkor vállaltuk, hogy felvonulunk, és állati takarmánnyal is segítünk, tiszta ivóvízzel, illetve a logisztikában. Nem titkolt célunk, hogy kötszereket, nem vényköteles gyógyszereket és tisztítószereket is föl tudjunk ilyenkor vonultatni. Természetesen nem akadályozva az esetleges humán mentést, hanem kiegészítve azt. Bence nagyon szerény, úgyhogy ezt én mondanám el, hogy a csapatnak ebben is van tapasztalata több oldalról is, például Bence már hosszú ideje segíti a katasztrófa védelem munkáját, illetve többször vett részt a hőkamerás drónnal eltűnt ember keresésben is, tehát van abban gyakorlat és tapasztalat, hogy hogy lehet a két mentési ágat úgy összehangolni, hogy ne akadályozzák, hanem kiegészítsék egymást. Nagyon reméljük, hogy erre a szálra, amit mi ajánlani tudunk, soha nem lesz szükség, de hogyha szükség van rá, fel vagyunk rá készülve. Menhelyen, telephelyen rendelkező kollégák is ki tudják használni, ezt minden kommunikáció elején elmondjuk a potenciális partnereknek. Nyilván arra kérünk mindenkit, hogy ez a vészhelyzeti tartalék valóban vészhelyzetre legyen felhasználva, de azt gondoljuk, hogy a kollégák már csak így a mindennapi életük kapcsán is kellően reálisan látják ezeket a dolgokat, úgyhogy ez, ennek a felmérése senki számára nem jelent kérdést vagy problémát. Illetve hát a civil, teljesen civil rászoruló állatmentők jelentkezését is várjuk. Azt szeretném kiemelni, hogy azért ennek már nagy múltja van ilyen téren az országban, hogy nagyobb szervezetek eddig is nagyon sokat segítettek a civil mentőknek, kolóniákat, például cica kolóniákat ellátó, etető, ivartalanító állatvédőknek. Úgyhogy ezeket a folyamatokat is szeretnénk betámogatni. A legtöbb régióban ez már jól kialakult és jól működő bizalmi kapcsolatok, amiket tényleg nem szeretnénk megbolygatni, hanem segíteni. Segíteni szeretnénk, senkit nem utasítunk el, a rendszer az nyilván teljesen pártatlan. Annyi nyilván a felírszám meglététől nem tudunk eltekinteni, illetve hogyha adódik olyan jellegű kérdés, ahol fölmerülnek aggályok, ugye nincsen hatósági bizonyítványunk, ezt nagyon fontos kiemelnünk, nem viselkedhetünk hatóságként adott kérdésekben, egy szerződéses jogviszony köttetik közöttünk és az adományozottak között. Nyilván tudnunk kell, hogy kivel kerülünk partneri kapcsolatba, föltesszük a megfelelő kérdéseket, mint szerződő fél, és gyakorlatilag eddig majdnem 100%-ban ki is alakult minden ilyen beszélgetés végén egy nagyon jól működő partneri kapcsolat. Úgyhogy igen, röviden a válasz igen, várjuk a megkereséseket, és hát a mi feladatunk és vállalásunk, hogy e mögé oda is tegyük a fedezetet, és ahogy Bence elmondta, ehhez várjuk a takarmánygyártókat, illetve disztribútorokat, kereskedelmi láncok jelentkezését. Nagyon sok kereskedelmi lánc egyébként már most is részt vesz ezekben a folyamatokban, több szervezet segíti ennek a logisztikáját, és juttatja el rászoruló szervezetekhez, köti össze az adományozókat. Ezekben a folyamatokban szeretnénk mi is becsatlakozni, hogy mi is tudjunk segíteni.
1: Elérhetőségeket mondjunk így beszélgetésünk végén.
2: Alapítványunk központi e-mail címe az infokukac.moeb.hu, ezt a Facebook, illetve Instagram oldalunkon is megtalálják a kedves érdeklődők, illetve igény és szükség esetén van egy központi telefonszámunk, ami nálam a kurátornál csörög, ez a 0670 724 77 31-es telefonszám. Tisztelettel köszönünk minden jellegű megkereséstől. Több civil segítség felajánlás is érkezett, például tegnap hívott egy nagyon kedves úr, aki novembertől a saját autójával szállna be a logisztikába. Egyre több ilyen nagyon kedves civil felajánlást is kapunk, semmit nem utasítunk vissza, már csak azért is, mert sok kicsi sokra megy, és jól lehet valaki azt gondolja, hogy nagyon-nagyon apró és szinte alig észrevehető a segítsége, ez nem így van. Mindenki a lehetőségeihez, idejéhez, kapacitásához mérten segít, és minden apró segítség hatalmas nagy dolog, mert abból áll össze egy ilyen folyamat, amit bevállaltunk. Mögöttünk is rengeteg ember áll, kezdve a telephelyünket biztosító cég targoncás kollégáiig, akik segítik az anyagok megmozgatását. Nagyon-nagyon lelkiismeretes, korrekt emberek, ezúton is köszönöm nekik.
1: A Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány munkáját mutattuk be Lajos Bencével, az Eledel Bank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, szakmai tanácsadóval, kapcsolattartóval.

0: Elkezdődött az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozata, melyhez Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott. Az idei esemény az optimizmus jegyében telik, azt üzenve a látogatóknak, hogy a könyvtár egyfajta világító toronyként segít megoldást találni a mindennapi kihívásokra. Október 11-ig a Görgei úti központi intézményben és az összes fiók könyvtárban rendkívül gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. A látogatók író-olvasó találkozókon, generációk közötti beszélgetéseken és fotókiállításokon vehetnek részt. A legkisebbeket babusgató klub és játékos foglalkozások szórakoztatják, míg az ünnepi hetet a könyves vasárnap családi programjai zárják. A könyvtár idén is csatlakozik az Informatika, az látássérültekért alapítvány Lapról Hangra elnevezésű felolvasó versenyéhez. Emellett a rendezvény sorozat ideje alatt az új olvasók rendkívül kedvezményes díjjal iratkozhatnak be az intézménybe. A részletekről Csoma Simon Mária, a könyvtár általános igazgató helyettese adott tájékoztatást.
1: Immár 20. alkalommal szervezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat, ami minden éven október első hetében kerül megrendezésre. Idén október 5 és október 11-e között, és ehhez mi is a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és valamennyi tagkönyvtár is csatlakozunk. Az Országos Könyvtári Napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak társadalmi szerepére, fontosságára. Minden évben választanak egy szlogent, idén az optimizmus szlogent kapta, ami nagyon fontos, hiszen napjainkban egyre fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön a könyvtár, hiszen olyan sokoldalú szolgáltatásokat tud nyújtani az embereknek, amelyekkel sokan nincsenek is tisztába. Úgyhogy a célunk az, nekünk is, hogy az emberek megismerjék a könyvtárat egy kicsit talán más oldaláról, nem csak azt a részét, hogy könyvet lehet kölcsönözni, hanem számos programmal várjuk az érdeklődőket. Ezen a héten is kiemelten minden tagkönyvtárunkban rengeteg programot szervezünk ezen a héten. Hétfőtől szombatig gyakorlatilag szinte minden nap vannak programok. Megszokott már a kedvezményes beiratkozás, ami péntek, szombat és vasárnapi napra érvényes, akkor 50%-os kedvezménnyel tud minden látogatónk beiratkozni, illetve az egész héten, hétfőtől vasárnappal bezárólag szintén megszokott módon már használt könyvek vásárát tartunk. 500 forintos darabáron lehet könyveket vásárolni, használt könyveket, ameddig a készlet tart. Tavaly került először megrendezésre, és idén is csatlakoztunk az Informatika a látássérültek alapítvány felhívásához. Ez az alapítvány működteti a Lapról Hangra című oldalt, ahová olyan szövegek felolvasását várják, amelyek folyóiratokban jelennek meg, szakmai szövegek felolvasását, de irodalmi szövegek is kerülhetnek ide, és önkéntesek segítségével kerülnek föl. A könyvtárakban, minden tagkönyvtárban, könyvtárunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozó szellemi önkénteseknek, hogy a gyártaluk választott szöveget felolvassanak, ezt mi rögzítjük, és eljuttatjuk az alapítványnak, aki feltölti erre a weboldalra, és így a látássérültek is hozzájuthatnak bizonyos szövegekhez. Minden technikai feltétel adott, tehát a vállalkozóknak csak felolvasni kell, sőt a szövegek kiválasztásában is segítünk. Számos író-olvasó találkozóval kiállít kézműves foglalkozással várjuk a látogatókat. Október 8-án Kemény István látogat el ide a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba. Vele Zemlényi Attila beszélget, délután 5:30-tól kezdődik ez az előadás. Október 6-ától egy kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, akik a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba érkeznek. Bernd Miklós analóg fotóiból készül egy kiállítás, ami a mai digitális fotózás világában szinte ritkaságnak számít. A József Attila könyvtárba Smölc Margit írónő látogat el, és ő a fiatalabb és az idősebb korosztályt is várja. A könyvtári napok után, október 12-én hétfőn kerül sor az író-olvasó találkozóra, délelőtt a fiatalabb korosztályt várja, délután pedig a felnőtt olvasóival találkozik Smölc Margit. A Kafka Margit könyvtárba Sándor Petra várja a gyerekeket, a Móra Ferenc tagkönyvtárban pedig Takács Viktóriával találkozhatnak a gyermek érdeklődők, a Tompa Mihály könyvtárban pedig Tomor Anita írónő látogat majd el az Országos Könyvtári Napok hetén. A Szabó Lőrinc könyvtárban pedig egy zenés előadással készülnek, Dalba szőtt versek címmel. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész készül egy produkcióval október 9-én pénteken. Mindemellett szinte minden könyvtárunkban lesz kézműves foglalkozása a gyerekeknek többször is, ahol szeretettel várják az érdeklődőket. A programjaink a honlapunkon megtekinthetőek, a pontos részleteket onnan meg lehet tudni, illetve közösségi oldalainkon is találhatnak erről információt, és személyesen a könyvtárakban is lehet érdeklődni, hogy pontosan melyik program, melyik napon és mikor kezdődik.
0: Az elmúlt percekben Csoma Simon Merjet, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét hallottátok. A folytatásban Miklós Katalin, a gyermekkönyvtár vezetője beszél.
2: Délután, tehát október 6-án kedden 3 órakor, ahogy tetszik, megnyitjuk a generációk hídját. Itt a könyvtárunkban már nagy hagyománya van annak, hogy középiskolásokat fogadunk iskolai közösségi szolgálat keretében, és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok között vannak olyanok, akik nagyon szívesen vállalták azt, legnagyobb örömünkre, hogy a nyugdíjas korosztálynak az okos eszközökben, leginkább az okos telefonban való tájékozódásban segít. Ezek is egy ilyen kis kedves egymásra találások szoktak lenni középiskolás és nyugdíjas között. Hát reméljük, hogy október 6-án kedden 3 órakor ez szintén így lesz. Szombaton is ugye ismert, hogy a könyvtár ugye minden szombaton nyitva van 10-től délután 4 óráig, és szombatra minden hónapban az egyik szombaton, most október 10-én szombaton lesz a Babuskató klubunk, ami már szintén 20 éves körülbelül, ahova a legeslegkisebbeket várjuk, a tényleg az ölbe babákat, Barnószkibe a népzenész fogja tartani ezt a foglalkozást. Hát az Országos Könyvtári Napoknak ez a záró akkordja, vagy úgy is mondhatjuk, hogy habatortán, és majd kiderül, hogy miért is mondom ezt, a könyves vasárnap minden évben, amikor az egész intézmény egyébként nyitva van, tehát lehet jönni, kölcsönözni, olvasgatni, játszani is például, úgyhogy a könyvtár szolgáltatásai van nyitott aznap is, de a családoknak, kicsinek, nagynak, felnőttnek, nagyszülőnek egyaránt programokat is szervezünk, ez is már hagyomány a könyves vasárnapra, 10 óra akkor, és itt is rátérek arra, vagy visszacsatolok, hogy az olvasás népszerűsítésének nagyon fontos eszköze, hogy íróval találkozzanak, és ezen a napon Gévai Csilla Aranyvackor díjas író képzőművész lesz a vendégünk, aki az egyik állomáson lesz, mert hogy családi vetélgetőt is hirdetünk, vele lehet ott találkozni, az ő műveivel játékos feladatok lesznek, de nem csak Gévai Csilla lesz, mint egy állomás, hanem a könyvtárnak a különböző második emeletén, a helyismereti gyűjteményben, a zeneműtárban is játékos feladatokkal várjuk a kedves érdeklődő családokat, és mindenkit megnyugtatok, előzetes felkészülés nem igényel. Tehát a játék örömét kínáljuk, és még azt is elárulhatom, hogy meglepetés ajándék is jár minden családi vetélkedőn résztvevőnek. Tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek nagyon szeretnek létrehozni, alkotni, ezért is ezen a napon is lesz egy 10 óra akkor kezdődik a kézműves délelőttünk, Ági néni kézműves kuckója kinyitja kapuit, ahol a ősszel kapcsolatos kézműves technikákat lehet elsajátítani, vagy kis alkotásokat létrehozni, azt természetesen hazavinni, úgyhogy aki alkotni szeretne, őt is nagy szeretettel várjuk. Ugye a könyvtárnak gazdag társasjáték gyűjteménye van, a első emeleti hangulatos tini sarokban, ott is természetesen lehet egész nap a társasjátékokkal játszani, és május végétől már a társasjátékokat kölcsönözni is lehet, úgyhogy természetesen könyvtár nyitva van vasárnap, aki társasjátékot szeretne kölcsönözni, az megteheti aznap is. 11 órakor kezdődik a Grillus Vilmos koncert, hát erről nagyon azt hiszem nem kell semmit mondanom, mert hogy már most a nagy az érdeklődés, ugye a könyvtári programok ingyenesek, így a Grillus Vilmos koncert is, csak ilyen regisztrációs jegyeket osztogatunk. Tehát a délelőttnek gyakorlatilag ez a programja, és a játéktárat, a Borka játéktárat még nem is mondtam, hogy az első emelet, ha úgy tetszik, egy ilyen játék szigetté játszó térré változik, ahol mindenféle kisebb gyerekeknek, nagyobbaknak is ilyen képességfejlesztő játékok lesznek, azokat ki lehet próbálni, úgyhogy azt gondolom, hogy az is érdekes lesz, és egy hasznos kis időtöltés, és akkor 13:30-kor kezdődnek az ünnepélyes pillanatok garmadája, mert nem csak egy lesz, hanem nagyon sok. Igyekszünk, ugye nagyon sok hűséges olvasónk van, nagyon sok szorgalmas olvasónk, gyereklátogatónk van, hát a legfiatalabb olvasó az csak egy van, mert ugye ott a számok makacs tények, azt megmondja a Korvin a rendszer, hogy ki a legfiatalabb olvasó. Szóval ünnepélyes keretek között szeretnénk hűséges olvasóinkat, legszorgalmasabb gyereklátogatókat, illetve a legfiatalabb olvasót is köszönteni. És hát véget ér, október 11-én vasárnap lezárul az Olvasók Királynője királya pályázatunk, ahol is majd a koronák a fejre kerülnek. Egész biztos, hogy ebben az évben is nem csak királynőt és királyt fogunk avatni és koronázni, hanem egészen biztosan, hogy herceget is, meg hercegnőt is, mert mindig nagyon sok értékes pályamunka érkezik, és hát ugye ez a koronázás, ezt nem mi a könyvtárosok végezzük, hanem már ez is hagyomány egy pár éve, az illető író, jelen esetben Gévai Csilla, Aranyvackor díjas író, képzőművész, ahogy említettem, az ő művét kellett feldolgozni ezen a pályázaton, és hát bizony ő lesz, aki felhelyezi a koronát azoknak a gyerekeknek a fejére, akik tényleg a legjobb pályázatot küldték be, és még ezt is már elárulhatom, hogy könyvajándékot is kapnak, tehát tényleg ez egy ünnepélyes eredmény hirdetés ajándékokkal, nem csak a maga a koronázás aktusával. És hát tényleg habatortán a legvége, ahogy szoktuk mondani, mert ez is egy olyan ünnepélyességét ad, azt gondolom, a vasárnap zárásának, amikor is a nagy teremben lekapcsolódik a villany, hogy átadja magát a sötétség a tűzi játéknak, és hozzá még egy torta is érkezik, tehát nem csak a tűzi játék, és akkor szépen közösen elfogyasztunk az olvasóinkkal egy szelet tortát. Úgyhogy ez a program.
0: Az elmúlt percekben az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatáról, a második Rákóczi Ferenc könyvtár programjairól hallhattatok. Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Előbb a Magyar Állatvédelmi Jeledelbank Alapítvány munkáját mutattuk be, majd az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatáról számoltunk be nektek, a második Rákóczi Ferenc könyvtár programjairól hallhattatok. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!

Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének 6. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Mirmúr tengeri csatát vív. Mirmúr jött be nagy csörömpöléssel az ajtón, egy vízzel teli lavort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy miben mesterkedik Mirmúr. Aztán megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmúr? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmúr. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi. Ilyet én még soha nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmúr pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba.
3: Ezt most vízre bocsátjuk,
2: tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmúr. Mikor kész lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi.
3: A legyet, felelte Mirmúr. Kinevezném hajós kapitánynak.
2: De a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akar hajós kapitány lenni. Én szívesen lennék. De engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmúr is abba hagyta a keresést.
3: Ha, nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete. Tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket.
2: S Mirmúr elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát, és mereztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta, és azt mondta.
3: Akkor én leszek a kalóz, és minden süllyesztem.
2: A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmúrt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmúr pedig kezdte elsüllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó, a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmúr sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen kikerülte mindig Mirmúr mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban oda nézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmúr pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszerre csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zuty! Beleesett a vízbe. A légy zümmögve felrepült, a hajó elsüllyedt, és Mirmúr prüszkölve, krákogva köpködte a vizet. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és oda ment a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, de aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmúr az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt.
3: Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő.
2: A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón.
3: Nem érdekes. Egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmúr. Azt már el is felejtettem. Most randolok.
2: Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott, és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga.
3: Segíts kimászni, mondta végül.
2: Kintről hangok hallatszottak.
3: Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan,
2: vacogta Mirmúr. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmúr belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmúr fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt.
3: Különben igazad van. Fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
2: Tüsszögött nagyokat, majd kiment. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmúrt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a lavorban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
1: Ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének 6. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította: barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Máté evangéliumának 22. fejezetének 11. és 12. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A menyegzőről, a házasságkötésről, a nászról és az azt követő lakodalomról az Ószövetségben és az Újszövetségben is hallunk. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy azon túl, hogy egy menyegzőről való híradásnak önmagában az adott korban is meglehet a saját értelme, tehát az ember élet egyik legemelkedettebb, legboldogabb eseménye az, amikor két fiatal, egy férfi és egy nő végérvényesen összeköti az életét Isten előtt, és örömükben osztoznak a családtagok, rokonok, barátok is. A menyegző, a lakoma különleges élményként, meghatározó közösségi alkalomként marad meg mindenki emlékezetében. Természetesen a menyegző akár a prófétai tanításban, akár az Úr Jézus ajkáról kinyilatkoztatásként hangzik el, vagyis önmagán jóval túlmutató tanításként, azt különösen is fontosnak vesszük, illetve ezt részesítjük előnyben. Ennek a jelképes értelemnek van elsőbsége, az imént említett adott korbeli jelentéssel szemben. A menyegző Isten és ember együttlétét, sőt, egyesülését jelképezi. A menyegző talán a legszemléletesebb, legtalálóbb bemutatása annak, hogy Isten országa, szeretetének uralma minden földi értéket, mértéket, érzést és gondolatot felülmúló boldogság. Mi is történik egy lakodalomban? Különösen egy igazi, nagy számú násznépet számláló menyegzőn. Két ember egyévállás egyesülése a házasságban, különösen a szentségi házasságban való lelkitesti egyesülése Istennel és egymással, az egész ünneplő közösségre kiárad. A házasságkötés egy nász azt fejezi ki egészen megrendítő módon, hogy milyen végtelenül szereti az Isten az embert. A menyasszony és a vőlegény az Úrban, a legmagasabb szinten, az Isten szeretetének magasságában egyesülnek, vagyis nem pusztán emberi érzelmekkel, hanem Isten jóságával szeretik egymást, és válnak egy testé, egy emberré. Amikor két ember egymásnak teljesen átadja magát, az életét, az Ószövetségben az Úr áldásával, az Újszövetségben, és most az egyház korszakában, magában az Istenben, az ő szentségében és tisztaságában, valamint hűségében részesülnek. Tisztelt rádióhallgatók, úgy vélem, mindnyájan egyetértünk abban, hogyha valamilyen ünnepre hívnak meg minket, legyen az esküvő, lakodalom, keresztelés, keresztelő, mint egyházünnepek, vagy polgári események, családi együttlétek, név, illetve születésnap, házassági évforduló megülése, aztán polgári alkalmak, történelmi ünnepeinkről való megemlékezés, diplomaosztó, és hála Istennek még hosszan folytathatnánk a sort, megtiszteltetésként és boldogan fogadjuk a meghívást, és ezt igyekszünk is kifejezni, többféleképpen is. A legalapvetőbb, ünnepi ruhát öltünk az ünnepre, már az öltözetünkkel, az ápoltságunkkal, tisztaságunkkal, esetleg kifejezetten az alkalomra vásárolt szép ruhánkkal megmutatjuk a tiszteletünket a meghívóink felé. A ruha, mely testünket fedi, a lelkünkben lévő örömet és a megbecsülést hivatott kifejezni azoknak, akik gondoltak ránk, nem feledkeztek meg rólunk sem. Tisztelt rádióhallgatók! Noha meg kell adni a módját egy ünnepi eseményen való részvételnek, amikor az evangéliumban a királyi menyegzőről való példabeszéd fontos részét hallottuk, igazságtalanságnak tűnhet számunkra, miért várják el az útszéről behívott embertől, hogy legyen rajta menyegzős ruha. Erre azért megvannak a különféle magyarázatok. Például
több szentírási szakértő értelmezése szerint a keleti kényurak a vendégeknek ruhát küldtek ajándékba, és abban kellett megjelenniük a kihallgatáson vagy a lokomán. Eszerint példabeszédünk királya megküldte volna a menyegzős ruhát is, de az egyik meghívott nem törődömségből vagy megvetésből nem vette magára. Más avatott szakértők arra hivatkoztak, hogy nem külön ruhát kellett rajta érteni, hanem a rendes ruhát, amelyet előbb kimostak és kitisztítottak. Ebben az esetben is a meghívott tiszteletlen volt a meghívóval szemben, mert nem készült fel a lakomára. Akárhogyan is történt, a példabeszédből kitűnik, hogy a megszólítottnak nincs semmiféle mentsége, és ezért csak hallgat a barátom megszólítást követően. Tisztelt rádióhallgatók! Hogyan is összegezhetnénk az iménti gondolatokat? A példabeszéd azt tanítja, hogy nem elég a meghívás, sem annak elfogadása, hanem a meghívott magatartása, viszonyulása bír kiemelt jelentőséggel. Egy menyegzőre, de bármilyen ünnepre való meghívást hálás szívvel, megtiszteltetésként és örömmel kell fogadni. Mivel pedig ember voltunk, a test és a lélek egységén alapul, a külsőnk és a belső világunk összhangjának kell megnyilvánulnia, kifejeződnie egyértelműen és kézzelfoghatóan az embertársaink felé. Megemlíthetjük azt is, hogy sokszor elhangzik az az érvelés viselkedésünk igazolására, hogy én jót akartam. Ismerjük ugyanakkor a mondást, a pokol felé vezető út is jó akarattal van kikövezve. Mi következik ebből? Az, hogy az én sokszor önző, sőt, önelégült, beképzelt természetemen és cselekedeteimen változtassak. És itt most már alapvetően a keresztény életben, sőt katolikus egyházunk szentségi valóságában vagyunk, ahol a menyegzős ruha vagy köntös kifejezetten a megfelelő lelki felkészültséget, az Isten szeretetét és a megszentelő kegyelmet jelenti. Mi a célunk és életünk értelme? Az Istennel, a végtelen szeretettel való egyesülés. Erre emberi erővel képtelenek lennénk, ezért ő maga siet segítségünkre, a kegyelmével, mennyei átalakító erejével, a megszentelő kegyelemmel. E megszentelő kegyelmet először a keresztség szentségében kapjuk meg, majd életünk különböző mérföldköveinél, életfordulóinál, a különböző szentségekben részesülünk. Ami azonban a legfontosabb, az oltári szentség, az eukarisztia, a központ, amelyben Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Minden más szentség az eukarisztia megünnepléséből, a szentmiséből meríti erejét és hatékonyságát. Az Úr szentséges testét és vérét viszont csak úgy és akkor vehetjük magunkhoz, ha megtisztulunk a bűneinktől. A bűnbocsánat a kiengesztelődés szentségének gyakori ünneplése, vagyis a szentgyónásokhoz való rendszeres járulás az érett lelki élet egyik fokmérője. Nem élek Krisztussal, nem akarok vele egyesülni, nincs menyegzős ruhám, ha szándékosan távol tartom magam a szentgyónástól. Nincs bennem igazi krisztusi lélek, ha az Istennel való egyesülésre, a szentáldozásra, a mennyegző igazi mély szívben való megünneplésére nem törekszem. Ahogyan a Hozsanna énekes és imakönyvünk 120-as éneke megfogalmazza, szépen kifejezi ezt. Mennyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek. Jézus étkül adja nékünk itt magát. Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát. Testvérem, vágyolt egyáltalán arra, hogy Jézus Krisztussal együtt legyél? Hogy vele minden áldott nap egyesülj? Hiszed-e, hogy a legszebb ruhád az a mennyegzős köntös, amely akkor ragyog a legszebben, amikor isteni vőlegényedet, Jézus Krisztust a szívedbe
az életedbe fogadod.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrii Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 000 köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 000 tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176 000 tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz.

Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az Esti Stáb nevében, és ma a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Demnár Ádám, a technikai munkatárs Karkus István. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 16. része következik, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban a magyar királynékról szóló sorozatunk következő részét hallgathatják meg. Ez alkalommal Lokietek Erzsébet életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, Tétsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtár igazgatóval. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Az aradi vértanok emléknapjához kötődően egy emlékműsort hallhatnak, amelyben szintén Tétsné dr. Propper Valériával beszélget. Az aradi vértanukról, özvegyeikről és lelki atyáikról az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási frekvenciáján. Elsőként Rákosi Zsuzsa, a kórházi egészségfejlesztési program szakmai vezetője beszél az egészségügyi dolgozók jólétéről, majd Krisztina és Adrien nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival Pap Ildikó beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, ezt követően az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Az óra végén a Lélek Szava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 16. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: A nagy újság 2 perc alatt végigfutott a városon, és már rohantak is a népek lefelé a lejtőn, a világ minden tájáról. Voltak, akik futás közben ráncigálták föl a kabátjukat. Rövidesen egész tömeg vett körül, és a lábdobogás olyan volt, mintha egy regiment masírozott volna arra. Minden ablak és kapu teli volt, és minden minutumban átszólt valaki a kerítésen, ők azok! És valaki, aki a tömeggel ment visszafelett, ők biza! Mikor a házhoz értünk, az utca tömbe volt, és 3 lány állt az ajtóban. Mary Jane tényleg vörös hajú volt, de az nem tesz semmit, mert csuda szép volt, és a szeme szája ragyogott a boldogságtól, hogy megláthatja a nagybácsikáját. A király kitárta a karját, Mary Jane pedig a nyakába ugrott. A nyúlszájú a herceg nyakába esett, és vége hossza nem volt az ölelkezésnek. Majd mindenki sírt, főleg az asszonyok, mikor látták, hogy örülnek a találkozásnak. Aztán a király titokban meglökte a herceget, én láttam, és körülnézett. Mikor meglátta a 2 székretett koporsót az egyik sarokban, a herceggel együtt egymás vállát átölelve és szemüket dörzsölve oda mentek lassan, ünnepélyesen. Mindenki hátrált, hogy utat nyissanak nekik. A lárma elhallgatott. Mindenki pisszegett. A férfiak levették a kalapjukat. Mindenki lehajtotta a fejét, hogy még a légzümmögését is meg lehetett hallani. Mikor azok ketten odaértek, ráhajoltak a koporsóra és ránéztek. Aztán olyan sírásba kezdtek, hogy még New Orleansban is biztosan meghallották. Aztán egymás nyakába borultak. Fejüket egymás vállára hajtották, és 3-4 percig úgy bőgtek, ahogy még soha emberfia nem bőgött. Majd elúsztunk, annyi könnyet potyogtattak. Aztán fölocsúttak. Egyik a koporsó egyik végéhez ment, a másik a másikhoz. Letérdeltek és hozzátámasztották a homlokukat, mintha imádkozzának magukban. Ez olyan hatással volt a tömegre, mint soha semmi. Mindenki hangosan hüppögni kezdett. Szegény lányok is, az asszonyok is mind oda mentek a lányokhoz, és szó nélkül megcsókolták őket a homlokukon. A kezüket pedig a fejükre tették. Fölnéztek az ég felé, a könnyeik pedig folytak, aztán hüppögve és nyögdécselve kiszaladtak, és jöhetett a soron következő asszony. Soha ilyen undorítót nem láttam még. A király aztán rövidesen magához tért. Előre jött, összeszedte magát, és elcsukló hangon beszélni kezdett, csak úgy ontotta a könnyeket és a nagy szavakat, hogy milyen szomorú megpróbáltatás ez neki, és szegény öccsének, hogy így elveszítették szegény megboldogultat, és hogy hiába tették meg a 4000 mérföldes utat, már nem találták szegényt életben, de megpróbáltatásukat megédesíti és felmagasztosítja az a meleg együttérzés, és ezek a szent könnyek, amit szíve legmélyéből köszön. És fivére szíve legmélyéből is. A végén, mikor már a belem is majd kifordult, nagy ájtatosan áment mondott, utána megint zokogni kezdett, mint a síró görcse lenne. Ahogy abba hagyta, valaki rázendített egy gyászénekre, és mindenki belevágott, hogy az embernek a szíve repeshetett tőle, akár csak a templomban lett volna. Az énekszó jó dolog, és azután a sok moslékbeszéd után fölemelte az ember lelkét, és olyan igaznak hatott. Aztán a király megint kinyitotta a száját, és azt mondta, hogy ő is, és a húgai is boldogok lennének, ha a család legjobb barátai velük vacsoráznának az este, hogy megüljék a szegény elhunyt torát. Azt mondta, hogy ha a szegény testvére beszélni tudna, ezeket sorolná föl, akiket annyira szerethetett, mert majd minden levelében benne voltak. Nagy tiszteletű Mr. Hobzont, Lothaui tiszteletest, Mr. Ben Ruckert, Abner Shackelfordot, Levi Belt és Dr. Robinsont, a feleségüket, no meg özvegy Bartliné asszonyt. Hobzont tiszteletes és a Robinson doktora a város másik végén voltak közös vadászaton, vagyis úgy értem, hogy a doktor biztosan átsegített valami beteget a más világra, és a pap adta hozzá az útravalót. Belügyvéd Louisville-ben volt valami ügyes-bajos dologban. De a többiek itt voltak, és mind odajöttek kezet szorítani a királlyal. Megköszönték a meghívást, és mondtak még sok egyebet. Aztán kezet szorítottak a herceggel is, de neki nem szóltak semmit, csak vigyorogtak, és a fejükkel bólogattak, mint a fababák. Ő pedig mindenféle jeleket mutogatott nekik a kezével, és azt mutyogta g-g-g-g, mint valami csecsemő. A király azonban járatta a száját, mint egy szélkelep, és mindenről kérdezősködött, ami a városban történt, és apró esetekről beszélt, amik itt estek meg George családjával vagy Peterrel. És azt mondta, ezekről Peter írt neki. Ami szintiszta hazugság volt, mert az egészet abból a fiatal tahóból szedte ki, akit fölvittünk a hajóhoz. Aztán Mary Jane elhozta a levelet, amit az elhalálozott hátrahagyott. A király pedig hangosan felolvasta, és sírt egy verset fölötte. A házat hagyta a lányokra, és 3000 dollárt aranyban. A cserzőműhelyt, ami jóbolt lehetett, több házat és földet, körülbelül 7000 dollár értékben, és 3000 aranydollárt hagyott Harveyra és Williamre, és megmondta, hol van elrejtve a 6000 dollár a pincében. A két gazember azt mondta, hogy rögtön lemennek és fölhozzák, hogy mindent hamarosan rendbe hozzanak. Nekem azt mondták, jöjjek és hozzak egy gyertyát. Becsuktuk magunk mögött a pince ajtót, és mikor megtaláltuk a zacskót, a király meg a herceg kiöntötték a pénzt a padlóra. Pazar látvány volt. Csupa sárga csikó. Hű, hogy csillogott a király szeme. Ráveregetett a herceg vállára, és azt mondta, na, ha ez nem teli találat, akkor semmi. Mi, Bridge? Ez még a non plus ultrát is lepipálja. A herceg elismerte, hogy igen. Söprögették az aranyat, és az ujjai között csurgatták, hogy csak úgy pörögtek a padlón. Aztán a király azt mondta, akárki akármit mond, ez igazán nekünk való szereplés. Gazdag halott testvéreinek lenni, és hátrahagyott külföldi örökösök érdekeit képviselni. Mindig mondtam, hogy bízni kell a gondviselésben. Íme, itt a jutalma. Hiába, tudom, mit beszélek. Más ember meg lett volna elégedve ebben a halompénzzel, és nem nézett volna utána, de ezek nem. Ezeknek meg kellett számolni az egészet. Kiderült, hogy 415 dollárral kevesebb. A király káromkodott. Mi a figyfenét csinált avval a 415 dollárral? Keresték, kutatták mindenfelé, de nem találtak semmit. Aztán a herceg azt mondta, biztos nagyon beteg volt már, és rosszul emlékezett rá. Biztos így történt a hiba. Ne törődjünk vele, és hallgassunk az egészről. Ez legyen minden veszteségünk. Jó, jó, azt én is tudom, hogy nekünk mindegy, de a számolásnál lesz baj. Csuda becsületesnek és nagy lelkűnek kell lennünk odafönn. Föl akarom vinni ezt a csomópénzt, és meg fogjuk számolni mindenki szeme láttára. Nehogy gyanút fogjanak. De a halott ember azt írja, 6000 volt, hát tudja. Várjunk csak, mondta herceg. Tudja mit? Ki fogjuk pótolni a hiányt? És már szedte is ki az aranyokat a zsebéből. Pompás gondolat, herceg. Magának igazán helyén van az esze, mondta a király. Azért mégiscsak kisegíti a jó öreg non plus ultra. És ő is kezdte előszedni a maga pénzét. Nem sokjuk maradt, de a 6000 megvolt az utolsó krajcárig. Hopp, mondta a herceg. Van egy jobb ötletem. Menjünk föl, számoljuk meg a pénzt, és aztán adjuk oda az egészet a lányoknak. Keblemre, herceg, nagyszerű. Ennél remekebb gondolata még nem volt élő embernek. Pompás koponya. Ebből aztán mindent verünk, azt lefogadom. Ezután gyanakodhatnak, ha mernek. Mikor fölmentünk, mindenki összesereg lett az asztal körül. A király pedig megszámolta a pénzt, és oszlopokba rakta 300 dolláronként. 20 csinos oszlop lett belőle. Mindenkinek a szeme düllett ki tőle, és a szájuk szélét nyalogatták. Aztán újból besöpörték a zacskóba. A király meg kiúzta magát, és beszélni kezdett.
1: Kedves barátaim, szegény testvérem bőkezű volt azok iránt, akik itt maradtak a föld síralom völgyében. Bőkezű volt-e szegény báránykákkal szemben, kik apátlanok, anyátlanok voltak, s kiket életében is óvott és istápolt. És mi, akik ismertük őt, tudva tudjuk, hogy még bőkezűbb is lett volna, ha nem fél attól, hogy fájdalmat okoz nekem és Williamnek. Pedig hát okozott volna. Előttem nem kétséges ez, barátaim. Mert milyen testvérek azok, akik ilyenkor az útjába állottak volna? És milyen nagybátyák lennének azok, akik megrabolnák? Igenis, megrabolnák ezeket a szegény angyalkákat, akiket ő is annyira szeretett. Ahogy én ismerem Williamet, és azt hiszem, senki nem ismeri nálam jobban, ő is így gondolja. Hadd kérdezzem meg. Megfordult, és mindenféle jeleket mutogatott neki. A herceg egy ideig ostobán és fafejűen nézte, aztán, mintha hirtelen megértette volna, odaugrott a királyhoz, mintha örömében tenné, és 10-szer is megölelte az öreget. Aztán a király folytatta. Tudtam. Azt hiszem, hogy ebből mindenki megismerheti, milyen derék fiú. Jártek ide, Mary Jane, Susan, Joanna. Vegyétek el a pénzt. Tiétek az egész. Az ő ajándéka ez, aki már ott fekszik, akinek a teste már hideg, de a szíve megbékélt.
0: Mary Jane odaszaladt a királyhoz. Susan és a nyúlszájú pedig a herceghez, és olyan ölelkezés, csókolódzás lett, amilyet még a világ se látott. Mindenki könnyes szemmel tódult oda hozzájuk. A kezüket szorongatták, és mindenki azt mondogatta, drága jó emberek, milyen nagyszerűek, hogy ezt tették. Aztán megint az elhalálozottról kezdtek beszélni, hogy milyen jó ember volt szegény, és milyen veszteség, és minden. Egyszerre egy nagy, kemény képű ember furakodott be kívülről. Hallgatta a dolgot, és nézelődött, de szót se szólt. Hozzá se szólt senki, mert mindenki a királyt figyelte. A király már jó ideje beszélt, és éppen ott tartott, hogy ők voltak az elhunyt legjobb barátai. Ezért hívtam meg őket ma estére. De holnap mindenki hivatalos lesz. Minden egyes ember. Mert szegény bátyám mindenkit szeretett. Mindenkit tisztelt, és illendő, hogy a temetési orgiákat nyilvánosan tartsuk meg. És így tovább. Úgy látszott, megrészegedett a saját hangjától, és minduntalan előhozta a temetési orgiákat, amíg a herceg már nem bírta tovább, fölírta egy kis cédulára, ceremónia maga vén hülye. Összehajtogatta, és gügyögve odaadta neki az emberek feje fölött. A király elolvasta, zsebre tette, és tovább beszélt.
1: Szegény William, bármilyen nyomorék is a szíve aranyból van. Arra kér, hogy mindenkit hívjak meg a temetésre. De kár volt aggódnia. Éppen a nyelvemen volt.
0: Aztán tovább szónokolt, és újra belevegyítette az orgiákat. Tökéletes nyugalommal, akár az előbb. Mikor harmadszorra mondta, megemlítette.
1: Orgiákat mondok, ha bár nem ez a használatos kifejezés, ceremóniának szokták mondani, de az orgia a helyes szó rá. A ceremóniát nem is használják már Angliában, elavult. Ma már mindenütt orgiát mondanak Angliában.
0: Hát ennél külön mákvirágot még nem láttam. Ez lehetett annak az újonnan jött keményképű embernek is a véleménye, mert egyenest a király szemébe nevetett. Mindenki megdöbbent, de doktor, kiáltoztak. Edmund Shackelford azt mondta,
2: Hey Robinson, hallottad az újságot? Ez Harvey Wilkes.
0: A király szélesen rávigyorodott, és kinyújtotta felé mancsát.
1: Igazán önszegény bátyám drága barátja és orvosa. Én...
3: Vigye a kezét innét, mondta a doktor. Persze. Azt hiszi, angolosan beszél, mi? Ennél rosszabb utánzást még nem hallottam. Maga Peter Wilkes bátyja. Közönséges csaló, nem más.
0: Hű, hogy felszúdultak erre mind. A doktor köré gyűltek, és próbálták lecsillapítani. Magyarázták neki, hogy Harvey százszor is igazinak bizonyult, és mindenkit név szerint ismer, és még a kutyájuk nevét is tudta, és könyörögtek neki, hogy ne sértse meg szegény Harveynak és a kislányoknak az érzéseit, de mit se használt. A doktor tovább kiabált, hogy a király nem igazi angol. Még az angol beszédet is rosszul mémeli, és hazug csaló, semmi más. A szegény kislányok a király nyakába lógtak és sírtak. A doktor pedig hirtelen őrájuk támadt.
3: Az apátoknak is barátja voltam, nektek is barátotok vagyok. És mint őszinte barátotok, óvlak benneteket, nehogy bajba jussatok. Fordítsatok hátat ennek a csirkefogónak, és ne törődjetek vele. Soha nyavajásabb szilámos nem láttam. Valahonnan megtud egy csomó nevet, összeszed egy pár adatot, és ti azt hiszitek, ez bizonyíték. És hagyjátok, hogy becsapjanak benneteket. A többiek pedig szintén nem különbek, pedig több eszük lehetne. Mary Jane Wilkes, te tudod, mindig szerettelek, és mindig özzetlen barátotok voltam. Hallgass rám, dobd ki ezt a szánalmas csirkefogót, kérlek, dobd ki, megteszed?
0: Mary Jane kihúzta magát. Istenem, de csinos volt. És azt mondta, ez az én feleletem. Fölkapta a zacskó pénzt, a király kezébe tette, és azt mondta, tessék, itt a 6000 dollár. Fektesd be számunkra, ahogy akarod, és még csak elismervényt se kérek tőled. Aztán a király nyaka köré fonta a karját. Susan is a nyúlszájú szintén. Mindenki tapsolt, és dobogott a padlón, mintha vihar tört volna ki. A király pedig fölemelte a fejét, és büszkén mosolygott. Az orvos azt mondta, hát jó, én mosom kezeimet. De mondhatom, lesz olyan idő, hogy keservesen megemlegetitek ezt a napot. És ezzel elment.
3: Jól van, doktor, szólt utána a király gúnyolódón, majd magát is belevesszük a megemlékezésbe.
0: Amire mindenki kacagni kezdett, mert nagyon jó mondásnak tartották.
4: Elhangzott Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 16. része, felolvasta Kovács Máté. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
5: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
6: Kapcsolj rá! Zenei a szállítás fiatal.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumán Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrii Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Minden lehetséges megoldást megvizsgál a pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében, közölte a tárca. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A horvát napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncessziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néha zivatar, a déli szelet sokfelé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunkban ma is a magyar királynékkal foglalkozunk, egészen pontosan most is egy

0: Szeretném mesélni, ismét egy mottóval, illetve egy gondolattal szeretném indítani az előadást, ezt a mai műsort, méghozzá Babits Mihálytól egy gondolattal. A múlt nélkül nincs jövendő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Nos, Lokietek Erzsébet, Károly Róbert királyunknak a negyedik felesége volt. Első három felesége Károly Róbertnek meghalt, és utód nélkül haltak meg, illetve csecsemőkorban a megszületett gyermekek is. Tehát Károly Róbert utóda mindegyik, ugye Nagy Lajos királyunk is, Lokietek Erzsébet a negyedik feleségtől születtek. Lokietek Erzsébet pedig nem más, mint negyedik Béla királyunk dédunokája. Ugyanis negyedik Béla királyunk Jolán nevű lányától származik, Jolán unokája Lokietek Erzsébet. Károly Róbert királyunk pedig úgy tarthatott igényt a magyar trónra, hogy a nagymamája, Árpádházi 5. István királyunk lánya, Mária. Tehát nőágon öröklődött tovább az Árpádok vére Károly Róbert királyunkban. Tehát Nagy Lajos királyban két Árpádházi királylány vére ért össze.
1: Mind a két oldalról Árpádházi királyok voltak az ősei, így vagy úgy?
0: Így van, csak ugye az egyik ágon dédunoka, a másik ágon pedig már ők unoka, tehát egyel több leszármazás, de két Árpádházi királylánynak a vérvonala a Magyar Anzsú királyainkban, hiszen ők már nem Árpádházi származású királyok, hanem a Magyar Anzsú királyaink voltak. Tehát Lokietek Erzsébet negyedik Béla királyunk dédunokája, Károly Róbert királyunk felesége. Két gyermeke született, Lajos és Endre. És Lokietek Erzsébet egyike azoknak a magyar királynéknak, akik nagyon is sokat vállaltak magukra az ország politikai életéből. Károly Róbert bármennyire is nagy és tehetséges királyunk volt, de támaszkodott a feleségére. Károly Róbert halála után egyébként például Lengyelországba kormányzóként is elutazott, tehát a Personál Unió idején egy ideig Lokietek Erzsébet a krakkói udvart irányította. Kálti Márk krónikaírónk gesztájában írja Károly Róbertre, hogy otthon Karobertónak, vagyis Károly Róbertnek nevezik. Mondhatjuk azt, hogy Kálti Márk keresztelte el Károly Róbertet Károly Róbertnek, aki egyébként Carolus Rexként, tehát Károly királyként írta alá az okleveleket, és az ő idejében vert pénzeken is a Carolus Rex megfogalmazás szerepel. És hagyj fűzzem itt hozzá azt a viccet, vagy humort, vagy nem is tudom, minek nevezhetjük. Pesten a Róbert Károly körút. Annak idején a kommunista rezsimben egy tanácsi dolgozónak csak az jutott el a tudatáig, hogy nem magyar származású uralkodóról van szó, és ezért meg kell fordítani a nevét. Na most Róbert Károly nevű uralkodónk soha nem volt, csak Károly Róbert. De a körút az Róbert Károly körút nevet viselte évtizedeken keresztül. Nos, Lokietek Erzsébet idősebbik fia, ugye Nagy Lajos királyunk, akire a nagy jelzőt már jóval halála után az 1300-as évek vége felé egy Lorenzo de Monacis nevű velencei követségi titkár aggatta, illetve ő ítélte meg úgy Lajos királynak a tetteit és az uralkodását, hogy megérdemli a nagy jelzőt. Tehát nem a magyarok, hanem egy velencei követségi titkár. Úgy gondolom, hogy ezek után aztán 1845-ben a Hazáról című költeményében Petőfi Sándor joggal írhatta azt, hogy nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma birtoka, magyar tenger vizében hunyt el észak, kelet s dél hulló csillaga. Lajos királyunkat nagyon gondosan nevelték, és

0: nagyon gondos nevelésben részesült. A hét szabad művészetre például Neszmélyi Miklós és Lackfi Dénes ferences rendi szerzetesek oktatták a trónörököst. A lovagi mesterségre az ország legnevesebb nemesi lovagjai Druget Miklós, Kistapolcsányi Miklós és Poháros Péter. 9 éves volt Lajos, amikor az első trónörökösi tevékenységében részt vett, méghozzá kézjegyével látta el az 1335-ös visegrádi királytalálkozó dokumentumait. Ugyanis a visegrádi királytalálkozót ezt bizony Károly Róbert királyunk hívta össze, és Luxemburgi János cseh király, illetve Nagy Kázmér lengyel király vett rajta részt. Csatában és harcban 10 éves korában vett részt Lajos, bár nyilvánvaló, hogy a királyi testőrök rendkívül módon vigyáztak a trónörökösre, akkor, amikor a visegrádi királytalálkozó szerződése értelmében a magyar és lengyel csapatok megsegítették a cseh királyt Habsburg ellenes csatáiban és harcában. És 16 éves volt, amikor Károly Róbert meghalt és királlyá koronázták 1342-ben. És királlyá koronázása után csak néhány év telt el, amikor bekövetkezett az az esemény, hogy kisebbik testvérét, Endrét, akit már gyermekként eljegyeztek és el is vittek Nápolyba, Nápolyi Johanna férjeként Nápolyban meggyilkolták. Ez 1345-ben történt. Még csak 20-as évei elején járt ekkor Lajos, a magyarok királya. És a merénylet után 2 évvel 1347-ben indította azt a bizonyos első itáliai hadjáratát Lajos királyunk, amely öccse meggyilkolását számon kérte Nápolyi Johannán. Tulajdonképpen mai napig sem lehet tudni, hogy Endrét miért ölték meg Nápolyban. Tény, hogy akkor szándékoztak Nápoly királyává koronázni Endrét, de Johanna Nápoly trónját a nagyapjától úgy örökölte meg, hogy Johanna az uralkodó. És még Johanna halála után sem Endrére szállt volna a nápolyi királyi cím, hanem Johanna húgára, Máriára, illetve a gyermekekre. Tehát Endre semmiképpen nem lett volna Nápolynak királya.
1: Tehát akkor itt nem lehetett az ok trónféltés.
0: Nem, egyáltalán nem lehetett, ezért nem lehet tudni, hogy mi lehetett az ok, hogy a 18-19 éves herceget a tarantói és duradzói hercegek megölették. Maga a merénylet egyébként úgy történt, hogy egy vadászatról tért haza Endre, és éjszaka fölzörgették a hálótermében azzal, hogy fontos levél érkezett, és kicsalták a hálóterméből egy másik terembe, és itt támadtak Endrére a merénylők. Innen még el tudott menekülni vissza a hálószobájába, de mire visszaért volna a hálószobájába, az már belülről be volt zárva. A hálószobában csak Johanna tartózkodott. Endre magyar dajkája segítségért kiabált és segítséget hívott, senki nem jött a magyar herceg segítségére. Másnap reggel a palota kertjében a kertfalánál találták meg Endre holttestét.
1: Tehát akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a feleségének is szerepe volt abban, hogy őt megölték, legalábbis nem védte meg.
0: Nem védte meg, és hogy tudhatott a merényletről, illetve erről a merénylő szándékról, ez teljesen egyértelmű. Az, hogy Endre holttestét pár nappal később tisztességesen felravatalozták, és a nápolyi Szent Gennaro templomban végül is eltemették, ez is csak és kizárólag a magyar dajkájának volt köszönhető. Johanna kiadott egy úgynevezett körlevelet, amelyet a korabeli itáliai városállamokba eljuttatott, és ebben a körlevélben azt írta, hogy ifjúi kalandra indult Endre, és e kaland között történt a merénylet, és kvázi féltékenységből ölték meg. Persze, aki elkövette, valaki bevallotta, és megölték, és számon kérték a hercegnek a elpusztítását. Johanna ezt a levelét soha nem vonta vissza, gyakorlatilag önmagával került ellentmondásba, hiszen a hálóterem az valóban belülről volt bezárva. Azt állította egyébként Johanna, hogy ő időközben elaludt, de közben bezárta az ajtót. Elég érdekes események. Nos, Nagy Lajos királyunk ezért indult számon kérni öccse halálát. 3 hadjáratot vezetett Itáliába. Mind a 3 hadjárat során tönkre verte Johanna seregeit, aki időközben férjhez ment Tarantói Lajoshoz. Gyermekei születtek, de azért az istenítélet nem került el Johannát sem, mert a gyermekei csecsemőkorban kivétel nélkül mindegyik meghalt, és a felnőtt kort egy gyermek sem érte meg. Nos, Tarantói Lajos egy eléggé nevetséges, vagy legalábbis számomra eléggé nevetséges figurája a történelemnek, ugyanis a hadjáratok során folyamatosan lovagi párbajra hívta ki Lajos királyt, aki természetesen elfogadta a kihívást, de mielőtt a megállapodott idő és a párbajra sort került volna, Tarantói Lajos mindig visszalépett. És ezt 2-3-szor is eljátszott a Tarantói Lajos, és ezért mondom azt, hogy elég nevetséges egy gyáva figurája lehetett a itáliai nápolyi történelemnek és Johannának. Hát úgy gondolom, hogy rossz cserét csinálhatott egy magyar Endre herceg helyett egy ilyen gyáva kukac Tarantói Lajost választani férjként.

0: Lajos királyunk harcmodoráról és csatáiról nagyon sok leírás maradt ránk. A firenzei villáni testvérek, akik korabeli krónikások voltak, számolnak be, hogy igazán, hogy milyen harcmodorban vívta ezeket a hadjáratokat Lajos, és a leírások kísértetiesen emlékeztetnek a honfoglaló magyarok harcmodorára. Lajos egyébként mindig az első sorokban önmaga is harcolt, soha nem egy távoli dombról, lóhátról figyelte az eseményeket, ahogy azt általában az uralkodók szokták tenni. Közeli hívei sokszor szidalmazták is Lajost, hogy miért teszi ki magát ilyen közvetlen veszélynek. Meg is sebesült nem egyszer egyébként Lajos, nyilat lőttek a lábába, stb. Ennek ellené példát mutatni a katonáinak, igenis ott volt az első sorban, tisztelték is a katonák, és tűzbe mentek érte. Nagyon emberséges és lovagias volt Lajos. Följegyezték róla például, hogy egy-egy meghódított város esetében, pláne ha önmagától meghódolt egy város, akkor soha nem engedélyezte a szabadrablást, ami abban az időben nagyon is szokásban volt. Barletta városánál például a magyar katonáival verette szét egyébként a Lajos oldalán harcoló zsoldos katonákat, akik összetűzésbe keveredtek a barlettai polgárokkal. Persze, ha maga Lajos nem volt jelen a csatatéren, akkor azért időnként a magyar katonákra is átragadt a rablás, de a király jelenlétében soha nem következett be, hogy a védtelen polgári lakosságra rátámadtak volna. 1352-ben kötött békét Lajos és Johanna követei. Lajos egyébként mindig azt követelte, hogy pápai bíróság elé állítsák Johannát a férgyilkosság miatt, mert meggyőződése volt, hogy Johanna adott utasítást, de minden esetre legalábbis csak elnézte, hogy Endrét, az öccsét megölték. A korabeli közvélemény egyébként rendkívül módon elítélte Johanna tettét. Boccaccio például egy eklógájában azt írja, ami nagyon-nagyon csúnya ítélet, egy korabeli középkori ítélet, dühösségtől remegő vemhes nősztényfarkas. Ennek titulálja Johannát, ami nagyon-nagyon csúnya megfogalmazás. Lajos király harcaiban egyébként a csatakiáltás már nem az volt, ami a honfoglaló őseink félelmetes húj-húj csatakiáltás, az ő lovagjai már éjjel Magyarország csatakiáltással indultak harcba. Bánlaki József a Magyar Nemzet Hadtörténelme című kötetben lehet a harcmodoráról nagyon sokat olvasni Lajosról.
1: És ha már Nagy Lajos király, akkor mi miskolciak, diósgyőriek nagyon büszkék lehetünk rá, hiszen a diósgyőri vár az ő korában pompázott talán olyan szépen, mint ahogy most manapság már 2016-ban is pompázik. Tehát fénykorát az ő korában
0: így
1: érte.
0: Van, sőt a Velencei Köztársaság legyőzésével kapcsolatos békeszerződést ugye itt írták alá a diósgyőri várban. Nem igazán győzte le senki a Velencei Köztársaságot Lajos királyon kívül. Hihetetlen sarcot írt elő a velenceieknek. Másnapra tartozik, hogy csak egyszer fizették meg, utána már elmismásolták a fizetséget, de a békeszerződés az valóban így szólt.
1: Szóval mi diósgyőriek, mi miskolciak büszkék lehetünk Nagy Lajos királyra, hiszen így is kötődött városunkhoz és magához a diósgyőri várhoz.
0: Így van. Lajos királlyal kapcsolatban van egy nagyon érdekes legenda, méghozzá a halálával kapcsolatos legenda, hogy miben is halhatott meg. A történelmi legenda az úgy szól, és Pór Antal történész, az 1800-as évek történésze volt, aki először fölvetette, hogy Lajos elkapta a lepra betegséget, és ebben halt meg. Kükülei János, aki egyébként Nagy Lajos kancellárja és krónikaírója volt, ő is a leprának tulajdonítja Lajos halálát. Igen, ám csak az érdekesség, illetve a nem érdekesség, hanem tény, hogy a budai jogkönyv az úgy rendelkezett, és a magyar jog az úgy szólt, hogy az az uralkodó vagy királyné, aki a lepra betegséget elkapja, abban a pillanatban le kell váltani a királyságról vagy a hivatalából. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy valóban lepra okozhatta-e Nagy Lajos királyunk halálát.
1: És legyünk igazságosak, Rokietek Erzsébettel kezdtük a beszélgetésünket, akkor
0: és ővele is fogjuk folytatni, és Rokietek Erzsébet legendájával, és itt fogom azt bebizonyítani, hogy dehogy is nem ismeri a kedves hallgató Rokietek Erzsébetet, ugyanis az ő életével kapcsolatban, illetve életében 1330-ban történt a bizonyos Zács Felicián féle merénylet. Amikor Zács Felicián, egy felvidéki főúr a visegrádi királyi palotában karddal támadt Károly Róbertre, a királynéra, illetve a két gyermekre, Lajos 4 éves volt, ekkor 2 éves volt Endre. És Erzsébet királyné a szószoros értelemben testével védte a két gyermeket, olyannyira, hogy a dühöngő főúr 2 ujját is levágta a királynénak, de Károly Róbertet is megsebesítette a karján, mielőtt egy étegfogó le tudta szúrni ezt a Zács Felicián főurat. Vitatkoznak a történészek, hogy mi lehetett az oka ennek a merényletnek. Tulajdonképpen nem lehet tudni. Valószínűleg a kiskirályoknak egy utolsó támadása, fellángolása lehetett Károly Róbert ellen. Zács Felicián ugyanis Károly Róberttel szemben a kiskirályok harcában Csák Máté oldalán harcolt és oldalára állt. És Károly Róbert ugyan kegyeibe fogadta és elhalmozta birtokokkal, de valószínű, hogy mégsem békélhetett meg Károly Róberttel Zács Felicián, és ezért támadt a királyra, illetve a királyi családra. A merénylet legendája ugye a Zács Klára féle meggyalázás, és itt gondoljanak vissza Bánkbán Melindájánál, amikor azt mondtam, hogy vándormotívum a feleség vagy a tisztes hajadon meggyalázása. Melinda és Zács Klára története abszolút egy vonulatra és egy gondolatra a bizonyos irodalmi vándormotívumot jelentheti. A Zács Klára féle merénylet, ez a történések után egy körülbelül 15 évvel tűnt föl egyébként legelőször itáliai krónikákban, és aztán gyökerezett meg a magyar köztudatban. Egy biztos, Károly Róbert bosszúja Zács Felicián, illetve a Zács család ellen valami hihetetlenül mérhetetlen és elképzelhetetlen volt. Zács Klárának levágták az orrát és az ajkát és 8 ujját, lóhátára kötözték és úgy hurcolták körbe a országban, és azt kellett mondania a szerencsétlen lánynak, hogy így jár, aki a király ellen vétkezik. Zács Feliciánnak az idősebbik lányát lefejezték, ennek az idősebbik lánynak a férjét várbörtönbe zárták, és valójában halálra éheztették. Volt egy fia Zács Feliciánnak, őt lófarkára végére kötötték, és gyakorlatilag lovakkal tapostatták halálra. Azt mondhatjuk, hogy Károly Róbert harmadíziglen Zács Felicián családját férfiágon kiirtotta, csak Zács Felicián nővérének és a lánygyerekeknek kegyelmezett meg, de őket is Ródosz szigetére száműzte. Én a magam részéről kizár dolognak tartom, hogy ha valóban csak annyi történt volna, csak idézőjelbetéve, hogy meggyaláztak egy hölgyet, és a hölgy elmondta, hogy mi történt vele, akkor egy Károly Róberthez hasonló nagykaliberű király így áll bosszút azért, mert a hölgy elmondta, hogy ő ellene milyen vétket követtek el. Tehát ezért mondom én is inkább azt, hogy az Zács Felicián féle merénylet a kiskirályok utolsó próbálkozása volt Károly Róbert hatalmának megdöntésére és megdöntése ellenére. a bosszú egyébként a korabeli közvéleményt is megdöbbentette, és néhány hónappal később Havasalföldön járt csatában Károly Róbert, ahol a románokkal szemben elveszítette a csatát, ezt például istenítéletnek és bosszúnak fogták föl a magyar nemesek. Maga Károly Róbert is ebből a csatából csak úgy menekült meg, hogy egy Héder Dezső nevű lovagjával ruhát cserélt és páncélt cserélt, és így, mint egyszerű lovag Károly Róbert megmenekült, Héder Dezső ott maradt a csatatéren és meghalt. A Zács Felicián féle merénylet, ugye, amit Lokietek Erzsébet mint anya védte a gyermekeit, valójában a magyar köztudatba Arany János csodálatos balladájából került be, a Zács Klára féle balladából. Hiszen Arany János egyértelműen azt a legendát írja le, hogy Zács Klárát ugye elcsábítják akarata ellenére, és bevallván édesapjának a történéseket, az apa emiatti fölháborodásában támad az uralkodóra és a családjára. Igen ám, csak ennek a balladának van egy utolsó verszaka, és azt kell tudnunk, hogy ez a ballada, ez 1855-ben írta Arany János. Tehát a 48-as szabadságharc vérbefolytása után 5-6 évvel, és az utolsó verszaka ennek a balladának így szól, és ezzel zárom Lokietek Erzsébet magyar királynéről szóló előadásunkat. Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak. Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat.
1: Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogatott. John Baptist Basobora keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Egerben szeptember 22-én tartott imaestet a ciszterci templomban, melyen közel 300 fő vett részt. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
1: Basobora atya hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 20 000 Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs körútjain nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. De az európai missziós útjainak elsődleges célja az evangelizáció. Basobora atyát a magyarországi missziós útjáról kérdeztük. A tolmács Pap Eszter.
2: Hogy érezte magát az atya itt a magyarországi evangelizációs út során?
3: Moving among the people of Hungary, I find it's a blessing to be with them.
4: Ahogyan az magyar emberek között jártam, keltem, azt éreztem, hogy egy áldás velük lennem. Nagyon nagy a hitük, ez reményt ad nekünk. Ez azért örömteli, mert gyakran lehet hallani, hogy Európáról azt mondják, hogy vége a kereszténységnek, elveszett a hit Európában, de ez nem igaz, hanem itt is látjuk, hogy milyen erős az emberek hite. És nagyon megérintett az, hogy a laikusok milyen élik át azt, hogy másokat evangelizáljanak, és nem csak, hogy ők járnak elkötelezetten misére és templomba, hanem gondoskodnak arról, hogy mások is kövessék. És ezt tegyék. És az Úr nagyon nagy mértékben használja Magyarországon a nőket, és látszik, hogy milyen kiváló szervezők a nők. Úgyhogy ezen az evangelizációs körúton a nők ereje volt, ami egyrészt nagyon lenyűgözött. Úgyhogy azt kívánom a nőknek, hogy maradjanak meg ebben a kitartó erős hitben, és ne próbáljanak meg férfiak lenni, ne próbáljanak meg mások lenni, hanem Máriához hasonlóan ugyanezzel az evangelizációs erővel maradjanak meg az egyházban és a szolgálataikban. És azt is látom, hogy bátorítják a papokat, támogatják őket, és ezt nagyon jó szemlélni. Úgyhogy szeretném biztatni a nőket, hogy segítsék a papok munkáját, és adjanak életet papoknak, tehát szüljenek papokat Jézus nevében.
3: We need many holy women who encourage priests and who give birth to priests. And I was very much touched by the young people.
4: Másrészt pedig nagyon megérintett a fiatalok jelenléte. És nagyon jól esett, hogy sokan bátorítottak engem is, hogy atya, ez nagyon jó volt, tartson ki, és folytassa, és jöjjön újra. Úgyhogy köszönöm szépen Magyarországnak, köszönöm, hogy bátorítanak arra, hogy folytassam az evangelizációt. És a másik dolog, amit pedig nevezhetünk úgy, hogy ez az a hobbim, hogy elhagyatott gyerekekről gondoskodom, és nagyon szeretem őket, és a szegény gyerekekről, a félárva és teljesen árva gyerekekről, és azt szeretném kérni a magyaroktól, hogy imádkozzanak ezért a tevékenységemért, és ha egy kicsit hozzá tudnak esetleg járulni, azt is hálásan köszönöm Jézus nevében. Erről általában nem szívesen beszélek, nem gyakran beszélek, mert szeretném azt elkerülni, hogy azt higgyék Európában, hogy azért utazom ide, hogy pénzt kérjek, mert nem ezért jövök, hanem azért, hogy evangelizáljam Isten népét, és megtérésekhez és gyógyulásokhoz segítsem. Ez az én fő feladatom.
3: I don't want people to think that I'm coming to Europe to beg for money. I come to evangelize. That's my major thing. Please, Hungarians, you have a lot of faith.
4: És azt szeretném mondani Magyarországnak, hogy tartsanak ki. Nagyon szeretem Magyarországot és a magyarokat, nagyon szeretem Szent István királyt és Szent Elzsébetet. Árpádházi Szent Elzsébetről először kicsi fiú koromban hallottam, és nagyon megérintett a története. És kedves püspökatyák, köszönöm, hogy meghívtak és befogadtak, és evangelizálhattam az országban. Isten áldja meg Magyarországot, az egész nemzetet, és minden környező nemzetet is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Hungary and all the nations around, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Birincsikné Antal Óci Hajnalkát, akivel abból az alkalomból beszélgetek most itt a stúdióban, hogy Basabora atyának az egri lelki napján te is részt vettél. Régóta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk. Basabora atya már többször járt itt az egri főegyház megyében, ő most azonban Egerbe is ellátogatott egy estés ima alkalmat, ima estét tartani a ciszterci templomba. Azt elmondjuk, hogy a ciszterci templom eléggé zsúfoltan megtelt, hál' Istennek. Nagyon sokan jöttek erre az imaestre, nem csak Egerből. Így a szervezőket is egyébként meglepte, ezt is hozzátehetjük. Hajni, téged mi, illetve ki vonzott, miért érezted úgy, hogy ezen a lelki estén részt kell venned?
1: Én is szeretettel köszöntelek, Andi, és igazából egészen véletlenül találkoztam ezzel a plakáttal, mégpedig a Facebookon. Gyakran megjelennek a hasonló jellegű plakátok és hirdetések, és mindig el szoktam ezeket olvasni, bár ritkán jutok el azért ezekre az ima alkalmakra, de most, ahogy megláttam ezt a plakátot, valahogy volt bennem egy olyan indítatás, hogy nekem el kell oda jutni. Tulajdonképpen egy hívás volt. Kértem is a Jóistent, hogyha ő is szeretné, hogy eljussak ide az ima alkalomra, akkor segítsen. Úgyhogy én ezt próbáltam a családnak is elmondani, hogy én ide szeretnék eljutni, és hogy akkor próbáljuk már meg ezt megszervezni, hogy ez meg is valósuljon. De tulajdonképpen az utolsó pillanatban, tehát, hogy előtte, nem tudom, két nappal, vagy tehát, hogy nagyon-nagyon szűkösen előtte találkoztam én ezzel a plakáttal, ezzel a meghívással, és a Jóisten hívott, és nekem oda kellett menni, és mindent meg is tettem, hogy oda jussak, és oda is tudtam jutni.
0: Igen, igen, szerintem nagyon sokan voltak ezzel így. Basabora atyának már én voltam többször egy ilyen lelki napján, lelki gyakorlatán, de tavaly volt az a pont, amikor sikerült vele például interjút készíteni. Tehát valahogy én is úgy vagyok vele, hogy megkapja az ember a meghívást, de nem biztos, hogy például egyből ott is egy beszélgetést kell készíteni vele, hanem kell az, hogy kicsit átérezzük azt a lelkületet, azt a lelkiséget, amit ő közénk hoz, Európába, vagy így egészen konkrétan Magyarországra, Egerbe elhoz, mert ugye ő egy afrikai misszionárius, és ő teljesen más stílusban közvetíti az evangéliumot. Ezeken az ima alkalmakon ez kiderül. Mindig mondja ezeken a hosszabb lelki gyakorlatokon, hogy az afrikaiaknak idejük van, az európaiaknak meg órájuk van. Ezeknek a programoknak mindig az elejét tudjuk, hogy mondjuk 5 órakor kezdődik, de a végét soha nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be, mert ahogy Basabora atya szokta mondani, hogy őt a lélek vezeti, nincs két egyforma ima est sem, amit ő itt tart Magyarországon. Mi volt ez a hangulati élmény, az a lelkület, ami átjött Basabora atyán keresztül?
1: Az az igazság, hogy várakozással tekintettem az ima alkalom elé, kíváncsi voltam, és próbáltam tulajdonképpen nagyon racionálisan nézni ezt az egész ima alkalmat. Vártam azt, hogy mi fog történni, esetleg mit fogok pluszban érezni, vagy milyen olyan esemény fog, hogy hogyan fog a lélek ott munkálkodni, akár a többi emberen keresztül, vagy a többi emberben, vagy akár velem is, hogy mit fog tenni, és én igazából tényleg kíváncsisággal mentem oda, amellett, hogy én nagyon is régóta ismerem ugye a karizmatikus közösséget. Fiatal korom óta már találkoztam ezzel a közösséggel, és tudtam, hogy hova megyek. Csak úgy mégis ugye érdekelt, hogy akkor ez az atya ezt hogyan fogja közvetíteni felénk. És igazából engem az fogott meg, hogy mennyire lelkes volt, és mennyire lelkesen tudta az evangéliumot közvetíteni számunkra. És hogy 78 évesen egy életvidám, egy lelkes, egy mosolygós ember álltott előttünk, aki úgy adta át az evangélium üzenetét, hogy közben ő ott ugrált, meg majdnem, hogy táncolt, és hogy nagy kézmozdulatokkal és bennünket is motiválva arra, hogy igenis merjünk Jézussal egy kicsit, meg ugye a Szent Háromságos Istennel egy kicsit másképpen beszélgetni, mint ahogy idáig tettük. Szerintem mi magyarok egy kicsit visszafogottabbak vagyunk azért ezen a téren. Talán szégyellünk is imádkozni a másik előtt máshogyan, mint ahogy annak idején bennünket erre tanítottak. Kicsit furcsán is nézünk azokra, akik meg másképp imádkoznak. Nyilván elfogadjuk mondjuk az afrikaiaktól, mert ismerjük a kultúrájukat annyira, hogy ők egy táncos nép, és hogy ők igenis zajosabbak és vehemensebbek, és számomra ez volt, hogy ez a lelkesedés, hogy mennyire jó lenne, hogyha egy picit átragadna ez így a magyarságra is ez a lelkesedés, és konkrétan rám is. Tehát, hogy én ezt magamra is értem, hogy nem mindig pessimistán nézzük az élet dolgait, hanem igenis merjünk optimistán, és ő nekem az nagyon tetszett, amikor ő azt mondta, hogy ne vettél-e már ma. Ez a gondolat bennünk legyen, hogyha az öröm bennünk van, akkor bennünk van az Isten, tudjuk az Isten szeretetét akkor átadni, ha meg állandóan csak szomorkodunk, meg lefelé nézünk, és ő is ezt hangsúlyozta, hogy nézzünk mindig fölfelé, tehát ne lefele nézzünk, hanem föl, az Isten felé nézzünk, mosolyogjunk, és így át tudjuk adni az ő szeretetét, ami szerintem nem olyan nagyon könnyű, de nem is lehetetlen.
0: Igen, ahogy én mondtam, hogy többször voltam már Basobora atya lelki gyakorlatán, és korábban egyébként egyszer sem volt ilyen, hogy a Szent Mise keretében, a prédikáció keretében úgymond a résztvevőket felállította, és megimádkoztatott minket, hogy egymásért imádkozzunk, de nagyon tetszett itt ezen az egri alkalmon nekem is, hogy végülis azt emelte ki, hogy mi egymásért tudunk imádkozni, és ez nagyon fontos, hogy egymásért is imádkozzunk. Ne csak kérjünk a jó Istentől, hanem tényleg ez egy olyan karizmája kell, hogy legyen minden embernek, hogy a másik felé szolgáljon az ima által is.
1: Szoktak ilyen kérések lenni felém, hogy imádkozzak emberekért, és van is egy ilyen küldetésem, hogy imádkozok embereket már sok év óta. Nyilván ugye a családomon kívül vannak ezek a személyek, és igazából nekem ez furcsa volt, hogy amit te is mondasz, hogy felállított, és az igazából ismeretlen, hiszen én ugye nem ismertem azokat a személyeket, akik mellettem voltak, akkor találkoztam velük először, és egyrészt, hogy érintsük meg a másikat, ami szintén ez is szerintem számunkra nem egy annyira elfogadott dolog, hogy egy idegen embert megérintünk, és a másik, hogy én imádkozzak egy olyan emberért, akit tényleg nem ismerek. És akkor még tegyem is rá a kezemet, és attól függetlenül, hogy én szívesen mindenkit megérintek amúgy, de hogy most mit tudok én neki mondani, vagy miért tudok én imádkozni? Ez úgy eszembe jutott, hogy hát oké, hogy imádkozzak, de hogy most akkor mit? Vagy mire van neki szüksége? Vagy hogy tudok én? És akkor, hogy hangosan imádkozzunk, hát aztán ott olyan zaj is lett végül is, de ennek is volt egy tanító jellege, hogy jött, hogy mit is kell érte imádkozni, vagy mit is imádkozzak. Nem is gondolkoztam én rajta, hogy igazából tudtam az adott személyet imádkozni, és ez az érintés is olyan volt, hogy az én számomra meglepő, hiszen amikor az egyik hölgy, aki rám tette a kezét, egyszerűen az érintésnek is megvolt a maga ereje. Hiszen ugye elmondta utána az atya, hogy mi mindent lehetett érezni ez alatt az imádság alatt, és én tényleg azt éreztem, hogy amikor nem tette a kezét a mögöttem álló, akkor mint ahogy a vasaló melegszik föl, egyre melegebb lett az ő tenyerének az érintése általamon, és egészen erős forróság töltött el, és aztán az úgy el is áradt az egész testembe. Ez egy ilyen különleges dolog volt, hogy ez hogyan lehet. Nem tudom, hogy az én kezem érintése mit váltott ki a másik szeméből, de én ezt éreztem, és ez egy különleges élmény volt. És aztán úgy tudatosult, hogy ho-ho, hát most akkor itt, hogy ez hogyan is lehetett most. Ez úgy kicsit furcsa is volt számomra, mert zajos volt nekem, de amellett pedig tényleg volt egy ereje ennek az imádnak.
0: Igen, és Basabor atya is mindig hangsúlyozza azt ezeken a lelki napokon, hogy ugye Jézus az, aki gyógyít, ő is az Istennek egy eszköze, meg mi is ugyanúgy Krisztus hívők az Isten eszközei tudunk lenni, hogyha hittel imádkozunk a másokért. Ezt ilyen kicsit ilyen kulisszatitokként mondom el, hogy most itt a magyarországi állomásain sehol nem imádkozott Basabora egyenként az emberekért, kivétel Eger volt, és az én meglátásom, hogy szerintem itt sem akart imádkozni, azért volt szerintem az, hogy úgymond imádkoztatott minket egymásért, hogy itt sem akart, de mégis, ahogy ő is szokta mondani, hogy a lélek arra indította, hogy a tömeg ellenére végigjárt ő is a tömegben, az emberek között, mi közöttünk, és mindenkire azért rátette egy ima erejéig a kezét, és akik tudjuk, hogy akik Szentlélek szemináriumot végeztünk, hogy ugye van ez a lélekben nyugvásnak az állapota, ami egy hát elmondhatatlan, meg leírhatatlan állapot, amikor úgy betölt a Szent Lélek, és hát eldőlsz, de nem a semmibe dőlsz, hanem érzed azt, hogy van, akinek az ölébe dőlsz, tehát az Isten átölel, én ezt így szoktam mindig megfogalmazni, és átjár a lélek, és szinte itt mindenkit, akit megérintett az atya és imádkozott érte, úgymond lélekben nyugodott. Neked mi volt a tapasztalatod?
1: Amikor a Szentlélek szemináriumot végeztük, ugye akkor is már voltak hasonló tapasztalataim, nyilván láttam, hogy mik történnek, és mik a Szentléleknek azok az adományai, amelyek tényleg különlegesek. Mert az, hogy most imádkozzunk a másik emberért, tehát a közbenjáró imádság, ami akár nekem is karizmám, az nem egy látványos dolog. Az egy kihívás, hogy napi szinten tudjak azért az emberért tényleg hosszú ideig imádkozni kitartóan, és a Jóisten igazolja, hogy mondjuk meghallgatja ezeket az imádságokat. Ezek viszont látványosabb karizmái is vannak a Szentléleknek, mint ahogy Pünköskor is egészen látványosan tevékenykedett, ugye az apostoloknál is, meg aztán amikor ők is gyógyítottak, és itt is ez volt, hogy néztem, és mindig az volt a félelmem, hogy na hát nekem ilyet ne. Tehát, hogy ez milyen égő már, hogy most ott eldőlünk, és ott fekszünk a földön, és hát ne. Én ettől így óckodtam, és tényleg mindig meg is könyörült rajtam a Szentlélek még ideig, amikor voltam ilyen eseményeken, hogy nem kaptam ilyen kegyelmet, viszont most ez másképp volt, és igazából én úgy voltam vele, hogy jó van, hát ahogy akarod, úgy legyen, tehát igazából nem kell nekem mindig így ellenkezni, és rábíztam, és vártam, hogy mi fog történni, és tulajdonképpen nagyjából végignéztem mindenkinek így az imádságát, és tényleg azt láttam, hogy az atya egy pillanatra tette rájuk a kezét, tehát nem csinált velük igazából semmit, hanem csak egy pillanatra a fejük fölé tette a kezét, és tényleg van, aki örömben, tehát látszott az arcukon, hogy eltöltötte őket a kegyelem, és van, aki tényleg eldőlt, van, aki csak így hátradőlt mondjuk térdepelt, és akkor hátradőlt, és úgy maradt, és van, akivel nem történt úgymond látszólag semmi, de senki nem jött onnan ki úgy, hogy valamiféle élményen ne gazdagodott volna, és vártam, hogy jó, hát akkor majd én is mi fog történni, és én is ott térdepeltem, és jött az atya, és fölém tette a kezét, még éreztem is, hogy picit olyan hidegebb a tenyere, és abban a pillanatban, amikor ő ezt megtette, abban a pillanatban kezdtem én is dőlni, de nem a semmibe, hanem teljesen úgy éreztem, hogy engem tartanak, hogy egy olyan szeretett ölelésbe vagyok, hogy nem fogok megütni magamat, biztos, hogy nem, tehát hogy biztonságban vagyok. Olyan jó volt ez az ölelés, tehát szóval, hogy jó lett volna, ha még tovább is tart, de hogy megtapasztaltam, hogy igen, van ereje a Szentléleknek, meg tud tartani, és nem engedi, hogy megűsd magad. És jó volt abban az állapotban lenni. Ez egy nagyon-nagyon örömteljes állapot volt, és ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ezt megtapasztaltam, és kár, hogy ideig meg óckodtam, mert nem kellett volna.
0: Igen, nyitottnak kell lenni a Szent Lélekre, az biztos, hogy ő kérni kell az őt, hogy ő vezessen minket az utunkon, a hivatásunkban. Bosobora atyánál mindig az is jellemző, hogy ezeken az ima alkalmakon, meg amikor imádkozunk egymásért a Szent Mise után, mindig kiteszi az oltári szentséget az oltárra, illetve az oltári szentséggel megáld minket. Ezen az egri ima alkalmon is most így volt, hogy végigjárt az oltári szentséggel, nagyon méltóság teljesen, nagyon hittel, nagyon, tehát az egész mozgásán is látszik, hogy ő mennyire jelen van, és mennyire szinkronban van az Úr Jézussal, és itt is végül is megáldott minket, mindenkit, ha nem is egyénenként, hanem csoportosan, és számomra ez is egy nagyon nagy élmény volt, illetve nagyon fontos az, hogy ő is szokott imát kérni, és talán már nagyon kevesen maradtunk a végén, amikor ugye vége lett az ima alkalomnak, akkor ő érte is imádkoztak ott a jelenlévő atyák, és látszott rajta az öröm Basabora atyán, hogy mennyire örült annak, hogy ő sem maradt ki úgymond a körből, nem feledkeztek meg róla, és ő érte is imádkoztak. Nekem ez is nagyon nagy élmény volt, és még annyit reflektálok arra, hogy amikor mondtad, hogy érezted a melegséget a hátadon, amikor imádkoztak érted, Basabora atya értem is imádkozott külön, nekem a térdemben van fájdalom, és tényleg ez is egy ilyen pozitív, tehát jó érzés volt, hogy amikor imádkozott értem, így éreztem, hogy a térdemben úgy rendeződnek a dolgok. Tehát hogy ezt így máshogy nem lehet elmondani. Nyilván ahhoz, hogy valaki valakiért imádkozik, akiért imádkoznak, azért abba is jelen kell, hogy legyen a hit. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak úgy oda dobjuk a másikhoz, hát imádkozzál már értem, tehát hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy a hit az kölcsönösen jelen legyen bennünk.
1: Mondta is, igen. Hogy Jézus is úgy gyógyított, hogy legyen a te hited, igen. Szerint, és igazából kell a hit, igazad van, te teljesen egyetértek, illetve még talán annyit tennék hozzá, hogy azért úgy elgondolkodtatott ezen tevékenysége, amikor úgy járt körbe, és mindenkit megáldott, hogy azért Jézusnak mekkora nagy idézőjebe teher lehetett azért az, hogy ott a tömegek húzták, nyúzták, mindenki őt akarta megérinteni, mindenki őhozzá akart szólni, mindenki őtőle várta ugye a gyógyulást és a problémáinak a megoldását, és hogy így átéreztem, hogy mennyire nagy kegyelem ez, amit az atya kapott, de nagyon nehéz feladat, mert ugyanezt élhettem most meg ennél a 200 akárhány embernél, hogy mindenki őt akarta, mindenki ővel akart beszélni, mindenki az ő áldását kérte, és valószínűleg ő ezt érezte, és ezért is áldott meg mindenkit, mert bennünk volt a vágy, én bennem is, hogy most engem fog kihagyni. És ez mindenkiben szerintem így volt, és ezért inkább rászánta az időt, hogy mindenkihez oda ment, hogy senki sem maradjon ki.
0: Igen, ez biztos, hogy így volt, és tényleg lezárásként még annyit, hogy még az több mint 3 óra hosszás ima alkalom után még volt ereje és kedve riportot is adni, és akkor is mondta azt, hogy ő nagyon-nagyon jól érezte itt magát Egerben, tehát ő rajta is látszott az, hogy érezte az emberekből áradó szeretetet is ő felé, meg természetesen hát a jó Isten felé is, és ugye hát ez érződik, és ő rá is jó hatással volt, és ő mondta, hogy persze, hogy ő még hiába, hogy ma este nem tudom, 3:40 van, még azért a riportot azt készítsük el. Köszönöm, Hajni, neked ezt a beszélgetést, és kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogyha van ilyenre lehetőségük, hogy egy ilyen karizmatikus ima alkalmon részt vegyenek, akkor nyitott szívvel, bátorsággal menjenek el egy-egy ilyen ima alkalomra, és tényleg ne szűnjünk meg egymásért imádkozni, mert mindannyiunkra rábízta Jézus azt a missziós parancsot, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden népet. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, Basobora atya egri ima alkalmáról beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Román Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrii Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció, a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sok felé élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Nemes nagy Ágnes, madár. Egy madár ül a vállamon, ki együtt született velem. Már oly nagy, már olyan nehéz, hogy minden léptem gyötrelem. Súly, súly, súly rajtam bénaság, ellökném, rám akaszkodik, mint egy tölgyfa a gyökerét, vállamba válja karmait. Hallom, fülemnél ott dobog irtózatos madár szíve. Ha elröpülne egy napon, most már eldőlnék nélküle.
1: Nemes Nagy Ágnes, Madár című versét Havas Judit előadásában hallották.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk!

A Magyar Zeneháza 5 éve kezdte meg működését, szervesen beleilleszkedett a Városligetbe, és vonzerőt jelent mind a hazai, mind a külföldi közönség számára. Az intézmény idei programjairól, a tervekről sajtótájékoztatón számoltak be a ház vezetői. Horn Márton intézményigazgató a sokszínű programok mellett

0: a legtöbb zene megosztó felületen. Úgyhogy ez az egyik, mondjuk azt, hogy a kilépünk a házból résznek az egyik fontos eleme, a másik pedig az, hogy a zenepedagógiát azért próbáljuk minél több helyre zeneismertesztést eljutatni. Egyrészt iskolákban van egy utazóprogramunk, egy évben 35 iskolában megyünk el, elsősorban hátrányos helyzetű területekre, és nem csak egy-egy alkalommal, hanem ez egy kidolgozott zenepedagógiai program. Emellett most már a pedagógusok felé is nyitunk ugyanebben a koncepcióval, tehát nekik is szeretnénk eszközöket, lehetőséget nyújtani, hogy az óráikon tudjanak újfajta kísérleteket, vagy azt vagy mondjuk azt, hogy tartalmakat adni a diákoknak, kicsit rájuk szabva, és ebben azért van egy nemzetközi tapasztalata a pedagógus, zenepedagógus csapatunknak, akik itt dolgoznak a házba, sőt, most már külföldi partnereink is vannak, tehát dolgozunk együtt külföldi intézményekkel, erre a MES, tudnám, ez a Music Edutainment Showcase, amit elindítottunk, ez egy most már harmadik alkalommal fogjuk megrendezni, ez egy nemzetközi konferencia, ahol külföldi és hazai zenepedagógiával foglalkozó legjobb tapasztalatokat mutatjuk be a színpadon több napon keresztül. Úgyhogy nagyon sok olyan eszközzel próbálunk nyitni, ami nem csak a házban van, hanem valahol máshol is. Talán még egy utolsót érdemes megemlíteni, sőt, két utolsót fogok megemlíteni, mert sok van, de akkor nem tudok kettő alá menni, de az egyik az a világfalú utazóprogramunk, ami itt pont ebben a térben jött létre. Az itt élő külföldi zenészeket kértük meg, hogy hozzanak létre egy workshopot, és mutassák meg a saját zenei kultúrájukat. És ez olyan workshop legyen, ahol van közös zenélés, együtt a fellépőkkel hozzák létre magát a zenét, és megismerjük azt az adott zenei kultúrát. Itt tényleg Kubától Marokkon keresztül, Közel-Keleten át, Kárpát-medencéig mindenféle fellépőre kell gondolni, de ezek nem nagy szabású koncertek, hanem inkább ilyen elmélyülős, ismeretterjesztő események, és ezt most kinyitjuk, és egy felhívást fogunk közé tenni, ahol szorványtelepülésektől kezdve bárki jelentkezhet, hogy ő szeretné egy ilyet bemutatni, és mi ezt akkor oda visszük és utaztatjuk. Kicsit azzal a logikával, hogy nagyon jó lenne, ha ezekben a kis településeken is megjelenne ez a fajta kultúra és zene, mert azt gondolom, hogy viszonylag ritkán jut el egy marokkói vagy egy kubai zenekar mondjuk egy kis faluba, úgyhogy ez lenne ennek az alapvető koncepciója. A másik dolog az pedig az, hogy kilépünk a fesztiválokra is, tehát ezt már eddig is csináltuk, de ezt folytatni fogjuk, tehát megjelenünk a Colorado Fesztivál, a Művészetek Völgye, vagy az Ördögkatlanon, ezt azt gondoljuk, hogy jó, ha ott jelen vagyunk, mert egy másfajta közönséggel találkozunk, mint itt a házban.
1: Hogyan képzeli el a zeneháza jövőjét? Hogyan néz ki az elkövetkező időszak?
0: Hát nagyjából most vázoltam ennek egy részét, azt gondolom az elkövetkező, a rövid távú részét azt szerintem vázoltam. A hosszú távút azt meg nem tudom még megmondani, de azért azt gondolom, hogy egyrészt mi eléggé dolgozunk azon, hogy nemzetközi jelenlétünk minél nagyobb legyen, tehát elég jó kapcsolataink vannak most már külföldi társintézményekkel, a kollégák nyilván a szakmai program kialakítása miatt amúgy is kapcsolatban vannak, nagyon sok promóterrel, vagy más intézménnyel, vagy fellépőkkel, stb. Egyrészt, másrészt meg ugye létrejön itt olyan csomó olyan tartalom a zeneházába, amint kár lenne nem megmutatni máshol is. És ennek egy része nyilván az, hogy ha ez tud, akkor utazzon vidékre. A másik része pedig az, hogy ne csak vidékre, hanem akár külföldre is, és például elég biztató tárgyalásaink vannak a mostani nagy időszaki kiállításunk, a Freddie Mercury kiállításnak az utaztatására. Tehát ez most úgy néz ki, hogy egy-két, sőt lehet, hogy 10-15 lesz a vége, de nem akarom elkiabálni, külföldi nagyobb intézményben is megjelenik majd ez a kiállítás. És én ezt látom most a következő nagy lépésnek és nagy feladatnak, hogy egy biztonságosan üzemeltetett ház, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy azért elég, hogy mondjam, erőt kívánó az, hogy 1100 programot lebonyolítson a csapat ebben a házban, mellette még egy csomó mindent, úgy, hogy azért jó esetben ezt a látogatók nem annyira érzékelik, mert hogy ők bejönnek, meghallgatják koncertet, észlenek program, és hazamennek. És ez így is van rendjén, de közben úgy kell a háttérben ezt mind leszervezni, hogy mindenki elégedetten távozzon a házból. Ez önmagában egy elég nagy falat,

0: és emellett kell folyamatosan újabb és újabb dolgokat végigvinni. Úgyhogy én azt szeretném magunknak kívánni, hogy a következő időben ez egy stabil, jól működő intézmény legyen azokkal a koncertszámokkal, amik így eddig is voltak, és mellette időszakra legyen egy-egy olyan nagyobb projektünk, amikkel tudunk fejleszteni.
1: Tar Ferenc a zenei ismeretterjesztésért felel a Magyar Zeneházában. Mint mondta, fontos feladatuk, hogy széles körben megmutassák, milyen élményt jelent a zene.
2: Ahogy mondjuk a múzeumi kultúra létezik a világban, és a legtöbben tudják, hogy mit jelent az, hogy az ember elmegy egy kiállítást megnézni, vagy ahogy koncertszervezésnek megvannak maga a kultúrája világon szerte széjjel, úgy a zenei ismeretterjesztés nem büszkélkedhet ilyen nagy hagyománnyal, vagy ilyen bejáratott móddal, úgyhogy egy kicsit azzal küzdünk idézőjelben, hogy mindig el is kell egy picit magyarázzuk azt, hogy mit is jelent ez a zenei ismeretterjesztés, amivel mi foglalkozunk. És alapvetően azért ezt a kifejezést választottuk magyarul, noha a valósághoz közelebb áll a zene közvetítés kifejezés, mert talán a legtöbben így mégis tudnak asszociálni valamire, hogy ez mit is jelent. De a legfontosabb gondolat az mindenképpen az, hogy a zene élményszerűségét, a közösség kovácsoló erejét, azt megmutassuk az embereknek, remélhetőleg élményeken, tapasztalatokon keresztül. Tehát ugye manapság a zenének nagyon, a legtöbb zene az hallgatott zene, az ember fejhallgatón vagy otthon rádióban hallgatja a zenét. Régen ez egyáltalán nem így volt, ugye az emberek közösségben hallgattak zenét, és kicsit ennek a gyökeréhez szeretnénk visszatérni.
3: Hogyan valósul meg ez a hétköznapokban, vagy hogyan működik ez a gyakorlatban?
2: Alapvetően két lába van a mi tevékenységünknek, az egyik az kifejezetten egy pedagógiai láb, ami azt jelenti, hogy foglalkozásokat tartunk itt a házon belül, óvodás korosztálytól kezdve egészen a középiskolás korosztályig. Van egy utazózenepedagógiai programunk, amikor hátrányos helyzetű térségekbe megyünk el, és ottani harmadikos, illetve negyedikes gyerekekkel írunk közösen dalt. Úgyhogy ez a közösségi zeneírás a dalamiénk programban így meg tud valósulni. És van egy másik lába, amit mi ismeretterjesztésnek hívunk. Ez azt jelenti, hogy családoknak, gyerekeknek szervezünk koncerteket, foglalkozásokat, de ugyanígy felnőtteknek is. Tehát vannak szabad egyetemi előadásaink, élményzenélésen alapuló workshopok, mindenféle klubesemény, ahol a felnőttek is megtapasztalhatják azt, hogy mit is jelent zenélni, anélkül, hogy egyáltalán hangszeres tudással bírnának.
3: Mi a tapasztalat, milyen a fogadókészség?
2: Egyre jobb, hál' Istennek, tehát ahogy egy úttörő munkánál ez lenni szokott, eleinte ez egy kicsit nehezebben indul el, de azt látjuk, hogy borzasztó nagy a nyitottság erre, és azok az emberek, akik eljönnek, nagyon élvezik és hálásak sok esetben azért, hogy eljönnek egy koncertre, de annak a koncertnek mondjuk része az is, hogy őket megénekeltetjük, vagy hogy egy nagyon egyszerű ritmus játékban részt vesznek, és sokakban van érthetően egy feszengés emiatt, de aztán amikor megérzik azt, hogy ők is tulajdonképpen hozzáadtak valamit a koncerthez, a részeseivé váltak, befogadóból előadók lettek ők is, ha még csak egy rövid játék erejéig is, az egy olyan élményt ad, ami az egész koncertnek az élményét elmélyíti, és egy olyan tapasztalással távoznak, ami más, ami nem csak egy, most idézelben mondom, csak, tehát nem csak egy koncertbefogadó élmény, hanem valami több annál.
3: Nyilván a kapacitások korlátosak, a kitelepülések, a kimozdulás tekintetében. Hogyan választják ki a helyszíneket?
2: Az utazózenepedagógiai programban? Ide pályázat útján várjuk az iskolák jelentkezését. Van egy kitétel, hogy az iskolának egy bizonyos százalékának legalább hátrányos helyzetű háttérrel kell bírnia. Csúnya szóval mondva így szűrjük ki azt, hogy igény volna arra, hogy nagyon sok iskolába menjünk, de mi tényleg kifejezetten azokba az iskolákba szeretnénk eljutni, ahol a legnagyobb a szükség. És ennek van egy olyan nehézsége is, hogy ezek az igazán hátrányos helyzetű iskolák általában nagyon pici falvakban vagy településeken vannak, ahol nagyon kicsi az osztálylétszám. Tehát tulajdonképpen nem jutunk el sok gyerekhez, de hisszük azt, hogy annál fontosabb azoknak a gyerekeknek, akik végül részt tudnak venni ebben a programban.
3: Gyermekek részéről milyen a visszajelzés?
2: Nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy nagy öröm az, hogy most az idei évben, tanévben először tudjuk elindítani ezt az utazóprogramot már negyedik évfolyamosoknak is. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek, aki harmadikban már részt vett ebben a programban, tudja folytatni, és ezért nagyon-nagyon hálásak, nagyon-nagyon élvezik. De ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy azt látjuk, hogy az osztályokat is nagyon összekovácsolja, illetve hogy elindul egy olyan fajta kreatív gondolkodás, ami teljesen független a zenétől, de az, hogy elgondolkodnak a gyerekek azon, hogy ők miben vannak, azt, hogy tudják kreatívan feldolgozni egy szöveg formájában, egy dal formájában, a zene formájában, ez valami olyat ad, ami bárhogy is lesz az ő életük a későbbiekben, ez a fajta kreatív gondolkodást ezt mindenképp magukkal viszik.
3: Elméletileg, sőt, hát gyakorlatilag is a tananyagban és a tanrendben is szerepelnek az énekórák, mégis mintha ezek nem töltenék be talán azt a szerepet, amit próbál itt pótolni a Magyar Zeneháza a különleges programokon keresztül.
2: Ez sajnos így van, vagy legalábbis mi is így látjuk. Ugye nagyon nehéz helyzetben van a hazai zeneoktatás, hiszen van egy csodálatos örökségünk, a Kodály módszer, ami viszont egy nagyon magasan edukált tanári réteget kíván, illetve azt is fontos hozzátenni, hogy Kodály Zoltán a 60-es években, amikor ennek a virágkora volt, vagy elindult, akkor azért ő sokkal magasabb énekóra számmal kalkulált. Tehát az, hogy most hetente egy énekórával kalkulálhat a legtöbb iskola, esetenként kettővel, az eleve nehézé teszi azt, hogy mondjuk a Kodály módszer szerinti zeneoktatást tudjon megvalósulni. Ezért próbálunk mi egy alternatívát mutatni, amit mi leginkább élménypedagógiai módszertannak hívnunk, ami nem annyira a szolfés központú, nem annyira a kottaolvasást helyezi középpontba, hanem sokkal inkább a zenének ezt az élményszerű oldalát.
3: A mai zenék, és nem előítéletesen, de kicsit másfajta minőséget, másfajta jelleget képviselnek, mint amik mondjuk a klasszikus értékek. Hogyan sikerül ezt azért átcsöpögtetni a gyerekekbe?
2: Ez abszolút így van, és van egy másik nagyon fontos eleme is, hogy nagyjából 10 év óta van az egészen új helyzet, hogy gyakorlatilag minden gyereknek ott van a zsebében az egész zeneirodalom. Tehát bárki, bármikor, bármilyen zenét meg tud hallgatni az okostelefonoknak, a Spotify-nak, a közösségi zenehallgatási platformoknak köszönhetően. Tehát már az a fajta elmélyült zenehallgatás sincs feltétlenül jelen, ami mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt még jellemző volt, hogy az ember hazament, egy CD-t rakott be, egy előadótól hallgatott egy albumot, és annak az albumnak volt egy koncepciója. Tehát azt hiszem, az egész világ küzd azzal, hogy a fiataloknak a figyelmi ideje az egyre rövidül, egyre kevesebb ideig tudnak koncentrálni, egyre kevésbé tudnak elmélyülni valamiben, és a mi tevékenységünknek is ez az egyik fő célja, hogy megmutassuk azokat az eszközöket, ami ezt lehetővé teszi, mire érdemes egy zenénél figyelni, hiszen a zené hallgatás az végső soron arról, hogy az ember a saját érzéseit reagál valamilyen módon, ez a saját érzéseit éli meg, és ez a mi egész megközelítésünk vagy gondolkodásmódunk az igazából ezt veszi célba.
3: És ugye, mint minden területen, a zenében is megjelenik a mesterséges intelligencia. Erre hogyan lehet, hogyan kell reagálni?
2: Hát azt hiszem, az egész zeneipar keresi, hogy merre van az előre ebben a kérdésben. Egyrészt ugye itt borzasztó szabályozatlanság van jelen pillanatban még, ami szerintem egy átmeneti állapot, és remélhetőleg ez előbb-utóbb szabályozva lesz, hiszen rengeteg ember szellemi termékét használja föl a mesterséges intelligencia a zene létrehozása kapcsán. De ami egy érdekesebb kérdés az, hogy ez milyen irányba viszi a zenehallgatást, meg a zene szerepét az életünkben. Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül, sőt, tulajdonképpen már jelen is van valamennyire az, hogy az ember megadja mondjuk azt, hogy milyen hangulatomban vagyok, és én most milyen zenét szeretnék hallgatni, és ezt szolgálja ki a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen ott abban a pillanatban teljesen személyre szabott zenét tud létrehozni. Ami nyilván nagyon kecsegtető, de pont a zenének azt a közösség kovácsoló erejét, hogy mi ketten, sokan, többen feloldodunk ugyanabban a zenében, együtt vagyunk jelen valamiben, ezt viszont teljesen kinyírja ez a fajta módja a mesterséges intelligencia által létrehozott zenének. Úgyhogy azt hiszem, a mi feladatunk többek között abban is benne van, hogy az élő zenének a szerepére fölhívjuk a figyelmet, hogy nagyon más élőben zenét hallgatni, közösségben zenét hallgatni, mintha az ember otthon mondjuk egy AI generált zenét hallgat.
3: Egy rádióriportban vagyunk, egy rádiónak milyen szerepe lehet a zenei ízlésformálásban, edukálásban, hogyha ezt a divatos szót használjuk?
2: Szerintem óriási szerepe van a rádióknak, éppen azért, mert annyira sok lehetőség közül tud az ember választani, nem csak a zenében, hanem az élet minden területén, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy egyre nagyobb igény van az emberekben arra, hogy iránymutatást kapjanak arra, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami jó, és egy rádió is ebben tud iránymutató lenni, hogy rámutat azokra a zenei folyamatokra, vagy zenészekre, amik értéket képviselnek, és ezzel tulajdonképpen nem hozza a hallgatót abba a helyzetbe, hogy ezt neki kelljen eldönteni. Tehát ilyen szempontból az, hogy minőségi zenék hangozzanak el a rádiókba, vagy legalábbis szempontot adjon ahhoz, hogy ez miért számít egy jó zenének, szerintem ebben óriási felelőssége van a rádióknak, hiszen a legtöbb embernek már sem energiája, sem ideje nincs arra, hogy ezeket a széles spektrumokat végighallgassa, és saját maga hozza meg a saját maga ítéletét.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Zeneháza programjairól szóltunk az elmúlt percekben.

0: A magyarok több mint 80%-a európai polgárnak vallja magát, de kevesen ismerik az Európai Unió működését, rendszerét. Az aktuális ügyekről, folyamatokról szól következő beszélgetésünk.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban Zubkó Gábort, az Európai Unió magyarországi képviselet vezetőjét, és támasztanálunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
1: Én tudom a kérdésemre a választ, de azt megkérdezem, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy mi hozta Egerbe, hogy került ön most Egerbe.
2: Én az Európai Bizottság magyarországi képviseletét vezetem, ami sok minden mellett azt a célt is maga közé elé tűzte, hogy közelebb hozza az Európai Uniót a polgárokhoz, hiszen az Európai Unió egy érték és érdekközösség, ami melyik mindannyiunk érdekét szolgálja, de sokan még nem tudják, hogy hogyan is működik ez. Szeretnénk arról beszélni, hogy mit jelent ez a polgárok számára, mit jelent ez a mindennapi életben, milyen előnyöket szolgál, hogyan tudunk az Európa által, vagy Európa előtt lévő kihívásoknak jobban megfelelni úgy, hogy összefogunk, európai országok, és mit jelent ez a mindennapokban, mit jelent ez a polgárok számára, és az Európai Unió az nem valahol távol van, az nem egy brüsszeli intézmény, az európai mi magunk vagyunk, mindannyian európai polgárok vagyunk, minden tagországban választunk Európai Uniós képviselőket, a kormányzati szereplők részt vesznek az európai döntésekben is ez. Tehát ez egy közösség, ami közös értékeket vall, és a döntéseket is közösen hozzunk, de sokan nem sokat tudnak róla, vagy még nem keveset tudnak róla, ezért szívesen fogadok el meghívásokat különböző civil szervezetektől, iskoláktól, kluboktól, ahol az Európai Unió előtt lévő kihívásokról beszélgettünk, és azokról a válaszokról, és ide most a Lokálpatrióta Egyesület, illetve az egyetem hívott meg, úgyhogy az egyetemen lesz egy beszélgetés az oda meghívottaknak, az egyesület tagjainak, illetve az egyetem polgárainak egy rendezvény arról, hogy is milyen válaszokat próbál az Európai Unió adni az Európa előtt álló kihívásokra.
1: De azért fedjük fel azt is, hogy könnyen ide talált Eger városába.
2: Én Egerben nőttem föl, itt voltam diák, itt ugye a régi ötös iskolába jártam, ami ugye nem messze van innen a Szent István Rádió stúdiójától, a szomszédba éppen a sarkon, aztán pedig a Gárdonyi gimnáziumba, úgyhogy nagyon szép emlékeket őrzök a városról.
1: És akkor most kanyarodjunk az Európai Unió ügyeihez. Kicsit általánosnak tűnik a kérdés, de talán kiinduló pontnak fontos, hogy ön hogyan látja az Európai Unió helyzetét globálisan?
2: Nagyon izgalmas kérdés. Mindannyian érzékeljük, látjuk a globalizáció hatásait. Megváltozott a világ. A technológiai fejlődésnek köszönhetően, vagy annak az okán mindenki mindenkivel versenyez. Korábban ugye a technológiai fejlődésben ezt a közlekedést jelentett, hogy minden áru mindenhova el tudott jutni. És aztán ugye átvette a helyét a digitalizáció. Most már nem csak az áruk tudnak könnyen eljutni az egyik pontból a másikba, hanem a szellemi termékek is, és a így módon nem csak a termékek, a termelés versenyez mindenkivel, hanem a szellemi munka is versenyez mindenütt a világon, tehát ma már egy fordító vagy egy mérnök, aki elvégzi a szellemi munkát, azt praktikusan a világ másik pontján is elvégezheti azt, tehát már mindenki mindenkivel versenyez. Ezen kívül a geopolitikai környezetünkben is fontos kihívások vannak, és feszültségek, tehát elég komplexé vált körülöttünk a világ. Jól láthatóan, amikor európai szolgáltatásokról beszélünk, vagy európai digitális termékekről beszélünk, szoftverekről beszélünk, ez mindenkivel versenyez, tehát ami Kínában történik, amit Kínában gyártanak, vagy Kínában állítanak elő, legyen az termék, vagy szolgáltatás versenye az európaival, versenye az Egyesült Államokkal, és eközben a közvetlen környezetünkben pedig olyan biztonsági hívások vannak, mint például Oroszország agressziója Ukrajnával szemben. De a igazi üzenetem az az, hogy egyenként az európai országok ezekkel a kihívásokkal vagy nem, vagy nehezen tudnának megbirkózni. Úgy, hogyha viszont összefognak azokban a kérdésekben, amiben együtt hatékonyabban, eredményesebben tudnak fellépni, és közös álláspontot képviselnek nemzetközi és globális kérdésekben, közös válaszokat találnak arra, hogy lehet megerősíteni Európa biztonságát, hogy lehet megerősíteni a versenyképességét, akkor Európa sokkal befolyásosabb lesz, és sokkal könnyebben tud mind a gazdasági szempontból, mind pedig politikai szempontból befolyásos lenni és maradni. Tehát igazából egy közel félmilliárdos közösség, hogyha együtt dönt, egy irányba húz, akkor azt gondolom, hogy versenyképes és befolyásos tud maradni, ez pedig kihat a mi biztonságunkra is, hiszen ez a közösség védelmet is ad. Nyilvánvalóan a NATO-val együttműköd meg másik közösség, ami biztosítja az Észak-Atlanti térség és Európa biztonságát. Ezek az együttműködések a biztonságot is jelentik, a gazdasági befolyást is jelentik, biztonságot, jólétet és az európai életformának a fenntartását biztosítják egyúttal. Tehát végül is kihatnak a mindennapi életünkre, ha azt pedig a polgár szempontjából nézzük, akkor egy biztonságosabb környezetben, ahol könnyebb munkához jutni, ahol a közszolgáltatások jobbak lehetnek, hiszen ahhoz is van támogatás, szabad a munkavállalás Európában, több lehetőséget nyújt a polgárok számára, a gazdák által megtermelt jó minőségű termények eljuthatnak az európai piacra, és olyan befektetések is érkeznek például Magyarországra, ami biztonságos, magas színvonalú munkahelyeket teremthet az itt élőknek.
1: Hogyan lehet a versenyképességet megőrizni, ahogy mondta, illetve jövő időben is fogalmazott, hogy versenyképesebbé tenni? Ennek mi a kulcsa, és a mindennapokban ez mit jelent?
2: Ugye a versenyképesség sok esetben adaptációt jelent, hiszen a technológia változik. A versenyképességet azt jelenti, hogy megvannak hozzá a sok minden jelenti, de azt jelenti részben, hogy ott vannak a képzett szakemberek, olyan a környezet, ami ösztönzi a befektetéseket, és rendelkezésre áll a megfelelő tőke is, hogyha egy jó gondolat vagy jó befektetési ötlet megjelenik, akkor annak a megvalósítására is lehetőség van, mind technológiai szempontból, mind finanszírozási szempontból. Hogy járulhat hozzá ehhez az Európai Unió? Azokban a térségekben, és Magyarország több régi és ide is tartozik, amelyek nem érték még el az európai átlagos fejlettséget, attól még kissé vagy jelentősebben le vannak maradva, a kohéziós támogatások támogatást adnak, segítik a felzárkózást, hiszen hova megy szívesen a befektetés? Ahol van képzett munkaerő, tehát támogatást lehet kapni oktatási létesítmények fejlesztéséhez, ahova oda megy az út, ahova oda megy a vasút, ahol megfelelő az energiaellátás, az európai közös támogatások segítik nem csak az európai országok összeköttetését, hogy meglegyenek úgynevezett interkonnektorok, hanem a hazai alternatív nem fosszilis energia termelésnek a támogatását, és majd a hálózatok összeköttetését is segíti, és ahol képzett munkaerő van, ahova el lehet jutni, az már befektetésbarát. De nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások, illetve az innovatív vállalkozások is fejlődjenek. Egy fontos kezdeményezés az európai tőkepiac megerősítése, hogyha valakinek itt van jó gondolat és meg akarja valósítani, a finanszírozási lehetőséget itt megtalálja hozzá, ne vigye el mondjuk egy másik régióba, vagy az Egyesült Államba, itt legyen hozzá meg az a kockázatvállási tőke, és ami ezt elősegítheti. De hogy egy kicsit közelebb is hozzuk ezt a dolgot, hogy hol volt ilyen típusú fejlesztés, amiben benne jelent az Európai Uniós támogatás, hát az M25 gyorsvonalmi út jelentős támogatást kapott európai forrásokból, az EGRI szennyvízcsatorna hálózatnak a fejlesztése, az EGRI turizmus fejlesztés, az EGRI várnak a rekonstrukciója, vagy a Budapest 60 vasútvonal, Füzesabony zöldváros, Tarnamenti kerékpárút, de Szent István rádióban vagyunk, megyei egyháziskolák is, köztük a Andrássy György Katolikus Közgazdaság Középiskola is kapott fejlesztési támogatást. Ezek mind hozzájárulhatnak az, hogy jobb színvonalú képzés, versenyképesebb környezet, hogy az európai gazdaság is versenyképesek legyen. az itteni gazdaság is, európai gazdaság, és Európa akkor versenyképes, ha minden régiója hozzá tud járulni ehhez az európai gazdasági sikerhez vagy fejlődéshez.

0: ezt egy globális szemmel nézve ez így érthető és világos. Nézzük meg mondjuk egy, mondjuk a sarki kisbolt esetében mit jelent a versenyképesség, hogyha ő európai szinten versenyképességben gondolkodik, egy ilyen teljesen mikroszinten, hogyan tud ebbe a gondolkodásba bekapcsolódni, vagy ebbe a rendszerbe egy fogaskerék lenni?
1: Hát nagyon fontos az is, hogy a helyi értékek is megmaradjanak. Ugye nyilván egy városon belül, ezt nehezebb értem, viszont a verseny igazából jelen van, de az rendkívül fontos, ez egy új programja az ERI, az Európai Uniónak, hogy a helyben maradás lehetősége és támogatása, hiszen van, ahol a sarkibi kisbolt az egyetlen bolt, mert egy olyan településről beszélünk, és a agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak az egyik fontos eleme a helyben maradás segítése, az, hogy a vidéki életforma az továbbra is vonzó legyen, és ezért az Európai Uniós költségvetésnek, ha nem is a legnagyobb, de egy tradicionális jelentős eleme az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak a megvalósítása, és egy új eleme ennek az úgymond, nem jó a magyar fordítás, de úgymond a helyben maradás joga, hogy azok a szolgáltatások, amelyek a jólétet jelentik, azok a kis településeken, a vidéki környezetben is megmaradjanak, megjelenjenek. Ne kelljen feltétlenül, hogy mondjam, messzire utazni, vagy a fiatalnak ne legyen az az automatikus gondolata, hogy nekem innen el kell költöznöm. Miért is valósulhat ez meg, és miért is jelenhet meg ez a fajta új gondolkodás? Pontosan azért, mert vannak olyan korszerű munkakörök, amik a digitalizáció révén bárhonnan elvégezhetők, ha pedig a megfelelő lapszolgáltatások és a biztonságos szolgáltatásokkal ellátott környezet azon a vidéki településen is megvan, abban a vidéki környezetben is megvan, akkor el fog gondolkodni róla, hogy nem is az a egyébként pezsgő, izgalmas, de lehet, hogy stresszesebb környezet jó a számára, hanem az ő munkáját, feladatát, azt inkább onnan szeretné elvégezni, ha egyébként megvan a kisbolt, megvan az orvosi szolgáltatás, tehát ez egy olyan új program, aminek a megfelelő támogatási eleme is megvan az európai költségvetésben.
0: Hogy egy ilyen programnak széles társadalmi támogatottsága legyen, ahhoz nagyon fontos, hogy információja legyen az embereknek erről. Ezügyben mit tesz az Európai Unió, hogy ezek az információk egyáltalán eljussanak, ezek a lehetőségek közismerté váljanak?
1: Hát sok mindent próbálunk tenni, de hát nyilvánvalóan nagy a környezeti zaj, de igyekszünk ennek érdekében tenni. Hát természetesen maga az európai, hát az európai intézmények közben az Európai Bizottságnak is vannak úgymond központi információs forrásai és helyi információs forrásai. Itt most hirtelen kettőt említenék meg. Egyiket könnyű megjegyezni, itt a Magyarországi Képviseletnek a honlapja az eu.hu, aki kíváncsi rá, az rá is kereshet, de nekünk vannak olyan kampányaink, amik azokat is elérik, akik nem keresnek ránk, tehát vannak információs kampányok, folyamatosan a közösség médiában is jelen vagyunk, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, de hogy ne legyünk távol, ezért a legtöbb megyében van egy információs iroda, és Heves megyésében is van egy Europe Direct információs iroda, a Heves megyei önkormányzattal partnerség van, egy rendszeresen szervez információs alkalmakat, kitelepüléseket, de közvetlenül fizikailag is megkereshető, Europe Direct Heves megyei irodaként rendelkezésre áll. Tehát próbálunk aktívan is tájékoztatást adni, eljönni személyes találkozási lehetőségekkel, közösségi médián, sajtóba, Szent István rádióba és más rádiókba beszélni róla, de elérhetőik is vagyunk. Ha valaki konkrét kérdéssel akar megkeresni minket, elérhetőségünket ezen az eu.hu honlapon keresztül is megtalálja. Tehát próbálunk több csatornán keresztül, központi, helyi, lokális csatornán keresztül aktívan vagy elérhetőséggel passzívan segíteni abban, hogy minél több információ eljusson, hiszen az Európai Unió még egyszer nem valami messzi intézmény, az Európai Unió mi vagyunk, az európai polgároknak szeretnénk, hogyha információt kapnának arról, hogy mit tesz értük az Unió, milyen kezdeményezései vannak, hogy tudnak beleszólni akár aktívan, és egyébként milyen jogokat teremtnek számukra, amelyek azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, mert az Európai Unió jelenti a szabadságokat, a lehetőségeket, az utazás szabadságát, a munkavállalás szabadságát, az emberi jogokat, a védelmet és a biztonságot, amiről az előbb beszéltünk.
0: Itt a vételkörzetünkben nagyon fontos a szüllő és a bor ágazat, akár önmagában is, de összefüggésben a turizmussal, idegenforgalommal. Az Európai Uniós tagság mondjuk mit jelent ennek a területnek, és hogyha azt is belevesszük, hogy az Európai Unión belül is van konkurencia, más országok is foglalkoznak szőlőbor termeléssel, ez hogyan működik, hogyan lehet ebben paritásosan eljárni az Európai Uniónak?
1: Tehát egyrészt ugye az Európai Unió, az Európai Unióban szereplő, vagy résztvevő országok egyrészt hisznek a demokratikus alapértékekben, másrészt a szociális piacgazdaságban. Tehát a verseny az nem eleve rossz dolog, tehát valóban van egy egészséges verseny ezekben az ágazatokban is. De ahogy említettem, maga a szőlészet, borászat is több rétű kérdés. Az agrártámogatások ezen a területén is jelentkeznek, abnak megvannak az egységes szabályai, és részesülhetnek belőle a magyar bortermelők is. Másrészt ennek a kérdésnek van egy helyben tartó szerepe is, tehát hogy a vidékfejlesztési támogatáson keresztül megmaradjanak ezek a gazdálkodó szervezetek, szőlészek és borászok a szakmájuknál, és van egy turisztikai értéke is, és ahogy említettem, Eger is kap ilyen típusú turisztikai támogatásokat, ami egy másik ipar vagy szolgáltatási ágazaton keresztül is hozzájárul ennek az ágazatnak a fennmaradásához, és a következő 7 éves költségvetési keretben is az agrár és vidékfejlesztési támogatások a tervezet szerint egy jelentős összeget fognak kitenni, és hát ennek most folyik a vitája, és hát a magyar agrárszervezetek is lobbiznak annak érdekében, hogy a támogatások szintje az ne jelentősen csökkenjen, vagy a legalábbis az eredményessége, hatékonysága megmaradjon.
0: 2004-ben népszavazási támogatottsággal lett az Európai Unió tagja Magyarország. Mit lehet tudni manapság, milyen a támogatottsága a magyar társadalom körében az Európai Uniónak, az Európai Uniós tagságnak, az európai ügyeknek? Van ebben változás, van-e elmozdulás?
1: Itt egy kicsit messzire megyek, és itt kiesek a tisztviselői szerepből. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a rádió névadója, a Szent István egy nyugati orientációra helyezte rá Magyarországot. Tehát itt szinte, hogy mondjam, hagyomány, vagy genetikailag van az európai együttműködés támogatása, mert a számok azt mutatják, hogy itt lehettek a kommunikációs térben különböző kampányok, lehettek esetleg viták intézményekkel, más tagországokkal, de összességében az a felismerés, hogy Magyarország Európához tartozik, és az európai partnerekkel való együttműködés hosszú távon előnyös Magyarország számára, ezt a legtöbb magyar polgár osztja. Tehát voltak benne hullámok, az Európai Uniós intézményekbe vetett bizalom mondjuk valamennyire csökkent, aztán megint növekedett, de mindig az Európai Uniós átlag fölött volt. De amit ennél fontosnak tartok, hiszen ez nem intézményekről szól, mondtam Európa, arra a kérdésre, hogy európai polgárnak tartja magát. De nem kizárva, hogy egyben attól még magyar polgár, de hogy európai polgárnak tartja magát, arra több mint 80% felelt igennel, hogy európai polgárként gondolkodik saját magáról, ami azt mondom, sok mindent elmond, és e fölött még volt egy néhány százalék, aki azt mondta, hogy valamennyire. Tehát igazából összességében 90% körüli az, aki európai polgárként gondolkodik magáról, ami azt hiszem válasz is a kérdésre. Hiszen a európainak lenni az valamiféle értékítélet is az európai kultúráról, a polgárok közötti együttműködésről, a szolidaritásról, tehát egy elkötelezettség, egy érték és érdekközösség mellett. Nem csak önmagában annak a hogy mondjam, jól megfontolt, közvetlen geopolitikai, gazdasági érdekei mellett, hanem egy értékítélet amellett is, hogy hogy gondolkodunk a világról, megkülönböztetve, hogyha meg kell különböztetni, hogy mondjuk Észak-Amerikában hogy gondolkodnak róla, vagy akár Ázsiában hogy gondolnak róla. Én azt gondolom, hogy ebben benne van az egyfajta szolidaritás, a közfeladók iránti elkötelezettség, azok minősége iránti igény, az elesettek támogatása, a még nem fejlett régiók melletti kiállás és szolidaritás és azoknak a támogatása, és az európai kulturális sokszínűségnek a megőrzése és annak a tisztelete is.
0: Végezetül még egy kérdés, az európai értékek között számon tartják-e vajon a kereszténységet, mint európai értéket, hiszen annak idején ez egyfajta kohéziós erőt adott az államok közösségének.
1: Azt gondolom, amit előbb elmondtam, az igenis jellemző rá, valóban. Európának érdeke, hogy ne mélyüljenek a különbség a gazdag és a szegényebb régiók között, a nagyvárosi vagy a vidéki térségek között, például a kohézis politikának célja és a régiók közötti gazdasági és szociális különbségeknek a csökkentése, segítségnyújtás azoknak, akik bármi szempontból természeti katasztrófát szenvedtek, egészségügyi válsághelyzet esetén segítség és szolidaritás, az elesetteknek a támogatása, akár energiállátási problémák segítése. Azt gondolom, hogy ez a fajta szolidaritás, ez a keresztény hagyományokból táplálkozik, és Európának egy fontos alapköve.
2: Kedves hallgatóink, Zubkó Gáborral, az Európai Unió Magyarországi Képviseletének vezetőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Máté evangéliumának 22. fejezetének 11. és 12. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A menyegzőről, a házasságkötésről, a nászról és az azt követő lakodalomról az Ószövetségben és az Újszövetségben is hallunk. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy azon túl, hogy egy menyegzőről való híradásnak önmagában az adott korban is meg lehet a saját értelme, tehát az ember élet egyik legemelkedettebb, legboldogabb eseménye az, amikor két fiatal, egy férfi és egy nő végérvényesen összeköti az életét Isten előtt, és örömükben osztoznak a családtagok, rokonok, barátok is. A menyegző, a lakoma különleges élményként, meghatározó közösségi alkalomként marad meg mindenki emlékezetében. Természetesen a menyegző akár a prófétai tanításban, akár az Úr Jézus ajkáról kinyilatkoztatásként hangzik el, vagyis önmagán jóval túlmutató tanításként azt különösen is fontosnak vesszük, illetve ezt részesítjük előnyben. Ennek a jelképes értelemnek van elsőbsége, az imént említett adott korbeli jelentéssel szemben. A menyegző Isten és ember együttlétét, sőt, egyesülését jelképezi. A menyegző talán a legszemléletesebb, legtalálóbb bemutatása annak, hogy Isten országa, szeretetének uralma minden földi értéket, mértéket, érzést és gondolatot felülmúló boldogság. Mi is történik egy lakodalomban? Különösen egy igazi, nagy számú násznépet számláló menyegzőn. Két ember egyévállás egyesülése a házasságban, különösen a szentségi házasságban való lelkitesti egyesülése Istennel és egymással, az egész ünneplő közösségre kiárad. A házasságkötés egy nász azt fejezi ki egészen megrendítő módon, hogy milyen végtelenül szereti az Isten az embert. A menyasszony és a vőlegény az Úrban, a legmagasabb szinten, az Isten szeretetének magasságában egyesülnek, vagyis nem pusztán emberi érzelmekkel, hanem Isten jóságával szeretik egymást, és válnak egy testé, egy emberré. Amikor két ember egymásnak teljesen átadja magát, az életét, az Ószövetségben az Úr áldásával, az Újszövetségben, és most az egyház korszakában, magában az Istenben, az ő szentségében és tisztaságában, valamint hűségében részesülnek. Tisztelt rádióhallgatók, úgy vélem, mindnyájan egyetértünk abban, hogyha valamilyen ünnepre hívnak meg minket, legyen az esküvő, lakodalom, keresztelés, keresztelő, mint egyházünnepek, vagy polgári események, családi együttlétek, név, illetve születésnap, házassági évforduló megülése, aztán polgári alkalmak, történelmi ünnepeinkről való megemlékezés, diplomaosztó, és hála Istennek még hosszan folytathatnánk a sort, megtiszteltetésként és boldogan fogadjuk a meghívást, és ezt igyekszünk is kifejezni, többféleképpen is. A legalapvetőbb, ünnepi ruhát öltünk az ünnepre, már az öltözetünkkel, az ápoltságunkkal, tisztaságunkkal, esetleg kifejezetten az alkalomra vásárolt szép ruhánkkal megmutatjuk a tiszteletünket a meghívóink felé. A ruha, mely testünket fedi, a lelkünkben lévő örömet és a megbecsülést hivatott kifejezni azoknak, akik gondoltak ránk, nem feledkeztek meg rólunk sem. Tisztelt rádióhallgatók! Noha meg kell adni a módját egy ünnepi eseményen való részvételnek, amikor az evangéliumban a királyi menyegzőről való példabeszéd fontos részét hallottuk, igazságtalanságnak tűnhet számunkra, miért várják el az útszéről behívott embertől, hogy legyen rajta menyegzős ruha. Erre azért megvannak a különféle magyarázatok. Például
Több szentírási szakértő értelmezése szerint a keleti kényurak a vendégeknek ruhát küldtek ajándékba, és abban kellett megjelenniük a kihallgatáson vagy a lokomán. E szerint példabeszédünk királya megküldte volna menyegzős ruhát is, de az egyik meghívott nem törődömségből vagy megvetésből nem vette magára. Más avatott szakértők arra hivatkoztak, hogy nem külön ruhát kellett rajta érteni, hanem a rendes ruhát, amelyet előbb kimostak és kitisztítottak. Ebben az esetben is a meghívott tiszteletlen volt a meghívóval szemben, mert nem készült fel a lakomára. Akárhogyan is történt, a példabeszédből kitűnik, hogy a megszólítottnak nincs semmiféle mentsége, és ezért csak hallgat a barátom megszólítást követően. Tisztelt rádióhallgatók! Hogyan is összegezhetnénk az iménti gondolatokat? A példabeszéd azt tanítja, hogy nem elég a meghívás, sem annak elfogadása, hanem a meghívott magatartása, viszonyulása bír kiemelt jelentőséggel. Egy menyegzőre, de bármilyen ünnepre való meghívást hálás szívvel, megtiszteltetésként és örömmel kell fogadni. Mivel pedig ember voltunk, a test és a lélek egységén alapul, a külsőnk és a belső világunk összhangjának kell megnyilvánulnia, kifejeződnie egyértelműen és kézzelfoghatóan az embertársaink felé. Megemlíthetjük azt is, hogy sokszor elhangzik az az érvelés viselkedésünk igazolására, hogy én jót akartam. Ismerjük ugyanakkor a mondást, a pokol felé vezető út is jó akarattal van kikövezve. Mi következik ebből? Az, hogy az én sokszor önző, sőt, önelégült, beképzelt természetemen és cselekedeteimen változtassak. És itt most már alapvetően a keresztény életben, sőt katolikus egyházunk szentségi valóságában vagyunk, ahol a menyegzős ruha vagy köntös kifejezetten a megfelelő lelki felkészültséget, az Isten szeretetét és a megszentelő kegyelmet jelenti. Mi a célunk és életünk értelme? Az Istennel, a végtelen szeretettel való egyesülés. Erre emberi erővel képtelenek lennénk, ezért ő maga siet segítségünkre, a kegyelmével, mennyei átalakító erejével, a megszentelő kegyelemmel. E megszentelő kegyelmet először a keresztség szentségében kapjuk meg, majd életünk különböző mérföldköveinél, életfordulóinál, a különböző szentségekben részesülünk. Ami azonban a legfontosabb, az oltári szentség, az eukarisztia, a központ, amelyben Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Minden más szentség az eukarisztia megünnepléséből, a szentmiséből meríti erejét és hatékonyságát. Az Úr szentséges testét és vérét viszont csak úgy és akkor vehetjük magunkhoz, ha megtisztulunk a bűneinktől. A bűnbocsánat a kiengesztelődés szentségének gyakori ünneplése, vagyis a szentgyónásokhoz való rendszeres járulás az érett lelkiélet egyik fokmérője. Nem élek Krisztussal, nem akarok vele egyesülni, nincs menyegzős ruhám, ha szándékosan távol tartom magam a szentgyónástól. Nincs bennem igazi krisztusi lélek, ha az Istennel való egyesülésre, a szentáldozásra, a mennyegző igazi mély szívben való megünneplésére nem törekszem. Ahogyan a Hozsanna énekes és imakönyvünk 120-as éneke megfogalmazza, szépen kifejezi ezt. Mennyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek. Jézus étkül adja nékünk itt magát. Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát. Testvérem, vágyolt egyáltalán arra, hogy Jézus Krisztussal együtt legyél? Hogy vele minden áldott nap egyesülj? Hiszed-e, hogy a legszebb ruhád az a mennyegzős köntös, amely akkor ragyog a legszebben, amikor isteni vőlegényedet, Jézus Krisztust
a szívedbe, az életedbe fogadod.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrij Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Minden lehetséges megoldást megvizsgál a pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében, közölte a tárca. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Vecsernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontás a befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sokfelé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leópápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha

0: bennünket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítsa azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelembe jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonsorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állnak jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről, akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó

0: egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk alig ha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdi látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. 6. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor, 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Gelegerések, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Gallagher érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Gallagher érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Gallagher érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Gallagher érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyel ház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az Egri Szentolsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szentolsolyai életpéldájáról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében, amen.
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevennek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
3: Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
2: Bizony. Hogy találkozunk még velük?
4: Szobában, ilyen képeken, amikor templomban vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
2: Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
3: Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
2: Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább?
4: A falon a képek.
2: A falon, ugye még ők a falon.
3: A könyvben.
2: Az imakönyvben, ugye a szent képeken. Igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
3: A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
2: Berni, neked ki a védőszented?
3: Szent Bernadett.
2: Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
3: Persze.
2: És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzeszted, hogy közben járt érted?
3: Igen.
2: Igen, érdekes az, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
3: Nekem inkább anyukám.
4: Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
2: Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
3: Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
2: Denisza?
4: Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk, szerintem.
2: Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
4: Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
2: Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek. Legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni, a történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aurából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aura és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte, ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
3: Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal, ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
2: Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
3: Igen.
2: Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye? Vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek. Szerintem mindnyájan őrizgetünk ilyeneket. Ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon. Ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is, amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.

0: A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye a Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berri, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
1: Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve, Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, és mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
0: No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
1: Hát szép lehetett. Fiatal.
2: Hűséges, bátor.
0: Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé hírekelt. Népszerű lehetett szerintetek?
2: Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
0: Ugye? Hány követője volt?
2: Hát 11 000.
0: 11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
1: Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
0: Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
2: Hogy lemond a házasságról.
0: Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
2: És lemondott a házasságról.
0: Szüzességi fogadalmat
2: igen,
0: tett.
2: Fogadalmat
0: igen, igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
1: szent legyen.
0: Elindítson a szentéválás után, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol szász területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
2: Hát elérte.
0: A Denisza azt mondja, hogy elérte.
1: Mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
0: Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végighajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérőjül, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigazsága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
1: Nem.
0: Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg az a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. A hitigazsága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők, és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket, Szent Orsolya?
1: Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
2: Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
0: Nekem azt tetszik az életében, ahogy ugye a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
2: A Köln városának.
1: Hajósoknak.
2: Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
1: Háború idején.
0: Igen. Ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
2: Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
3: Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Néll és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
4: Napbúcsúztató.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az kínálatot. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 16. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. A mai adásban adásban a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól is hallanak beszélgetést. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ukortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az EKKE Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

barátomnak volt egy szőlőskertje. Fölásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepére tornyot épített, és sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Amikor még feketének láttam mindent, minden este gyötörtem magam bűnökkel terhelt lelkiismeretem miatt, most másképp végzem az esti számadást. Nem kutatom tökéletlenségeimet, hanem adósságaimat. Szívesen felkutatok mindent, hogy felismerjem mindazt, amit másoktól kaptam a nap folyamán, az emberi jóság nagy és kicsiny tanújeleit, alamizsnáit, kezdve a paptól, aki a reggeli misét mondta, életét hozva áldozatul, hogy nekem misét szolgáltathasson, addig a személyig, aki a kertben a zöldséget szedi, hogy ételhez jussak. Pillanataim minden jótevője, valamennyi őtöket előhívom, imáimba foglallak titeket elalvás előtt. Milyen sokan jöttek ma is jó szívvel hozzám, hogy nyomorúságomon, gyengeségemen, szükségemben segítsenek. A rossz indulatúaknál számosabbak, akik jót tettek velem. Aztán a legtöbb sértő nem akarattal bántalmazott. Ezen felül a fájdalmat okozók tetteire még szükségem is lehet a keserű orvosához hasonlóan. Valamennyiükért dicsérő éneket zengek, hálám litániáját. Amikor számadásomat befejeztem, és minden rendben van, köszönetet mondok Isten jóságáért is, és békével alszom el. Aki semmit nem fogad el hálából, nem részesül semmiben. Jogunk csak ahhoz van, amit hálával tudunk fogadni, vagyis amire alapjába véve nincs is jogunk. Ó, Uram, nagyon rossz az, hogy mi rettegünk tőled. Mindig úgy érezzük, hogy lemaradtunk követeléseiddel szemben, hogy félve kell majd eléd állnunk. Hogy tudnánk így örömmel gondolni rád, hogy tudnánk így lélekszakadva futni feléd? Vánszorogva cammogunk, és húzzuk, halasztjuk a találkozást veled. És mindez azért, mert a veled való találkozást számadásnak gondoljuk. Mennyivel más volna minden, ha meggondolnánk, hogy a mi számadásunk előtt te adsz nekünk számot. Számot adsz már itt a földi életben, a te szeretetedről, bűneinket eltörlő irgalmadról, félelmünket eloszlató megtestesülésedről, állandó, őrködő jelenlétedről. Ó, Úrunk, a te számadásod nagyon sok tételből áll. Egy élet nem elég hosszú rá, hogy végére érjünk jóságot sorozatának. Igazában csak az örökké valóság lesz megfelelő alkalom arra, hogy végighallgassuk a te szereteted számadását. Ha erre többet gondolnék, a hála kitágítaná szívemet, és igazán nem volna nehéz felkészülnem az én számadásomra, amely nem bűneim felsorolása vagy mentegetése lesz, hanem az én, piciny, de hálásan viszonzó szeretetem elszámolása.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Romer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrii Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció, a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondta, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néha zivatar, a déli szelet sok felé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 16. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

A nagy újság 2 perc alatt végigfutott a városon, és már rohantak is a népek lefelé a lejtőn, a világ minden tájáról. Voltak, akik futás közben ráncigálták föl a kabátjukat. Rövidesen egész tömeg vett körül, és a lábdobogás olyan volt, mintha egy regiment masírozott volna arra. Minden ablak és kapu teli volt, és minden minutumban átszólt valaki a kerítésen, ők azok! És valaki, aki a tömeggel ment visszafelelt, ők biza! Mikor a házhoz értünk, az utca tömbe volt, és 3 lány állt az ajtóban. Mary Jane tényleg vörös hajú volt, de az nem tesz semmit, mert csuda szép volt, és a szeme szája ragyogott a boldogságtól, hogy megláthatja a nagybácsikáját. A király kitárta a karját, Mary Jane pedig a nyakába ugrott. A nyúlszájú a herceg nyakába esett, és vége hossza nem volt az ölelkezésnek. Majd mindenki sírt, főleg az asszonyok, mikor látták, hogy örülnek a találkozásnak. Aztán a király titokban meglökte a herceget. Én láttam, és körülnézett. Mikor meglátta a 2 székretett koporsót az egyik sarokban, a herceggel együtt egymás vállát átölelve és szemüket dörzsölve odamentek lassan, ünnepélyesen. Mindenki hátrált, hogy utat nyissanak nekik. A lárma elhallgatott. Mindenki pisszegett. A férfiak levették a kalapjukat, mindenki lehajtotta a fejét, hogy még a légzümmögését is meg lehetett hallani. Mikor azok ketten odaértek, ráhajoltak a koporsóra és ránéztek. Aztán olyan sírásba kezdtek, hogy még New Orleansban is biztosan meghallották. Aztán egymás nyakába borultak. Fejüket egymás vállára hajtották, és 3-4 percig úgy bőgtek, ahogy még soha emberfia nem bőgött. Majd elúsztunk, annyi könnyet potyogtattak. Aztán fölocsúttak. Egyik a koporsó egyik végéhez ment, a másik a másikhoz. Letérdeltek és hozzátámasztották a homlokukat, mintha imádkozzának magukban. Ez olyan hatással volt a tömegre, mint soha semmi. Mindenki hangosan hüppögni kezdett. Szegény lányok is, az

0: asszonyok is mind oda mentek a lányokhoz, és szó nélkül megcsókolták őket a homlokukon. A kezüket pedig a fejükre tették. Fölnéztek az ég felé, a könnyeik pedig folytak, aztán hüppögve és nyögdécselve kiszaladtak, és jöhetett a soron következő asszony. Soha ilyen undorítót nem láttam még. A király aztán rövidesen magához tért. Előre jött, összeszedte magát, és elcsukló hangon beszélni kezdett, csak úgy ontotta a könnyeket és a nagy szavakat, hogy milyen szomorú megpróbáltatás ez neki, és szegény öccsének, hogy így elveszítették szegény megboldogultat, és hogy hiába tették meg a 4000 mérföldes utat, már nem találták szegényt életben, de megpróbáltatásukat megédesíti és felmagasztosítja az a meleg együttérzés, és ezek a szent könnyek, amit szíve legmélyéből köszön. És fívére szíve legmélyéből is. A végén, mikor már a belem is majd kifordult, nagy ájtatosan áment mondott, utána megint zokogni kezdett, mint a síró görcse lenne. Ahogy abba hagyta, valaki rázendített egy gyászénekre, és mindenki belevágott, hogy az embernek a szíve repeshetett tőle, akár csak a templomban lett volna. Az énekszó jó dolog, és azután a sok moslékbeszéd után fölemelte az ember lelkét, és olyan igaznak hatott. Aztán a király megint kinyitotta a száját, és azt mondta, hogy ő is, és a húgai is boldogok lennének, ha a család legjobb barátai velük vacsoráznának az este, hogy megüljék a szegény elhunyt torát. Azt mondta, hogy ha a szegény testvére beszélni tudna, ezeket sorolná föl, akiket annyira szerethetett, mert majd minden levelében benne voltak. Nagy tiszteletű Mr. Hobzont, Lothawi tiszteletest, Mr. Ben Ruckert, Abner Shackelfordot, Levi Belt és Dr. Robinsont, a feleségüket, no meg özvegy Bartliné asszonyt. Hobzont tiszteletes és a Robinson doktor a város másik végén voltak közös vadászaton, vagyis úgy értem, hogy a doktor biztosan átsegített valami beteget a más világra, és a pap adta hozzá az útravalót. Belügyvéd Louisville-ben volt valami ügyes bajos dologban, de a többiek itt voltak, és mind odajöttek kezet szorítani a királlyal. Megköszönték a meghívást, és mondtak még sok egyebet. Aztán kezet szorítottak a herceggel is, de neki nem szóltak semmit, csak vigyorogtak, és a fejükkel bólogattak, mint a fababák. Ő pedig mindenféle jeleket mutogatott nekik a kezével, és azt motyogta g-g-g-g, mint valami csecsemő. A király azonban járatta a száját, mint egy szélkelep, és mindenről kérdezősködött, ami a városban történt, és apró esetekről beszélt, amik itt estek meg George családjával vagy Peterrel. És azt mondta, ezekről Peter írt neki, ami szintiszta hazugság volt, mert az egészet abból a fiatal tahóból szedte ki, akit fölvittünk a hajóhoz. Aztán Mary Jane elhozta a levelet, amit az elhalálozott hátrahagyott. A király pedig hangosan felolvasta, és sírt egy verset fölötte. A házat hagyta a lányokra, és 3000 dollárt aranyban. A cserzőműhelyt, ami jó volt lehetett, több házat és földet, körülbelül 7000 dollár értékben, és 3000 aranydollárt hagyott Harvey-ra és Williamre, és megmondta, hol van elrejtve a 6000 dollár a pincében. A két gazember azt mondta, hogy rögtön lemennek és fölhozzák, hogy mindent hamarosan rendbe hozzanak. Nekem azt mondták, jöjjek és hozzak egy gyertyát. Becsuktuk magunk mögött a pince ajtót, és mikor megtaláltuk a zacskót, a király meg a herceg kiöntötték a pénzt a padlóra. Pazar látvány volt. Csupa sárga csikó. Hű, hogy csillogott a király szeme. Ráveregetett a herceg vállára, és azt mondta... Na, ha ez nem teli találat, akkor semmi. Mi, Bridge? Ez még a non plus ultrát is lepipálja. A herceg elismerte, hogy igen. Söprögették az aranyat, és az ujjaik között csurgatták, hogy csak úgy pörögtek a padlón. Aztán a király azt mondta, akárki akármit mond, ez igazán nekünk való szerep, Bridge. Gazdag halott testvéreinek lenni, és hátrahagyott külföldi örökösök érdekeit képviselni. Mindig mondtam, hogy bízni kell a gondviselésben. Íme, itt a jutalma. Hiába, tudom, mit beszélek. Más ember meg lett volna elégedve ezzel a halompénzzel, és nem nézett volna utána, de ezek nem. Ezeknek meg kellett számolni az egészet. Kiderült, hogy 415 dollárral kevesebb. A király káromkodott. Mi a figyfenét csinált avval a 415 dollárral? Keresték, kutatták mindenfelé, de nem találtak semmit. Aztán a herceg azt mondta,
1: biztos nagyon beteg volt már, és rosszul emlékezett rá. Biztos így történt a hiba. Ne törődjünk vele, és hallgassunk az egészről. Ez legyen minden veszteségünk.
0: Jó, jó, azt én is tudom, hogy nekünk mindegy, de a számolásnál lesz baj. Csuda becsületesnek és nagy lelkűnek kell lennünk odafönn. Föl akarom vinni ezt a csomópénzt, és meg fogjuk számolni mindenki szeme láttára. Nehogy gyanút fogjanak. De a halott ember azt írja, 6000 volt, hát tudja.
1: Várjunk csak, mondta a herceg. Tudja mit? Ki fogjuk pótolni a hiányt.
0: És már szedte is ki az aranyakat a zsebéből. Pompás gondolat, herceg. Magának igazán helyén van az esze, mondta a király. Azért mégiscsak kisegíti a jó öreg non plus ultra. És ő is kezdte előszedni a maga pénzét. Nem sokjuk maradt, de a 6000 megvolt az utolsó krajcárig.
1: Hopp, mondta a herceg. Van egy jobb ötletem. Menjünk föl, számoljuk meg a pénzt, és aztán adjuk oda az egészet a lányoknak.
0: Keblemre, herceg, nagyszerű.
1: Ennél remekebb gondolata még nem volt élő embernek. Pompás koponya.
0: Ebben aztán mindent verünk, azt lefogadom. Ezután gyanakodhatnak, ha mernek.
2: Mikor fölmentünk, mindenki összesereg lett az asztal körül. A király pedig megszámolta a pénzt, és oszlopokba rakta 300 dolláronként. 20 csinos oszlop lett belőle. Mindenkinek a szeme düllett ki tőle, és a szájuk szélét nyalogatták. Aztán újból besöpörték az acskóba. A király meg kihúzta magát, és beszélni kezdett.
0: Kedves barátaim! Szegény testvérem bőkezű volt azok iránt, akik itt maradtak a föld síralom völgyében. Bőkezű volt-e szegény báránykákkal szemben, kik apátlanok, anyátlanok voltak, és kiket életében is óvott és istápolt. És mi, akik ismertük őt, tudva tudjuk, hogy még bőkezűbb is lett volna, ha nem fél attól, hogy fájdalmat okoz nekem és Williamnek. Pedig hát okozott volna. Előttem nem kétséges ez, barátaim. Mert milyen testvérek azok, akik ilyenkor az útjába állottak volna? És milyen nagybátyák lennének azok, akik megrabolnák? Igenis, megrabolnák ezeket a szegény angyalkákat, akiket ő is annyira szeretett. Ahogy én ismerem Williamet, és azt hiszem, senki nem ismeri nálam jobban, ő is így gondolja. Hadd kérdezzem meg.
2: Megfordult, és mindenféle jeleket mutogatott neki. A herceg egy ideig ostobán és fafejűen nézte, aztán, mintha hirtelen megértette volna, odaugrott a királyhoz, mintha örömében tenné, és 10-szer is megölelte az öreget. Aztán a király folytatta.
0: Tudtam. Azt hiszem, hogy ebből mindenki megismerheti, milyen derék fiú. Jártek ide, Mary Jane, Susan, Joanna. Vegyétek el a pénzt. Tiétek az egész. Az ő ajándéka ez, aki már ott fekszik, akinek a teste már hideg, de a szíve megbékélt.
2: Mary Jane odaszaladt a királyhoz. Susan és a nyúlszájú pedig a herceghez, és olyan ölelkezés, csókolódzás lett, amilyet még a világ se látott. Mindenki könnyes szemmel tódult oda hozzájuk. A kezüket szorongatták, és mindenki azt mondogatta,
1: drága jó emberek, milyen nagyszerűek, hogy ezt tették.
2: Aztán megint az elhalálozottról kezdtek beszélni, hogy milyen jó ember volt szegény, és milyen veszteség, és minden. Egyszerre egy nagy, kemény képű ember furakodott be kívülről. Hallgatta a dolgot, és nézelődött, de szót se szólt. Hozzá se szólt senki, mert mindenki a királyt figyelte. A király már jó ideje beszélt, és éppen ott tartott, hogy ők voltak az elhunyt legjobb barátai. Ezért hívtam meg őket ma estére. De holnap mindenki hivatalos lesz. Minden egyes ember. Mert szegény bátyám mindenkit szeretett. Mindenkit tisztelt, és illendő, hogy a temetési orgiákat nyilvánosan tartsuk meg. És így tovább. Úgy látszott, megrészegedett a saját hangjától, és minduntalan előhozta a temetési orgiákat, amíg a herceg már nem bírta tovább, fölírta egy kis cédulára, ceremónia maga vén hülye. Összehajtogatta, és gügyögve odaadta neki az emberek feje fölött. A király elolvasta, zsebre tette, és tovább beszélt. Szegény William, bármilyen nyomorék is a szíve aranyból van. Arra kér, hogy mindenkit hívjak meg a temetésre. De kár volt aggódnia. Éppen a nyelvemen volt. Aztán tovább szónokolt, és újra belevegyítette az orgiákat. Tökéletes nyugalommal, akár az előbb. Mikor harmadszorra mondta, megemlítette, orgiákat mondok, ha bár nem ez a használatos kifejezés, ceremóniának szokták mondani, de az orgia a helyes szó rá. A ceremóniát nem is használják már Angliában, elavult. Ma már mindenütt orgiát mondanak Angliában. Hát ennél külön mákvirágot még nem láttam. Ez lehetett annak az újonnan jött keményképű embernek is a véleménye, mert egyenest a király szemébe nevetett. Mindenki megdöbbent, de doktor, kiáltoztak. Edmund Shackelford azt mondta, hey Robinson, hallottad az újságot? Ez Harvey Wilkes. A király szélesen rávigyorodott, és kinyújtotta felé mancsát. Igazán önszegény bátyám drága barátja és orvosa. Én...
3: Vigye a kezét innét, mondta a doktor. Persze. Azt hiszi, angolosan beszél, mi? Ennél rosszabb utánzást még nem hallottam. Maga Peter Wilkes bátyja. Közönséges csaló, nem más.
2: Hű, hogy felszúdultak erre mind. A doktor köré gyűltek, és próbálták lecsillapítani. Magyarázták neki, hogy Harvey százszor is igazinak bizonyult, és mindenkit név szerint ismer, és még a kutyájuk nevét is tudta, és könyörögtek neki, hogy ne sértse meg szegény Harveynak és a kislányoknak az érzéseit, de mit se használt. A doktor tovább kiabált, hogy a király nem igazi angol. Még az angol beszédet is rosszul mémeli, és hazug csaló, semmi más. A szegény kislányok a király nyakába lógtak és sírtak. A doktor pedig hirtelen őrájuk támadt.
3: Az apátoknak is barátja voltam, nektek is barátotok vagyok. És mint őszinte barátotok, óvlak benneteket, nehogy bajba jussatok. Fordítsatok hátat ennek a csirkefogónak, és ne törődjetek vele. Soha nyavajásabb szélámos nem láttam. Valahonnan megtud egy csomó nevet, összeszed egy pár adatot, és ti azt hiszitek, ez bizonyíték. És hagyjátok, hogy becsapjanak benneteket. A többiek pedig szintén nem különbek, pedig több eszük lehetne. Mary Jane Wilkes, te tudod, mindig szerettelek, és mindig özvetlen barátotok voltam. Hallgass rám, dobd ki ezt a szánalmas csirkefogót, kérlek, dobd ki, megteszed?
2: Mary Jane kihúzta magát, Istenem, te csinos volt, és azt mondta, ez az én feleletem. Fölkapta a zacskó pénzt, a király kezébe tette, és azt mondta, tessék, itt a 6000 dollár. Fektesd be számunkra, ahogy akarod, és még csak elismervényt se kérek tőled. Aztán a király nyaka köré fonta a karját. Susan is a nyúlszájú szintén. Mindenki tapsolt, és dobogott a padlón, mintha vihar tört volna ki. A király pedig fölemelte a fejét, és büszkén mosolygott. Az orvos azt mondta, hát jó. Én mosom kezeimet. De mondhatom, lesz olyan idő, hogy keservesen megemlegetitek ezt a napot. És ezzel elment. Jól van, doktor, szólt utána a király gúnyolódón. Majd magát is belevesszük a megemlékezésbe. Amire mindenki kacagni kezdett, mert nagyon jó mondásnak tartották.
4: Elhangzott Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 16. része, felolvasta Kovács Máté. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
5: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
6: Kapcsolj rá! Zenei a szállítás fiatal.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Befejeződött a vasúti felújítás Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között. Egerben tartják a vegyipari konferenciát. Átadták a Miskolci Egyetem felújított kollégiumát. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Befejeződött a pályafelújítás, így újra óránkénti 80 km-es sebességgel járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ez mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, ismertette Vitézi Dávid, hozzátéve, hogy folytatják a lassú jelek felszámolását. A Magyar Vegyipari Szövetség ma és holnap rendezi meg a 32. MAVESZ vegyipari konferenciát, az eseménynek Eger ad otthont. A hagyományoknak megfelelően nagy hangsúlyt kapnak a versenyképességi, a környezetvédelmi, valamint a biztonságtechnikai témák. A legnagyobb újdonság a 2025-ben indult Kritikus Vegyi Anyagok Szövetségének munkája, melynek eredményeit a mai konferencián ismertették. Ennek a szövetségnek az európai szintű közgyűlésére holnap kerül sor, több mint 360 tag részvételével, tájékoztatta rádiónkat Szabó Csaba, a Magyar Vegyipari Szövetség igazgatója.
3: A konferenciánk az több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza, ezt most 32. alkalommal rendezünk, tehát a 90-es évek közepétől rendezi meg a Magyar Vegyipari Szövetség ezt a konferenciát. Korábban kifejezetten biztonságtechnikai és környezetvédelmi konferenciaként szerveztük, de az idők változásával az elmúlt években a vegyipari versenyképességet, általános gazdasági versenyképességet, képességi témákat, illetve az oktatás szakmai utánpótlás témáját is behoztuk a konferenciánkra. Korábban másfél napos volt, most már 2 naposra bővült az utóbbi években a konferencia. Éves szinten körülbelül 170-180 résztvevővel rendezzük meg. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az utóbbi években a szakmai utánpótlás kérdésére. Azokkal az velünk együttműködő egyetemekkel szorosan együttműködünk itt is. Vendégül látunk több tucat egyetemi oktatót és diákot is, hogy lássák azt, hogy mi történik a vegyiparban. Jellemzően nyilván azoknak az egyetemeknek a oktatói és hallgatói jönnek, akik vegyész-vegyészmérnök képzéssel, illetve kémia tanár képzéssel foglalkoznak. A Magyar Vegyipari Szövetség nem csak Magyarországon aktív, hanem mi képviseljük a tagvállalatainkat nemzetközi szinten is. A szövetség 3 nagy nemzetközi szervezetben tag, az Európai Vegyipari Tanácsban, akik SZEFIK a rövidítésük, az Európai Vegyipari Munkaadók Szövetségében, és van egy Európai Vegyipari Régiók hálózata, oda az idei évben léptünk be, és ugye ezek közül a legnagyobb a SZEFIK, az Európai Vegyipari Szövetség, akik több mint 600 tagvállalattal rendelkeznek, több mint 40 országnak a vegyipari szövetségei a tagjai, és jellemzően őket mindig meghívjuk erre a konferenciára, most is a legfelső vezetésből a helyettes ügyvezető igazgató van itt, illetve a ipari szakpolitikáknak az igazgatója. Mindig ahhoz igazítjuk a hívásokat, hogy ők milyen területek vannak éppen kiemelt szerepben, jellemzően az európai jogalkotási fórumokon.
2: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Egyetem Green and Smart Campus elnevezésű fejlesztési programja. Ma ünnepélyes keretek között adták át a teljesen megújult EPER2-es kollégiumot az egyetemvárosban. Az infrastruktúrális beruházás részeként egy modern, saját minikonyhával és zuhanyzóval felszerelt, 1 és 2 ágyas szobákat kínáló diákszállás árja a hallgatókat. A korszerűsítés különlegessége a megújult oldalszárny, amely a jövőben közösségi rendezvénytérként működik majd. Az ünnepélyes avatunnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora mondott köszöntőt.
1: A most tanuló hallgatók egy kicsit jobb körülmények között tudják élvezni az egyetemi hallgató életet, mint amilyenben mondjuk én jártam a 90-es években. És éppen ezért, amikor egy nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztésbe kezdtünk, az nem önmagában volt téglamalter és habarcs, meg ami hozzá tartozik, hanem egy nagyon komolyan végiggondolt egyetemi stratégia mentén kezdtük el az infrastruktúra fejlesztést, hogy újuljon meg az a könyvtár, amelyik 69-től szolgálja az egyetemi polgárok életét, de nagyon rossz állapotban volt, hála Isten megújult. Az, hogy egy olyan sportinfrastruktúra fogadja hallgatókat, kollégákat, idejövő sportolókat, ami nem csak számunkra, hanem mint kiderült 2024-ben az Európa Egyetemi Játékok után a nemzetközi sportrendezvények befogadására is alkalmas, hogy olyan helyen étkezhessenek és szórakozhassanak a hallgatók, ami nem csak Miskolcon, hanem a világban mindenütt megállna a helyét, és végül, de nem utolsó sorban is elértem a mai naphoz, hogy olyan kollégiumokban tudjanak élni és lakni, hogy valóban második otthonuknak tekintsék, ahol a tanulásnak, a szórakozásnak és egyáltalán mindennapi életnek minden körülménye adott legyen. Amióta megkezdtük 2021-ben a kollégiumokat felújítani, kezdtük az 1-es kollégiummal, aztán az 5-ös, 6-ossal, 3-as, 4-essel, végül a 2-essel. Azóta a hallgatónk élvezik, de számtalan olyan hazai és nemzetközi rendezvénynek lehettünk házigazdái, hogy elég komoly visszajelzéseink vannak az itteni színvonalról. Most legutoljára, augusztus második felében egy több mint 300 résztvevővel nemzetközi hungarológiai kongresszust tartottunk, 20 országból voltak résztvevők, most volt nemrégen a Magyar Gyógytornász Szövetség országos konferenciája nálunk, és mindenütt ilyenkor biztosítjuk a szálláshelyet a vendégeknek, és csak a köszönetet kaptam mindenkitől, és szuperlatívuszokban beszéltek a kollégiumokról. Így köszönöm a mostani esetben az Épkarnak, Pekabaunak és mindenkinek, aki olyan építkezést biztosított a berendezésnek, az Iroda 2000-nek, hogy mindaki jön hozzánk, úgy távozik az egyetemről, hogy azt mondja, ha újra kellene rendezvény helyszínt választani, akkor is a Miskolci Egyetemet válasszák. Mára már a városban egyedüliként tudunk olyan konferenciát, kongresszust megrendezni, ahol biztosítottak a konferenciatermek, ahol biztosított az étkezési lehetőség, ahol biztosított a szállás lehetőség, mindezt egy gyönyörű, élhető 90 hektáros kampuszon. Úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki ehhez hozzájárult. Nem sorolok fel mindenkit, és tényleg mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, hogy egyrészt eljött, munkájában részt vett abban, hogy ma itt lehessünk, és én azt tudom mondani, hogy ha mindent nem is sikerült visszaadni a beszédem elejére utalva a Miskolci Egyetemnek, amit én magam is kaptam, egy picit talán hozzá tudtam én is járulni ahhoz, hogy ma itt ünnepelhetünk egy gyönyörű helyen. Ezzel a kollégium fejlesztési elképzeléseink megvalósultak, mind a 6 kollégiumunk megújult, és hát azt remélem, hogy hamarosan fogunk találkozni egy új 27 apartmanos professzori vendégház átadásán, ami talán ebben az évben, vagy jövő év elején átadásra kerül. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a Miskolci Egyetem a tudás és a közösség kampusza, akkor körülbelül ezt gondoljuk ezen, hogy tudás, ami a hallgatók számára olyan tudást ad, olyan kompetenciákat, hogy meg tudják állni a helyüket a világban. Ugyanakkor egy olyan közösség vagyunk itt, oktatók, nem oktatók, hallgatók együtt, akiknek valóban a Miskolci Egyetem több, mint egy munkahely, több, mint egy felsőoktatási intézmény, ahol tanulni lehet, hanem valóban a selmeci hagyományok szelleme modern korba átültetve is él. Úgyhogy én ennek fényében kívánok mindenkinek jó szerencsét. Köszönöm.

0: A szőlő összeadási ceremónia. A Borvidék 27 településének vezető ilyenkor saját településük terméséből hoznak egy-egy kosár szőlőt, amelyből elkészül a polgármesterek bora. A több mint két évtizedes kezdeményezés egyszerre őrzi a szőlő és bor kultúra hagyományait, és jelképezi Tokaj-hegyalja összetartozását. A rendezvény résztvevőit elsőként Posta György, Tokaj polgármestere köszöntötte.
1: 1932-ben az akkori képviselő Lázár Miklós segítségével létrejött a Tokaj-hegyaljai születi napok, ami azóta minden évben megrendezésre kerül. 2002-ben ez a hegyaljai közösség megkapta a világörökségi címet a kultúrtáj kategóriában. Akkor volt három olyan személy, úgy döntött, hogy ennek állítanak egy emléket, és ennek az emléknek a fő szimbóluma ez a bor, ami itt van, amit mi úgy neveztünk el, hogy Tokaj-hegyaljai polgármesterek bora. Én azt gondolom, hogy ezzel egy olyan összefogást, egy olyan példást statuálunk, ami egyedülálló a világon.
0: Tokaj-hegyalján azonban az együttműködés gondolata jóval régebbre nyúlik vissza. Már a 16. században közösen szabályozták a Tokaj-hegyaljai mezővárosok a szőlőtermesztés és a borkészítés legfontosabb kérdéseit. Erre a több évszázados közös örökségre is emlékeztetett dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke.
2: A világ első eredetvédett borvidék, így ahogy most is van történelmileg, az Tokaj-hegyalja. Tehát ez az első, amely megszerezte ezt a címet, az előgondolkodása, maga a rendtartás megalkotása 1641-re datálható, és 1737-ben született meg az a királyrendelet, amely demarkálta, zárt borvidékét tette Tokaj-hegyalját.
0: A polgármesterek bora tehát jóval több, mint egy különleges tokai bor. Minden évben a borvidék településeinek közös munkáját és összetartozását is megjeleníti. A közös beadott szőlő jelképesen azt üzeni, hogy Tokaj-hegyalja települései együtt őrzik és építik tovább a borvidék örökségét. Erről beszél dr. Farkas Szabolcs Sárospatak polgármestere is.
3: Több mint jelkép, hiszen itt a köszöntők során is elhangzott, hogy a világ egyik első borvidékéről beszélünk, arról nem is beszélve, hogy maga a kezdeményezés egyedülálló a borvidékek körében. Ez az összefogás szimbóluma, azt gondolom, a Tokaj-hegyei települések polgármestere által összeadott szőlőből készült bornak valamiféle egységet kellene, hogy kimutasson.
4: Végül az időjárásról. Holnap egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. A DDS szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban általában 2 és 7 fok között, délutára aztán 25-26 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 7-én szerdán.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, általános iskola és kollégium. Sikeresen lezajlott a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház ellenálló képességi gyakorlata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. A közép- és emelt szintű képzések személyesen és online formában is elérhetők, így a diákok bárhonnan rugalmasan bekapcsolódhatnak a tanulásba. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, naprakész ismeretekkel segítsék a jelentkezőket a minél magasabb felvételi pontszám elérésében. Bár a felvételi eljárásban már nincs központilag meghatározott minimum ponthatár, a jobb eredmények természetesen nagyobb esélyt jelentenek a bekerülésre. Ráadásul a felkészítőn való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolc Egyetem saját felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A részletekről professzor dr. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettese adott tájékoztatást.
2: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg, előzőekben inkább egy közvetlene pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt. A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majdan, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk. Van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre. Jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat. Tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emelt szinten érettségizni. És egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is. Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizika érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is, és matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben. Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű, összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online. Időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok, például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027. januárjában fog indulni, és a részvételi arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
1: Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. A jubileumi rendezvényen az intézmény főigazgatója Kantár Attila arról beszélt, hogy az elmúlt 5 évtizedben az arany generációk számára vált a tanulás, a közösség, a sport, a tehetséggondozás és az értékteremtés meghatározó szinterévé.
3: Minden irányban nyitottak vagyunk. A sport az, ami az elmúlt évben is jelentősen meghatározta iskolánk életét. Most is lehetőséget biztosítunk a sportolóknak, úszóknak, kézilabdázóknak, atlétáknak, egyéb egyéni sportágba tevékenykedőknek, és nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Azt gondolom, hogy ebbe az iskolában egy nagyon jó nevelőtestület van, nagyon jó tanárok vannak, felkészültek, és úgy gondolom, hogy a kor kihívásainak megfelelő tapasztalatokkal, szakmai tudással rendelkeznek, és van egy úszodánk is, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos a gyerekek, a fiatalok számára, hogy a mindennapos testnevelés, mindennapos úszás keretében olyan alapokat tudjanak kapni, ami az egész életüket meghatározza.
1: Jászai Menyhért alpolgármester szerint az arany nem csak egy iskola, hanem egyben egy családias közeg is, amelyhez jó tartozni.
4: Egy emblematikus intézményről van szó. Az elmúlt 50 esztendőben folyamatosan fejlődött az iskola, hiszen időközben gimnáziummá bővült tehetségpont, tehát 2024-ben, és bővült az aranyosok családja, hiszen a Szabó Lőrinc, az Őröskert és Zaják iskola is ide csatlakozik most már. Nyugodtan mondhatom, hogy generációk már tulajdonképpen unokák is járnak itt az iskolában, nőttek fel ezen a csodálatos helyszínen, és kaptak olyan útravalót, ami egy életre elkíséri őket. Személyesen is érint vagyok, nem tudom nem kimondani, gyermekem nekem is ide járt, úgyhogy amikor jövök, akkor hazajövök. Ez aranyosok nagy családja, különleges hely egy Nyíregyházán.
1: Az ünnepséget az iskola több olyan korábbi diákja is megtisztelte jelenlétével, aki később jelentős sportkarriert futott be. Rudolf Gergely 28 alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó válogatottban.
5: Magántanulóként végeztem itt az Arany János gimnáziumban, akkoran ugye 8. után kikerültem Franciaországba, és ide jártam gimnáziumba, ide jártam vizsgázni, a tanárokkal egyébként nagyon jó volt a kapcsolat, illetve a diákokkal is, úgyhogy nekem elsősorban a vizsgák is a ilyen dolgok jutnak róla eszembe, de nagyon jó érzés ide visszajönni, mert nagyon sok ismerős arccal találkozok, felemelítjük a régi emlékeket tanárnőkkel, diákokkal, akik még ugye már azóta esetleg tanárok lettek, úgyhogy jó érzés ide visszajönni, meg hát igazából én is a környéken nőttem fel, ugye józsefvárosi vagyok, úgyhogy mindig jó szívvel jövök ide vissza.
1: Sikeresen lezajlott a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház ellenálló képességi gyakorlata. Az intézmény felkészültsége és a munkatársak példaértékű összefogása kulcsfontosságú az ilyen helyzetekben. A gyakorlat igazolta, hogy közösségként képesek az ott dolgozók gyorsan, szervezetten és hatékonyan reagálni. A részletekről dr. Asszanyom Már főigazgatót hallják.
6: Ellenálló képességi gyakorlat történt a kórházban, ami azt jelenti, hogy akut helyzetben hirtelen felmerülő probléma esetén hogy reagál a kórház személyzete, vagy hogy reagálunk erre az egész történetre. A mai napon imitáltunk egy tűzesetet, ahol a kórház egyik részében tűz ütött ki, és ha megnéztük a kollégák, hogyan reagálnak, hogy itt van egy riasztási lánc, hogy ezt betartják, hogy csinálják a beteg biztonságot, a kollégák biztonságát, illetve az egész kórház biztonságát jelentette. Ez ezért fontos. Egyébként a kollégák évente kapnak ilyen oktatást, sok mindenféle munkavédelmi oktatást. Ebben az esetben tűz esetről volt szó. Itt megnézzük, hogy hol reagáltunk jól, hol reagáltunk kevésbé jól, és kritikus szemmel megnézzük az egész történetet, megvizsgáljuk, és próbálunk javítani a mi gyakorlatainkon. A kórház második emelet nyugati részében tűz ütött ki, ahol füstöt kreáltunk, és tűz természetesen nem volt, és ott volt kollégáink közül és mások részvételével beteget imitáltak. Volt fekvő és járó beteg, ahol a tűz kezdetekor a főnővér, a kezelőorvos értesítette a tűzoltókat, katasztrófavédelmüket, és már elindította a riasztási láncot, és azonnal ki kellett üríteni az osztályt, és mindenki biztonságáról kellett gondoskodni, majd jöttek a szakemberek, és folytatták ezt a gyakorlatot.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk először 2018-ban csatlakozott. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden évben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőadásban közvetíti majd ezt. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára. A Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen, Felsővadászon, október 2-án tartottak emléknapot, amelynek a helyi görögkatolikus templom adott otthont. A családi vagyont megalapozó dédapa, Rákóczi Zsigmond a 16. században vásárolta meg a falu birtokát, a család tagjai ettől kezdve viselték a felsővadászi előnevet. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben is többször megszállt a településen. A fejedelem életnagyságú portréjával is ékesített egykori családi kastély ma a felsővadászi II. Rákóczi Ferenc általános iskolának ad otthont. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották meg. A helyszínválasztás elsőre szokatlannak tűnhet, de II. Rákóczi Ferenc életét meghatározó vallásosságára tekintve már nem az, írja Magyar Kurír. Ennek egyik tárgyi emléke az a puha szarvasbőrből készült arany és ezüstszállal hímzett miseruha, amelyet 1707-ben adományozott a helyi római katolikus plébániának. A megemlékezésen felszólaló előadó Kis Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. Buka Gábor felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője úgy fogalmazott, a fejedelem példája ma is irányt mutat, alázatos ember volt, akinek egész életét áthatott az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése. Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök beszédében azt a hipotézist támasztotta alá, mely szerint a Rákóczik évszázadát különösen is megáldotta a szűzanya könnyeivel, jelenlétével és imádságával. Hajagoson, eredeti nevén Klokocson, ma szlovákiai búcsújáróhelyen, néhány évvel Rákóczi Ferenc születés előtt könnyezettek egy kép. Ezt a képet nagyanyja Bátori Zsófia Munkácsra vitette. Édesanyja Zrínyi Ilona, amikor Munkácsvárát hősiesen védelmezte, a klokocsói kegykép közelségével és tiszteletével töltekezve tudta a nagy harcot megvívni. A pócsi könnyező kegykép Bécsbe szállításával kapcsolatban II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt, Centum Gravamina, 100 sérelem, 90. pontjában úgy fogalmaz, jogtalanság a pócsi kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozzatala. A kegykép további története jól ismert, 1715-ben a másolata is könnyezett Mária pócson. Bizton feltételezhetjük, hogy Rákóczi életében az Isten szülőhöz fűződő tisztelet és lelki kapcsolat mindvégig megmaradt, fogalmazott Orosz Atanász püspök, majd felolvasta a Rákóczi Ferenc egyik latin nyelven írt alázatos bűnbánó imádságát. Tóbiás Krisztina történelem szakos tanár részletesen bemutatta Rákóczi Ferenc életét és korát, valamint mindazokat az okokat és következményeket, amelyek az akkori politikai döntéseket befolyásolták. Pacsai János kerületi esperes előadásában hangsúlyosan megjelent a fejedelem keresztény hite és a kudarcokhoz való viszonya. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc bukása után sem mondott le elveiről, a száműzetésben is fegyelmezett, szorgalmas és imádságos életet élt. Pacsai János arra is elmutatott, hogy a rákóciak története a térség görögkatolikus múltjával is összekapcsolódik. A távolabbi rákóczi birtokokról, a mai kárpátaljai területekről érkező ruszin családok új közösségeket alapítottak a vidéken, templomokat építettek, és magukkal hozták hitüket, hagyományaikat is. Több mai görögkatolikus parókiának fellelhetők ilyen gyökerei. A rendezvény zárásaként Várhelyi Krisztina a falu szülötte egy jövőbeni felsővadászi történelmi emlékhely kialakításának elképzeléseit tárta a hallgatóság elé. Az emléknapon az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium Technikum és Szakgimnázium diákjainak előadásában elhangzó históriás énekek méltó módon egészítették ki az előadásokat. A rendezvény a településen már jól ismert Rákóczi emlékkiállítás megtekintésével zárult. Októberi programokat tartanak az Egri Lajosvárosi templomban és plébánián. Október 1-től már minden nap 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér imádság zajlik a templomban. Október 10-én szombaton majd Mátraszent Imre fallós kúti buszos zarándoklat következik. Október 13-án kedden fatimai engesztelő imádság záró estéje. Délután 17:30 rózsafüzér imádság, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton majd több generációs tea est lesz a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Korz együttes. És október 24-én szombaton a Lajosvárosi Közösségi Kirándulás következik majd Felsőtárkány Stimecházhoz, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A fatimai engesztelő imádság utolsó állomása tehát október 13-a kedd, az Egri Lajosvárosi templomban 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, aztán gyertyás körmenet a fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándor szentségimádás lesz Kerecsenden a Szűz Mária világkirálynője templomában, október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, este 6-tól pedig szentségimádás. Az imádságokon való részvétel fakultatív, mindenki úgy érkezzen a templomba, ahogy ideje engedi. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakás téri templomban. Az előző hétvégén két esemény már megvolt, és jönnek az újabbak. Október 8-a csütörtök 19 óra, Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szenténekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fa bábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgy, hogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. Október 17-én szombaton este 7 órától pedig német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze ő, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert. Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után Budapestre is megérkezik. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Október 10-én 15 és 19 óra között lesz Gyöngyösön, a Szent Bertalan templomban a Tűz találkozó, a cím Főtér 17. Az esemény mottója Lukács evangéliumából, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. Írják a szervezők. A délután programja evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6-tól szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit, tehát október 10-én 15 órától Gyöngyösön a főtér 17 szám alatt a Szent Bertalan templomban. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny jelentkezési határideje november 9-e, maga a megmérettetés pedig november 27-én pénteken következik majd. 10 órakor lesz az érkezés és regisztráció az iskola aulájában, aztán a verseny előtt 11 órától a csapatok megtekintik a líceumban a Főegyházmegyei Könyvtár kiállítását a Káldi évforduló alkalmából. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot fognak kitölteni a Redmenta felületen, majd ezt követően képfelismerő feladat lesz, és a készített kép bemutatása. Bár előre kérik a csapatokat, hogy regisztráljanak a Redmentán. Az előzetes feladatok a mottóval kapcsolatban: Káldi 400, készíteni kell egy képet, plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljuttatni az iskola címére elektronikus formában. És ugyancsak a Káldi 400-zal kapcsolatban egy szabadon választott jelenetet meg kell filmesíteni, ennek terjedelme maximum 5 perc lehet. Az előzetes feladatokat beküldeni november 13-áig lehet. Béres Gyula tanár úrnál van több információ, a telefonszám 30-as 937-75-19-es, illetve az e-mail cím beres.gyula@andrassy-eger.hu. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte 24 órás úszását, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Bihar Termáliget gyógy- és strandfürdő idén is megrendezte a 24 órás úszást, amelynek negyedik alkalommal vágtak neki a résztvevők. A sportesemény nem verseny, a szervezők célja, hogy népszerűsítsék a mozgást, azon belül pedig az úszást. A medencében többek között a Debreceni Sportcentrum triatlonosai, a Berettyóújfalui hullámlovagok, a Berettyócápák és a kabai úszók is teljesítették a távokat. A programhoz a városi iskolák diákjai, baráti társaságok és családok is csatlakoztak, de határon túlról Érmihály falváról is érkeztek résztvevők. Összesen 218-an úsztak, akik együttesen 270,5 kilométert tettek meg. Az Európai Mobilitás Hét és az Autómentes Nap jegyében idén is közös kerékpározásra indultak a Sárospataki és a Sátoraljaújhelyi iskolák diákjai és pedagógusai. A programról Györki Erikát, a rendezvény szervezőjét hallják.
2: Közel 100-an tekertünk ismét az Európai Mobilitási Hét kapcsán megszervezett bringás programunk a Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Két iskola képviselői már nincsenek velünk, hiszen haza kellett menniük, de nagyon fontos elmondani, hogy a második Rákóczi Ferenc általános iskolából és az újhelyi Esze Tamás általános iskolából is voltak csapatok. Jövőre találkozunk már, és megbeszéltük azt, hogy tavasszal újra tekerünk, és még többen leszünk.
3: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
2: 5 éve kezdtünk neki ennek a szervezésnek, jutott eszembe az, hogy milyen szenzációs dolog lenne, hogy mint a közel van a két település, Újhely és Patak, az összes iskolát, akit csak lehet, megmozgósítsunk.
3: Most lehet, hogy a háttérzajokból ugye hallják, hogy itt valami nagy szerveződés van, ugye most van vége a rendezvénynek, most indul vissza az újhelyi csapatok?
2: Igen, az újhelyi csapatok most indulnak vissza, 3 intézményből érkeztek diákok, lelkes tanárok és természetesen pár szülő is, úgyhogy visszatekerünk Újhelybe, és a maradék a szervezőstábbal érkezünk újra Sárospatak táblától.
3: Az elmúlt 5 évnek mi a tapasztalata, tehát a mostani létszám az nagyjából milyen, az intézményeknek a száma, vagy a résztvevő intézményeknek a száma?
2: Az a helyzet, évről évre nyilván egyre többen tekerünk, ami viszont a mai napot kicsit keresztbe húzta, hogy ma van az Enevilágnapja, meg hasonló egyéb programok, matek verseny, egyebek, közel 100-an vagyunk, én azt gondolom, ha sikerül egy olyan időpontot találni, ami semmivel nem ütközik, akkor 150 kötőjel 200 fő fog ezen részt venni, ami nyilván egy komolyabb szervezést igényel majd.
3: És ugye a mai nap egyben egy verseny is volt, eredményt is hirdettek itt a ringázás után.
2: Igen. Jött egy Istentől eredő ötlet, mégpedig az, hogy miután a bukósisak, illetve a kerékpáros sisak használatára szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen ez nagyon fontos napjainkban, lévén, hogy nem csak a kerékpárok, hanem az elektromos rollerek is meglehetősen nagy számban futkorásznak az utcákon. Tehát kitaláltuk azt, hogy legyen egy vándor sisak díj, arany sisakot kapott az iskola, amelyik a legtöbb diákot, pedagógus szülőt mozgósította meg. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lett egyébként a győztes. A második díjat, az ezüstsisak díjat a Szent Margit általános iskola nyerte el, az Árpádházi Szent Margit Sátoraljaújhelyből, és a harmadik díjat pedig a Petőfi Református általános iskola, szintén Sátoraljaújhelyből.
1: A rendvédelmi szervek legfelkészültebb harcosai léptek kötelek közé a Police Fight Challenge-en Ózdon. A Malasi István városi sportcsarnokban látványos K1-es és ökölvívó mérkőzéseket vívtak az este folyamán. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
4: A Police Fight Challenge számunkra nem csak a küzdelmekről szól, hanem arról, hogy rendőrök, rendvédelmi dolgozók megmérettetik egymást, találkoznak egymásban, és egyben egy közösséget építenek. És ez a közösség most elérkezett ide Ózra.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
0: Ez egy valahol egy szakmai dolog is, mert szerintem még a fiatalok, akik ugye középiskolából kikerülnek, lehet, hogy éppen rendőrök, katonák, vagy navosok, vagy bármi ilyen fegyveres testület tagjai szeretnének lenni, ez a második oka. A harmadik oka meg jól látni ezt, hogy most olyan megváltozott minden, tehát így a fegyveres testületeken belül. Tehát úgy vettem észre, hogy itt nagyobb lett az összetartozás is, mert azért eljönnek ezek a fiúk, lányok, itt vannak, meccselnek, összehozzák egymást ezekkel a célokkal.
1: A gála megvalósulása hosszas összehangolt munka eredménye volt. Intenzív, 48 óra állt a szervezők mögött. A kezdeményezés nemes célt is szolgált. A bevételből egy daganatos kislány gyógykezelését támogatják, mondta Sós Lajos, szervező.
5: Ma ez lesz a legőszintébb és legtisztább hely a világon, hiszen senkit nem érdekel, hogy a ringbe lépő milyen autóval érkezett, mi van a zsebében, milyen beosztás van. Mindenki csak az érdekel, hogy milyen lesz a mai teljesítménye. És én akkor leszek büszke a csapatra, ha a gong szó után barátként tudják megölelni egymást.
1: A párosítások során szempont volt, hogy hasonló felkészültséggel rendelkező versenyzők küzdjenek egymással, amely izgalmas pillanatokat eredményezett a sportolók és a nézők számára. Az este főmérkőzéseire már igazán felfokozott volt a hangulat. Közel 30 kőkemény mérkőzést láthattak az érdeklődők. Ószt képviseletében a borsodnádasdi rendőrőrs járőre Bódi Bence lépett kötelek közé.
6: Nagyon jól sikerült a felkészülés. Edzőmmel, Sós Lajossal nagyon sokat készültünk rá. Heti 5 edzést hajtottunk végre, úgyhogy remélem, hogy jól fog elsülni a ma este.
1: Az Ószdi Pitbull Team sportolója két mérkőzésre készült, ám az egyikből sérülés miatt visszalépett az ellenfél. Kói Tamással szemben azonban egyhangú pontozással győzni tudott. A gála egyben kvalifikációként is szolgált a bécsi Police Fight Challenge-re. Bóri Bence pedig ezzel kivívta a jogot, hogy ott legyen a nemzetközi megmérettetésen. Világbajnok ökölvívók, olimpikonok is Ózra látogattak. Erdei Zsolt és Kovács István is tiszteletét tette az eseményen. A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden támogatást igyekszik megadni ahhoz, hogy a küzdősport egy közös nyelvé válhasson a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai számára, mondta Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke.
7: Aki ilyen pályára adja a fejét, tehát rendőr akar lenni, vagy rendvédelmi szervén szeretne dolgozni, abban azért van egyfajta militáris gondolkodásmód. Az valószínűleg a testi erőt azt el tudja képzelni, hogyan kell használni. Onnantól kezdve meg már csak egy lépés az, hogy valamelyik küzdősportágat kipróbálja. Ez lehet a birkózás, a karate, a cselgáncs, na meg persze az ökölvás, és szerintem itt is látszik, hogy egy egészen jól képzett rendőri állománnyal rendelkezünk, és egyébként pedig azokra a rendőrökre, akik még nem találkoztak a küzdősportágat, azért ezek kevesen vannak, rájuk meg ráfér, hogy a küzdősportágon keresztül sok mindent megtanulják saját magukról, a testerejükről. Ha talán esetlegesen valahol használni kell, akkor ez rendelkezésre álljon.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja azt. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem a pánik, hanem a szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst Fekete Gábor kérdezte.
8: Azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek, nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája kétszer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fehér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált, pláne úgy, hogy egyébként amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok. Tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Román Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrij Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Minden lehetséges megoldást megvizsgál a pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében, közölte a tárca. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A horvát napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontás a befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani.